Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok az életnek ama kenyere. Jézus nagyon sokszor használta ezt az isteni megjelölést. Innen tudjuk például azt is, hogy az az Isten, aki megjelent az égő csipkebokorban, az maga Krisztus volt. Az én vagyok az egy isteni megjelölés. És ezt még a katonák is tudták, ha valaki ezt mondja, hogy én vagyok. Ez nekünk csak olyan egyszerű hétköznapi szónak tűnik. De a katonák erre hátravonultak és a földre estek, mert arra már nekik nem volt merszük, hogy az Istenre rávessék a kezüket. Nos hát, kinek volt mersze? Kinek volt mersze? Akiben sötétség volt. Akiben a sötétség most úgy mutatkozik meg, hogy miközben a katonák hátraesnek, és úgy látszik, hogy még Júdás mindig választhat. Mert Júdás még most is elmehetett volna. Júdás eliszkolhatott volna, hiszen láthatta a jelenetet, hogy ezek az emberek harcképtelenné váltak. Jézus egy szava lefegyverezte őket, hogy én vagyok. De Júdásban olyan nagy sötétség volt. Ez bizonyítja, hogy mennyire elsötétült Júdás. Hogy amit a katonák nem mertek megtenni, mert féltek Jézust kézre keríteni. És amikor hátraesnek és harcképtelenek, Júdás feláll, oda megy Jézushoz. Ekkor hangzik el az, hogy barátom, miért jöttél. Még közelebb megy, átöleli Jézust a szeretet jelére, most megteszi ezt, amikor pedig ott lett volna a lehetőség, hogy elmenjen, még mindig visszafordulhatott volna Júdás. Most hangzik el a kérdés, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát? Mondják meg, kérem, Júdás predesztinálva volt az árulásra. Hát Jézus az utolsó pillanatig megadta neki a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Jézus az utolsó szaváig kérlelte Júdást, és a körülmények is olyanok voltak, mennyire könnyű lett volna Júdásnak távol tartania magát, visszakoznia és elmennie, és mégsem tette. Miért? Mert az az ember, aki a lelki ismeretét, a belső világát elsötétítette, hiába küzd érte az Isten is. Hiába az Istennek a soha el nem fogyó szeretete. Az az ember nem tud megváltozni. Nagyon hibásan gondolkodnak azok, akik úgy gondolják, hogy mi emberek a halálunk napjáig meg tudunk változni. Nem. Addig tudunk megváltozni, ameddig a világosságot be tudjuk fogadni. De amikor olyan sötét már az emberi lélek a sok hibás döntés következtében, hogy nem tudja befogadni a világosságot, élhet még az ember éveket, évtizedeket, nem tud megváltozni. Nem tud megváltozni. Ez a jelenet egy hatalmas nagy bizonság amellett, hogy Jézus nem akarta, hogy Júdás az árulója legyen, az utolsó pillanatig Isten megadta a lehetőséget Júdásnak, hogy visszakozzék. Ezt Júdás nem tette. Valóban Jézus még az árulása után is felajánlotta Júdásnak a bűnbocsánatot. Jézus ezért mondta az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Erre emlékezhetett Júdás, de miután elkövette az árulást, és látta, hogy Jézust elvezetik, hogy kihaltják, és másnap látta Júdás, hogy Jézust elítélik, halálra ítélik, akkor ezen megdöbbent, elvitte a papoknak a 30 ezüstpénzt, odaszórta a lábuk elé, és ez a nevezetes kijelentés Máté evangélium a 27. fejezetének elején, hogy Júdás ezt mondta, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hogy olvassa az ember a Szentírást, úgy gondolja, hogy na most Júdás végre megváltozott. Kodolány János is így akarja beállítani a jelenetet, Júdás megtérése. Hát Júdás levonta a következtetést, Júdás megbánásra jutott, hiszen három dolog is. Vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. Milyen tiszta kijelentés volt. Hát minthogyha az a nagy sötétség felosztott volna Júdásban. De kedves hallgatók, nem. A Biblia beszél arról, hogy igen, van megbánás, van igazi megbánás, amelynek a következménye az ember megerősödése, hogy az ember jóvá teszi, helyrehozza a hibát, és az ember erőt kap ahhoz, hogy a jövőben ne cselekedjék ilyen rosszat. De Júdásnak nem ez volt az esete. Látszólag megbánta, amit tett, de a szavak mögött mi volt? A kétségbeesés, az önsajnálat. Mit szólnak hozzá az emberek, a tanítványtársak, a nép? Tanítvány voltam, áruló lettem. Júdás kezdte sajnálni magát, nem a bűnét sajnálta. Nem a bűnével fordult szembe, a bűne következményeitől rettegett. Ez pedig a Biblia szerint a hamis megbánásnak a jellegzetessége, és Júdás ezért ment el, és ezért akasztotta fel magát. Hát nagyon szomorú ez a történet.
De ha elmondtam önöknek, hogy az első pontjánál mi volt, valaki tudott valamit, és mégse az szerint cselekedett. A második pontjánál a sértődés nem fogadta el Jézusnak a bírálatát. Harmadik pont, nem fogadta el Jézus megtisztító erejét, ugye a lábmosás jelenete. Negyedik pont, nem fogadta el Jézusnak az utolsó felkínált lehetőségét is, hogy elmehetett volna, mert katonák harcképtenné váltak, és barátomnak szólította őt. Az ötödik pontnál is hadd mondjam el önöknek, nagyon veszedelmes dolog az önsajnálat. Nagyon veszedelmes lelki helyzet a kétségbeesés. Tulajdonképpen mindegyik az önzést hízlalja. És oda kell, hogy figyeljünk Júdás történetére. Visszaemlékezhetünk fiatalkorunkra, vagy most, akik kamaszok, tudhatják, az embert milyen gyorsan hatalmába keríti az önsajnálat. És az önsajnálatnak egyik lehetséges végeredménye, hogy az ember kioltja az életét. Szóval, hogy valóban, amikor az evangélisták kimondják, hogy az ördög, sátán, hogy van egy személyes gonosz, aki az embert így is, meg úgy is, meg amúgy is próbálja belevinni olyan lelki állapotokba, ahol az ember önmaga alá kerül, ahol az ember összeroppan, kétségbe esik, és akkor ott hagyja az a személyes gonosz, idáig elvezettelek, belevittelek a kétségbeesésbe, az önsajnálatba, és akkor ott hagyja, és az ember összeomlik. Mennyire fontos ismerni a Szentírást, hogy védekezhessünk ezek ellen a lelki állapotok ellen. Az első lelki állapot ellen, hogyha látok valamit, és igazságnak fogadok el, ne cáfoljam meg azért, mert én eddig mást hittem. Ha figyelmeztetést kapok, ne legyek sértődékeny, ne utasítsak vissza bárkitől bármi figyelmeztetést, mert ez is a sötétséget növelheti. Ha felajánlott dolog a megbánás, megbocsátás, ne utasítsam el. És hogyha megtettem valami rosszat, akkor ne azt sajnáljam, hogy jaj, én szerencsétlen ember, hanem forduljak szembe a rosszal, amit tettem, mert akkor megújulhat az életem. De Júdásnak nem újult meg az élete. Fogunk a következő alkalommal beszélni egy másik tanítványról, aki szintén megtagadta Jézust. De nem önmagát síratta, hanem a bűnét, és Péter érete megújulhatott. Júdás önmagát síratta, a következményektől félt, és ezért beleette magát a kétségbeesésbe és az önsajnálatba. És ennek sajnos egyik lehetséges végeredménye az öngyilkosság. Tragikus dolog. De azzal szeretném önöknek befejezni ezt az előadást, hogy a Júdás története tehát a maga szomorú, tragikus voltával is arra kell, hogy figyelmeztesse az embert, hogy ezeket a gonosznak ezeket a fokozatait és kísértéseit elkerülje. Nagyon könnyű Júdásnak lenni, de nagyon könnyű felszabadulni a kísértések hatalmalól is, hogyha az ember találkozik azzal a szeretettel, ami soha el nem múlik, ami soha el nem fogy, és ami egyedül az Isten jósága megváltoztathatja az embert.

Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 26. előadásunknál tartunk, amely az idei évben a 10. Tehát az Ószövetségre 2 évet szentelünk, és most járunk Dániel próféta könyvénél. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy erről a könyvről eddig 3 előadást tartottam. Az első előadáson Dániel személyével és Nabukodonozorhoz való viszonyával foglalkoztunk. A második előadásnak a témája Nabukodonozor álma volt, egyben Dániel könyvének első nagy vázlat proféciája, amely itt szerepel is a táblán a 2. fejezetben. A 3. téma Dániel álma volt a 7. fejezetben, és a mai alkalommal a 3. vázlat proféciához térünk, tehát ez a 4. előadás Dániel könyvéről, amely Dániel könyvének a legrészletesebb és leghatalmasabb proféciája, a 8. és a 9. fejezetet egyaránt lefoglalja. Mielőtt felolvasnám ennek a profétikus látomásnak a körülményeit és magát a látomást, ismét szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bibliai jövendőléseket csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a jövendőléseknek a súlypontját meg tudjuk ragadni. Most is felvetném a kérdést tehát, hogy meddig szól ez a látomás? Meddig terjed ez a profécia? Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől a 19-ig, majd a 26. verset szeretném elolvasni. Tehát Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől szeretném olvasni, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ennek a proféciának mikor jár le az ideje, meddig terjed az időben, és hogyan kell néznünk, hogyan kell szemlélnünk ezt a jövendőlést. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az úlai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értsd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. És a 26. vers, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Ugye a felolvasott szakaszokban egyből szemet szúr ez a 3 kifejezés, a 17. versben, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, a 19. a végső időre szól, és a 20. hogy sok napra való. Ezért rajzoltam fel a táblára, tehát ezt a 3. látomást is úgy, amelynek az érvénye, az ideje egészen a végső időkig terjed, egészen Jézus Krisztus 2. eljöveteléig szól ez a látomás. Azt tudjuk tehát megállapítani, hogy a Bibliának a látomásai és a jövendőlései már csak azért sem nehezen megfejthetők, mert a Bibliában szereplő 10 ilyen nagy látomás és álom, amelyből most mi a 3. járunk, mindegyik párhuzamos egymással. Ugye az első látomásban, illetve Nabukodonozor álmában is azt mondta Dániel a királynak, király, megjelentette Isten néked, hogy mik lesznek az utolsó napokban. Tehát már Nabukodonozor álma is a végső időkig terjedt, a kiskő leszakadásáig, az emberi történelem végéig, az idáig, míg Jézus eljön, és az újjáteremtett földet a megváltottaknak adja. A 2. álomnál is ugyanez volt a helyzet. Ott is 4-5 szakaszt felolvastam, hogy érzékeltessem, hogy a nagy történelmi áttekintés után egyszerre csak az ítélet jelenetei kerekedtek ki előttünk, megjelent az atya, megjelent az emberfia, megjelentek az ítélők a mennyben, és megjelent a kijelentés, hogy a szenteknek adatik örökségül majd a föld. Tehát ez is a végső időkre szóló álom volt.
és ugyanezzel találkozunk a 8. és a 9. fejezet esetében is. Itt is tehát háromszor mondja a profécia, és kimondottan így az utolsó időkre szól, a végső időkre szól, sok napra való ez a látomás. Tehát soha ne veszítsük szem elől, szóval valóban a fától lássuk az erdőt, hogy mindegyik látomásnak az időtartama az emberiség történelmének lezárásáig terjed. Most miután megállapítottuk ennek a látomásnak a súlypontját, szeretnék rátérni a közvetlen előzményekre. Dániel könyve 8. fejezetében az első két verset olvasom, amely elmondja, hogy Dániel milyen körülmények között kapta ezt a látomást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak után, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és ímé az Úlai folyam mellett voltam. Tessenek megfigyelni, hogy mindegyik vázlatprofécia elején. Ott van az időpont, hogy mikor kapta ezt a proféta, ez nem a saját halucinálása vagy kitalálása, pontos évet mond. Itt például megjelöli, hogy Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében kapta Istentől ezt a látomást, és megjelöli azt is, hogy látomás állapotában ő hol tartózkodott. És ezt is jeleztem a táblán, mind a három vázlatproféciának a kijelentési évét pontosan tudjuk. Mert a 2. fejezet elején olvassuk azt, hogy az Nabukodonozor uralkodásának 3. esztendejében történt meg, időszámításunk előtt 603-602-ben. A 2. álom elején tudjuk azt, hogy Belsacár uralkodásának 1. esztendejében kapta Dániel, időszámításunk előtt 553-552-ben. És a 3. esztendeje ugye ezután 3 évvel 550-549-ben. A 9. fejezetben találkozunk majd azzal, hogy Dániel több mint egy évtized után ugye gondolkodik a látomása értelmén, nem tudja megfejteni ezt a bizonyos látomást, amelyről most beszélni fogok, és több mint egy évtizeddel ezután Gábriel angyaltól kijelentést kap, aki megjelenti neki az előző látomásának az értelmét. Ennyit tehát az időről. A 3. látomás tehát Belsacár uralkodásának 3. esztendejében adatott, akkor, amikor a babiloni birodalomnak a napjai már megvoltak számlálva. Ugye az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 539-38-ban elesett, tehát ez az idő az utolsó évtized kezdete volt. Ez azért fontos, mert a fönti diagramon azért nem ábrázoltam teljesen párhuzamosnak ezt a látomást, egy fokkal később kezdődik, nem beszél már Babilóniáról, amelyről az arany az első látomásban, az oroszlán a 2. látomásban beszélt. Itt a 3. látomásban csak egy kosról, egy kecskebakról és egy kis szarról, tehát 3 nagy hatalomról fogunk értesülni. És hadd mutassam meg a térképen, hogy hol is kapta Dániel ezt a látomást, bár ugye a szövegből kiderül, hogy nem föltétlenül tartózkodott ő Elám tartományban, Susán várában, hanem csak látomásban állt ott az Ulai folyam mellett. Itt látjuk a babiloni birodalmat, és a babiloni birodalomnak az észak-keleti tartománya Elám, és ennek a fővárosa Susán városa. Ez azért fontos, mert láthatjuk, hogy a keletről jövő médek és perzsák először ezt a tartományt foglalták el, és 539-ben innen indultak el Babilon bevételére, amely sikerült is nekik. A következő előadáson az Eszter könyvéről szólóban egyébként fogunk beszélni még Susáról, mert hiszen a cselekmény itt is játszódik. A perzsa királyok egyik fővárosa volt ez a hely, és a bibliai néven Ahasvérusként emlegetett Xerxész és Eszter királynő története itt játszódik. Tehát ennyi előzmény után szeretnék rátérni most már ennek a látomásnak az ismertetésére. Tehát Belsacár uralkodásának 3. évében vagyunk, Dániel itt Elám tartományban, Susán várában tartózkodik látomás formájában, és az Ulai folyam mellett a következőket látja. Ugye a 3. verstől.
És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn. Szeretném olvasni a látomásnak ugyanebben a fejezetben itt az azonosítását a 20. versben. Az a két szarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát mit látott először Dániel? Látott egy két szarvú kost, amelynek az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, de az volt nagyobb, amely később növekedett. Figyeljük meg, hogy milyen bámulatos párhuzamok vannak itt az egyes látomások között. Ugye az első látomásban Nabukodonozor egy óriási szobrot látott, amelynek két karja volt. Ez a kettős jelleg, erre utaltam, hogy ez Médó-Perzsiát jelölte, egy olyan államszövetséget, amelyben először a médek játszották a vezető szerepet, aztán a perzsák. De itt még a második fejezet csak arról beszél, hogy a szobornak két karja van. A második látomásban ugyanezt egy medve szimbolizálta. Ezzel már többet hozott Isten Dániel tudomására, mert úgy látta Dániel a medvét, hogy az egyik feléről, egyik oldaláról a másikra hempergetődzött át. És közben három bordát tartott a szájában, és szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Említettem, hogy ez a perzsa birodalom három nagy hódítási területét jelölte, ahogy elfoglalták a perzsák,

van, tehát ugyanaz a kettős jelleg, mint a karoknál, mint a medve két oldalánál, csak még hozzáteszi, hogy az lesz a nagyobb, amelyik később növekedik. És itt említeném meg azt, hogy igen, a médekről szinte alig tudunk már valamit, de a perzsa birodalom máig is egy fogalom a történelemben, és ez a harmadik látomás ezt húzza alá. Csakhogy. Dániel ezután rögtön egy következő jelenetet is látott. Az 5. verstől. És amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélye szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvukoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senki, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lőn, de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. És ennek a látomásnak is a magyarázata a 21. versben, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, melyet szemei között láttál, az az első király, hogy pedig az letöretett és négy állt helyébe, négy ország támadt abból a nemzetből, de nem annak erejéből. Ugye itt is figyeljünk fel a párhuzamra. A réz jelképezte az első látomásban ugye a Nagy Sándori Görögországot, a párduc gyorsasága Nagy Sándor hihetetlen gyors nagy hódításait a második látomásban, és itt ez a kecske bak, amely nekiront a kosnak, és a kos semmiféle ellenállást nem mutathatott vele szemben, ledönti a lábáról, összezúzza, és egy tekintélyes nagy szarvat lát a kecskebakon, Dániel, de aztán az hirtelen letört, és négy szarv nőtt helyette, de azok a szarvak is megsemmisültek. Ismét mutatnám a térképen, ugye a harmadik látomás megerősíti az eddig elmondottakat, napnyugat felől mondja, napnyugat felől, tehát Makedóniából jön Nagy Sándor a görög hadak élén, két óriási csatában is összezúzza a perzsákat. Ugye a világ történelemnek két legnagyobb csatája ez a bizonyos Isszoszé és Gaugamélai csata. Ugye egyes becslések szerint 100-100 ezer embert veszítettek itt a perzsák, és senki nem tudta a harmadik Dárejosznak az életét megkímélni, mert Nagy Sándor kegyetlenül üldözte, és nem tekintett semmire sem. Ő be akarta kebelezni valóban az egész földgolyót. Így mondja ezt a harmadik látomás, hogy ez a kecskabak nem is illette a földet. Szóval repült. Olyan gyorsasággal, alig egy évtized alatt a fél világot meghódította Nagy Sándor, de ennek a kecskebaknak a napjai is megvoltak számlálva. És ezután jön a látomásban, ahogy eddig is megszoktuk, a legkülönösebb jelleg. Tudnék, az egész történelmi áttekintés azért pereg le a szemünk előtt, mert ezek voltak azok a birodalmak, amelyek az Isten választott népével kapcsolatban álltak. Az óbabiloni birodalom, amely elvitte a zsidó népet a 70 éves fogságba, a perzsa birodalom, amelynek képviseletében Círus elengedte őket, a Nagy Sándori Görögország, amely szintén meghódította Palesztinát, és azután Róma, amely időszámítás előtt 63-ban szintén bekebelezte a zsidók országát. Tehát ez a közös vezérfonal, de ezen túlmenően az ószövetségi Izrael népe történelmén túlmenően ne felejtsük el, hogy mindegyik látomás a végső időkre szól. És most nézzük meg, hogy mi jön ezután, mert itt még az ókorban vagyunk, ugye? Tehát az első három fémnél, az első három állatnál, és itt ennél a második két állatnál, itt még az ókorban vagyunk, de figyeljük meg, hogy Dániel mit látott ezután. Olvasom a 9. verstől. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre, és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle, helyes fordítás szerint a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a szüntelen szolgálat ellen a vétek miatt.

és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ugye figyeljük meg, hogy mindegyik álomban, illetve látomásban a legkülönösebb a negyedik korszak volt. Ugye ezt mindegyikről el tudjuk mondani. Akik itt voltak itt, azok biztos megegyezték, de akik talán most kapcsolódnak be a sorozatba, hadd jelezzem, hogy a negyedik birodalom, amely a nagy szobor látomásban, mint egy nagy álló szoborban ugye a lábszárakat és a lábfejeket jelentette, ugye a lábszárak vasból voltak, a lábfejek vas és cserép elegyéből, ugye ez azért volt különös, mert két részből állt. Ugye volt a vas lábszár és a vas lábfejek cseréppel elegyítve. A második látomásban ugye a három állat után jön egy negyedik, amelynek szinte nem lehet nevet adni, mert olyan borzalmasan erős és kegyetlen. Ez fenevad néven említi a Biblia, de ez is két részből áll, mert a fenevadnak a fejéről 10 szarv növekedik ki, de aztán a 10 szarv közül hirtelen csak feljön egy kis szarv, kiszakít 3 másikat a 10 közül, és ez a kis szarv felnövekedik ember szemekhez, hasonlók vannak az arcán, és a legrészletesebben erről a negyedik birodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezete. És most itt a harmadik látomásban is ezt látjuk. Azt mondja itt Isten Dánielnek, hogy a harmadik birodalom, tehát Médó-Perzsé és Görögország után jön egy kis szarv, amely olyan észrevétlenül növekszik itt az itáliai félszigeten. Valóban döbbenetes, hogy az ókori Rómának a kezdetét szinte nem tudjuk megragadni. Hogy lehet ez, hogyan kezdett kinövekedni a történelemben az ókori Róma? Hogyan vette át a görög örökséget? Hogyan kebelezte be először ugye Akhaja provinciát, aztán az egész mediterránumot? Itt a profécia azt mondja, hogy növekszik dél felé, ugye a pun háborúk és hódítások Róma részéről, Kartágó bevétel és az egész Észak-Afrika bekebelezése. Aztán azt mondja, hogy növekszik kelet felé, tehát elmegy egészen Kis-Ázsia, majdnem a Nagy Sándori határokig terjeszti a birodalmát, sőt a kívánatos föld felé, ugye szó szerint így mondja a Biblia, a dicső föld felé, ugye ez Palesztinát jelenti, az ígéret földjét, amelyet Pompeius csapatai időszámításunk előtt 63-ba vettek be. Tehát ez a legrészletesebb bemutatás, ennek a kis szarvnak a bemutatása, és figyeljük meg, hogy akik elolvasták az előző fejezeteket, itt még valami különlegességgel találkozhatnak. Tudnék, valaki fölvethetni a kérdést, hogy erről a kis szarvról már a 7. fejezetben is értesültünk. Csak ott a fenevadnak a fején volt, és a 10 szarv közül nőtt ki. Hát most itt a 8. fejezetben vajon mit jelképez ez a kis szarv? Ugye teljesen egyértelmű a látomásból, hogy a párhuzam arra utal, hogy ez a kis szarv itt egy összefoglaló megjelölés, jelenti a fenevad első korszakát, jelenti a második korszakát is, mert Róma két történelmében, Róma két szakaszában ugyanaz a jellegzetesség található meg. Az ókori Róma is, meg a középkori Róma is valami hallatlan finomsággal, ravassággal növekszik fel, és szinte úgy megfoghatatlan az az idő és az a folyamata, hogy egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, először lelki-szellemi befolyásra, majd aztán politikai, hatalmi erőszakszervezet is válik belőlük. És kedves hallgatók, itt is azzal találkozunk, hogy erről a kis szarról beszél a legtöbbet a profécia. Tulajdonképpen elismételi a 7. fejezetben szóló álomnak a részleteit, hogy ez a kis szarv, ez egy valláspolitikai hatalom lesz, amely nem egyszerűen csak megtapossa a szentek népét, amely nem egyszerűen csak embereket tipor le és gázol el, hanem itt találkozunk ezzel a döbbenetes kijelentéssel, így olvastam a 11. versben, hogy a seregek fejedelméig növekedik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy seregek fejedelme vagy seregek ura, mindig Jézus Krisztusra vonatkozik.
Tehát itt egy olyan hatalommal van dolgunk, amely nem kisebb harcot, küzdelmet indít el, mint egy Jézus Krisztus és Jézus Krisztus evangéliuma elleni hatalmas nagy küzdelmet és harcot. És ezért döbbenetes ugye a profécia, mert így egészíti ki a második álmot ez a harmadik látomás, hogy itt egy a Jézus evangéliumával, Jézus szolgálatával, Jézus áldozatával kapcsolatos nagy ellentámadás bontakozik ki. Ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről tudomást szerezhettünk az előző proféciában is, ez a seregek fejedelmég növekszik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, itt meg is kell, hogy álljak, mert a kijelentésnek, a negyedik korszakról való kijelentésnek itt van a súlypontja. Dániel annyira megrendül a látomás során, ugye olvastam előbb ugye az előzményeket, hogy ájultan összeesik, az angyalnak kell, Gábrielnek, ugye egyetlen egy angyal a Bibliában, akiről név szerint olvashatunk, ugye Gábriel szó szerint magyarul ennyit jelent, hogy Isten erős embere. Sem a kérubokról, sem az angyalokról a neveiket soha nem tudjuk meg, de milyen érdekes, hogy ez a Gábriel éppen két könyvben jelenik meg előttünk, egyrészt Dániel könyvében, másrészt pedig Lukács evangéliumában. Ez az a Gábriel, aki Dánielnek is segít megérteni a látomásokat, ez az a Gábriel, aki Keresztelő János születését is hírül adja, és Máriának Jézus születését is bejelenti. Tehát a megváltási terv során egy kulcsfontosságú személy, az angyali rendek közül egy kiemelkedő személy, szó szerint tehát ennyit jelent a neve, Isten erős embere. És akkor, amikor hát látja Dániel ezt az egész jelenetet, akkor nagyon erősen súlypontozza itt Dániel könyve 8. fejezet ennek a jelentőségét, mert a 13. versben azt olvastam, hogy miközben Dániel látta ennek a kis szarnak a borzalmas erejét, hogy Jézus Krisztus ellen a seregek fejedelme ellen is növekedett, akkor hallott egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szól, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől. Tehát egy mennyei lény jelent meg, ugye ezt az előző alkalommal mondtam, hogy a látomásoknak ez a természetük, hogy nem egyszerűen csak képek vetülnek ki a proféták elé, hanem mennyei lények jelennek meg, és mindjárt magyarázzák a látomást, vagy föltesznek kérdéseket a látottak felől. És itt az egyik mennyei lény fölteszi a kérdést, meddig tart ez a látomás? Ez borzalmas elviselni. Hogy a seregek fejedelme ellen és az igazi hívők ellen támad fel ez a hatalom, hát meddig engedi ezt az Isten? Ugye figyeljük meg, hogy ezt nem Dániel kérdezi, hanem még hangsúlyosabb itt a kérdés, az egyik szent kérdezi a másiktól, és ezután hangzik el Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amikor tudomására hozza az egyik a másiknak és Dánielnek is, 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Felrajzoltam itt a táblára, a Bibliának a leghosszabb idői proféciájával van dolgunk. Egy olyan idői profécia, amely 2300 estélig és reggelig terjed. Itt bizonyára tetszenek távolról is látni, én 2300 évet írtam ide. Miért? Azért, mert a Bibliában ez a kifejezés, hogy este és reggel, ez egy hebraizmus, ez annyit jelent, hogy egy nap, egy 24 órás nap. Ugye elkezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt ebbe ütközünk. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Tehát ez, hogy 2300 estélig és reggelig, ez ugyanannyi, mint hogyha azt mondaná, 2300 nap, és kiderül a szent hely igazsága. Igen ám, de Ezékiel könyvében megtaláljuk az azonosítást. Isten így szól a prófétának, hogy ezekben a vázlat proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked. Ezékiel könyve 6. fejezet 4. versének a végén olvassuk ezt az azonosítást. Tehát ezekben a jelképes nagy vázlat proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Kétség kívül ennek utána kell járni. Ez csak azt tudja felfedezni, aki a Bibliát olvassa, komolyan olvassa, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy tudakozni kell az írásokat. Megjegyzem különben, hogy az európai kultúrtörténet során az első ember, aki ennek az azonosítására rájött és ennek hangot adott, Nikolaus Cusanus volt. Nikolaus Cusanus a római egyház híres püspöke, egyben matematikus, fizikus,
filozófus és teológus is volt, a 15. században élt, és Nicolaus Cusanus ezt a proféciát nagyon mélyen tanulmányozta, és arra teljes bizonyossággal rájött, mert hiszen ez egy bibliai összefüggés, hogy itt Isten egy olyan hatalmas nagy időtávot átfogó jövendőlést adott Dánielnek, amely 2300 év múlva megtörténő eseményre céloz. És Nicolaus Cusanus kezdte számolgatni, hogy mitől vegyük az éveket. Ő ugye azt az évet vette kiinduló pontnak, amikor Dániel kapta ezt a látomást, tehát időszámításunk előtt 550-549-et, és kijött így a számolása során a 18. század, ugye az 1750-es évek előtti korszakra, a 2300 év lejárta, és Nicolaus Cusanus egyik latin nyelvű művében, amelynek ez a címe Conjecturis de ultimis diebus, tehát sejtelmek a végső napokról, ebben a művében hangot adott annak, hogy Isten bizonyára azt jelentette ki, hogy a 18. század első felében valami nagy megújhodás fog bekövetkezni a keresztény egyházban. Ő ennyit olvasott ki a 15. században, ebből a proféciából kiderül a szenthely igazsága, ez talán annyit jelent, hogy valami megtisztulás, valami reformáció veszi kezdetét az európai kereszténység életében. Tehát itt, mielőtt a látomásnak és a proféciának a végére járnánk, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a 2300 éves jövendőlést Isten így vezette be, hogy két szent beszél egymásra, és kérdést tesznek fel, hogy meddig tart ennek a negyedik hatalomnak az abszolút hatalma és életideje, és ebbe avatják bele Dánielt, és ekkor hangzik el a szózat, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis 2300 évig kell még várni, és kiderül a szenthely igazsága. Ha végig tetszenek olvasni ezt a 8. fejezetet, akkor megtetszenek látni, hogy Dániel a magatartását, ugye a fejezet végén a következőképpen írja le a Szentírás. Ugye a 8. fejezet 27. verse. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, de senki sem értette. Dániel tehát megrendült a látomása nyomán. Nem értette ezt a látomást. Elmondta ugye a társainak, a héber foglyoknak is, azok sem értették, azok sem tudták. És kedves hallgatók, itt fogunk áttérni majd a 9. fejezetre, de mivel áttérünk itt a 9. fejezetre, ami meg fogja nyitni majd a zárat előttünk, amelynek a kezdetén azt fogjuk látni, hogy mit csinál egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért az Isten részéről. Nagy kérdés. Akár a hétköznapi életében, akár a bibliai kijelentések, hogyha valamit nem ért, mit csinál akkor egy hívő ember, mint itt Dániel próféta? Mielőtt feltennénk ezt a kérdést, mivel egy másik király uralkodásának idejére lépünk át, hiszen tetszenek látni, hogy ekkor már a 9. fejezetben kapott megoldás során már nem az újbabiloni birodalom időszaka tart, az elesett 539-ben, 538-ban. 538-537-ben adja meg Isten Dánielnek a feleletet, amikor a méd Dárius uralkodik a trónon. Tehát ekkor már a médó-perzsa seregek előzönlötték Babilóniát, Dániel a hivatalában maradt, őket is szolgálhatta, de itt megállok egy pillanatra, és egy zenei feldolgozást, illetve annak egyik tételét szeretném a figyelembe ajánlani. Sibelius skandináv zeneszerzőnek a Belsacár lakomája című művéből a második tételt hallgatjuk meg, amely az óbabiloni birodalomnak a letüntét, gyászos bukását fejezi ki sejtelmesen, ugye a keleti zene nyelvén szinte, és ezután térünk a megoldásra, hogy vajon itt Isten mit mondott el ezzel a 2300 éves jövendőléssel, és miért olyan roppant jelentőségű ez a Bibliában. Kérném szépen most akkor a zenét.

Nos hát, olvasom a Bibliából a 9. fejezet első 2 versét. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos hát, mit tesz egy hívő ember, hogyha valamit nem ért? Dániel ugyanis a proféciát nem értette. Nem értette, nem tudta elképzelni, hogy ez a 2300 év mire is vonatkozik. Ő azt rögtön tudta, hogy ez az este és reggel napot jelent, a napok meg éveket jelentenek. És rettenetes hosszúnak látszott neki a 2300 év, mert 2300 év múlva kiderül a Szent Hely igazsága, ez volt Dánielnek a gondolata, hogy Isten talán azt jelentette ki, hogy a zsidó nép csak 2300 év múlva állíthatja helyre a templomát, mehet vissza Jeruzsálembe, térhet vissza a fogságból. Talán azért, mert a babiloni fogságban sem változott meg a nép előnyére. Isten meghosszabbítja ezt a fogságnak az idejét, de 2300 évre. És akkor, amikor Dániel ezt nem értette, vagyis ez volt a gondolata, így gondolta magában, akkor rögtön a bibliai könyvekhez fordult. Így olvastam, hogy ebben az időben, akkor, amikor elesett az óbabiloni birodalom, és a méd Dárius ült a médó-perzsák trónján, az ő uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy mennyi időnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És Jeremiás könyve 25. fejezetében megtalálta a választ, mert Jeremiásnak az Isten kijelentett, hogy a fogság 70 éves lesz. Ugye Ézsaiás prófétának szólt Isten először a babiloni fogságról, később, egy évszázaddal később Jeremiásnak megmondta ennek a fogságnak az idejét, hogy 70 éves lesz a fogság, és most Dániel megbizonyosodott arról, hogy ez a fogság nem hosszabbodhat meg. A 2300 év nem a fogság idejére vonatkozik. És ez a szent hely, ez vagy nem a jeruzsálemi szent helyre, és nem annak az újjáépítésére utal. De Dániel továbbra se értette a jövendőlést. Most már látta azt, hogy csak 70 éves lesz a fogság, és ugye figyeljük meg, a fogság itt már rohamosan a vége felé közeledett, mert 605-ben kezdődött el a fogság, és 605-től idáig bizony eltelt már 67 esztendő. Két-három év múlva adja ki majd Círusz a rendeletét, amellyel Zorobábelt, majd később ugye Esdrás vezette fogolycsapatokat hazaengedi, és valóban a fogság 70 év múlva véget ért. De Dániel nem értette, hogy akkor hogy lehet. Isten adott egy kijelentést, hogy 70 éves lesz a fogság, meg adott még egy kijelentést a 2300 évről. Hát most hol van itt az összhang a kettő között? Figyeljük meg, a Biblia ezt tanítja, hogy ha valamit nem ért az ember az életében, vagy a bibliai tanításokban, először nézze meg, hogy a Biblia más helyén hogyan nyilatkozik arról a kérdésről. Jézus ezt így mondta Máté evangélium a 4. fejezetében a 7. vers szerint, ugye, hogy viszont mi van megírva. Ez egy döntő dolog. Ne ráncigáljunk ki a Bibliából innen-onnan ezt, azt, amazt, hanem az a korrekt eljárás, hogyha végig tekintjük, hogy a Biblia ugyanarról a kérdésről még hol beszél, és milyen összefüggésbe helyezik az összes kijelentések azt a kérdést. Na de mi van akkor, hogyha ezután sem értjük? Mert Dánielnek ez az esete. Figyeljék meg, hogy a 3. vers mivel folytatódik. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel. Ez a második fokozat. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk rögtön megvilágosodnak az igazságok. Rögtön fény derül mindenre, még akkor sem, amikor már tájékozottságunk van a Szentíráson belül. De akkor az embernek ott van a másik nagy lehetősége, hogy személyesen forduljon az Istenhez, ha kell, könyörgéssel, böjtöléssel is, és kérje Istentől a választ. Kérje azt, hogy az Isten vezesse a tekintetét valahogy a megoldásra, vagy világosítsa meg az elmét, hogy látni tudja azt, amiről szó van.
És olyan érdekes, hogy a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Dániel még be sem fejezte az imádságát, amely különben a Bibliának az egyik legszebb imádsága, csak én nem tudok itt vele most ugye törődni. A 9. fejezet 3. versétől tart egészen a 20. versig, és ott még be sem fejezi az imádságát, a következő történik, a 21. versben. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az esteli áldozat idején. És értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Figyeljék meg, hogy Dániel még be sem fejezi az imáját, nagy hirtelen jön Gábriel, azt mondja, mennyben már feleltek neked szózattámat, nekem az a feladatom, hogy ezt a szózatot neked megjelentsem, kétszer is utal a látomásra, tehát nyilvánvaló, hogy a több mint 10 évvel ezelőtti látomásról van szó. Dániel több mint 10 évet töprengett ennek a 2300 éves proféciának az értelmén, de nem mondott le arról, hogy ennek lehet megfejtése. És akkor, amikor imádsággal, könyörgéssel az Isten kereste, Dánielnek, ugye Gábriel gyorsan hozza a megoldást. És a megoldásból én csak annyit olvastam most fel, hogy ezzel kezdődik a válasz, hogy 77 szabatot le a te népedre és a te szent városodra. Mit mondott tehát Isten Gábriel által Dánielnek? Isten először is megnyugtatta a prófétát. Isten azt mondta a prófétának, hogy ebből az előbbi 2300 éves hatalmas időtávot átfogó jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 77 szabatot le. Megint ugyanazzal a törvényszerűséggel van dolgunk. A 77, ugye 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 év. Tehát azt mondja itt Gábriel a prófétának, hogy ebből a hatalmas 2300 éves jövendőlésből a te népedre, a zsidó népe csak 490 év vonatkozik. És ezen belül én elmondom neked, hogy a 490 év során mik fognak megtörténni. És közben, és ez lesz majd az előadásunknak a végső témája, közben, miközben elmondja, hogy mik fognak megtörténni a 490 év alatt, egy halvány betekintést ad Dánielnek, hogy mi is lesz a 2300 év végén. De én sem boríthatom fel a logikát, először ezzel kell foglalkoznom, és majd ezután térünk át a jövendőlésen belül a 2300 évre vonatkozó kijelentése. Azért fontos ez a felismerés, hogy a 8. és 9. fejezet összetartozik, mert ez az a Bibliában, amelyre igazán a 18. század végén és a 19. század elején jöttek rá. Akkor indultak el felekezetektől függetlenül, illetve minden felekezetben és a föld minden részén olyan Biblia olvasó és profécia tanulmányozó mozgalmak, amelyek során az eddigi ismereteink szerint 69-en is megfejtették ezt a proféciát. Tehát a 18. század végén, a 19. század elején fölismerték, hogy a 8. és a 9. fejezet összetartozik. A nagy távlatú jövendőlés kezdete, amely a 8. fejezetben a levegőben lóg, mert ott nem mondja meg az Isten, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 9. fejezet megmondja a kezdő időpontját, a 490 évnek, de a két időbeli jövendőlés együvé tartozik, hiszen ez a 490 év a 2300 évből szabatott le, vágatott le. Tehát egyenesen van a két kijelentés, a 8. fejezet a 2300 évet így elénk tárja, de ez a levegőben lóg, nem tudjuk hol a kezdőpontja, tehát nem tudjuk hol a végpontja, az sem. De a 9. fejezet elmondja majd, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 2300 évnek is, és a 490 évnek is. Tudnék, Gábriel a következőket mondja. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és városfalak,
mégpedig viszontagságos időkben. És a 62 hét után kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye azt írja erről a proféciáról, hogy a század elejéről való egy tanulmány, Huber Lipót, egy nagyon ismert teológus professzor volt, kalocsai kanonok, az Ószövetség jó ismerője, 1902-ben jelentetett meg a Katolikus Hittudományi Folyóiraton belül egy körülbelül 40 lapos tanulmányt, amely itt van a kezemben, fénymásolatban. Ennek az a címe: a messiás megjelenésének ideje a Dániel proféta szerint. Ezt a Dániel könyve 9. fejezetét a 24-től a 27. versig vizsgálja, és azt mondja erről a jövendőlésről, hogy ez a jövendőlés az Ószövetségnek a legértékesebb proféciája. Miért? Mert egész esemény sorrendet mond el Jézus Krisztus fellépéséig, szimbólumok nélkül hozza tudomásunkról, hogy mi lesz Jézus Krisztus életének a vége. Soha erről az Ószövetség nem beszél kimondottan, csak jelképekben. Itt viszont azt olvastam, hogy kiirtatik a messiás, és azt is a tudomásunkra hozza, hogy mi lesz ennek a következménye, mi fog rázódulni Palesztinára és a zsidó népre ennek következtében. Egy egész esemény sorrendet állít fel, és döbbenetes módon mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus első fellépésének mik lesznek a körülményei. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki a Bibliában el akar mélyedni, egy pár példányt hoztam ebből a tanulmányból, de hogyha valaki ezt szeretné megszerezni, akkor szívesen fénymásoltatom annak. Ugye egy olyan megdöbbentő bevezetéssel kezdődik ez a kis tanulmány. Azt mondja a szerző, hogy ő elment Jeruzsálembe a század végen, ott bejárta ugye a régi ókori helyeket, és megállt a Siralom falnál is, és látta, hogy a Siralom fal előtt ugye a szívük mélyéből hogyan búsonganak, hogyan szomorkodnak zsidó emberek, amikor várják a messiást, és mennyire tele van a szívük gyötrelemmel és keserűséggel, hogy ez a messiás még nem jött el. És akkor végigveszi az ószövetségi jövendőléseket, Jákob jövendőlését, Aggeus, Malakiás jövendőlését, amelyek elmondták, hogy nem múlik el a Júdától a fejedelmi pálca, amikor el kell jönni a messiásnak, hogy a második templom idején kell fellépni, és azt mondja, hogy már rég letelt annak az ideje, saját profétáitok mondták meg, hogy a messiásnak már el kellett jönni, de hogyha valaki ennek sem hisz, olvass el Dániel könyve 9. fejezetét, mert ebben a 9. fejezetben jelképek nélkül, közvetlen, hétköznapi nyelven ott van, hogy fellép a messiás, kiirtatik a messiás, senkie sem lesz, és a várost és szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és elkezdi értelmezni ezt a proféciát, ha nem is minden egyes pontján tökéletesen, de minden esetre a vezérfonalat végig követi. Nos, hát a mi számunkra itt az a fontos, hogy ez a profécia megjelöli a kezdőpontot. Tudnék, így olvastam a 25. versben, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Kicsit régies a magyar fordítás, hogy ezt ma így mondanánk mai magyar nyelven, hogy akkor, amikor kiadnak egy rendeletet, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni. Annak a rendeletnek az idejétől számítódik mind a két profécia. Nagyon sokan azért hibáztak a proféciának az azonosításában, mert Jeruzsálemről három rendeletet is kiadtak. Aki ezekről értesülni szeretne, itt van a kezemben a legutóbbi években megjelent, nemzetközileg is talán legjobb, de magyar nyelven is megjelent, Girsman az ókori Irán című monográfiája. Alcíme: Médek, Perzsák, Pártusok. Ebben a könyvben olvashatunk a perzsa királyokról és azok rendeleteiről, és megtudhatjuk ebből, hogy valóban három perzsa király is kiadott rendeletet a zsidó népre vonatkozóan. 536-ban kelt az első rendeletet, Círus adta ki. Ezt tartalmazza maga a Biblia is. Círus ugye a toleranciáról, a vallási toleranciáról ismert perzsa uralkodó megengedte a zsidó népnek a hazatérést, de még azt is, hogy fölépíthetik a templomukat. Sőt, a perzsa állam kincstárból még pénzt is mellékelt ehhez. Nagy dolog volt. Ugye a vallási toleranciának azóta sem volt sok olyan nagy személyisége, mint a perzsa Círus, akiről egyébként Ézsaiás könyve 45. fejezete
már több mint 100 évvel előtte megjövendőlte, hogy ő fel fog lépni, és hogy ő lesz az, aki a népet haza fogja engedni. Igen ám, csak figyeljük meg, hogy Círus rendelete a templom felépítésére vonatkozott. A profécia pedig így hangzik, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Tehát ennek a proféciának nem lehet a kezdőpontja 536, mert a profécia napnál világosabban mondja, hogy itt nem a templom újjáépítése felől való szózatra kell gondolni, hanem az egész város és közigazgatás visszaállításáról. A második rendeletet időszámításunk előtt 520-519-ben adta ki Dárius, a következő perzsa uralkodó, de ő is csak a templom építéséről rendelkezett, tudnék közben az építés megakadt, a környező népek ellenségeskedése miatt, hát el tudják gondolni, hogy hogyan esett ezeknek a zsidó népet gyűlölő törzseknek, hogy a nagy perzsa birodalom őket támogatja abba, hogy hazatérhetnek Jeruzsálembe, és felépíthetik államkincstáron a templomukat. Hát persze, hogy támadták az izraelitákat. És a megakadás után Dárius rendelete megerősítette a Círus féle rendeletet, de ez is csak a templomépítésre vonatkozott. A proféciánk pedig így szól, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Megtalálhatják ebben a könyvben is, hogy aki kiadta ezt a rendeletet, Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodó, akiről itt egy külön fejezet szól, első Artaxerxész Longimanusról, aki 465-464-től 424-ig uralkodott. Ez a perzsa király adott ki egy olyan rendeletet, amely már nem a templom újjáépítését engedte meg, mert az már fölépült időközben, hanem az egész Jeruzsálem városának az újraépítését, mondja is a profécia, hogy felépítetnek az utcák és a városfalak. Mégpedig viszontagságos időben, hiszen ekkor is zavarták az újjáépítést. És ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben kelt. Tehát akkor, amikor Dániel könyvében Isten elmondja Gábrielnek és a prófétának, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik a 490 év, akkor ezzel együtt a 2300 év kezdő időpontját is meghatározta. Először megnyugtatta Dánielt, hogy nem a zsidó népre vonatkozik ez a teljes időtartam, nem hosszabbodik meg a 70 éves fogság, nem arról van szó, hogy a nép megtéretlensége miatt még tovább kell Babilóniában maradniuk, hanem az ő népére csak 490 év vonatkozik, és elmondta, hogy a 490 éven belül mi fog megtörténni. Nagyon röviden foglalkozhatom csak a proféciával, az előadás után bárki megkérdezheti ennek ugye a részletesebb tartalmát, de egyből látjuk, hogy ez a profécia ugye túlmegy az időszámításunk null pontján, mert a 457-nél nagyobb a 490. Tehát, hogyha a 457-ből kivonjuk a 490-et, megkapjuk a profécia lejártának az időpontját, 33 vagy 34-et, azért számolunk két évet, mert a keleti népeknél és a zsidó népnél is kétféle időszámítás volt érvényben. Ugye tavasztól tavaszig tartott a vallási időszámítás, és ősztől őszig a polgári időszámítás, például a királyok trónra lépési uralkodás évét is mindig az őszi teljes évtől kezdték számítani. Tehát még egy évet megadunk, hogy teljesen biztos legyen az azonosítás. A 490 év tehát időszámításunk szerint 33-34-ben jár le. Utána a profécia elkezdi részletezni, hogy ez a 490 év, ugye ez 77, azután felbontja a 77-et három részre, 7 hétre, 62 hétre, és marad még egy hét. Tehát, hogyha ezt összeadjuk a hetet, a 62-t és az egyet, akkor kijön a 77. Rejtjelesen adja meg, bizonyos utána járás szükségeltetik, de hogy tetszenek látni, nem sok. Aki becsüli annyira a Bibliát, hogy utána akar járni a kijelentéseinek, ezt könnyűszerrel megteheti, hogy utána jár, hogy a 77-et hogy bontja fel a profécia, és rögtön társítja az eseményeket is. 77 hét után megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. Tehát 49 év múlva,
azaz időszámításunk előtt 408-ra befejeződik Jeruzsálem újráépítés. Ezt közli Dániellel a kijelentés. Utána eltelik 62 hét, vagyis be kell szorozni a 62-t héttel, ugye ez 434 esztendő. Ezzel a 434 esztendővel, amit itt ugye úgy lehetne ábrázolni, hogy tehát itt következik be mondjuk Jeruzsálem újjáépítése 408-ban, 408-ig. Utána van egy 62 hetes nagy időszak egészen idáig, tehát túlmegyünk már az időszámításunk nulla pontján. Erről semmit nem mond a profécia, mert ez Dániel könyve 10. és 12. fejezetek közötti részek nagy témája lesz. Ennek az egész történelmi időszaknak, a méd, a perzsa és a római időszaknak a nagyon részletes bemutatása Dániel könyve végén fog bekövetkezni. Itt csak annyit jelent ki a jövendőlés, hogy a 62 hét után, ugye felhívom a figyelmüket, hogy nagyon kis mértékben, de pontosítanunk kell a fordítást, és én ezt a TIT kísérő füzetben meg is tettem, ugye úgy fordítja a Károlyi Biblia, hogy kerítések építetnek meg. Hát ugye ez érthetetlen, mert ahhoz nem kell királyi rendelet, hogy az emberek kerítést építsenek. Vagy hát legalábbis akkor nem kellett, lehet, hogy most kell. De szóval itt nem kerítések van, hanem városfalak. Nem 62 hét múlva van, hanem 62 hét után van. Ugye, tehát egy kicsit pontosítani kell a fordítást az eredeti héber szöveg alapján, és ezt a nagy időszakot tehát kihagyja, erről nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a 62 hét után fellép a messiás, tanítani fog, de az utolsó hét, ugye a fennmaradó egy hét, vagyis hét nap, vagyis hét év felén a messiást kiírtják, tehát pontosan megjelöli a messiás halálának, áldozatának az idejét. És utána eltelik még egy bizonyos időszak, amikor Jeruzsálemben és Palesztinában hirdetik az evangéliumot, de amikor azt sem fogadják el, ugye a választott nép tagjai, akkor lejár az idő, tehát ez a 490 év, amely leszabatott ebből a hosszúból, ez lejár, és ezután nem sokkal a várost és a szent helyet elpusztítja, és nagyon érdekes ez a kis kijelentés, egy következő fejedelem népe, ezzel sem tudok részletesen foglalkozni, de csak úgy felhívom a figyelmüket, hogy ennek a gyönyörű szép proféciának a megértéséhez, például ehhez a mozzanatához, hogy azt mondja a profécia, hogy egy következő fejedelem népe fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Ugye felhasználható Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve, amely döbbenetes erővel írja le, hogy nem akarta elpusztítani Titus a várost. Akkor, amikor Titus időszámításunk szerint 69-70-ben körbezárta Jeruzsálemet, és biztos volt a város eleste, és óriási villongások voltak a rómaiak és a zsidó város védő csapatok között, és nagyon elegük volt már a római katonáknak az egész palesztinai hadjáratból, Titus nem tudta megfékezni a katonáit, nem tudta visszatartani attól, hogy a szent helyet, a templomot fel ne gyújtsák. A profécia ezt olyan tökéletesen jelzi, hogy nem egy fejedelem fogja elpusztítani a várost, egy fejedelem népe. Josephus Flavius ezt így írja a magyar kiadás 426. lapján, amikor elmondja a város elpusztítását, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Így égett le a templom Titus akarata ellenére. Berohantak ugye a felbőszült csapatai, fákját dobtak a templom fából készült épületére, Titus hiába ordított, hiába próbálta megfékezni a katonáit, nem lehetett. Annyira felgyülem lett bennük a keserűség a zsidó háború miatt, nem lehetett megfékezni a csapatokat. Ez a rövid, nagyon szűkszavú profécia hallatlanul pontosan rátapint. Még egy szót se hibáz el. Nem csak időben látjuk pontosan, hogy mikor következnek be ezek az események, hanem olyan kis részletekben hitelesíti a profécia magát, hogy nem azt mondja, hogy egy következő fejedelem pusztítja el Jeruzsálemet, egy következő fejedelem népe. És ugye, hogyha kiszámítjuk itt az időket, akkor kijön 26-27 Jézus fellépésének idejére, ugye kijön a 3,5 éves szolgálata nyomán, ugye 30-31 a halálának az idejére, és 33-34 kijön arra az időre, amelyet a Biblia a választott nép
megbízatásának a lejárásával azonosít, ekkor lejár a zsidó nép választott volta, nem akkor jár le, tehát amikor Jézus Krisztus megfeszítetik a Golgotán, hanem azután is van még idő elfogadni, mint népnek is van idő elfogadni ugye a Messiásról szóló üzenetet. Ezután minden egyes embernek, természetesen minden egyes zsidó származású embernek megvan a lehetősége Jézus megismerésére és elfogadására, de mint nép nem választott nép tovább. 77 szabatot leadt te népedre és a szent városodra. Jézus így mondja ezt Máté evangélium a 21. fejezetében. Elvétetik tőletek a mennyek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi majd a gyümölcsét. Tehát röviden ezzel szeretném jellemezni ezt a proféciát, hogy valóban az Ószövetségnek egy tökéletes tömörségű, de mélységű jövendőlése is, ennek körülbelül én az egy tizedét, egy huszadát ismertettem, hallatlanul súlyos kijelentések vannak, erre egy külön előadás kellene, de mi a két jövendőlés sorozatot egybe kötöttük. Most mielőtt a végső hát azonosításra térnék, itt szeretném bejátszatni Händel messiásának, tehát Jézusról szóló nagy oratóriumának a kezdeti tételét. Ugye Händel pontosan ismerte a proféciákat. Szóval az a zeneszerző, aki tényleg a Bibliában járatos volt. Hála égnek, hogy valaki úgy zenésítette meg a Bibliának egy középponti témáját, hogy legalább tudta, hogy mit zenésít meg. Nagyon, nagyon kevés művészről lehet ezt elmondani. És Händel ezért kezdi a messiását, ugye keresztelő János fellépésével és vigasztalásával és biztatásával, mert ha valaki elkezdi olvasni az evangéliumokat, és ott találkozik keresztelő János igehirdetésének szavaival, ugye a fő kijelentésével, amit Jézus is elismétel aztán, betelt az idő. Hát hogy magyarázza ezt, hogy betelt az idő? Keresztelő János is, Jézus is erre a jövendőlésre célzott. Betelt az a profétikusan kijelentett időszakasz, amelyre nézve Isten kijelentést adott, hogy ennyi és ennyi után fellép a messiás, betelt az idő. Ugye a fejsze már a fák gyökerére vette, tehát itt van a megtérés, megváltozás jó lehetősége. És keresztelő János és Jézus is ezért szólt erről, ezzel Dániel könyve 9. fejezetét idézték vissza, és Händel is így kezdi az oratóriumát. A nyitány után ezért van olyan nagy felütés ennek az oratóriumnak, mert a messiásnak az első tétele, ugye az 1740-es években írott messiásnak az első tétele megszólaltatja keresztelő Jánost, ugye a betelt az idő prófétáját, aki felszólítja a népet arra, hogy keljen fel, hogy álmából fölocsudjék, és hogy figyeljen Krisztus tanítására. Tehát az első tételt hallgatjuk meg, nem az eredeti angol nyelven, hiszen a messiás eredeti szövegkönyve angol, hanem az anyanyelvén németül.

befejezésül, akkor szeretném nagyon röviden érinteni ezt a kérdést. Azért mondom, hogy röviden, és mindent nem tudok, és nem is lehet elmondani, mert nyilvánvaló ennek a kérdésnek a tisztázásához hát bizonyos ismeretek és előtanulmányok szükségesek. Én azonban szinte csak arra akarok hivatkozni, amit a táblán tetszenek látni. Mit látunk a táblán? A táblán azt látjuk, hogy a Bibliában létezik egy olyan jövendőlés, egy olyan ószövetségi profécia, egyetlen egy ugyan, de létezik, amely pontosan hírül adja Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét, kereszt halálának az időpontját, és azt, hogy ezen az időn belül mik történnek meg, és az ószövetség hogyan zárul le. A messiás első eljövetelére tehát van idői kijelentés. Ezt azért hadd húzzam alá, mert még úgynevezett vallásos vagy hívő emberek sem tudnak erről. Márpedig a Bibliának az egyik legnagyobb Isten érve talán éppen ez. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hiszi az Istent, ezt megteheti. Ezt mondja Jób könyve 35. fejezete is, hogy amilyen magasan vannak a felhők fönn az égen, és nézd fel, hogy hol futnak. Hát vajon te adsz nekik valamit, ha elismered, hogy léteznek? Hát ha Isten létezik, akkor az ember tesz nagy szolgálatot neki, hogy elismeri, hogy van? Nem. A Biblia azt mondja, hogy csak az ember nyerhet azzal, hogyha megismeri az Istent, és elismeri, hogy létezik egy Isten. De vajon hogyan lehet megismerni az Istent? Ugye említettem, hogy a Bibliában tulajdonképp két óriási ér van az Istennek a lénye mellett. Az egyik az erkölcsi jelleme, hogy benne a szeretet és a jóság egy és ugyanaz, és ez egy hatalmas nagy téma. De a másik érvés indok, hogy semmelyik más vallásban, és semmelyik más úgynevezett szent könyvben nem találunk beteljesedett proféciákat. Blaise Pascal, az ismert francia fizikus és filozófus ismerte ezt fel a Gondolatok című művében, amelyet nagyon sokszor idéztem, és hát hivatkoztam is rá a kísérő füzetünkben is. Pascal mondja az egyik töredékében, hogy különböző egymással ellentétes vallásokat látok. Mindegyik azt mondja, hivatkozva a maga tekintélyére, hogy én vagyok az igaz. Nekem higgyetek, hozzám tartozzatok. De én megvizsgálom a vallásokat, és azt mondom, hogy e tömérdek vallásfelekezet közül csak egy lehet igaz. Az, amelyben én, a matematikus, a fizikus, láthatom, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. Több évszázadra előre Isten bennük megjelenti a véget, és én ellenőrizhetem, hogy azok hogyan teljesedtek be. Ez makulátlan logika. Nem egy-két évre jelentette ki Isten a bekövetkezendőket, hanem 490 évre. Ha az ember ezt, ha lenne az emberben előítéletmentesség és elfogultságmentesség, és ennek nekiállna az ember, hogy megnézné, mert hiszen ez a kérdés, hogy létezik Isten, vagy nem létezik Isten, és én ebből meggyőződhetem arról, hogy ezt a kijelentést nem adhatta ember, mert mi emberek egy évtizedre se tudjuk megmondani, mit hoz a jövő. De Isten viszont a maga végtelen bölcsességével, mindenki szabadságát meghagyva, és úgy sodorva össze a történelem szálait, hogy soha erőszakot nem téve, Isten mégis tudja előre, hogy az összefüggések, az a sok-sok milliárd ember törekvés szál hogyan fonódik majd egybe, és mit fog hozni a jövő. Pontosan elmondta, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ebben az időpontban, ez így bekövetkezett, hajszál pontosan. Jézus Krisztus az ismereteink szerint valóban a 31-es évnek a tavaszán, Nisán hónap 14-én halt meg, és valóban 3,5 évig tanított, és valóban az apostoli misszió is 3,5 évig terjedt Palesztinában, csak azután mentek az apostolok pogány lakta területekre, és valóban ennek következtében elpusztítatott a város és a szent hely, valóban, mint özönvíz által, valóban egy következő fejedelem népe által. Kérem, óriási érv. De én most nem erre szeretném mégse vetni a hangsúlyt, hanem mire? Hogy Isten ugyanebben a jövendőlésben adott egy hosszabb távlatú proféciát is, amelyben az elsőhöz képest ugyan nem Jézus második eljövetelének az idejét mondta meg,
Mert ez a kérdőjel mindig itt fog szerepelni, ameddig proféciákat tanulmányozunk a Biblia szerint. Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, mondja Jézus Krisztus. A Biblia Jézus első eljövetelét időileg meghatározta, és jövendőlésben az ember tudomására hozta. A második eljövetelének az idejét nem hozta az ember tudomására, viszont, amit az ember tudomására hozott az Isten, hogy a második eljövetel előtti utolsó szakasznak mi lesz a kezdőpontja. Tehát az biztos és igaz bibliai tanítás, és ettől eltérni nem lehet, hogy minden fajta spekuláció és számítás Jézus második eljövetelére hibás és téves a Biblia szerint. Mert maga a Biblia állít sorompót, azt a napot és azt az órát. Sem az ég angyalai, sem az emberek, még a fiú sem tudja, csak az én mennyei atyám. Jézus ezt többször elmondja, ugye a nagy apokaliptikus beszédében, mind a három evangéliumban, Máté 24, Lukács 21, Márk 13. fejezetében, de Isten viszont gondoskodott arról, hogy a végidő, az emberiség

most szeretnék visszakötni az előadás elejére, mivel kapcsolatban nyilatkoztatta ki? Ne felejtsük el, hogy ez a profécia a kis szarval végződik. A kis szarv Isten ellenes és a seregek fejedelmével szembeni támadásával végződik, amelynek a központja Jézus Krisztus közben járó szolgálata. Jézus Krisztusnak az a szolgálata, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, ez kifejezte azt, hogy most már minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztus, közvetlen bejárása lehet. Krisztus által az Atyához. Jézus Krisztus az egyedüli közben járója az emberiségnek. Jézus Krisztus a szó szóló, a védő ügyvéde, ahogy mondja János első levele második fejezetének az első verse. Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatot kapni, bűnbánat nyomán, megújult életre erőt kapni, hitet kapni és győzelmes életet kapni. És ez a kis szarv, ennek a valamennyi ténykedése a történelme folyamán arra irányul, hogy a seregek fejedelmétől, Jézus Krisztustól elvegye ezt a közben járó szolgálatot. Tehát egy olyan valláspolitikai hatalom, amely kinöveszti a maga intézményrendszerét, a maga szervezetét, és ő maga állítja be magát közvetítőnek az Isten és az emberek között. Ez egy súlyos és borzalmas ellentámadás Jézus szolgálatával szemben. Mert emberekkel azt a képzetet fogadtatja el, hogy nem lehet személyesen megismerni az Istent. Nem lehet közvetlenül Jézus Krisztus által menni az Atyához. Szükség van emberi közvetítőkre, szükség van intézményekre, szervezetekre, és hosszú évszázadokig tart ennek a kis szarvnak a hatalma, de amikor lejár ez a profécia, amikor lejár ennek a 2300 éves jövendőlésnek az érvénye, akkor elindulnak Bibliát kutató mozgalmak, és felfedezik a szent helynek az igazságát, és felfedezik, hogy mit is jelent ez, hogy mennyei szent hely, és mi is történik a mennyei szent helyen. Figyeljük meg 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Erről már csak befejezésképp tudok szólni, hogy erről a hatalmas nagy profécia kutató mozgalomról van egy olyan felbecsülhetetlen értékű munka, amelynek a szerzője maga is részt vett ebben a mozgalomban. A múlt század első évtizedeiben, harmadik és negyedik évtizedében kiteljesedett mozgalomról, amelyet, mint említettem, minden vallás felekezetben ugye voltak ennek képviselői, és 69-en közülük megfejtették ezt a jövendőlést, köztük ez a szerző Ellen Gould White, akinek 5 kötetes Korszakok nyomában című művének az 5. kötete a Nagy küzdelem. Ebből a nagy küzdelemből, hogyha valaki tudomást akar nyerni Jeruzsálem pusztulásától, egészen a végső időkig tartó profécia értelmezéséig és az idők jeleiről a végig, ugye bizonnyal tudomást szerezhet, én ez előadás sorozat keretében részletesen ebbe a kérdésben nem tudok belebocsátkozni. Számunkra mégis annyi elég, hogy itt nem a Dániel népéről van szó, nem a zsidó népről van szó, nem egy földi szent hely megtisztításáról van szó, hanem így mondja Mózes második könyve és a zsidókhoz írt levél, hogy a földi szent hely is a mennyei mintájára készítetett. A mennyei szent helyről, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról, annak egy különös szakaszának kezdetéről, az ítélet kezdetéről beszél itt a profécia, amelynek a részletes értelmezése nyilvánvalóan jelenések könyvéhez tartozik, amelyet egyrészt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt úgy, ahogy el is végeztünk, és ha tart még valamikor a sorozatunk, akkor részletesebben talán el is fogunk végezni. Most azonban szeretném megkérdezni, hogy van-e még arra egy kis időnk, hogy ezt a bizonyos proféciát bizonyos vetítéssel is illusztráljuk, vagy pedig 35 van. Tehát ez 10 perc. Jó, köszönöm szépen, akkor kérném a vetítést. Igen, hát először is szeretnék bemutatni egy olyan régészeti leletet, amely Belsacárral kapcsolatos. Nagyon sokan olyan alapon vonták kétségbe Dániel könyvét, hogy miért beszél Belsacárról. A 20. század elejéig Belsacárról valóban nem találtak említést és emléket. A 20. század elejéig

0: Régészeti feltárások, amelyről külön egy rövid tanulmány is itt a rendelkezésükre áll, az előadás végén ezt meg lehet vásárolni. Ugye megtalálták ezt a bizonyos babiloni sztélét Nabunaidnak, az új babiloni birodalom utolsó királyának az ábrázolását, akinek az uralkodásának az ideje alatt Belsacár kormányozta az országot. Tehát egyből bizonyossá vált, hogy ez a Nabunaid, ez ugye egy létező személy, és aki átadta az uralkodás Belsacárnak, aki azért mondhatta Dánielnek, hogy utánam a harmadik lehetsz az országban, ha megfejted a mene-mene tekel ufárszín felírást, ugye mindjárt látni fogjuk, mert második helyet nem is ajánlhatott Dánielnek. Tudnék, ő volt a második Belsacár, és Nabunaid volt a birodalom hát jogszerinti uralkodója. Nézzük a következő feldolgozást. Rembrandt híres olajfestménye Belsacár uralkodásának a végéről, amikor a babiloni palotájába összehívat 1000 embert, hatalmas dőzsölés folyik itt Bélisten napján, és akkor jelenik meg egy kéz a falon, amely lángoló betűkkel írja mene-mene tekel ufárszín, és ezt fejti meg Dániel, hogy megmérettél és híjával találtattál az Isten mérlegén, elvétetik tőled a te országod, és aznap éjjel el is foglalja Dárius Bábelt, ugye Babilónia fővárosát. Rembrandt 17. századi olajfestménye, ugye ezt a jelenetet az érett barokk fény árnyék játékával, annak feszültségével ellenpontozza, és teszi valóban drámai jelenetté. Menjünk tovább. Itt látjuk ugye ezeket a birodalmakat, még egyszer fussuk át. Ugye a második világbirodalom Médó-Perzsia, itt van Susánvára, itt van Babilon, a három terjeszkedés Kis-Ázsia, Szkítia, Egyiptom és Etiópia, és aztán Görögországon feneklik meg a hódítási kampány. Menjünk tovább. Círus agyakhengere, amely szintén a 20. századi feltárások egyik értékes láncszeme, amelyről tudhatjuk, hogy Círus milyen módon foglalt el, ugye a médek mellett már ugye tulajdonképpen a nagybátyja volt Dárius, ő játszott vezető szerepet, hogyan foglalja el Babilont. Ez az agyakhenger adja tudtul, ugye ékírásos nyelven Babilon ostromát. Menjünk tovább. Itt látjuk Círus síremlékét az iráni Passargadaiban. Nagy Sándor hozatta helyre, és annak köszönheti mostani fennállását is. Nagy Sándor nagyon tisztelte Kűroszt, ugye az ókor egyik legnagyobb uralkodóját, a vallási tolerancia megteremtőjét. Menjünk tovább. Susáról nincs képünk, de a Perszepoliszi palotát látjuk magunk előtt, ugye a perzsa királyok kihallgatási csarnokát Szerxész idején a perzsa birodalom emlékeiből. Mehetünk tovább. Holbein metszete, a zsidó nép hazatérése a fogságból, tehát időszámításunk előtt 536-ban adja ki Círus a rendeletet, és Holbein ikónész gyűjteményében, amelyet Lyonban jelentetett meg 1538-ban, láthatjuk, hogy a romokban levő várost megközelítik, és aztán újra építik Esdrás és Nehémiás idején, erről külön előadásokat fogunk hallgatni. Mehetünk tovább. Látjuk a harmadik világbirodalmat, a Nagy Sándori Görögországot, Makedóniából indul ki. Ugye érdekes a kecskebak, amely nem is illeti a földet, és már is eljut az Indus folyóig, bekebelezi tényleg az akkori fél világot a világhódító Nagy Sándor. Nagy Sándorról kérném a következő pompei mozaikot. Nagy Sándor a Gaugamélai csatában Dárius ellen, mint katona, és a következő pénzérmén pedig Nagy Sándor arcmását látjuk. Mehetünk tovább. Itt a negyedik birodalom Róma, ugye, amely a kisszarv ókori megfelelője, amely kelet felé, Kis-Ázsiába, dél felé, Észak-Afrikára és a kívánatos föld felé is terjeszti az uralmát, Palesztina időszámításunk előtt 63-ban való bekebelezése. Mehetünk tovább. És most nagyon röviden szeretném ismertetni ezt a Szenthely kérdését. Ugye már néhány kockát bemutattam a múlt évben is, de talán nem lényegtelen, vagy nem felesleges újra megmutatni. A Szent Sátort látjuk itt egy rajzon, úgy, ahogy ez Mózes idejében kinézett. Ugye ennek a szent sátornak a következő három része volt. Volt az úgynevezett pitvar, ugye, amely körülfogta, tehát az udvara ennek a szent sátornak. Az udvarára bemehetett bárki ember, aki a bűnét rendezni akarta Istennel, itt volt az áldozati oltár, ide vitték az áldozatokat, itt volt a papok mosdómedencéje, amelyben a lábukat, kezüket meg kellett mosni, mielőtt a templom második részébe, a szentélybe betértek. A szentély volt, tehát ez a középső rész, a második rész, majd meglátjuk, hogy milyen tartozékok álltak ott bent, és a harmadik rész pedig itt hátul a szentek szentje volt. A 2300 éves profécia erre vonatkozott, hogy 2300 estélig és reggelig, és megtisztítatik ez a bizonyos szent hely. Hát mit kell értenünk ezen a megtisztításon? Nézzük a következő képeket. Ugye ez egy jelenet, ahogy a kárpitokat felvonják, és különböző alkalmakkor az emberek vihetnek áldozatokat. Nézzük, hogy milyen áldozatokat. Különböző áldozatokról volt itt szó, Mózes harmadik könyve részletezi ezeket. Erről a könyvről is van irodalom, amelyet szintén az előadás után be lehet szerezni. Nem az áldozatok fajtájában volt itt a döntő lényeg, hiszen lehetett tulkot áldozni, bárányt áldozni, még gerlicéket is áldozni. Egytől egyig ugye szelíd állatok voltak ezek, kinek-kinek mennyit tudott megengedni magának, nyilván az értékfokuk más volt az állatoknak. És akkor, amikor elhozták ide a templom pitvarába, akkor át kellett hárítani a bűnösnek az állat fejére a bűnét. Nézzük meg a következő képen. A két szarva közé kellett tenni a kezét, és mintegy áthárítani a bűnt, annak jelzéseképp, hogy szeretne megszabadulni a bűnétől, szeretné kivetni az életéből azt a bűnt, szeretne nem újra vétkezni, úgy, ahogy eddig. És ezután az állatot meg kellett ölnie, és az állat vérét pedig a papoknak kellett bizonyos szertartással, vagy az oltárszarvára kenni, vagy pedig a kárpit felé hinteni. A bűn bocsánat jelképes szolgálata volt ez, amellyel Isten arra akarta tanítani a zsidó népet, hogy mindenki kaphat bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az azt jelzi, hogy az ember látja maga előtt, hogy minden bűnnek a következménye a halál, valakinek meg kell halni azért a bűnért, nem ő neki, hanem egy kezesnek, egy áldozatnak, egy helyettesnek, ennek a bizonyos állatnak. Tehát a bűn büntetlenül nem maradhat, valakinek el kell viselni annak a büntetését, de így módon életben maradhat az, aki szeretne megszabadulni a bűnétől. Nézzük, hogy a tulok áldozat után milyen lehetett még, ugye a bárány áldozat, ugyanaz, és innen a nagy szimbólum Jézus Krisztus, mint az Isten bárány, aki elveszi, ugye szó szerint fordítva keresztelő János kijelentését magára veszi, és elhordozza a világ bűneit. Vagy nézzük a következő képet, hogy az egyszerűbb emberek, akik szegények voltak, azok egy pár gerlicét is vihettek. Tehát igazán nem a formaság volt a döntő, nem a rítus, a ceremónia, hanem a belső átalakítás, hogy egy ember szembefordul-e a rosszal, a bűnével, ki akarja-e vetni magából, és elfogadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy azért viszont a helyettesnek, Krisztusnak meg kell halnia. Nézzük tovább a cselekményt, ugye ez volt az áldozati oltár, ezen mutatták be az áldozatokat, a papok bizonyos dolgokat itt elvégeztek, ebben nem tudok belemenni, menjünk tovább. Ugye a papi szolgálat következik ezután, megmossák a lábukat és a kezüket, csak tisztán mehetnek be a szentélybe. Nézzük aztán most a szentélynek a részeit. Az első része a hétkarú gyertyatartó, a menóra, amelyben állandóan égni kellett a lángnak. Ugye a világ világosságát Krisztust jelképezte. Nem egyszerűen csak az áldozat és a szolgálat, de minden tárgy is Jézus Krisztust jelképezte. Ugye ezt azonosítja a Pál apostol és az Új Szövetség. Nézzük a következő képet, a menórának a töltését. Állandóan olajjal kellett feltölteni, hogy ott az egyébként ablaktalan szentélyben mindig világosság legyen. Aztán nézzük a második tartozékot. A menórával szemben volt a szent kenyerek asztala. Oda pedig mindig friss kenyereket, ilyen hát lepény formára sült cipókat kellett kitenni. Jézus Krisztus, mint az élet kenyerét jelképezte ez a szent kenyerek asztala a menórával szemben. Aztán nézzük a következő, a harmadik tárgyat, a jó illattétel oltára, amelyen állandóan égni kellett a tűznek, és a tömjént rátéve ugye a pap jó illatot gerjesztett, ami viszont így felfelé ment, és a kárpit fölötti résen behatolt a szentek szentjébe. Ugye itt látjuk a papot a szolgálata során, ahogy az áldozati állat véréből egy keveset felfogva azt jelképezi.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét a római levélből olvasom, a római levél 8. fejezetéből a 32. verset. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kedves gyülekezet, ez egy olyan ige a Szentírásban, amiről bizvást mondhatjuk azt, hogy benne van az egész evangélium. És ennek az igének az egészen mély és gyakorlatias megértésére nagyon nagy szükségünk van. Mindnyájan tudjuk, hogy az úrvacsorának mi a különleges rendeltetése. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostol így írja a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében, valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vajon miért hagyta meg Krisztus számunkra, hogy minden úrvacsora alkalmával az ő halálát hirdessük? Miért van ennek olyan rendkívüli fontossága? Gondolom, az mindegyikünk előtt egyértelmű, hogy nem Istennek van szüksége arra, nem ő akar valamilyen kultuszt teremteni a Krisztus halála körül, nem ő szorul rá arra, hogy mi magasztaljuk őt ezért az áldozatért, hanem nekünk van szükségünk rá, hogy eztnek az áldozatnak a valóságába újra és újra belegondoljunk, és levonjuk ebből a jelenre vonatkozó következtetéseket. Olyan nyomorúsága ez az emberi természetünknek, nem tudom, hogy ti ezt úgy átérzitek-e sokszor úrvacsora alkalmával. Néha, hogy az embernek fáj, hogy az értelmemmel tudom, hogy ez tényleg valóság, ez megtörtént, ez mekkora áldozat. És valahogy úgy érezzük, hogy olyan tompák vagyunk. Szóval úgy érezzük, hogy olyan fogyatékosak vagyunk abban, hogy úgy tudnánk megérteni és értékelni ezt az áldozatot, ahogy ehhez méltó. Igen, nekünk van szükségünk arra, hogy középpontba kerüljön újra és újra a Krisztus áldozata, és annak a valóságába és a jelenre kiható következményeibe belegondoljunk, ahogy az előbb is említettem. Ezért mondja az apostol, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. És nem is csupán azért van szükségünk arra, hogy mindig Krisztus halálára tekintsünk ünnepélyesen, elmélyülten, hogy a hála fölébredjen a szívünkben, és a hála elmélyüljön, hanem azért is, mert a Krisztus halála az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása, az Isten bűnbocsátó kegyelmének és kiapadhatatlan irgalmasságának a kinyilatkoztatása. Mi pedig emberek olyan hajlamosak vagyunk, hogy akaratlanul is, ami emberi felfogásunk szerint gondoljunk Istenre, kivetítsük rá ami emberi lényünket, és olyan könnyen elhomályosul előttünk az Isten végére mehetetlen bűnbocsátó irgalmassága és kegyelme. És akkor szorongva gondolunk Istenre, akkor elsoroljuk a mi sok fogyatékosságunkat, vétkünket. Amikor gyakran tapasztalom, hogy valaki visszamarad az úrvacsorától, ez részben egy lelkiismeretesség lehet, hogy úgy érzi, hogy valami az ő életében rendezetlen, vagy valakivel a kapcsolata rendezetlen. De nagyon sokszor a félelem tart vissza embereket, hogy menjek én így az Isten elé. Hogy pedig azt kell megértenünk, hogy minél inkább az ember rossz állapotban lévőnek tartja magát, vagy látja az ő sok fogyatékosságát, vagy Istentől való eltávolodását, vagy fásultságát, annál inkább az Istenhez kell mennünk. Ahogyan a kezdő énekünkben énekeltük, testem, lelkem, újítsd meg. És ahogy a meghívás szólt az ének nagyon szép felsorában, hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kit vártok. Isten lelke és kegyelme kiárad ma reátok. És ez az, amit ez az alapigénk mond, amit alapigeként felolvastunk, egy olyan egyszerű logikája van ennek a versnek, és nekünk ez mégis olyan könnyen elhomályosul. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Biztosan érzékeljük, hogy sokszor tényleg mi nem tudjuk az Isten szeretetét, az Isten egész más lényét komolyan felfogni. Imádság közben tapasztalhatjuk, hogy néha olyan érzésünk van, mint hogy küzdeni kellene, hogy rá kellene venni az Istent, hogy,
hogy ránk figyeljen, mintha őt úgy meg kellene nyerni ennek, hogy ami együtt érezzen a mi kérésünkkel, a mi gondjainkkal. Pedig milyen világos, hogy csak ezt kéne végig gondolni, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Ha ez valóság, ha ez igazság, amire az úrvacsora emlékeztet, amit a szimbólumok által is, az énekek által is annyira elénk akar tárni és elmélyíteni a szívünkben, ha ez igaz, akkor mi miért nem kérünk a Jóistentől többet, teljes hittel és bizalommal? Szeretnék egy ószövetségi történetet feleleveníteni. Tudjuk azt, hogy az Izrael pusztai vándorlásának a történetében két kőszikla történet van. És az a tapasztalat, hogy vagy összekeverjük őket, vagy nem is realizáljuk, hogy az kettő, és hogy a kettőnek egymással való összefüggésében mi a mondani valója. De az első kőszikla történet is megrendítő, mindennél szemléletesebben mutatja, hogy mit jelent a Krisztus helyettes áldozata. Mert ugye a történet röviden, egész röviden összefoglalva annyi, hogy Izrael, akit az Isten hatalmas kézzel és kinyújtott karral hozott ki Egyiptomból, ugye felhő és tűzoszloppal oltalmazta őket és az ellenségeitől megszabadította, röviddel ezután, mikor nem volt víz a pusztában, akkor elkezdtek nagyon keményen és bántóan és csúnyán lázongni, és elfeledve minden egyiptomi nyomorúságukat és Isten kegyelmének minden megnyilatkozását, Mózes ellen lázongtak, miért hoztál ki minket? És az Isten szidalmazásával felért, és a hálátlanság tetőfoka volt. Egy arcátlan és felháborító magatartás volt, amit tanúsítottak. És akkor Mózes majdnem megkövezték, így olvastuk, mert Mózes így fordult az Istenhez, mit cselekedjem a néppel, teljesen tehetetlennek érezte magát, mert kisíja, hogy megköveznek engem. És ekkor jön egy döbbenetes fordulat, Isten azt mondja, vedd a pálcádat, amivel megnyitottad a tengert, és az ember azt várná, hogy jön az a folytatás, hogy sújtsd meg vele ezt a népet. Bocsásd az Isten haragját, vagy az Isten ítéletét rájuk, amiatt, amit tettek. És ehelyett egy teljesen más dolog következik, azt mondja, menj a kősziklához, és én odaállok elődbe a kősziklához, és te sújts a kősziklára, és a kősziklából víz fakad, hogy igyék a nép. Ugye ezt mindnyájan sejtjük, hogy Isten láthatatlanul állt oda a kőszikla elé, de amikor azt mondta, hogy én odaállok elődbe a kősziklára, és te sújts a kősziklára, ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy sújts én rám. Valami döbbenetes fordulat, nem? Ehelyett a lázongó nép helyett, akik annyira megérdemelnék ezt, ne őket sújtsd, hanem én rám sújts. És mi lesz ebből? A népnek pedig fölfakad az élő víz, hogy igyék a nép, és bőségesen folyik a kősziklából. Milyen gyönyörűen szemlélteti ez Krisztus áldozatát, hogy a mi bűneinket Isten őrá vetette, és ő vállalta, hogy őrá sújtson az igazságos Isten ítélet, ami sok bűnünkért. Nekünk pedig csak az ingyen kegyelemnek az áradása, ugye az élő víz jut, ami elmossa a mi bűneinket. De van még egy kőszikla történet, és én a kettőnek az összefüggésére szeretném irányítani a figyelmet. Már emlékszünk rá, hogy ez az a másik kőszikla történet, aminél Mózes a hibát elkövette, a nagy hibát az ígéret földje határán. Hogy a nép megint lázongott, megint nem volt vízük, teljesen elfelejtették az előző csodálatos történetet és annak a tanítását, és megint valami vérlázítóan lázongtak is az Isten ellen és Mózes ellen, és ez egyszer Mózesnek elfogyott a türelme, pedig azt mondja az ige, hogy hosszú-hosszú éveken át igen szelíd volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak, de most kihozta az ő régi indulatos természetét, a népnek ez a viselkedése, és azt olvassuk a Bibliában, hogy indulatosan rájuk szólt, halljátok meg ti lázadók, és nem csak ez volt a vétke, hogy a nép úgy látta őt, ezt az igen szelíd Mózest, ahogy máskor soha, indulatosan magából kikelve, és haragosan szólította meg őket, ez is nagy hiba volt. Az is, hogy akaratlanul azt csúszott ki a száján, hogy akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk nektek vizet. Ugye, mintha ő vagy Áron lenne az, aki a vizet fakasztja. És ennél még nagyobb hiba volt, hogy Isten arra kérte őt, hogy az volt csak a kérés, hogy
kérjed a kősziklát, és add vizet. És ehelyett Mózes a feltámadt hirtelen indulatában kétszer erőteljesen haragosan rásújtott a kősziklára. És ezzel lerombolódott egy nagyon fontos tanítás. Az a tanítás, ami ugyanazt ábrázolja ki képiesen, amit az alapigénk mond. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tudnék, a tanítás úgy szólt volna, mit lázongtok? Aki egyszer megmutatta így a kegyelmét, azt csak kérni kell. Bizalommal, teljes bizalommal, kétségbeesés nélkül, lázongás nélkül, mert hát nem logikus ez. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És testvéreim, figyeljétek meg, hogy amikor mi imádkozunk, sokszor ennek a tanításnak a megértése és az alkalmazása hiányzik a mi életünkből. Ismétlem, hogy hol olyan követelőzve próbál az ember imádkozni, hogy rávegye az Istent a mi kívánságaink teljesítésére. Hol olyan kétségbe esve, hogy én, mint méltatlan ember, és hát igazában nem is tudom elhinni, hogy segít ez, de azért mégis mondom, hogy próbálom kiküszködni a hitet. Ehelyett pedig azt kéne feleveníteni magunkban, hogy ha ez az áldozat valóság, akkor mint egy jóságos atyához, ahogy az ige mondja, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedves gyülekezet, ez is az egyik legfontosabb ige a Szentírásban, és nekünk ezt a lelkünkbe kell vésni, és komolyan kell venni. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. A tékozló fiú példázatának is nagyon gyakran kell eszünkbe jutni. Amikor eluralkodna bennünk a félelem, ami sok bűnünk, nyomorúságunk miatt az Isten iránt, akkor jusson eszünkbe a tékozló fiú példázata. És hogy az Istenhez úgy kell menni a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a fogyatékosságainkkal, olyan bizalommal, még ha mi először olyan fél bizalommal is megyünk, mert képtelenek vagyunk fölfogni az Isten irgalmasságát és bűnbocsátó kegyelmét, mint a tékozló fiú, menjünk oda, és tapasztalni fogjuk azt a fogadtatást, amit ő tapasztalt. Mert aki ezt megtette, mindent, ami ennél kevesebb, örömmel és készséggel megtesz nékünk, gyanakodni az Isten szeretetére, gyanakodni arra, hogy Isten nem bűnbocsátó és kegyelmes. Ez egy indokolatlan és alaptalan dolog a Krisztus áldozata után. Sokszor elgondolkoztam azon is, hogy a Bibliában miért olvassuk azt nagyon sokszor, hogy Dávidot Isten olyan szeretettel emlegeti. Egyrészt úgy gondolom, hogy jól van ez így a Szentírásban, hogy egyrészt az írás bemutat olyan embereket, akiknek az életén külsőleg nem volt egy látható folt, mondhatnám egy köcs sem, hanem akik emberi szem számára tökéletesen, igazán egy töretlenül, mint ahogy mindig ez a hasonlat jut eszembe, mint a kilőtt nyílvessző, amely elindul és célba ér, úgy élték a hívő életüket a földön, és úgy töltötték be az Isten ott a rendeltetésüket. Egyrészt ezeket mutatja be előttünk, és mondja azt, hogy Isten úgy nyilatkozott róluk, hogy az Isten kedves embere. Ugye ennek a példái, ennek az embertípusnak a József meg a Dániel. Ők sem voltak abszolút bűntelenek, de az emberi szem előtt semmi nem látszott. Ők azt megvívták magukban. Az emberek előtt csak egy tündöklő élet, egy istenfélő élet, egy az Isten adta küldetést maradéktalanul betöltő élet volt látható. De érdekes, hogy az Úr bemutat egy másik fajta emberi életet is, és ez Dávidé. Dávid életében nagyon sok fogyatékosság volt. Nem csak az a rettenetes nagy bűne volt, meg az élete végén még egyszer egy nagy hiba, hanem már fiatal korában is gondoljunk arra, hogy milyen hiba volt, amikor hazudott, ugye a papnak, hazugsággal próbált segíteni magán, és ennek aztán tragédia lett a vége. Aztán, mikor Isten azt profétája azt mondta, hogy maradj a Júda földjén, akkor ő elment az ellenség földjére, és majdnem nagyon nagy baj lett ebből. Rend látunk Dávid életében. Könnyen föllobbant, ugye gondoljunk majdnem, milyen hiba történt a Nábál esetében. És a Bibliában olvastuk, ez az egyik legszebb megfogalmazás Ézsaiás könyvében, a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És ez egy olyan vigasztalás, hogy az Istennek nem csak azok az emberek kedvesek, akiknek az életén semmi látható kisiklás vagy hiba nincs, hanem
Ki tudja ezeknek a titkát, talán abban is belejátszik ebbe, hogy ki mit örököl, milyen, mi veszi körül. Az Isten ugyanilyen szeretettel beszélt egy másik szolgájáról, akinek az életében voltak nagy hibák, nagy elesések, de valamiért mégis azt mondja, hogy a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És mi ennek az oka? Próbáltatok ti gondolkozni rajta, hogy mi ennek az oka? Mi volt az az Úr, amit annyira szeretetre méltónak talál Dávidban? Miért hasonlítgatta az utána következő királyokat mindig ő hozzá? Próbáltam ezen gondolkozni, és én arra az eredményre jutottam, hogy két dolog. Az egyik az, hogy Dávid egyenes lelkű volt. A hibáival, bűneivel nagyon őszintén szembenézett, és nagyon mélységesen megbánta. Nagyon éber volt a lelkiismerete, az igazság szeretet, és az, hogy az Isten meg nem alkuszik az igazság tekintetében, ezt tudta. De a másik pedig az Isten iránti szeretete volt, és a bizalma az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Szóval Dávid tényleg úgy viszonyult Istenhez, mint egy könyörülő atyához. A Dávidnak ez a bizalma Isten iránt, hogy ő egy könyörülő atya, és hogy Dávid szerette az Urat. Dávid nem egyszerűen szolgálta az Urat, Dávid nem egyszerűen alkalmazkodott az Úr kívánalmaihoz, Dávid szerette az Urat. Ő mint egy gyermek a könyörülő atyához, olyan kapcsolatban volt az Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami különösen kedvessé tette Dávidot Isten előtt. Én szeretném, ha most példaként, ami igehirdetésünkben az 51. Zsoltár, Dávid bűnbánati Zsoltárát, annak a legfőbb gondolataiban egy kicsit elmélyednénk, hogy lássuk, hogy Dávid hogyan gondolkodott Isten felől, és hogyan járult ő hozzá. Még ezt megelőzően megemlíteném, hogy a fiának, Salamonnak, Dávid így hagyatkozott meg utoljára, és ez is mutatja, hogy milyen volt az ő szíve Isten iránt. Ezt Krónika első könyve 28. fejezetének a 9. versében találjuk, amikor ezt mondta a fiának, Salamonnak: te azért, én fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én ezt szeretném kiemelni, szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én azt hiszem, ezért volt Dávid az ő esendőségével, hibáival, az Istennek a kedves engevere, mert ő tökéletes szívvel és jókedvel szolgált Istennek. Tehát ez azt jelenti, hogy ő szeretetből szolgált Istennek, szíve teljes odaadásával szolgált Istennek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy ő az Istennek kedves embere volt. És most nézzük meg Dávidnak ezt a két tulajdonságát az 51. Zsoltárban, hogy egyrészt nagyon tudta, hogy az Isten mennyire igazságszerető és bűngyűlölő, nagyon érzékeny volt a lelkiismerete, nagyon látta a bűnes ujját, de nála ezből nem az következett, hogy retteg az Istentől, vagy nem mer közel menni hozzá, hanem ebből nála az következett, hogy mint a könyörülő atyához. Ő oda megy az Istenhez, és bízik abban, feltétlen bizalma van abban, hogy az Isten meggyógyítja őt, és megtisztítja őt, és megbocsát, és megújítja őt. A mi életünkben is ennek a kettőnek kell együtt lenni. Mert az ember hol az egyik végletbe esik, hol a másikba. Nekünk ezt a legnehezebb az Isten lelki képmásában együtt látni és együtt tartani, és a Krisztus keresztje pedig ezt a kettőről együtt tanúskodik. Egyrészt az Isten engesztelhetetlen bűngyűlölete, az Isten meg nem alkuvása a bűnnel, az, hogy az Isten az igazság mércéjét alább nem szállítja, de a másik oldalon az Isten könyörülő szeretete, a bűnbocsátó szeretete, az ő kifogyhatatlan irgalmassága. Hogy mindent megtesz értünk, az elképzelhetetlen legnagyobbat is, hogy megmentsen és meggyógyítson. Ezeket mindig együtt kell látni. És Dávid azért volt az Isten szíve szerinti ember, és azért volt nagyon közel az Úrhoz, és tudott igazi szeretett szövetségben élni vele. Mert ez a két dolog nála sose vált szét. Nem úgy volt nálunk, hogy vagy nagyon komolyan vesszük a bűnt és az igazságot, és akkor rettegünk az Istentől, és akkor azt gondoljuk, hogy nekünk a közelébe se szabad menni, mert ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, vagy könnyelműen vesszük. És csak úgy, hát a jó Isten azért ő mindig megbocsát, hát azért valahogy lesz azért az Isten elfogad a bűneinkkel, hibáinkkal együtt is. Az ember hol egyik végletbe esik, hol másikba. De Dávid tökéletesen együtt látta ezt a kettőt. Nézzük tehát az 51. Zsoltár igéit. Így olvasom az 51. Zsoltárból.
Olvasom a harmadik verstől, tudjuk, hogy ezt a bűnbánó imát a legsúlyosabb vétke, és annak a súlyára való ládöbbenés után, a Nátán feddése után mondta. Olvasom a harmadik verstől. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességes szerint. Irgalmasságot sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem anyám. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Eddig olvasom. Megkérdezem, látjuk itt Dávidnak az érzékeny lelkismeretét? Látjuk azt, hogy tudta, hogy Istennél bűngyűlölet van, és meg nem alkuvás a bűnnel? Mert hogy is könyörgött Istennek? Egészen most ki engem az én álnokságomból. Kedves gyülekezet, olyan jó lenne, hogy míg az úrvacsora zajlik, míg a lábmosás folyik, a mi szívünkben is ez a fohász hangzanék. Hiszen az egész úrvacsora egy imádság. Az úrvacsora arra szolgál, hogy az énekeket szívből átgondoljuk, azok szövegét, hogy a szent jegyek is felébresszék bennünk a legmélyebb és legigazabb érzéseket, hogy belül végig imádkozva és önmagunkban gondolkozva és Istennel beszélgetve érjük át az úrvacsorát. Kedves gyülekezet, fogalmazódjék meg bennünk ez a kérés, egészen most engem az én álnokságomból. Mert nincs annál veszélyesebb, mintha úgy gondoljuk, hogy leróttam a kötelességemet, megerősítettem az Úrral való szövetséget, még egy kis kegyelemidőt kértem, mert ugye gyarlók vagyunk. Majd azért most az Úr látja, hogy én még az ő kegyelméért folyamodom, majd megy minden tovább úgy. Nem, Dávid nem így volt. Ő hitte azt, hogy az Isten egészen meg tud tisztítani, hogy gyökeresen, semmi nem maradjon. Én bízom abban, hogy komolyan vettük azt, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. De ha valakinek mulasztása lett volna ezen a téren, kérjük a Jóistent, még most is világítson be a szívünk mélyébe. Én remélem, hogy úgy vagyunk, mint Dávid, aki azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Vagyis most, amikor a lábmosásnál azt kérjük, hogy az Isten mossa le az ő bűneinket, akkor a szemünk előtt forog, hogy mit mosson le. Tudjuk, mi az az álnokság, amiről azt kérjük, hogy egészen most ki az én álnokságomból, mert én ebből egészen meg akarok szabadulni. Mert ez az imádság az, ami az Isten előtt kedves, és ezzel a lélekkel vegyünk részt az úrvacsorán, hogy én ismerem, szemem előtt forog, hogy mik az én legnagyobb, de legbántóbb gyengeségeim az Isten szemében, de én azt kérem az Úrtól, hogy egészen mossunk, egészen szabadítson, meg meghalni segítsen ezeknek. És utána azt mondta Dávid, hogy én cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeiddel, és amit emberek ellen vétettem, és az eltörpül ahhoz képest, amit te ellened vétettem. Én ellened vétettem, én téged megbántottalak, én te hozzád méltatlanul viselkedtem, én a te nevedre hoztam szégyent. Ezt Dávid mind mélyen átérezte, ez átforgott a lelkén. Ilyen mély volt a bűnbánata. És úgy összehasonlítja azt, mert milyen lehet neked nézni az én bűneimet. Én vétekben fogantottam, és én tele vagyok fogyatékossággal. Te pedig az igazságban gyönyörködsz. Hát milyen lehet neked rám tekinteni, és látni engem így ebben az állapotban. És amikor azt mondja végén, te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Talán Dávid ezzel arra is utal, hogy te annyiszor tanítasz engem a bensőmben bölcsességre, és én mégis másképp teszek. Testvérem, én sokszor gondolom azt, hogy az a legnagyobb bűnünk, próbáljuk úgy mindnyájan magunkban megfigyelni, mikor úgy érezzük, hogy az Úr a bensőnkben bölcsességre tanít, úgy késztet, úgy indít a jó irányba, úgy szembe akadhat, és akkor úgy kicsit úgy olyan észrevétlenül, nem azt mondom, hogy megrántjuk a válunkat, de valamilyen módon megkeményítjük a szívünket, és hát, de azért én így, de azért én most így. Ezek a mi legnagyobb vétkeink, mikor az Úr tanít a lélek által a bensőnkben bölcsességre, és mégis mi ugye egy olyan halvány mozdulattal megkeményítjük magunkat, és mégsem úgy. Pedig tanított a bensőnkben a bölcsességre, hogy hogyan, és hogy van ez az Isten igazsága szerint. És Dávid szem előtt ez mind elvonul, és egy picit se kíméli magát, és egy picit se kisebbíti a vétkét. De nézzük meg ezután a 9. verstől, hogy ezzel együtt, ezzel az érzékeny lelkismerettel együtt, és ő annyira akar a benne lévő álnokságtól szabadulni. Nézzük meg, hogy mekkora a bizalma,
az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Így folytatja: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Muss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Kedves gyülekezet, szeretnék feltenni egy kérdést. Mi úgy értjük ezt az igét, hogy a mennyei könyvekben? Mi annyit gondolunk erről, hogyha most az úrvacsorán elrendezzük az Úrral az életünk egy szakaszát, mindent, ami kimaradt a napi bűnrendezésnél, mindent, ami még árnyalatok, és akkor most ez azt jelenti, hogy az mennyei könyvekben fehérebbek vagyunk a hónál. Nem, többet kell hinnünk. Azt kell hinnünk, hogy az Úr a lelkünkben megmos az álnokságtól. Azt kell hinnünk, hogy ha mi kérjük, ha mi igényeljünk, ha mi hisszük, akkor a Jóisten a szívünkben a bűnnek a gyökerétől szabadít meg. Most itt és most tiszta szívet tud bennünk teremteni. Bűngyűlölő és igazságszerető, és az Istenhez szeretettel ragaszkodó szívet. És kevés a hitünk, és nem merjük az Úrtól ezt kérni. Nagyon sokszor az úrvacsora abban merül ki, hogy hát úgy legyen rendezve a dolog, és hát azért az Úr tartson meg az ő gyermekei sorában, jegyezzen engem, mert hát én azért kifejeztem a ragaszkodásomat, és nem merünk ilyet kérni, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Pedig emlékszünk rá, hogy a lábmosás végén mit mondott az Úr tanítványainak az utolsó vacsorán? Ti most már tiszták vagytok. És megtudta attól az egymással versengő, visztás lelkülettől ott és akkor szabadítani őket. És tiszta szívet tudott bennük teremteni, és kérjük ezt mi is. És utána így mondja: hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Később mondja azt, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Testvérem, merünk erre gondolni, hogy egy úrvacsorától örömmel elmenni? Sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen megtörten kell elmennünk, mert hát ugye mi mennyi vétekkel jöttünk. Testvérem, akkor nincs hitünk az Úr bűnbocsátó kegyelmében és szabadító kegyelmében. Nekünk igen, örömmel és vigassággal kell elmennünk. És ez nem tévedés, és ez nem szentségtörés az úrvacsorával szemben, hanem az Isten szabadításának az öröme, hogy ő tiszta szívet tudott bennünk teremteni. Nézzük meg, itt jut a csúcsra ez az egész Zsoltár, a 12-től a 14. vers: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves gyülekezet, tiszta szív nélkül semmi sem valósulhat meg az életünkben. Ha az Úr a szívünket nem tudja megtisztítani, hiába igyekezgetünk mi, hogy tisztítgassuk a pohár és a tál külsejét, ha a belseje tisztáltalan, nem megyünk semmire. És egyedül az Isten az, aki tiszta szívet tud teremteni bennünk az isteni teremtő hatalmával. Legyen ez egy másik, úgy vésődjen, másik imádságos kérés az úrvacsor alatt, úgy vésődjenek belénk ezek a zsoltárigék, és fohászkodjunk magunkban: egészen most ki engem az én álnokságomból, tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket újítsd meg bennem. És utána azt mondja: add vissza nékem a te szabadításod örömét, engedelmesség lelkével támogass engem. Ezt különösen szeretném kiemelni. Most az is egy nagy hiba, elmegyünk az úrvacsorára, és azt mondjuk: na most aztán igyekszem, most aztán jó leszek. Mert annyi év alatt se tudjuk megérteni, hogy ez a fogadkozás haszontalan, mert ami az emberi erőre épül, az semmi. Hanem ehelyett mit kérjünk? Engedelmesség lelkével támogass engem. Az engedelmesség a mi dolgunk, de még ezt se tudjuk megtenni a Szentlélek nélkül. Milyen csodálatos, hogy a Szentlélek tudjál bennünk munkálni az engedelmesség lelkületét, hogy szíves, örömest engedelmeskedjünk az Isten törvényének és az Isten parancsolatainak. Megkérdezem, ha az Isten az engedelmesség lelkével támogat, ha a Szentlélek az örömteljes engedelmességet munkálja ki a szívünkben, akkor könnyű engedni az ő parancsolatainak? Akkor mi is úgy leszünk, mint ahogy egy messiási Zsoltár mondja az Úrról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Akkor ha az engedelmesség lelkével támogat Isten, akkor mi is szolgálunk az Úrnak tökéletes szívvel és jó kedvel, mert ő maga az, aki kimunkálta ezt bennünk.
És végül így olvassuk a 15. verstől, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástoló Isten szabadításomnak, Istenem, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd még az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Mindig megrendít, mikor a Zsoltárban ezt a részt olvasom, mert mi emberileg úgy gondolnánk, hogy aki akkora bűnt követett el, mint Dávid, Betsabé és Úriás ellen, és az Úr ellen mindenek felett, hát akkor most az jó darabig csak úgy a sarokba álljon, és vezekeljen, és ne is akarja kinyitni a száját, hogy Istenről valamit mondjon. De Dávid olyan mélyen hitte, hogy ha Isten benne tiszta szívet teremt, ha Isten neki megbocsát, akkor az volt és nincs. Akkor Isten, mint a szeretett gyermekét fogadja vissza. Ő pedig ennek a tapasztalatnak az erejével a legmeggyőzőbben tudja a bűnösöket tanítani az Isten útjára. És vágyva vágyakozik arra, hogy bizonyságot tegyen Istenről, mint a bűnbocsátó Istenről. Figyeljétek meg, hogy mondja. Nem csak azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra a saját tapasztalataimmal, hanem azt mondja, harsogja nyelvem a te dicséretedet, a te igazságodat. És az én ajkaimat, hogy hirdesse.

Ha nem tud így új és új kezdetet adni, akkor nem tudunk igaz életet élni. És végül még egy bátorítás, a 19. verset olvasom befejezésül, talán még a 18-kal együtt, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt égő áldozatban sem gyönyörködsz. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Kedves gyülekezet, legyen ez az evangélium mindannyiunk fülében, és legyen ez a mi reménységünk, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy hogy tekint az Isten rám, hogy merjek az Isten közelébe menni, mert itt az ígéret, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. És legyen a mi hitünk a Dávid hite. Legyünk mi is olyanok, akik egyszerre látjuk az Isten igazságát, az ő megalkuvás nélküli igazság szeretetét és bűngyűlöletét, de tudjuk azt, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És ha az ő áldozatát valóságnak vesszük, akkor tudjuk azt, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És tudjuk, hogy az egyszer megsújtott kősziklát már csak kérni kell, bizalommal kérni bűnbocsánatot, bizalommal rávetni minden gondunkat, bizalommal elévinni minden kérésünket. A Jóisten adja meg, hogy ilyen szeretett szövetségben legyünk Istennel, ilyen bizalomteljes, ilyen gyermeki szülői bizalomteljes közösségben, amely mindenkor szeretetet kíván, mindenkor bizalmat kíván, amely nem tűri meg a hálátlanságot, az engedetlenséget, de amelyben mindig ott a megtisztító, visszafogadó, felemelő szeretet. A Jóisten adja meg, hogy ilyen legyen mindannyiunk kapcsolata Istennel, és ez az úrvacsora is ezt mélyítse el bennünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád folyamodunk, és Krisztusunk, és nem tudjuk, hogyan találjunk szavakat ahhoz, hogy megköszönjük azt, amit ez a kitöltött pohár jelképez, Krisztusunk, a te életed odaáldozását. Ó, segíts, hogy megelevenedjék emlékezetünkben a Gecsemáné kerti küzdelem, hogy Urunk, neked hozzánk hasonló emberi lényben milyen iszonyú lelki küzdelembe került, hogy vállald ezt az áldozatot értünk. Hirdetted, készültél rá, és mégis akkora kimondhatatlan lelki küzdelem volt. Segíts, Urunk, hogy felfogjuk, hogy mekkora a te szereteted irántunk, hogy nem riadtál vissza ettől az áldozattól, és nem fordultál vissza ezen az úton mi életünk. Urunk, vésd a mi emlékezetünkbe Krisztus fájdalmas felkiáltását a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem. Add, Uram, hogy fölfogjuk, hogy Krisztus kóstolta meg a kárhozott félelmét, elhagyatottságát, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átérezni. Köszönjük, Urunk, azt a meghívást, hogy a te országodba és a te dicsőségedbe hívsz, hogy emlékeztetsz rá, hogy velünk akarsz lenni a bárány menyegzői vacsoráján. Urunk, valahogy elevenítsd meg, kérünk, ami értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy felfogjuk a te valóságos és kimondhatatlan áldozatodat, és segíts, hogy ez megszentelje az egész életünket. Segíts, Urunk, érezzük azt, hogy nem a magunké vagyunk, ahogy a te ígéd mondja is. Add, hogy akármit teszünk, szóval vagy tettel, a Jézus Krisztus nevében tegyük, mint akik ilyen kimondhatatlan áron váltottak meg az örök haláltól. Ezáltal van életünk itt a földön, és örök életünk az újjáteremtett földön. Noha vétkeztünk ellened, noha megszegtük számos esetben a te törvényedet. Urunk, szeretnénk most megköszönni az elnyert bűnbocsánatot. Urunk, add, hogy erős legyen a hitünk, add, hogy szívünkből higgyük, hogy most tiszta lappal indulhatunk, mint keresztségünk napján. És drága jó Urunk, add, hogy megőrizzük azt az áhítatot, megőrizzük azt a hálát, megőrizzük azt a szeretetet, amit most felfakasztottak bennünk a te igéid, az énekek is, és az úrvacsora egész szent alkalma. Segíts, Urunk, hogy vigyázzunk szavainkra, őrizzük azt az értéket, azt a kincset, amit adtál nekünk. És ha mégis vétkeznénk, ha mégis elesnénk, adj nekünk bátorságot késedelem nélkül, sietve visszamenni hozzád, mint könyörülő atyához, és újra kérni, hogy tisztítsd.

szíves teremts bennünk, és engedelmesség lelkével támogass minket. Ó, Urunkat, hogy a Te áldozatod elérje a célt a mi életünkben, hogy mi a Te igazságoddal összhangra jussunk egészen. Urunkat, hogy higgyük, hogy lehet győzni a bűn felett, add, hogy higgyük, hogy lehet a Te tetszésedre, örömödre, dicsőségedre élni. És mi vágyakozunk erre, és erősítsd ezt a vágyat bennünk, hogy a Te a kimondhatatlan áldozatodhoz méltó legyen a mi életünk, a mi viszont válaszunk. Hallgass meg, Urunk, imánkat, és mindegyikünknek a szívében elhangzó egyéni kéréseket is hallgass meg, és amit sajátos bűnöket, gyengeségeket megvallottunk előtted a lábmosás folyamán, és amelyekből szeretnénk, mint a mi álnokságunkból teljes szabadulást nyerni. Urunk, kérünk, hallgass meg ezeket az imánkat, taníts meg bennünket igazán élni és cselekedni, és adj, hogy higgyük mindannyian, hogy győzelemre segítesz ezek felett. Jézus névéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg minket a Te örök országodra. Segíts győzelmes élekhez kérünk mindannyiunkat. Amen.

Hallgatóinkat, rövid sorozatunk második alkalmához érkeztünk. Mindenkinek megvan ez a programja bizonyára. Két hét múlva lesz még egy előadás. Két héttel ezelőtt mit kell tudni a lelkiismeretről címmel, ma mit kell tudni az indulatosság legyőzéséről, és két hét múlva a végső életcélokról vallatjuk a bibliai iratokat, illetve az ezekhez kapcsolódó feldolgozásokat. Úgy gondolom, a mai téma mindannyiunkat érint. Mindannyian küszködünk a természetünkkel és az indulatainkkal, az indulatosságunkkal, és bizonyára senki nem mondhatja még el magáról, hogy döntő, hogy átütő győzelmet ért volna el. Úgyhogy a mai téma mindannyiunkat közvetlenül érint, és nem is tudom, hogy nem lenne jobb mondjuk megbeszélés formájában feldolgozni az ilyen témát, hogy a hallgatóság is jobban bekapcsolódjék a kifejtésbe. Igyekszem most is kérdéseket felvetni és ezeken előre haladni, úgyhogy rögtön az első kérdésre rá is térnék, hogy ezt mondja a címünk, hogy mit kell tudnunk az indulatosság legyőzéséről, mi is az indulat, meg mi is az indulatosság. Mert sokszor ott van a probléma az életünkben, hogy hát mentegetjük az indulatot, meg az indulatosságot. Azt mondjuk, hogy annyira igazunk volt, hogy ennek az igazságnak már másképp nem lehetett érvényt szerezni, csak az, hogy egy kicsit jobban fölemeltük a szavunkat, vagy rálipakodtunk a másik emberre, vagy kijöttünk a sodrunkból, de hát ha nem jöttünk volna ki a sodrunkból, hát az igazságnak valahogy érvényt kell szerezni, nem? Mindig ezt szoktuk mondani, hogy az igazság erő meg hatalom nélkül nem ér semmit. Ezért hát valahogy ennek érvényt kell szerezni. És sokszor mentegetjük az indulatot meg az indulatosságot. Sokszor azt mondjuk, hogy szükség van rá. Azt mondjuk, hogy egy bizonyos határon túl már enélkül nem lehet érvelni meg győzni. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy mi is ez, hogy indulat az emberben, az emberi lényben. Honnan jönnek ezek az indulatok? Honnan jön az indulat? Ugye a Bibliában, amely az emberről szól, és az emberi világról, meg az ember felemeltetéséről, van egy rendkívül egyszerű meghatározás az ember indulatáról. A Római Levél 8. fejezet 7. versében található ez. Ez így hangzik röviden, hogy az indulat a test gondolata. Szóval az emberi természetnek, ami öröklött természetünknek ez a gondolata. Ugye, hogyha a testünk kifejezhetné magát, mint az elménk, a gondolkodásunk, a testünk így fejezné ki magát, hogy az indulatossággal. Ugye az indulat az szoktunk mondani, hogy vak és ösztönös, meg hirtelen, de tulajdonképpen ez egy állásfoglalás. Az emberi természetnek egy állásfoglalása. Hogy valami olyan dologra, ami nekünk nem tetszik, vagy nem úgy gondoltuk el, vagy nem így akarunk neki érvényt szerezni, arra egy bizonyos állásfoglalással válaszol, és innen jön az indulat. Persze az indulat sokszor vak, meg megfoghatatlan. Sokszor magunk is a fejünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy ez jött ki most belőlem, tényleg ennyire kihoztak a sodromból, vagy ez vagyok én. De a Biblia azt mondja, hogy ez a test gondolata. Ugye a test kifejezésnek a Bibliában átvitt értelme is van. A test jelzi a mi öröklött természetünket, az őseinktől öröklött természetünket, és az öröklött természetünk persze, hogy ahogy felnövekszünk az életünkben, nagyon sokszor szót kér magának, és szokásokat is kifejleszt. Tehát az emberi életben két nagy ellenségünk van. Egyrészt az öröklött természetünk, amellyel nem tudunk mit kezdeni, mert mindannyian rossz természetet öröklünk. Másrészt meg a rossz természetünk nyomán, amit végeztünk eddig az életben, amilyen szokásokat fölvettünk. Ez a kettő, ahogy egyesül, ez az indulat. A természetünknek a gondolkodása, a természetünknek az állásfoglalása. Megfoghatatlan, borzalmas dolog ez, és mondom, sokszor sajnálkozunk, hogy mi tört ki belőlünk, de a Bibliának ez a meghatározás, hogy igen, ez van az emberben. A nagy kérdés az egész életünk során, hogy ez van bennünk, de mi mivel akarunk azonosnak lenni? Mert az emberi életben, ami bennünk van, azzal kapcsolatban nekünk szabad döntésünk van, hogy ami bennünk van, ahhoz hogy viszonyulunk. Azt mi helybe hagyjuk, ami bennünk van,
úgy akarunk élni, ahogy kitör belőlünk az indulat, vagy pedig küzdünk ellene, és azt mondjuk, hogy nem csak hogy küzdünk, de le is akarjuk győzni az indulatainkat. Tehát az ember életnek a nagy esélye, a nagy lehetősége, hogy mi nem kell, hogy megadjuk magunkat a természetünknek és az indulatainknak, hanem hogyha fölismerjük, hogy az indulat mennyire rossz, és az indulatoskodás mennyire rossz, akkor fölvehetjük a küzdelmet, és a Biblia szerint ez a Biblia nagy evangéliuma az Isten segítségével győzelmet is lehet-e fölött aratni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, először tisztába kell lennünk azzal, hogy tulajdonképpen az indulatoskodás az egy rossz dolog. Az minden esetben rossz dolog. Hogyha ezzel nem jövünk tisztába, akkor az egész életünk elmúlik azzal, hogy mindig mentegetjük magunkat, és mindig megmagyarázzuk, hogy hát mi miért is jöttünk ki a sodrunkból, és miért is voltunk indulatosak. Hogyan is tudunk tisztába jönni, legalább alapelvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy ne engedjük az indulatainkat feltörni? Ez a második kérdés. Most már láttuk, hogy a Biblia azt mondja az indulatra és az indulatoskodásra, hogy ez egy rossz dolog, de ez bennünk van, ezt örököltük, és ezt sajnos még megtetéztük azzal, hogy ezt az örökséget többször valóra váltva szokássá is erősítettük. De hogy lehet teljesen tisztába jönni, elvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy nem jó az indulatoskodás. Ezt ne engedjük meg, semmilyen körülmények között ne engedjük meg magunknak, még akkor se, hogyha a pillanatok hatása alatt mi úgy érezzük, hogy ez jó, meg erre szükség van. A Biblia azzal válaszol erre a kérdésre, hogy Isten ebben a küzdelemben egy óriási segítséget nyújtott nekünk, mert Isten ezért adta a törvényeket, a látható, hallható, megismerhető isteni törvényeket, ezért adta a törvényeknek a legrövidebb összefoglalását, a 10 parancsolatot is, hogy a bajainknak a gyökerére rávilágítson. Ugye a Biblia azt mondja a 10 parancsolatról, és egyáltalán minden törvényről a Római Levél 3. fejezet 20. versében, hogy az Isten a törvényeket azért adta, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen mély gyökere van bennünk a rossznak, a bűnnek. A bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Én szeretném önöknek megmutatni például, hogy az Isten törvényében hogyan esik szó az indulatról és az indulatoskodásról. Ha végig gondoljuk a 10 parancsolatnak a 2. kőtábláját, ugye az 1. kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségekkel foglalkozik, a 2. törvénytábla az embertársaink iránti magatartásunkat szabályozza. Ha végig gondoljuk ezt a 6 parancsolatot, ami helyet foglal a 10 parancsolat 2. részében, akkor azt látjuk, hogy olyan mélyen mutat rá az indulat természetrajzára, mint semmi más a világon. Mert a 10 parancsolatnak az utolsó 10. parancsolata rámutat arra, hogy mi az indulatnak a gyökere. A 9. parancsolat rámutat arra, hogy mi a gyökérnek az első hajtása. A 8. parancsolat rámutat arra, hogy hogyan kezd ez a hajtás nőni és törzsé fejlődni. A 7. és 6. parancsolat rámutat arra, hogy ágazik szét ez a törzs, és az 5. parancsolat rámutat arra, hogy mi ennek a lombkoronája. Az egész indulatot a maga teljes valójában magunk előtt látjuk, ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy milyen mélységből jön fel az emberből az indulat. Nézzük először a gyökeret. Mi az indulatoskodásunknak a gyökere? Mert sokszor mi emberek úgy gondoljuk, hogy az indulat, hát az egy velünk született dolog, hát vannak emberek, akik nyugodtabbak, de mi nem ezek közé tartozunk, szoktuk magunkat menteni, hogy mi lobbanékonyabbak vagyunk, mint a másik ember. Én nekem meg vagyok győződve, hogy mindannyian lobbanékonyak vagyunk, csak nem mindenkiből úgy jön ez föl. A föld mélyéről nem csak gáz jön elő, olaj is feltör, meg hévíz is feltör, különböző mélységekből, de a döntő dolog az, hogy a mélyből felfelé törekszenek bizonyos elemek. A 10. parancsolat, ami a kívánságainkat érinti, hogy ne kívánjuk a másik emberét, rámutat arra, hogy a lényünknek a legmélyén van tulajdonképpen a kutya elhantolva, elásva, ott van a legfélelmetesebb ellenség, és az az emberi lélek mélyén levő versengés, vetekedés és irigység.
Azért jelzem ezt több kifejezéssel, mert egyrészt megfoghatatlanok is ezek az emberi lélek mélyén levő dolgok, másrészt meg tényleg többféle dolog van a lelkünk mélyén, és olyan mélyen van, hogy sokszor nem látjuk világosan, sokszor mentegetjük magunkat, és azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk irigyek, vagy mi nem vagyunk versengők, de körülbelül erről van szó, hogy az emberi életnek a legnagyobb rákfekéje az, hogy az ember fölébe akar kerekedni a másiknak, az ember különbnek akarja magát tartani, és érvényesíteni is akarjuk ezt azt, hogy különbek vagyunk, mint a másik ember. És ez olyan mélyen van, és annyira megfoghatatlan, és sokszor annyira elrejlik az emberben, hogy ezt nem látjuk, így tetten nem érjük, de érezzük, hogy amikor reng a föld, akkor ott a mélyben van valami, ami ezt a rengést, ezt a sokszor csillapítatatlan rengéseket előidézi. Minden esetre Jakab levele 4. fejezet 5. verse azt mondja, hogy az emberi lélek legmélyén a legálnokabb gonoszság ez az irigység. Mikor került az irigység az emberi lélek mélyére? A Biblia szerint Isten nem így teremtett bennünket. Az Isten úgy teremtett bennünket, hogy egymást kiegészítsük, egymást segítsük, tehát az Isten nem úgy hozta létre az embert, nem olyan anyagból gyúrta az embert, nem vegyített bele irigységet. Azért nagyon fontos a Bibliának a megismerése és a Biblia gondolkozva értő elfogadása, mert a Biblia itt egyetlen egy tanítással felel erre, hogy honnan van bennünk ez a mélyben levő álnok dolog, ez a megfoghatatlan irigység. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Isten kezéből mi kikerültünk, mi tökéletesek voltunk, mi jók voltunk. De akkor, amikor az első emberpár a paradicsomban egy másik hatalmat elfogadott, az Isten mellett egy másik hatalmat, sőt az Isten helyett egy másik hatalmat elfogadott, ez a hatalom a sajátjából adott az embernek, a saját leglényegéből. Ugye Sátánról a Bibliában 4-szer történik említés, visszahivatkozás, visszatekintő jövendőlések formájában. Bizonyára ezt már, akik járnak itt az előadásokra, jól ismerik ezt a 4 hivatkozást, de azért elmondom, mind a 4 hivatkozásban ott van az irigységnek a jelenléte. Tudnék, hogy Sátán azért lett Sátán, mert megirigyelte, hogy az Isten, és fölébe akarta helyezni magát az Istennek, és amikor az ember elfogadta Sátán, tulajdonképpen az irigységet kapta legsúlyosabb örökségéül. Ez a 4 visszatekintés Ezékiel könyve 28. fejezete, ahol beszél a Szentírás Sátán megszületéséről, egy angyalfejedelem megszületéséről, még a mennyei lázadás során, Ezékiel 28. fejezetében. A másik Ézsajás próféta könyve 14. fejezete, ami szintén beszél erről. A 3. a Jelenések könyve 12. fejezete, és a 4. János evangélium a 8. fejezet 44. verse. Ez Jézus kifejezése, ez a János 8.44. Tehát a Biblia, amikor ezt a kérdést vetjük fel, hogy honnan van az, hogy az emberekben ott van az irigység. Na, ugye a kisgyermekekben mutatkozik meg ez a legkendőzetlenebbül, mert olyan gyorsan képesek elmarni a saját vagy más gyerekek dolgait, hogy az ember tényleg úgy fölveti a kérdést, hogy honnan van ez a hatalmas erő már egy pöttömnyi gyerekben, hogy így viselkedik. A Biblia erre a kérdésre tehát azzal válaszol, hogy amikor mi elfogadtunk egy másik hatalmat, amikor Istent száműztük a földről, és mi elfogadtuk az önzés fejedelmét, az önzés fejedelme abból adott nekünk, ami a sajátja. Ugye Madács ember tragédiájában hangzik el ez a híres mondat, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Hát igen, a lényegéből adott. A lényege az, hogy irigy. A lényege az, hogy versengő, hogy vetekedő. És Isten, amikor ezt le akarja leplezni, azért hagyja ezt a jellem tulajdonságot a sor végére, mert mondom, a 10 parancsolat, utolsó parancsolata beszél erről, mert ez az, amit a legkevésbé akar elfogadni az ember. Szóval Istennek végig kell vezetni az embert azon, hogy tiszteld atyádat és anyádat, meg hogy ne ölj, meg ne törj házasságot, meg ne lopj, meg ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. És a végén azért rámutat Isten, hogy tudod, hogy ez a sok minden baj miből következik? Ott a lényed legmélyén ugrásra készen. Ott van egy borzalmas vonás, egy borzalmas kovász, ami megkeleszti a léleknek a tésztáját, és ez az irigység. Na, nézzük a gyökér után, hogy mi az első sarjadéka az irigységnek. Mert ahogy egy
palánta vagy egy növény kinövekszik a földből, körülbelül így kell ezt is elképzelni. A hasonlatot nem magamtól vettem, Pál apostol használja ezt a képet a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a keserűség gyökerét ne engedjük felnövekedni, mert hogy aztán az felnövekszik és megizmosodik, akkor az életünkben nem tudjuk majd legyőzni. Na, nézzük meg, hogy mi a második mozzanata az indulatoskodás útjának van. Van tehát egy elrejlő, egy föld alatti része. Ez az irigység. De amikor kibukik a földből, amikor felsarjadzik ez a lény, mi az első sarjadék? Ez a sértődés. Ugye nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő nem indulatos, mert ő nem kiabál, nem csapkod. Nincsenek dükkitörései. Alapjávéve azt gondolja magáról, hogy ő csendes és szelíd. De olyan mélyen meg tud sértődni, hogy sokszor azt látjuk, hogy inkább kiabálna, csapkodna, csak hogy ne őrizgesse hónapokig és évekig belül a lelke mélyén azt, ami neki bántást szerzett, vagy amit igazságtalannak tekintett. Szóval arra szeretnék rámutatni, hogy amikor az ember nem a saját feje alapján gondolkodik, és az alapján mentegeti magát minden ember, azt mondja, hogy a sértődés az nem nagy dolog. A Biblia rámutat, hogy tulajdonképpen az irigységből, a versengő irigységből jön a sértődés. Ezek törvényszerű összefüggések. Jön a sértődés. És ha a sértődésnek nem állunk ellent, ha nem győzzük le a sértődékenységünket, abból törvényszerű, hogy jön aztán az újabb növekvény, és ez a harag. Ugye? Tehát erre mutat rá a 10. parancsolat, utána a 9. parancsolat. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot, ugye? Tehát hogy ne nyilatkozzunk másféleképpen a másik emberről, a magunk sértett önérzetével ne öntsük le a másik embert, és aztán utána jön az előtti parancsolat, hogy ne lopj, ne károsítsuk meg a másik embert semmiben. Ugye tulajdonképpen a lopás az egy nekikeseredésből, egy haragból származik. Tehát már három mozzanatot meg tudunk állapítani, az indulatoskodásnak lerajzolható az útja. Ez valami nagyon mélyből feljövő dolog, és hogyha megőrizzük magunkban azt, hogy mi csak egy kicsit vagyunk sértődékenyek, figyeljük meg, hogy a sértődékeny ember egy idő után haragos ember lesz. És olyan dolgok fognak belőle kijönni, ilyenkor szokott az ember magától megijedni, mert azt mondja, hogy hát ilyet még nem láttam, hogy így kijöttem a sodromból, de ezek törvényszerű dolgok, ha váratlanul történnek is meg, nem előzmények nélkül. Na és akkor menjünk tovább, hogy az az ember, aki már megengedi magának a haragot, az ember az életben, ahogy növekszik föl az indulatosság fája, milyen újabb veszéllyel nézhet szembe? Jön az előző parancsolat, ne törj házasságot, ugye jön ugye a haragnak az egyik kinövése, mondom itt már a törzsből kinövő ágak vannak, ugye a féltékenykedés, féltékenység, a másik embernek a becsapása, a másik ember meggyűlölése. Tehát ezek törvényszerű dolgok, mert hogyha valaki sokáig őrizgeti magában a haragot, a harag egy idő után gyűlöletbe csap át. Ugye ezeket a lelki élet olyan törvényszerűségeinek nevezhetnénk, mint akár a fizika, kémia vagy biológia tudományaiban bármely nagy törvényszerűséget, amit senkinek nem jut eszébe tagadni. És sajnos az erkölcsöt nem tanítjuk, úgy, mint a fizikát, a kémiát meg a biológiát, pedig az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak, és nagyon is helyén való lenne néhány alap összefüggést tanítani, mint ahogy volt is Magyarországon is a 60-as években volt arra példa, hogy bevezették az etikát. Nem tudom, hogy miért törölték el az etikát. Az etika az egy nagyon fontos tantárgy lehetne. Nem föltétlenül kell vallási etikára vagy egyházi etikára gondolni, etikára kell gondolni. Az emberi erkölcsnek és az emberi viselkedésnek a természetrajzát is meg kellene tanítani ugye a fiatalokkal. És azt hiszem az idősebbek is sokat tanulhatnának belőle, hogyha egy kicsit tudatosítanák ezt a társadalom életében, hogy az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. És az az ember, aki már megengedi a féltékenységet, a gyűlöletet, a másik embernek már szinte gyilkos lenézését és támadását, hát az mi a lombkoronája ennek az egész indulatoskodásnak?
A tiszteletlenség és a szeretetlenség. Indulatból jó soha nem származik, szoktuk mondani, és ez így is van. A harag rossz tanácsadó. És ez így is van. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy a Szentírásból, ha csak a 10 parancsolatot vesszük elő, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a 10 parancsolat második része az emberi indulatnak, az emberi indulatoskodás mélyről feltörő gejzír folyamatnak a pontos leírása. Ahogy ott lenne a mélyben megszületik, ahogy felfelé törekszik, ahogy kihajt, ahogy még feljebb jön, ahogy szétterpeszkedik a földre, és amit sokat idéztem önöknek, és most is hadd ajánljam, a 37. Zsoltár tökéletesen leírja, hogy ez a hétköznapokban aztán hogy nyilatkozik meg, a bosszankodásban, az ingerlésben, az irigykedésben, gyűlölködésben, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, kezdődik ez a Zsoltár. Már régen is ajánlottam a Zsoltárt, de most szeretném felhívni a figyelmet, hogy Zsoltárok világa címmel megjelentettünk egy kis könyvet, amelyben 12 Zsoltár elemzés található, így többek között a 37. Zsoltárnak is egy nagyon szép és mély elemzését végezte az egyik tanulmányíró. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a Zsoltárt is, meg ezt a kötetet is. Kötet mellett van Koméniusznak a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című könyve, amely a 17. században egy regénybe öltözteti mindazt, amit én eddig önöknek elmondtam. Egy ember, egy fiatal ember helyét keresi az életben, be akarja járni a világot, hogy valami értelmes foglalkozást találjon magának, és a világban ezzel szembesül, amiről én beszéltem. Irigységgel, sértődéssel, haraggal, indulattal, gyűlölettel, tisztátalansággal, hálátlansággal, szeretetlenséggel, és egészen kétségbe esik itt a regény közepe táján ez a bizonyos vándor, aki nekiindult, hogy micsoda útvesztő a világ, ezért mondja Koméniusz a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma. És utána, ahogy keresi az életben a sorsát, azt mondja, hogy ezzel így nem lehet élni, ezután találkozik Jézus Krisztussal. És azután a regény második része már erről szól, hogy Jézustól milyen tanításokat kap a világ legyőzésére vonatkozólag. Kedves hallgatók, én is ezzel szeretném folytatni a harmadik kérdést felvetni, hogy amikor már látjuk, hogy eszmeileg látjuk, hogy nincs mentegetni való az indulatoskodáson. Ne mentegessük az indulatainkat. Még akkor se, hogyha olyan szentnek tartjuk őket. Az biztos, hogy a Biblia szerint is van szent harag. Van jogos felháborodás. Mózes is, amikor megfogta a 10 parancsolat 2 kőtábláját, és amikor lejött a Sínai hegyről, és látta, hogy a népe bálványimádásba vész el, akkor összetörte ezeket a táblákat. Nem, ez nem indulatoskodás, ez egy szent harag volt. Jézus is, amikor a kufárokat kiűzte a templomból, nem indulatoskodás volt, hiszen olvassuk Máté evangélium a 21. fejezet 14. versében, hogy utána Jézus meggyógyította a sántákat és bénákat, és nem kellett őt lecsendesíteni, egyáltalán nem az indulat vett Jézuson erőt, hanem van egy nemes felháborodás. De a nemes felháborodásnál az ember nem remeg. A nemes felháborodásnál nem lüktet másképp a szíve, és nem tajtékzik, és nem jön ki a sodrából. A nemes felháborodásban éppen az a félelmetes, hogy szelíd és csendes. A Biblia beszél így a bárány haragjáról. A bárány haragjáról, Jelenések könyve 6. fejezetében, ami azért félelmetes, mert a bárány szelíd állat, Jézus Krisztus is a szeretet megtestesítője, az ő haragja nem olyan, hogy tajtékzik, meg csapkod jobbra-balra, hanem a bárány haragja az egy nyugodt állásfoglalás, az egy biztos ítélet, amitől azonban van rettegni annak az embernek, van rettegni valója annak az embernek, aki nem úgy cselekedett, ahogy tennie kellett. Nos, hát, hogyha felvetném a harmadik kérdést, hogyha már világosan látjuk, hogy mi az indulat, meg az indulatoskodás, legyőzhető ez az életben? Ha ilyen mély gyökere van neki, és látjuk, hogy mi mindenen átjön ez, meg mi mindent felnövel közben, mi mindent megizmosít, legyőzhető ez az életben? A Bibliának egyik legnagyobb versét hadd idézzem önöknek, a Galata levél 5. fejezet 24. versét. Ez a következőképpen hangzik, ez egy egyszerű tény megállapítás, de ennek a Biblia versnek óriási súlya van. Galata 5.24, így hangzik.
akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Még egyszer olvasom. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Kedves hallgatók, ez a rövid Biblia vers nagyon sok kérdést fölvet. Az első. A Biblia itt megjelöli, hogy kinevezhető Krisztus követőnek. Kinevezhető Krisztus követőjének, kit fogad el Krisztus kereszténynek. Ezt így mondhatnánk a mai nyelven. Akik pedig a Krisztusei. Kik azok, akik Krisztust követők? Akik a testet, a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Egyszer tartottam valahol erről előadást egy más összefüggésben, és utána valaki hozzászólt, és azt a kérdést tette föl nekem, hogy tessék mondani, akkor vannak keresztények? Léteznek akkor keresztények? Akkor nem pogány az egész világ? Vagy esetleg nem muzulmán, csak kereszténynek tartja magát, mert ugye a muzulmánok engedik meg maguknak az indulatoskodást, ugye, hogy azt mondják, hogy ők nemes és istenfélő emberek, még Ramadámot is tartanak egy évben egy hónapos böjtöt, de épp egy muzulmán barátom mondta, egy algériai barátom, hogy a Ramadám idején olyan indulatai jönnek föl, mert hát hogy egész nap nem ehetnek, este ehetnek csak, és azt mondja, valamikor egy fél városnegyedet bejár és próbálja levezetni az indulatait, majd a képek között is találkozunk egy-két ilyen festménnyel, hogy a festők megmutatták, hogy az emberek hogy gyűrik magukba az indulatokat. Ezt mi a magyar irodalomból csak a híres szállóigévé vált sorral tudjuk kifejezni, hogy tűrte Miklós, ameddig tűrhette. Ugye a Toldiból, tűrte Miklós, ameddig tűrhette. De hát legyőzhető akkor az indulat? Itt a Biblia azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok legyőzik az indulatot. A második kérdés, amit ez fölvet, hogy ezek szerint a saját erőnkből nem tudjuk legyőzni az indulatot. Az indulatoskodást a saját erőnkből nem tudjuk igazán legyőzni, sem tartósan, de még pillanatokra sem. Ugye más dolog valamit legyőzni egy adott helyzetben, és más dolog olyan jellemű emberré válni, hogy huzamosabb ideig valami ne forduljon elő, vagy egészen az életnek egy hosszú periódusában ne löveljen ki az emberből az indulat. Ez a Biblia vers azt is közli, hogy akik pedig a Krisztuséi, azok a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát anélkül, hogy Krisztust meg ne ismernénk, anélkül, hogy ne látnánk azt, hogy Krisztusnak is ugyanolyan természete volt, mint nekünk, hogy ő mindig győzött az indulat fölött. Jézust is kísértette a gonosz, hogy ő is indulatoskodjon. Ő is veszítse el a fejét. Jézus soha nem veszítette el a fejét. Ha az ember valóban megismeri Krisztus életét, akkor győzhet az indulatok fölött, és addig, ameddig ebben az ismeretben él, és amíg közel van Krisztushoz, addig mindig számíthat arra, hogy Krisztus erőt ad neki. Ha távolodik Krisztustól, akkor ugyanúgy visszaesik az indulatoskodásába, mint annak előtte volt. Az elmúlt előadáson említettem önöknek, hogy ugye már előbb is szóba hozott Toldiban Arany János döbbenetesen mutatja meg, hogy az indulat milyen gyorsan hova vezet. Ugye a Toldi első énekében ott van a sértettség, ugye a nem egészen paraszt gyermeknek, hát hiszen nemesi származású Toldi Miklósnak a sértettsége, amikor őt leparasztozza, ugye a nádornak a szava. És utána a második énekben ott van már, hogy neki megy a bátyjának, és ha az anyu közébük nem áll, akkor megölni György bátyját. És a harmadik énekben Arany nagyon tökéletesen kifejezte, egy óvatlan pillanatban ott van már a gyilkosság is. Sértődés, haraggyilkosság. Így szoktam mondani, hogy a gyors vonat sebességével száguld a Toldi, és már ott van a harmadik énekben a végcélnál. És már nem tudja visszapergetni az eseményeket, már ember tölt, már gyilkos. És ahogy említettem önöknek, hogy az utóbbi időkben általános iskolákban tanárok előtt beszélek erről a kérdésről, hogy fölvetem ott is a kérdést, legyőzhető az indulat? Legyőzhető az indulat? Megkérdezem tanároktól, hogy a diákok hogy viszonyulnak Miklóshoz. Nagy örömömre szolgált, hogy jó híreket is hallok. Egy 52 évvel ezelőtti könyvben olvastam, egy akkori tanár írta a könyvet, hogy
a diákok úgy mentegették Miklóst, hát azért persze, hogy indulatos volt, hát a bátyja pofon ütötte, persze, hogy neki ment, a vitézek ott elkezdték ugye dárdával célozgatni, persze, hogy fölkapta a malomkövet, szóval úgy mentegették Miklóst, hogy tulajdonképp gyilkos is, de nem is. Hát gyilkos, hát indulatos volt, de hát ilyen provokációknak nem lehetett ellentállni. Nagyon érdekes, hogy 52 éve ezt írta az egyik könyv. Most egy vidéki városban azt mondták a tanárok, hogy a gyerekek nem tudják fölmenteni Miklóst, még akkor se, hogyha az iskolai könyv ezt előírná nekik, vagy a tanár ezt sugallná nekik, hogy hát azért ez a Miklós, hát igen, gyilkos volt, de hát volt oka a gyilkosságának. A mai gyerekek, hogy mondjam, én azt hittem, hogy a mai gyerekek annyira hozzászoktak már a gyilkosságokhoz. Több gyilkosság van most, mint 52 évvel ezelőtt volt, vagy Arany János idejében volt. De úgy látszik, az emberi lélek tiltakozik. És az emberi lélek azt mondja, ha sértődött is volt, ha haragos is volt, de miért követte el azt a gyilkosságot? Miért nem ment el abból az udvarból? Ha érezte, hogy az indulat form magában, miért nem hagyta ott a helyszínt? Miért engedte a provokációt? Szegeden volt ez az eset, és mondták a tanárok, hogy a gyerekek szinte egyöntetűleg arra szavaznak, hogy nem lehet az indulatot, és a gyilkosságba forduló indulatot semmivel nem lehet menteni. Az emberi élet szent és drága. Ezt nem lehet megmagyarázni. De még egyszer hadd vessem fel a kérdést. Hát akkor tényleg legyőzhető az indulatoskodás? Mondom, ez az alap igény, hogy akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt, ki mondja azt, hogy ki a keresztény? Ki mondja azt, hogy csak Krisztussal nagyon szorosan együtt élve lehet az ember győztes ember? Elmondja azt, hogy Jézus győzelmével foglalkozni kell? Ugye ezeken a toldi elemzéseken én is elmondom még a második éneknél, amikor a pofon elcsattan. Hát az nagyon rosszul eshetett Miklósnak az a pofon a György bátyja részéről. Annyira neki keseredik, azt mondja, hogy akkor ő mindent itt hagy, kéri a jussát, ő nem foglalkozik itt se ezzel, se azzal, ő elmegy akár külföldre, itt csak kéri a jussát. És el szoktam mondani, amikor ez a pofon elcsattan erre György részéről. Hát azért a Bibliában is elcsattant. A sok híres pofon közül azért egy híres pofon elcsattant. És ez Jézus Krisztus arcán csattant el. János evangélium a 18. fejezetét, aki elolvassa, és megnézi a körülményeket, hogy Jézus hogyan válaszolt egy pofonra. Hát nem úgy, ahogy Miklós, hogy neki ment a bátyjának. Hanem Jézus egy mondatot mondott, ami pontosan jelezte, hogy igen, ő vele együtt le lehet győzni az indulatot. Jézus azt mondta, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, mondta ennek a katonának, aki őt pofon ütötte. Ha pedig nem, miért versz engem? Nagyon megalázó volt az a helyzet, Jézust a főpaphoz kísérték, hogy kihallgassák, és a főpap Jézusból akarta a vádat kibányászni, mint hogy Jézus valljon magával szemben. Hát Jézus azt mondta, hogy ő nem vall maga ellen, de ő nyilvánosan tanított, hívjanak tanukat. Erre döbben csönd állt be a terembe, senki erre nem tudott mit mondani, a főpap megszégyenült, és hogy ezen a kínos csenden úrrá legyen, egy katona kijött ott ugye a sorból, és odament Jézushoz, és durván elkezdte pofozni. És Jézus erre semmiféle indulattal nem válaszolt. Jézus azt mondta erre, hogy ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg nem, akkor miért versz engem? Felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jézus az egyik végletet is elkerülte, meg a másik végletet is. Nem csak indulatos nem volt, de a másik végletet is elkerült, hogy szó nélkül hagyta volna a dolgot. Nagyon sok ember ma az erkölcsöt, vagy a keresztény erkölcsöt egy ilyen kicsit meghunyászkodó, vagy egy ilyen kényszeredett alázat magatartásának tartja. Ez nem így van. A keresztény ember nem azért szól, mert vissza akar vágni, hanem azért szól, mert a másik embernek szüksége van arra, hogy a lelkiismerete az szembesüljön önmagával. Jézus nem a saját érdekében szólt, a katona érdekében, hogy gondolkozzál egy kicsit. Gondolkozzál egy kicsit, hogy mit csináltál. Jó az, amit csináltál? Vagy ha nálam valami rosszat látsz, miért nem mondod meg?
És ahogy említem ezt a tanároknak, hogy jó lenne a hatodikos gyerekeknek is szembesíteni a két dolgot, mert Arany megírta, hogy Toldi Miklós hogy ment neki a bátyjának egy pofonra, de jó lenne ott szembesíteni, hogy akik pedig a Krisztuséi, akik látják ezt a Krisztus életéből, hogy Jézusban nem volt indulat, mert a mélyében legyőzte, a gyökerében legyőzte az indulatot, nem engedte szóhoz jutni, sem sértődés, sem harag, sem gyűlölet formájában. Megvilágosodhat előttünk egy kicsit Jézusnak az a híres kijelentés, amit többször is mondott az életében, talán beszéltem már itt önöknek is erről, és soha nem értettem ezt a jézusi kijelentést, mert hát hittanórán már gyerekkorunkban is tanultuk, hogy Jézus beszélt arról, hogy ha valaki mondjuk gonosz kívánsággal tekint a másik ember feleségére, jobb lenne, hogyha kívánna a jobb szemét. Vagy hogyha ezt és ezt tenni, akkor jobb lenne, hogyha levágna a jobb kezét, vagy a jobb lábát. Ugye ez Máté evangélium a 5. és Márk evangélium a 9. fejezetében olvasható. Persze nagyon erőteljes ez a megfogalmazás, gyerekek nem is érthettük, és nem volt, aki elmagyarázza, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Majd aztán felnőtt korban megértettem. Jézus azt fejezte ki ezzel a dologgal, hogyha már egy kis irigységet látunk magunkban, csak egy kis rossz kívánságot, azt jobb lenne ott legyőzni, a maga kicsi, apró formájában, mint hogy hagyni, hogy megizmosodjon, amiután már két ember se tud megbirkózni vele. Jézus azt mondta, hogy jobb a testünkben is, a fizikai életünkben is, hogyha az egyik testrészünk mondjuk nagyon beteg, és már azzal a veszéllyel jár ez a betegség, hogy az egész test belehal, ha nem csinálunk valamit, akkor már jobb kívánni a szemünket, bármennyire fontos része is a szervezetünknek, jobb megválni a kezünktől, bármennyire fontos, jobb levágatni a lábunkat, bármennyire fontos is, mint hogy belehaljon az egész test. Hát lelkileg is így van. Amiről a kezdetén beszéltem önöknek, hogyha érzünk valamit a lelkünkben, hogy ott van valami irigység, neheztelés, sértődés, lehet, hogy még senki nem látja ezt. Még mi is csak úgy rebesgetjük, hogy ez kél fel most a lelkemben, ez jobb lenne ott kitisztítani, jobb lenne ott segítségül hívni az Istent, és nem akkor, amikor már hetek, hónapok eltelnek, és akkor, amikor már több mindennel megerősödik, földúsul ez a dolog, aminek egyébként a világirodalomban Tolsztoj volt a nagy mester, hogy ábrázolni tudja ezt a folyamatot, hogy egy emberen eluralkodik a sértődés, az indulat, a harag, a féltékenység, a becsvágy, ez Tolsztojnak az elbeszéléseiben például, ha eltetszenek olvasni a Bűn című elbeszélését, döbbenetes elbeszélés, a bűn. Hát kifejező is, hogy egy földbirtokos az egyik földbirtokán lévő családban az egyik asszonyra szemet vet, és akkor ezt nem győzi le a maga csíra formájában ezt a vágyakozását, hanem hagyja növekedni, megy az asszony közelébe, beszél vele, és akkor hagyja, hogy minden nap a maga hordalékát meghozza, és a maga hozzátételét még hozzátegye, és a végén aztán bekövetkezik a családi tragédia. De ezzel mindennel így van az életben. Tehát Jézus ezért mondta azt, hogy jobb a dolgokat a maguk csíra formájában fölvenni a küzdelmet ezekkel, és ott legyőzni ezeket. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát szinte hát alapfokon nem ismertem, még azt se tudtam, hogy hol vannak a bibliai könyvek, mindig lapozgattam fél órákon keresztül, nem találtam, ugye nagyon rövid könyvek is vannak a Bibliában. Péter apostol első levele 2. fejezetére tévedt egyszer a tekintetem, és itt megállt a lélegzetem, hogy Krisztusról mit mond. Ugye Krisztusról sok megragadó kijelentés van a Szentírásban, de az ilyen összefoglaló és a mi életünkkel is szembesítő kijelentések. Péter első levele 2. fejezet 23. versétől ezt mondja Krisztusról, hogy Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Egy döbbenetes dolog volt. Én azt mondtam magamban, hogy hát én ezt nem hiszem el, hogy itt a Földön élt olyan lény, akit szidalmaztak, és ő viszont nem szidalmazott. Valamilyen formában. Lehet, hogy nem mondta ki, de belül biztos volt rossz érzése. Hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, és hagyta az igazságosan ítélőre. Még egyszer mondom önöknek, csak egy bibliaverset magyarázok most már percek óta. Akik a Krisztuséi,
azok a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Egy harmadik tanulsága ennek a rövid igének. Mit mond ez az ige? Még egyszer. Akik a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Érdekes kijelentés. Akit megfeszítenek, az meghal? Hát előbb-utóbb. De rögtön nem. A Biblia szerint olyan emberi élet nincs, hogy indulatok nem maradnának az emberi természetben. Az emberi természet bennünket végigkísér a halálunkig. Ne használjunk ilyen kifejezést, hogy kiégetni a lelkünkből, megsemmisíteni. Nem, a rossz dolgok nem semmisülnek meg. A rossz dolgok ott vannak a lelkünkben. A Bibliának nem az az evangélium, hogy a rossz dolgokat ki tudjuk metszeni, és el tudjuk távoztatni. A Bibliának, hogy a rossz dolgokat észre

Bibliának, hogy most valaki valamit elhatároz, valamit végrehajt, és azt mondja, hogy én most kiirtottam magamból az indulatot, bennem már soha nem lesz irigység, sértődékenység, be vagyok biztosítva évtizedekre. Ilyen méretű változásról a Biblia nem beszél. A Biblia arról beszél, hogy felfedezhetjük a rosszat, felfedezhetjük az indulatot, megundorodhatunk tőle, szembefordulhatunk vele, és a küzdelem szabályszerűségét tudatosíthatjuk. Magunkban nem tudunk győzni vele szemben, Istennel együtt azonban tudunk győzni. A Bibliának az egyik legnagyobb kijelentése a Máté 19:26. Máté 19:26, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. A Bibliának ez az evangéliuma. Magunk erejéből sem legyőzni, sem kiirtani nem tudjuk az indulatoskodást magunkból, de hogyha Istenhez közel maradunk, és Istennel együtt élünk, akik a Krisztuséi, azoknak az életében megerőtelenülhet a bűnnek teste. Bizonyára ismert példa, de azért hadd hívjam föl rá a figyelmet, hogy a Bibliában is van néhány rendkívül ilyen indulatos ember. Hát ilyen például Pál apostol. Saul ugye olyan indulatos valaki volt, hogy tessenek elgondolni, hogy gyerekeket rabszíjra fűzött. Asszonyokat elvitt a fogságba, mert keresztényekké lettek. Hát nem akármilyen farizeus volt. Egy nagyon akaratos, indulatos, a saját céljait mindig maga előtt látó, és azt mindig megvalósítani akaró ember. De ugyanilyen indulatos alaptermészete volt Mózesnek is. Persze az indulatos alaptermészet sokszor mérhetetlen igazságvággyal is párosul. Senki nem mondja azt, hogy egy indulatos ember nem igazságszerető ember, sőt, valamikor a kettő feltételezi egymást. Valaki nagyon szereti az igazságot, nagyon szeretne világosan látni az élet dolgaiban, nagyon szeretne rendet tenni az életébe, és azért lesz indulatos. Mózes is ilyen volt. 40 éves korában nem tudott parancsolni az indulatainak, leütötte az egyiptomi rabszolgafelügyelőt. Gyilkosságba keveredett. Ez a Mózes azonban annyira megváltozott, hogy amikor meghalt és a könyveit egymás után rendezték, a másolók egy történethez beírtak egy félmondatot. Ez Mózes 4. könyve 12. fejezetének 3. verse. Nagyon jó, hogy szerepel ez a félmondat a Mózes 4. könyve 12. fejezetében, mert amikor a saját testvérei Mózes ellen fellázadtak, Miriam és Áron, amikor egy olyan rikító igazságtalanság történt, Mózes annyira megőrizte a higgadtságát, annyira tudott uralkodni önmagán, egy gyönyörű példa, gyönyörű történet. Beírták ezek a másolók, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Milyen jó és milyen gyönyörű, hogy ez a mondat szerepel a Szentírásban, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld hátán. Mózes 4. könyve 12. fejezet. Tehát Mózes 4. könyve 12. fejezet. És utána elolvassuk legalább ezt a könyvet a 20. fejezetig. Akkor megint mit látunk? Mózes iszonyatosan indulatba jön. És ezért nem engedte meg Isten, bár eljutott idáig, mutatom a térképünkön, eljutott a pusztai vándorlás szerint idáig itt a Holttenger keleti részéig, de itt, mivel ilyen indulatba jött, csak benézhetett, itt van a Pizga hegye, a Pizga hegyéről gyönyörű kilátás nyílott egész Kánaánra, egész Palesztinára, benézhetett erre a földre, de a lábával nem érintette ezt a földet. Ezért zárta ki Isten a honfoglalók soraiból Mózest, mert nem tudott uralkodni az indulatán. Mikor nem tudott uralkodni az indulatán? Akkor, amikor ez a megidősült Mózes, hát körülbelül most már olyan 101 néhány éves ember, tele tapasztalattal, tele hitbeli győzelemmel, és a népe megint zúgolódik, és vizet kér, és akkor fogja Mózes a botját, és amit nem lehetett volna neki szabad tenni, hogy a bottal a kősziklára sújt, csap, mert a kőszikla Krisztus jelképe volt, csak szólni lehetett volna a kősziklának. Ő kétszer is rásújtott a kősziklára, és azt mondta a népének, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Az indulat különben, amikor benne van az ember az indulatban, mindig igazságtalan. Tessenek meggondolni, hogy Mózes azt mondja, hogy fakasszunk-e nektek vizet, ti lázadók. Hát ő maga jól tudta, hogy nem ő fakaszt vizet. Ha abból a kősziklából visszakad, az legfeljebb isteni csoda, ha Isten megteszi ezt a csodát. De hogy ő és Áron fakasztott volna vizet, de ennyire elborította a fejét a vér.

0: hogy kimond valamit. Ugye mi is, amikor indulatoskodunk, akkor hogy keressük a szavakat, kapkodunk, és olyan dolgokat mondunk, hogy a végén ugye meg vagyunk döbbenve azon, hogy mi is telett ki belőlünk. Egy indulatoskodó háziasszony mondta nekem, hogy ő nagyon érzékeny volt arra, hogy takarítás után a családtagok nem úgy figyelnek a dolgokra, és a szép szobába behoznak egy-két cipőről leváló kis sár darabot, és egyszer annyira kijött a sodrából, hogy úgy beolvasott a férjének, kapkodva a levegőt, keresve a szavakat, de a férje is már hozzászokott az ilyen jelenetekhez, akkor egy magnót tett be a szobába, aztán valahogy úgy térült, fordult, hogy benyomta a magnót, és fölvette mindezt az egész dolgot. Aztán eltelt egy-két nap, és visszajátszotta a feleségének. És az a feleség mondta el nekem a történetet, azt mondta, hogy hát ő nem hitt el, hogy ő ilyen. Hogy ő ilyen? Hát azt mondja, hogy ha ezt valaki neki egy-két nap után így elmondja, teljesen szavahihetően, betűhíven, amit mond, azt mondja, hogy hazudik. Tehát nem tudtam mondani, hogy hazudik, mert a saját hangját hallotta a magnón. Hát ilyen volt Mózes is, hogy féke veszett erővel azt mondja a népnek, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Isten ezért nem engedte meg, hogy beléphessen Kánaán földjére. Miért mondtam el ezt a történetet? Mózes gyilkolt 40 éves korában, utána legyőzte az indulatosságát, 40 évig vezetett egy népet teljes szelídséggel, teljes türelemmel, amikor egy ízben elkezdett távol kerülni az Istentől. Ne felejtsük a mai alapigénket, akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a természetüket indulataival, kívánságaival együtt. Ha valaki nem él az Isten közelében, úgyse tud uralkodni magán. Lehet valaki jól nevelt, meg kulturált, valahol az ki fog bukni a zsákból. De ha valaki az Isten közelében él, akkor az indulatoskodás soha nem engedi meg magának, mert azt látja, hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Vagyis aki az Isten közelében él, az tudja, hogy az indulatoskodás igazságtalan. Egyetlen egy igazságos magatartás van ebben a világban, a türelem magatartása. Az indulatoskodás ellentéte. Semmi más. Ezért mondja a Szentírás is Istenről, hogy az Isten hosszú tűrő. Megint vigyázzunk, nem azt mondja, hogy végtelenül tűr, azt mondja, hogy hosszú tűrő. Ezért mondja a szeretet himnusza is az 1. Korintus levél 13. fejezet 4. versében, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Ezért mondja a Pál apostol is, hogy az Isten jósága titeket nem indít megtérésre. Az Isten mi mindent eltűrt nektek az életben, mondja a Római levél 3. fejezetében. Ugye ez az az ember, aki közel van Krisztushoz, az meg fogja tanulni azt, hogy valóban indulatoskodással, vádolással, haraggal nem javítható meg sem egy helyzet, sem még kevésbé a másik ember. Az emberek az indulatoskodásra összezárulnak. Kevés ember az, aki az indulatoskodásra, hogy úgy mondjam, meghunyászkodik, hogy azt mondja, hogy bocsánat, igen, de az az ember is később visszapillantva erre a jelenetre azt mondja, hogy hát azért milyen ormótlanul fejezte ki magát, vagy milyen durva volt, hát miért nem tudta valahogy finomabban kifejezni. Igen, mert az emberi léleknek tulajdonsága az, hogy bennünket a szelídséggel és értelmes módon lehet meggyőzni. Indulatoskodással, csapkodással legfeljebb megfélemlíteni lehet az embert, vagy ideig, óráig lehet meggyőzni, de hosszabb távon meggyőzni ilyen módon nem lehet az embert. Tehát, hogyha az ember erre kezd rájönni, és ezt kezdi gyakorolni az életében, akkor meg fogja látni azt, hogy igen, az indulatos természet végigkövet bennünket a halálunkig. Olyan evangéliumunk nincs jelen pillanatig, hogy ez teljesen eltűnne az életünkből. De hatalmas azért az evangélium, hogy ez legyőzhető. Hatalmas nagy az ígéret, hogy akik a Krisztuséi, azok meg tudják feszíteni a természetet indulataival, kívánságaival együtt. Befejezésül a vetítésünk előtt szeretném még felhívni a figyelmüket, és erről azért nem beszélek részletesen, mert itt ebben a sorozatban, amit most már azt hiszem 3 éve tartunk, egyszer egy külön előadást szántam János első levelére. Amikor bizonyos bibliai könyveket vettünk sorra, tessenek végig gondolni, hogy nem csak Saul volt indulatos, nem csak Mózes, Jézus tanítványai közül volt egy különlegesen indulatos, nem is egy, hanem két ember. Jézus nem mindenkinek adott azért ilyen nevet, hogy a Boanergész fiai. Ez magyarra nézve, lefordítva annyit jelent, a mennydörgés fiai. Ugye Jézus nem adott csúf neveket, meg nem adott ironikus kifejezéseket emberekre, Jézus nem aggatott ilyen csúf neveket emberekre, de amit János és Jakab a testvére művelt, arra csak ezt lehetett mondani, hogy a Boanergész fiai, a mennydörgés fiai. Ha eltetszenek olvasni az evangéliumokat, ott látjuk, hogy olyan tanítványok voltak ezek, akiknek az indulata úgy sistergett, amikor Jézus nem akarták befogadni, mert Jézus nagyon sokszor a délvidékről, innen Jeruzsálemből nem úgy ment, mint a zsidók, hogy kikerülve a Jordánon itt a keleti részeken Galileába, hanem Jézus átment Samárián, és így ment a közvetlen úton Galileába. Ez viszont azzal a veszéllyel járt, hogy itt ebben a közbülső tartományban, Samáriában nem adtak neki szállást. Ez egy, hogy mondjam, modortalanság volt, udvariatlanság volt, biztos, hogy nem esett jól senkinek sem. Minden esetre Jánostól származik a mondás, hogy odament akkor Jézushoz egy ilyen alkalommal, hogy hozzanak-e tüzet alá az égből, hogy megemészze ezeket a Samária belieket. Mert annyira föl volt háborodva, annyira indulatos volt. Ha rajta múlott volna, akkor tüzet is hozott alá volna az égből, hogy megemészze őket. Vagy az irigység, a vetekedés, amikor oda küldték az édesanyjukat Jézushoz, és azzal a kéréssel, hogy majd ők jobb és bal felől ülhessenek Krisztussal a mennyek országában. Pontosan le tudjuk írni, hogy János életében is mi volt az az irigység, mi volt az a sértődékenység, mi volt az a harag, mi volt az a gyűlölködés. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy küzdött az életében az erkölcsi kérdésekkel, mint mi. De amikor János sokáig volt Jézus közelében, és kezdte látni, hogy Jézus nem olyan, mint ő, soha nem olyan, mint ő, soha nem sértődik meg, soha nem olyan igazságtalan, hogy azt nézi, hogy a másik embertől mit kap, hanem olyan igazságos, hogy mindig azt veti alatra, hogy neki hogyan kell segíteni a másik embernek. Akkor János fokról fokra kezdte látni az indulat legyőzésének a szabályszerűségét. Számomra az egyik kedves fejezet a Bibliában a Márk evangélium, a 9. fejezete. Ezt mindenkinek szívből tudom ajánlani, hogy olvass el sokszor. Annyi minden a mai napokra vonatkozó kijelentés van benne. Tanítványok mennek, ugye az északi ország részben tanított legfőképpen Jézus, mennek az úton, mennek Kapernaumba. És az egész úton azon vetekednek, hogy ki tekinthető nagyobbnak közülük. Jézus nem szól. Jézus türelmes. Nem vágod a indulattal, hogy nincs más témátok? És amikor megérkeznek Kapernaumba, és ott vannak Péter házában, akkor Jézus fölteszi a szelíd kérdést. Mi felett vetekedtetek az úton? Mindenki csöndbe ott ül, mindenki szégyeli már magát. És akkor Jézus odahozott egy kisgyermeket, és azt mondja a tanítványainak, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Tovább nem mondom a történetet, tessen kell olvasni, hogy ki szólal meg ezután, és mit mond. János fog megszólalni, és érdemes megnézni, hogy mit mond. János őszinte ember volt. Érezte, hogy a természete indulatos, féktelen, haragos, de hatott, engedte magára hatni Jézusnak a befolyását. És fokról fokra megváltozott. Fokról fokra megerősödött, és elkezdte a küzdelmet a természetével. És mindannyian ismerjük, hogy ezért lett ő a szeretett tanítvány. Én azt hiszem, hogy az életben a leginkább szeretni való az az ember, és Jézus is ezt az emberfajtát tudta szeretni, aki meg akar változni, aki jobb ember akar lenni. Aki nem úgy akarja elhagyni ezt a világot, hogy ide született erre a világra, hanem aki teljesen meg akar változni. Az az ember, akin érezzük a törekvést, hogy le akarja győzni önmagát. Akin látjuk, hogy fáj neki, amit ő tett. Akiben van igazi megbánás, akinek nem rendül meg a korona a fején, hogyha azt kell mondani, hogy bocsáss meg, meg megbántam, meg ne haragudj. Szóval ezek az igazán szeretetre méltó emberek. Ezért is lehetett ő szeretett tanítvány János. Ezért is szerethette Jézus, nem azért, mert Jézus ne szeretett volna mindenkit, mindenkit szeretett, de az ilyenektől kapott viszont szeretetet is. Az ilyenekre bízta az édesanyját, mint Jánosra. És ez a János apostol lett az, akinek az első levelét, amikor itt megbeszéltük, aki az első levelében olyan csodálatosan tett arról bizonyságot, hogy igen, legyőzhető az indulatoskodás, van ilyen evangélium, és az ezzel kapcsolatos téveszméket és buktatókat kerülje el a levelében. Úgyhogy ha valaki tovább akarná folytatni most az előadást, én ezen a nyomon mondanám, hogy hosszabbítsa meg, hogy ezután illesszük bele János levelét. Most azonban szeretnék önöknek néhány képet is megmutatni a Szentírásból, illetve a Szentírás feldolgozásaiból az indulatosság ábrázolására nézve. Ki minden, aztán fölnövekszik a gyűlöletig. Szóval az indulatoskodásnak ez az iratlan természetrajz, ez nagyon is jól kikövetkeztethető a Bibliából. Egy francia miniatúrát látunk a 14. századból, amely két indulatoskodást örökít meg a latin szöveg iniciáliában, illetve alján. Fönt látjuk Saulnak az indulatát, gyilkos indulatát, ami szintén az irigységből indult ki, hogy megirigyelte Saul Dávidot. És a végén dárdát hajt Dávid felé, aki pedig azért jön a király udvarba, hogy a hárfa játékával felvidítsa. Ha felemeljük a miniatúra alján, pedig látjuk a még előbbi indulatoskodást, a Kain indulatoskodását, aki a saját testvérét, Ábelt, szintén irigységből kiindulva megöli, itt végez vele. Nézzük meg ezt kinagyítva is. Ugye a gyilkosnak a vörös ruhája is jelzi az indulatot, és a szelíd Ábelnek a kék ruhája is jelzi a békességet. Tehát ezek ősi szimbólumok, amelyek 800 évvel is ugyanezt jelentették, az élet természetes következményei, úgy általában a vérontással együttjáró indulatnak a vörös, és az ég kékjével kapcsolatos békességnek a kék ugye a jelképe. Ha megnézzük, hogy hogyan is ábrázolták az előbbi, a történelemben időben előbbi indulatot, Rembrandtnak a rajzát már talán itt is mutattam, hogy itt van Kain, aki megirigyeli azt, hogy Ábel igaz, hogy Ábel olyan áldozatot mutat be Istennek, amilyen méltó az Istenhez, ő nem azt akarja bemutatni, és hogy magába folytja most még az indulatát, de már látjuk azt, hogy itt az eldobott botból lesz majd a gyilkos fegyver, majd azt fogja fölragadni, és fogja megölni az öcsét. Ez be is következik, nem vetítem le ezeket a feldolgozásokat, más összefüggésben itt már ezeket bemutattam, mindig más eszköz van Kain kezében, hol bot, hol valami állat, állkapocs. A legborzalmasabb módon végzik az emberek az indulat végső munkáját, tehát a gyilkosságot mind a mai napig. Hát ma ugye fegyverek vannak, meg nem is tudom milyen szuper technika, de hát még talán még félelmetesebb, mint hogyha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vad keserveit, hogy Vörösmarty Mihály mondja. Aztán jön a halottnak a siratása, Ábelnek a siratása, a felesége, gyermekei és az édesanyja Éva. Igen, hát aztán a kainitáknak a futása egy romantikus képen, hova vezet az egész indulatoskodás, az egész családját bele vonja ebbe az exóduszba, ebbe a futásba Kain. Ugye az indulatnak mindig borzalmas következményei vannak. Mennyire más volt Dávid élete, hogy most a másik történetre menjünk át, hegyek között élt és ott végezhette a munkáját. Mennyire jó természeti körülmények között őrizhette a nyáját. Az egyik legrégebbi miniatúra a középkor elejéről Dávid, ahogy elhajtja a medvéket és a különböző vadállatokat a nyáj mellől, és ez a Dávid az, aki legyőzi Góliátot, és ez hívja elő Saulnak az irigykedését, majd haragját és gyűlöletét. És ekkor hívják Dávidot a királyi palotába, még egyszer mutatom az előbbi képnek kinagyított mását, amikor Saul nem tud az indulatán uralkodni, és úgy tör ki, hogy a láncsáját hajítja Dávid felé. Nagyon híres jelenet lett ez, Lukas van Leiden részkarca az egyik legemlékezetesebb feldolgozása, magába roskadó Saulról, aki aztán elmebeteg is lesz, és az egészséges Dávidról, aki olyan nagyszerűen látta el a feladatát, és Saul mégis meg akarta őt ölni. Rembrandtnak is az egyik leghíresebb képe, amely Amsterdamban ma látható, a Dávid hárfázik Saul előtt című olajfestmény, amit már többször megtekintettünk, és láthattuk azt, hogy ez a belül beteg, irigy és sértődékeny király itt szorongatja a dárdáját, és igazi megbánásra, igazi önmagával való szembefordulásra nem képes. Látjuk a kifejezéstelen, üres, szinte halott szemet, a másik szemet a drapériával éppen törli, de ezek nem az igazi megbánásnak a könnyei, hanem csak a hamis bűntudatnak a könnyei, amelyek megbánásra nem vezetnek. Dávid viszont az egészséges ember, nem bűntelen ember, nem hiba nélküli ember, de aki felül tudja bírálni magát, aki mindig az Isten oltalmába helyezi az életét, és nem emberekhez viszonyítja az életét. Ez az a Dávid, aki a Zsoltárokat írja, hogy Holbein metszetén látjuk. Még egyszer mondanám, a 37. Zsoltár mindenfajta depressziónak, rossz hangulatnak az elűzésére ma is a legtökéletesebb orvosság. Szoktam mondani, hogy a 37. Zsoltárt kellene felírni az embereknek, és nem a pszichoterápiának különböző fogásait. Dávid az, aki aztán a fiának is meg tudott bocsátani, aki egyáltalán nem volt indulatos akkor, amikor a saját fia Absalon ellene lázította az országot. Gondoljuk meg, hogy a saját apjával szembe fordította a nemzetet. Itt látjuk háttérben Jeruzsálemnek a tornyait, házait. Egy borzalmas dolog történt az országban. Időszámításunk előtt ezredik év tájékán vagyunk. A bosszúálló és sértett gyermek az apja ellen fordítja a haderőket és az ország közhangulatát, de Dávid ugyanúgy meg tud bocsátani. Az indulatosság másik oldalán, az ellentett oldalán a türelem, a megbocsátani tudás és a nagylelkűség foglal helyet. Ha a Kain és Dávid történet után most a Bibliában újra lépünk előre, ezt azért tesszük, mert az indulatosságnak döbbenetes megrajzolása, illetve lefestése lesz majd előttünk. Rembrandtnak a lavírozott tusrajza Eszter királynéről, a gonosz Hámáról és az indulatos Ahasvérus, a mi történelemkönyveinkben Xerxész néven szereplő királyról. Az biztos, hogy ez a talpnyaló Hámán, akinek a feljelentését olvashatjuk Eszter könyve 3. fejezetében, ilyen is van a Bibliában, hogy hogyan kell valakit feljelenteni, döbbenetes egyébként ennek is a pszichológiája, aki annyira megszerzi az urának a bizalmát, hogy ki akarja írtatni vele a zsidókat. És Eszter lép közbe, de nagyon óvatosan, nagyon tapintatosan. Most ezen a második vacsorán, amit Rembrandt lerajzol, most döbben rá, és nézzék ezen az egyszerű rajzon ezt a két szempárt, ezt a megdöbbent arcot, hogy lóvá tettek, egy alattvalóm Hámán, az orromnál fogva vezetett. Indulatában fel is pattan a király. Ezt nagyon jól ragadta meg Rembrandt. Ezen a rajzán a másik olajfestményén nem pattan fel a király, de az indulatot talán még sűrítettebben látjuk magunk előtt. Itt van Hámán, majd látjuk kinagyítva is, itt van a király, és itt van Eszter királyné, hogy mennyire indulatos a király, mert itt, mondom, nem pattan fel, különben hát nem is lehetett volna jól megkomponálni így a képet. Ugye a sötét háttérből jön elő a három világos alaknak a rajza, középpontban az indulatos perzsa királlyal, aki egyrészt a kéz mozdulatával jelzi, majd ezt is látjuk kinagyítva, hogy megmarkolja a tőrét, másrészt pedig az összeszorított fogaival, szájával jelzi, hogy mennyire indulatba jön. Most nézzük még közelebbről, ez a Hámán, a karrierista Hámán, a talpnyaló Hámán, kicsit a baloldali részt itt most jobban meg lehetett világítani a kinagyításon, éppen a poharát emelné magához, és innék a pohárból, de érzi már, hogy nem ihat, mert most lepleződött le az ármánykodása, a gonoszsága. A király kinagyítását látjuk, tehát még egyszer nézzünk egy kicsit ide le, ha lehetne egy kicsit megemelni, itt markolja meg a tőrét. Mint egy fölpattanna, és már le is szúrná Hámán, tehát persze nem ez következik be, hanem egy bitófát, bitófára akasztatja fel Hámánt, a Ahasvérus. Ez az egyik rész, hogy az indulat kifejezése egy emberi testrésszel, ezzel a kézzel, és a másik rész pedig nézzük meg, hogy ezt az összeszűkülő és szinte görcsbe ránduló száj, és a két szem, ahogy meretten maga elé fordul, és azt mondja, hogy hát így lehet engem az orromnál fogva vezetni, így becsapott egy alattvalóm. És sajnos az emberek sokszor akkor indulatosak, amikor már hiába az indulat. Akkor kellett volna gondolkodnia Ahasvérus királynak, amikor a Háman a feljelentését tette, akkor pénzt ígért neki, hogyha a zsidókat kiirtja ennyi és ennyi, 10 000 talentum ezüstöt mér a kincstárába, stb. Akkor nem gondolkod. Nagyon sokszor az emberek a nem gondolkodásukat próbálják egy idő után az indulatosságukkal helyrehozni, vagy legalábbis befedni. Mennyire szép, és talán ez a legszebb, ha nem itt lenne a levágás, elnézést kérek, hát így sikerült a fotó, de látjuk, hogy szép a ruhája is ennek a királynak, de szép a jelleme, szép az arca. Egyszerű Eszter, óvatos, alázatos és a jó ügyet akarja szolgálni. Semmi indulat nincs benne. Mekkora indulat volt Péterben, hogy ő nem fogja elárulni Jézust. És El Greco, hogy most egy új szövetségi történetre váltsunk, milyen döbbenetesen ábrázolja a spanyol, görög-spanyol mester, hogy Péter úgy elalszik, mint egy kisgyermek, hogy a jobb karját átveti a bal füléhez, és szinte egy könyöklő állásban elalszik. Igaz, hogy a Boanergész fiai is elalszanak. Itt látjuk Jakabot, itt pedig Jánost, ugye a nagy vörös ruha Jánosnak mindig a tartozéka. Itt meg már jön Júdás, aki szintén a sértődött indulatából egyezett meg a főpapokkal a 30 ezüstpénzben, aki nem indulatos, de neki is küzdenie kell. Ő szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Hagyta az igazságosan ítélőre. El Greco itt nagyon is elválasztja az emberi világot ezzel a fatörzsel, a Krisztust sal középpontba állított isteni világtól. Péter aztán ezután indulatoskodik, levágja a Málkusnak a fülét. Júdás a csók jelére adja fel a mestert. És Jézus megint csak ugyanilyen nyugodt barátomnak szólítja Júdást, és azt mondja, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. Befejezésül egy magyar festő, aki olyan gyönyörűen tudta ábrázolni a tájat, a természetet, és akinek az ecsetje egy idő után nagyon kereste a bibliai témákat. Hát nagyon szép a jajcei vízesés és a délvidéki vízesés ábrázolásai, nagyon megragadóak, ha még nem jártunk itt ezek a 9 lyukú híd ábrázolása, nagyon szerette a természetet. A taorminai romok, a bálbeki romok, a görög-török világ romja is előtérben ezek az egyszerű házas kis falvacskák, amelyeket ő maga személyesen bejárt. Már jelképi értelme van annak a képének, ami most a Nemzeti Galériában teljes nagyságában megcsodálható. A taormina romjai, a meleg háttér és a meleg sárga, vöröses, barna háttérből kiemelkedő kékes, fehéres hegy, amivel Csontváry jelzi, hogy hát ebben az emberi világban azért, ha nem is indulatra, de határozottságra szükség van, hogy az ember kiemelkedjék hogy önmaga legyen, hogy ne süppedjen bele az arctalan tömegbe. Ez egy bizonyos fajta keserűség és szomorúság, hogy szembehelyezkedni a múlttal és a jelennel, a tömegekkel. Szóval a csontvári féle extázis, a kiemelkedés, a kiválás. Nek a Csontvárinak, ahogy mondtam, az ecsetje keresi, egyébként hát meg is látogatta a bibliai tájakat, akkor a monarchia útlevelével mindenhova el lehetett jutni, és a monarchia pénzével is persze, ami sokkal jobb volt, mint a mostani pénzünk. Jeruzsálemről is készített egy csodálatos képet Csontvári, a legnagyobb művének a fohászkodó üdvözítőt tartom. Jézusnak lett volna oka az indulatoskodásra, hiszen ő pontosabban, mélyebben látta az emberi butaságot és az emberi konokságot, gőgöd gonoszságot is. Jézus élete azonban a kérlelés, a hívás élete volt, a gyógyítás élete. Majd meg fogjuk látni a kinagyításon, hogy itt van Mózes a 10 parancsolattal, én is ezzel kezdtem ma az előadást, a 10 parancsolatot mutatta meg Jézus, hogy meg lehet valósítani itt ezen a földön. Így kérte az embereket, hogy kövessék őt, de ezek az emberek, mintha nem a Krisztuséi lennének. Ki lesz ezen a képen a Krisztusé? A kinagyítás bal felső része, a kép bal felső részén látjuk a kinagyítás szerint Mózest, a 10 parancsolat 2 kőtáblájával. Azért festette ide Csontvári, mert jelképes értelmet akart adni a festményének, hogy tulajdonképpen Jézus nem tett mást, mint bemutatta a gyakorlatban, hogy mit jelent a 10 parancsolat szerint élni. A 10 parancsolat a szeretet törvénye a bűn világában, és a bűn világában, az önzés világában is lehet a szeretet törvénye szerint élni. És nagyon szépen festette meg Jézus alakját, hogy a vörös és a fehér szín dominál a ruhában, a lelkesedés, lángolás színe is a vörös, nem csak az előbb említett gyűlöleté, és a fehér az pedig elvitathatatlanul a tisztaságnak a jelképes színe. Jézusban együtt volt a tisztaság és a lelkesedés, az igazság és a szeretet. Ugye a fehér az igazság, a vörös a szeretet jelképe is. A megnyúlt kezek, illetve ujjak, mint egy az ég felé tapogatóznak. Állandó kapcsolatot keresve hitáltal az Istenben, és nézzük meg talán az arcot kinagyítva, a fohászkodó üdvözítő a képnek a címe, kicsit félrebillen a fej, és szinte könyörögve kéri az embereket Krisztus, hogy legyenek az övéi. Hogy Pál Galata 5.24-ből idéztük, akik pedig a Krisztuséi. Azoknak én erőt adok, aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Jézus kérlelte és hívta az embereket. De nézzük meg a kinagyításon, hogy mit felelnek az emberek Krisztus hívására. Az emberek méltatlankodnak, hogy hát nekik több pénz kellene, vagy nekik több élvezet kellene. Őket a tisztaság, az igazság és a szeretet nem annyira érdekli őket. Vagy nem tudom, minden arcon, ugye a megnyílt szájakon nézzük meg, a végig dübörög a méltatlankodás, és az, hogy nekünk más kell. Csontvári ezt a képét 100 évvel ezelőtt festette. Sem azelőtt nem volt más a világ, most meg még kevésbé más. Az emberek iszonyatosan el vannak foglalva az anyagiakkal és az akaratuk megvalósításával, és elmennek a legkézenfekvőbb igazságok és szépségek mellett. Ma is ugyanilyen méltatlankodó a tömeg, állandóan bérszínvonalról, pénzről, ételről, italról beszélnek, hogy a léleknek sem kellene fázni és éhezni, a léleknek is szüksége van igazságosságra és szeretetre, és azt valakitől lehet beszerezni. Erről már kevesebbet esik a szó. A vallásos világ is megy a templomokba, milyen érdekes Csontvári festményén indulnak az emberek, elég nagy tömeg van, itt van a 3 stáció, kivilágított templom, itt az emberek jönnek, mennek, beszélgetnek, vagy az istentisztelet előtt, vagy után vagyunk, hiszen még mennek is afelé, de ezek is eltávolodó félben Krisztustól, minthogyha nem egy valóságos keresztény világ lenne, csak egy ilyen látszat keresztény világ. Ha most megnézzük a képet, és nem színesben, hanem csak fekete-fehérben, mi az egyetlen egy reménység, amit Csontvári a képre festett? Hiszen itt élő a kapcsolat. Itt már megtörik a harántvonal, ezeknek az embereknek nem kell Krisztus, ezeknek az embereknek pedig valahogy másféleképp nem kell. Ezeknek közvetlenül nem kell, ezeknek közvetve nem kell, ezek erre mennek, ezek arra mennek, Krisztus körül egy nagy üres tér van. Illetve, bocsánat, valakik vannak itt azért, itt van egy sírkő, és két gyászruhába öltözött ember leborul a sírkőre, és a sírkő mögül pedig egy gyönyörű, szép fa növekszik fel. Krisztushoz kik vannak közel? Akik meg akarják érteni, hogy Krisztus hogyan győzte le az indulatait, hogyan győzte le a természetét, egészen odáig, hogy az életét nem sajnálta az emberért, miért kellett Krisztusnak meghalnia, miért kellett Krisztust eltemetni, miért kellett Krisztusnak ezt a szégyenletes halált és áldozatot vállalni. Ezek az emberek, akik ezt próbálják megérteni, azoknak az életéből egy új növény, egy új fa fog növekedni. Azoknak az embereknek az élete az bizonyíték lesz amellett, hogy ők Krisztuséi és megfeszítették a természetüket a kívánságaikkal, az indulataikkal együtt. Azt hiszem, hogy itt tanácsos befejeznünk a vetítést, és ha kérdés adódik a mai témánkhoz, tartunk szokás szerint egy 10 perces szünetet. Elhoztam a nyári táborok programját is, ebből nézzük el a megbeszélésünket. Hogy régóta tetszik már ismerni az illetőt, és
1: azért fáj,
0: mert nem ilyen volt, és hát na most, hát én azt mondom, hogy a Bibliánál maradva próbálom megvilágítani egy kicsit ezt a kérdést, hogy mondjuk az az ember, aki megismeri Jézus életét, és kívánja követni ezt az utat, az előbb-utóbb egy nagyon megingathatatlan meggyőződése kell, hogy eljusson. És ez a meggyőződés, ez egy fél mondattal Ézsajás könyve 50. fejezetében így van megírva, hogy olyanná teszi képét, mint a kova. Szóval olyanná teszi képét, mint a kova, ez annyit jelent, hogy senki emberen nem kell csodálkozni és meglepődni, mert az emberek nagyon ki tudnak vetkőzni magukból, vagy az emberek nagyon el tudnak térni a helyes úttól, de ez nekik a legrosszabb. Ez nekik a Most az, hogy ez rajtam, ebből mi csattam, vagy mi nem csattam, vagy 20 év után csattam valami, vagy rögtön, ez szinte említésre sem érdemes. Itt a döntő dolog az, hogy szánni kell az embereket. Szánni kell az embereket, mert azzal, hogyha az emberek bármilyen rosszat tesznek, önmagukkal teszik a legnagyobb rosszat. Most Jézusról így szólt a jövendőlés, és olyanná teszi képét, mint a kova. A kova, tudjuk, hogy az egy kemény, érdes valami, azon pattintják ugye a tüzet. Tehát Jézus soha nem azzal foglalkozott, hogy mit kap. A lehető legrosszabbakat kapta. Pedig hát mondjuk Jézus meg közöttünk pár árnyalatnyi különbség van. És hogyha ő a legrosszabbakat kapva is, és a jövendőlés 800 évvel ezelőtt, a születés előtt így szólt, mert olyanná teszi képét, mint a kova, ezért nem szégyenül meg. Tehát nekünk is valahogy el kell jutni erre az életszemléletre, hogy túl sokat nem szabad azzal törődni, hogy mit adnak nekünk az emberek. A csak azért kell bizonyos szempontból regisztrálni, mert jó azért az eszünknél lenni, jó tudni, hogy kikkel van dolgunk, de se megbántódás, se sértettség, se harag, ezek behajtani tilos táblát kell ide kitenni. Nem, szóval ha érezzük, hogy már úgy egy kicsit úgy nyeljük le a keserűséget, meg jön a sértődés, és már több órája ezzel foglalkozom, akkor azt mondjuk, hogy most már nálam van akkor a nagyobb baj, nem ott, aki ezt előidéztem, nálam van a nagyobb baj, tehát ez sürgősen ettől meg kell szabadulni, mert akkor átragad a betegség ide is, ugye? A Biblia nagy erkölcsi alapelve Róma 12:21, hogy a gonoszt is jóval győzd meg. Ugye? Ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Most ez egy gondolkodás megváltozás. Ugye a gondolkodás megváltozásnak a bibliai közkeletű bibliai neve a megtérés. Megtérése az az ember jut, aki hagyja a gondolkozását ilyen irányba megváltozni, hogy nem azt nézem, hogy mi a bevét, hanem azt nézem, hogy mi a kiadás. És ezt így mondja a Biblia, hogy én adósa vagyok annak az embernek. Adósa vagyok. Azt mondja a Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. Tehát a nagy tartozásunk az, hogy a másik embert szeretni, és ez azért könnyű megtenni, mert itt Jézus a példa, és itt Jézus járt elő. Ha Jézus tudta szeretni ezt a csúf emberiséget, ezt a visszataszító emberiséget, ha Jézus oda tudott menni a lepráshoz, és még meg is fogta, ha Jézus az őt pofon ütő katonával így tudott beszélni, akkor nekünk ez a tartozás nagyon könnyű. Azt mondja a Pál apostol, én mindenkinek tartozom. Így fordít, Róma 1-ben így fordít, én mindenkinek köteles vagyok. Mindenkinek elkötelezett vagyok. És ezért mondja a Róma 13-ban ugyanabban levél, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát tulajdonképpen ne nagyon analizáljuk ezt a helyzetet, hogy ő most miért jutott ide, vagy miért ilyen, vagy régen nem ilyen, vagy régen is ilyen volt, de ezt nem vártam volna tőle. Ez tilos, itt is egy behajtani tilos ki kell tenni. Pszichológia vagy pszichoterápia az, aki akar, foglalkozzék vele, de ez mondjuk nem vezet semmire, tudnélik. Semmire nem vezet. Itt a megoldás csak az, hogy ha Istenhez fordulunk, akkor Isten tud olyan utakon, módokon megoldást adni, ami csoda, amit mi nem tudunk előre kiszámítani. Ilyen esetben azt mondja a 109. Zsoltár, ha szeretetemért ellenkeznek velem, én imádkozom. Ez a megoldás. Ott nem lehet meggyőzni, beszélni, most mit mondjak neki, fölkeressem, fölhívjam telefonon, várjak egy... Nem, szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Ez nagyon nagy bibliai elv. Úgyhogy erre az esetre én ezt tudnám tanácsolni. Azért hívok mindenkit a táborokra, mert a táborainkon ilyenekről beszélgetünk. Ott is van reggeli meg esti előadás, de ott a túra közben is, amikor leülünk is, általában ilyen hétköznapi dolgok, ilyen hát nagyon húsba vágó, mert ez mindenkinek tulajdonképpen a legnagyobb problémája, aki vagy jelen pillanatban. Igen, és én a táborozásokat azért szeretem, és most már 17 éve ezért nem hagynék ki egy nyarat sem, mert ugye Isten azt mondta a zsidóknak, hogy egy évben legalább kétszer, ugye háromszor, de legalább kétszer menjenek el Jeruzsálembe. Két hétnapos ünnep volt, a húsvéti hétnap, meg a sátoros ünnep, az is hétnapos. Egyik volt tavasszal, másik ősszel. Na, hát ehhez képest mi leszállítottuk a mértéket, hogy csak egy hét és nyáron. De én azt hiszem, hogy egy évben legalább egyszer-kétszer az embernek kell egy olyan feltöltődés, amikor tényleg mélyen megbeszélhet dolgokat hasonló, küzdő és hasonló gondolkozású emberekkel. Úgyhogy ezért mondom, hogy én úgy látom, hogy nagyon előnyösek a feltételek a táborainkra, nem drágák a táborok, viszonylag jók a körülmények, és gyerekekkel is lehet jönni. Senki vallási hovatartozás irányába nem kutakodik, mert nem ez a célja a mi táborainknak, hogy felekezeti jellegű legyen, hanem az, hogy a Bibliát ismerjük meg, és hát az élő Istennel lépjünk kapcsolatba. Most lehet jelentkezni májusig, még benne van minden jelentkezési feltétel is, és ott olvasni, mert ott, ha figyelmesen olvassuk, mindig magunkra, a magunk helyzeteire ismerünk. Ugye a 42. Zsoltár, 42. 43. Zsoltár az meg arról szól, hogy méltatlanul bánnak velünk azok az emberek, akiktől pedig jót várunk, és akkor az ember megkeseredik a szívében, és akkor amikor a keserűség kezd növekedni, és akkor ahogy ez ellen fölveszi a küzdelmet, és mondja, hogy miért süggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem. Ezek annyira mai és hát mindig aktuális dolgok. És hát ha még lehet valamit, ugye múltkor javasoltam ezt a könyvet, akkor elfogyott, most megint hoztam, a Szeretet művészete a Biblia tükrében, ez a Szeretet himnuszának a részletes elemzése, és hoztam ilyen napi Biblia olvasmányokat is, hogy egy Biblia vers, és arról egy napi gondolkodás, illetve egy kis elmélkedés. Ez mondjuk a minimum, tehát ez ennél csak többet lehet. Ugye a mai, ma március 22-e, A mai igevers Hósás 6-6-ból szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Ez a vers, és akkor alatta van egy-két bekezdésnyi magyarázat. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. És hát van ez az olcsó sorozat, ez a 100 forintos sorozat, legyőzhető a depresszió, hit és hagyomány, legyőzhető, megelőzhető az éjsz. Hát igen, mondjuk ez az egész adrenalin, meg más kérdések, amiket most nagyon felszínre vetett az élet. Ezekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy körülbelül 300 éve, hogy kifejlődött az orvostudomány, meg a pszichológia, és 300 éve a legtökéletesebb mechanikus materializmus időszakát éltük, és ebből máig se tudott kivetkőzni néhány tudomány. Ahogy az orvosokat is tanítják, meg pszichológusokat is tanítanak. Szóval az lényegileg egy materialista felfogás, aminek az az alapja, hogy az emberben meghatározott biokémiai folyamatok vannak, és ezeknek a kezében van ez a gépezet, ami mi vagyunk. Tehát ez egy determinista, materialista, már elnézést, ilyen csúnya, ronda, idegen szavakat mondok, de hát ezt így tudjuk megérteni, hogy azt mondja, hogy az ember egy gép, egy szerkezet, és ott ebbe a gépben erényeink és bűneink csak olyan termékek, mint vitriol és cukor, mondták ugye a nagy pozitivisták, hogy ha valaki jó, hát azért jó, mert hát ilyen folyamatok zaj. Ha valaki meg visszavág, meg indulatos, hát azért rossz, mert hát ilyen dolgok szabadulnak fel belőle. Hát ez nyilvánvaló, ez egy teljes téveszme, és egy olyan függésbe, egy ilyen determinista függésbe akarja hajtani az embereket, meg persze egy felelőtlenség, hogy úgyse vagyok felelős, mert hát ugye ez így megy, hormonok, meg a gének, meg mit tudom én mi, meg így volt megírva, meg stb. Elég sötét világban élünk, ami azt illeti, szóval most is lehetne azt tenni, mint Pál apostol, hogy Efézusban előhozatja a könyveket és elégeti, és ott mondja az apostolok cselekedet, hogy mennyi ezüst értékű, sok ezer ezüst értékű, hogy az emberek tele vannak ilyen dolgokkal. Én erre azt tudom mondani, hogy biztos, hogy Isten úgy alkotta meg a szervezetünket, hogy itt minden mindennel összefügg, és mindennek megvan az oka. De a döntő dolog az, hogy mit döntünk, és mit irányítunk. Ha én mondjuk Krisztussal élek, és lecsendesítem a lelkemet, akkor nem indulnak el olyan biokémiai folyamatok. De ha órákon keresztül azon gondolkodom, hogy a szomszéd Gyulcsinének mit tudok keresztbe tenni az életében, akkor persze, hogy beindulnak ilyen folyamatok, nem? Hát ez így van.

szetes sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek. És itt az ember egy elvi kérdést, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepkör minden egyes ünnepe beteljesedt, az őszi ünnepkör ünnepei pedig profétikusak voltak, tehát azok a végső történelmi időkben teljesednek be. Arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért, amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorúbb feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára. Érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztény élet, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na, de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át meghonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja: most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem

16. és 17. versében is Pál apostolt meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak ániképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek ániképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul, a pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 51 nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség, erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ezt azért hangsúlyozom, mert már a második századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza akarnak hozni. Ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterránum egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak. Minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavaszi és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak, a természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg, de az első 4 században ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század, Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a Mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325, és a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről valók, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplés gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza azt a 3 alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behozza a 4.

század, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre. Két hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de két hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünneplés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak. Nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztérium dráma, különösképp a húsvét és a pünkösdi ünnepkörben több napos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználható. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója, Bálint Sándor, akinek a Szent István Társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünköst vasárnaphoz, pünköst hétfőz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb rész a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után két kötetet is publikált Bálint Sándor, az ünnepi kalendárium. Az ünnepi kalendáriumban az év minden napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált. Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napjára nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 366 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végigmegy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a
misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértanú ünnepe lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet. Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez is egy alapvető könyv. Ami pedig a mi kiadványainkat illeti, ennél a mai témánál felhív a figyelmet a Jóhír 93/1/2 számára az áldozat és ünnep, ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, különösen a húsvét kialakulásával és részletezésével, és még egy könyvecskére, egy nagyon személyes hangú könyvre, Muravcsik Árpád Hol vagy Istenem című könyvére, amely elmondja, hogy itt Magyarországon a kimber hogyan indul el az Isten keresésére, és hogyan találja meg majd nem ezekben az ünnepekben, szokásokban, hanem a Bibliában az élő igaz Istent. Na most ennyi szakirodalmi bevezetés után akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vöröstenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos
törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét rendben akarják ünnepelni, ahogy azt az Ószövetség megparancsolta, tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll. Tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk el, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A Nicei zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A Nicei zsinat bár itt van Níceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős, akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogányokon a területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölte a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től április 25-ig egy mozgó ünnepé teszik meg a húsvétot. Ugye ez a 4. században zajlódik le, mind a mai napig ez így van, ezért van az, hogy minden évben máskor van a húsvét. Ennek az oka egy merőben pogány elképzelés, hogy az életünket nem tudom én napfordulóhoz, napi egyenlőség, holtöltéhez, stb. Kell igazítanunk. Jeremiás könyve 10. fejezete külön óv ettől, hogy a hívő emberek ne a csillagok járásához, vagy a nap, vagy a holtölte időpontjához viszonyítsanak, hanem az Isten igéhez, az Isten törvényéhez. De ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében 3 húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza, a nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtöltére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvétől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap,
utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet, a Szent Háromság vasárnap, és a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe. Aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarázat, mert a nagy héten, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak a megfelelő rendje nem bírja el, hogy külön még az oltári szentség ünnepe is legyen. Ezért innen a nagy csütörtököt kiveszik, az oltári szentséget kiveszik, és a pünkös Szent Háromság vasárnap után külön ünnepé teszik csütörtöki napon az úrnapját, ami az egész középkori vallásnak, a középkori kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert tulajdonképpen a középkori kereszténység az oltári szentség körül forog. Tehát az a legnagyobb misztériuma a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavaszt és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkereszttől indul el ez az időszak. Ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsony ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang. Ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagy böjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang, ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang, tehát a rövid farsangba meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik, a karnevál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp, utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk, és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan
szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum. Ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket. Szóval ezek mögött, a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a szelídített változata, ugye a kölni víznek a nagy áruba bocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni. De ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélném, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre. De hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg szóval az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagy Héten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról, és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Júdás dráma és egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, hogy jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünkösd ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsújáró helyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt.
Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a mérleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hagy jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott, nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsújáró helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvassa, hogy nem 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett, hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. Században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek, amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának. Annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni,
hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-i kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekkor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor nem tudom én, iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni, és Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni. Na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én, ez az első szó, március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárot. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbé eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de hadd tegyem fel a kérdést, most menjünk el csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony, a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogor, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben, ezt a kis madarat szabadon kellett engedni.
és utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról ember és szerzésbe és a cinkorságba, ami ezt a bizonyos Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni, például ugye a hajnali misének vagy rorátének az intézményével, ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kell fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem mitén böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció után még külön súlypontok is kialakultak, például a május és az októberi hónap az egy külön súlypont volt, mert ezek voltak a különleges ájtatosságoknak az időszakai hónapjai, például a rózsafűzér ájtatosságoknak, amelyeknek a gyökere végül is egy keleti szokás, amit ma Európában újra kezdenek átvenni, ez a mantrázás, hogy valamit sokszor kell mondani, és akkor beteljesedik. A május és az októberi ájtatosságoknak ez volt a fő célja, hogy még külön összegyűjteni az embereket, még külön közösen imádkozni, és ezek a hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabad gondolkozó volt, Babicsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos hát szabad elvűség szelleme lebegett, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképpen a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene. Tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról,
ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdésre nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatossága. A versnek a mottója Jób könyvéből, távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok a Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban, távozzál el, Uram, én tőlem, ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz, te kit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk, te vagy Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Döbbenetes vers, hogy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk, tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babits versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babits, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérc. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek. A lidérc álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere. Soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója. A századok ülnek el és növekszel, hogy mégis te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe betehetjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük,
hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy, vagy kettő, vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mint 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Most tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünnepé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünnepé nyilvánították. Az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepek, parancsolt ünnepeken halálos bűn terhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok, bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érzlelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe, a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is, ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa, például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom, tehát általában nagyon nagy két tornyú katedrálisokat építettek, például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáróhelyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja, és ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon hol részleges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az úrnapját egészen pontosan 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be,
Azért a legnagyobb ünnep az Úr napja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az Úr napja, már magának az Úr napjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány leszke és az evangélium, és utána az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatás tannak a részleteibe, ez egy rendkívül bonyodalmas teológiai megokolással együttjáró dolog, én csak egy valamire hadd utaljak, hogyha én a kezembe veszek egy tárgyat, ugye ez az ostya, ez lényegileg egy ilyen kovásztalan kenyér, tehát egy ilyen kis lapocska, én kezembe veszek egy tárgyat, és én erre bizonyos szavakat rámondok. Ugye a pap kezébe vette, a kehely fölé tartotta, meghajolt, ugye amikor még nem volt szembes misé Zoltár, akkor háttal a templomi közönségnek, amikor már volt, akkor persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ezt csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik, tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy egy ember szavára Istenné válik. Ezt kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbusz nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az Úr napja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus ezt nagy sütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostja után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol.
Most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélesebb világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok

logikája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis tanulmányban, a Vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a fényét emeli, illetve ennek a cselekménynek a véghezvitele. Sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szusztancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok vagy szakramentumoknak az üdvhozó jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra, ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat. Ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt akar veszel részt. Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a

kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése. Na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem ez volt tehát ő neki nem volt ilyen értelemben születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik, ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel. Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nemhogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában, őneki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztenciája teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében, a 24.-27. versek között, ugye konkrét idői profécia, 70x7 hetes profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét. Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a kereszthaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról,
de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a melegágya, születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocintgatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. De így a Bibliában a Jézus születés napja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnusz Istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy csak 150 éves, tehát az annak nagy hagyománya nincsen. A középkorban egyáltalán nem állítottak fenyőfát, egyrészt nem is volt, ugye, Európában. Magyarországon a Podmanicki család a múlt század 30-as, 40-es éveiben állított először. A germán pogány hagyományokra vezetik vissza a fenyőfa kivágását, elégetését, stb. Ez egy félig homályban levő ünnep. Aztán, hogy ami a fenyőfára rákerül, az is egy érdekes fejlemény, mert tulajdonképpen a hétkarú gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor hét gyertyát tesznek, és egyet ugye, tehát három-három és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi ablakokban ezt a fölállást, egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy színben van, így viszont a keresztényesített menóra, ez valami újabb árucik, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek, ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy hát, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek, vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az élete, szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaélés az ember lelki életével azt, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezek eljél. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy ez nem megy.
A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben. És akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hamvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsoda. Szóval ezt aztán annyi féleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen, másszor olyan. Na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere, legalábbis a mai felfogás szerint. Tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. Most akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság. Ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. versben ott van, hogy teremtsünk ember, tehát többes szám, ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó. Amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, pedig csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté Evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, Dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két úrról beszél. Tehát, mintha azt mondanánk, hogy mondta az Atya a fiúnak, az Atya Isten mondta a fiú Isten, hát két úrról beszél. Tudom, hogy ez még nem annyira kifejtett tanítás, mint a Máté 28:19-20-ban, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká, és keresztelitek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De az Ószövetségben állandóan érzékelteti, például ott van Ézsajás könyvének a 63. fejezete, ahol azt mondja, hogy engedetlen fiak voltak, megszomorították szentségének lelkét. Tehát egy szövegösszefüggésen belül már az atyáról, a lélekről és a fiúról is beszél. Tehát az Ószövetségben is ott van az az Isten, aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten. Arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyvében, ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat a úrnak nevezi, és azt mondja, hogy Uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az Úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a jobbok
folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy oldd a saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve, Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben. Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk, vagy én láttam az atyát, vagy én az atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát akkor milyen úr, kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogyan, szóval az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de abban igazat tetszett mondani, hogy aztán teljesen tisztán és világosan az Új Szövetség mondja ki azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De a többes szám, meg az Úr az én Uram, stb. Tehát ezek úgy nagyon finoman ezt a kérdést már odaállították az emberek elé. Itt is lehet mondani, hogy aki olvassa, értse meg. Ugye? Na most az előző kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy azt nem tetszett itt lenni ugye a sorozatnak az eddigi alkalmain, mert éppen arról beszéltünk a sorozat eddigi alkalmain, hogy a kereszténység nyilván nem vette át a zsidó. Egyrészt hát nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített. Ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekéve előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus halálát megértve az ember elkezd egy más életet. A pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menetel után 50 nappal kiárad a Szentlélek. És amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét. Például a Krónika 2. könyve 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt, amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálta, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését. Ne felejtsük el Mózes 2. könyve 12. fejezetét. Amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy
hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk. Ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök. Ezért kell pálcával a kézben, sarúval. Ezt mind magyarázd el, tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány.

Kedves gyerekek, ahogy ezt már megszokhattátok, elsőként hozzátok szólnék. Még azt is elmondanám előjáróban, hogy lehet, hogy amit én most elmondok nektek, az egy kicsit komolyabb lesz, mint sem, hogy annak minden szavát be tudnátok fogadni, de visszagondolok arra az időre, amikor ilyen kisgyerek voltam, és tudom magamról, hogy bizonyos igeversek és kifejezések elkísértek engem, még akkor is, hogyha abban az egészen csekély életkorban nem tudtam velük mit kezdeni. Bizonyára mindannyiótoknak van barátja. És a barátság az az emberi kapcsolatokban, a gyermekek egymás közötti kapcsolatában rendkívül fontos tényező. Nem szeret senki egyedül lenni. Jó valakivel együtt játszani, megosztani a gondolatainkat, örömeinket, sok mindent együtt csinálni, mert amikor valamit közösen átélünk, akkor az maradandóbb. Valaminek együtt örülünk, valami jó kis kalandban együtt veszünk részt, az sokkal értékesebb, mintha ugyanazt egyedül éltük volna át. A példabeszédek könyve, tudjátok, a Bibliának az az irata, ahol egy nagyon-nagyon bölcs ember gondolatait olvashatjuk, többnyire Salamon gondolatait, és ez a könyv azt mondja a barátságról, hogy minden időben szeret, aki barát. Majd, ha már egy kicsit nagyobbak lesztek, és jobban tájékozottok a Bibliában, akkor látni fogjátok, hogy az igaz szó ugyan szerepel itt, de dőlt betűvel, ami azt jelenti, hogy a fordító szükségesnek érezte, hogy valamit betoljon. Én ezt az igaz szót kihagynám, és azt mondanám, hogy minden időben szeret, aki barát. Ami nem azt jelenti, hogy rajong értem, meg hogy puszilgat, meg ölelget, hanem hozzáteszi, hogy ez a szeretet, ez miben jut kifejezésre. Testvérül születik a nyomorúság idejére. Az igaz barát tehát, a barát, az minden élethelyzetben, amikor csúfolnak a többiek, amikor elestem az utcán, vagy amikor kellemetlen helyzetben vagyok, akkor is mellettem áll. Mert olyan, mintha a testvérem lenne, olyan, mintha egy családban élnénk. Annyira hozzám tartodik, és annyira el nem akar szakadni tőlem, hogy felvállal engem minden élethelyzetben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a barát az minden időben szeret. A nyomorúság idején is, a nehéz helyzetben is. Akkor, amikor, mit tudom én, esetleg én rossz jegyet kapok az iskolában, akkor is szeret. Nem áll be a csúfolóködés, nem mutogat ujjal rám, hogy én most ilyen mafla voltam, meg ilyen meggondolatlan. Nem azonosul a hibámmal, de mellettem marad. És tudjátok, mi felnőttek nagyon sok csalódást élünk meg, éppen az emberi kapcsolataink szintjén, és sokszor azt hiszük emberek, hogy barátok, aztán kiderül, hogy nem azok, legalábbis ennek a bibliai kritériumnak nem felelnek meg, mert hogy nem szeretnek minden időben, hanem időnként észrevesznek, időnként felmelegszik a kapcsolat, aztán újra kihűl, nem barátság az ilyen. Az ember nem tud kezdeni ezzel, és éppen ezért nagyon sok fájdalom kapcsolódik. Még néhány igeverset felidéznék, ami a barátsággal kapcsolatos, csak azért, hogy elmélyüljenek ezek. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ne azzal foglalkozunk, hogy a sok barát milyen hátrányos helyzetet terem, nyilván az ember nem tud mindenkinek megfelelni, és nem tud egyszerre mindenkivel játszani, és éppen ezért egyesek talán megbántódnak, hogy most éppen nem velük barátkozunk, ezért ne törekedjünk sok barát megszerzésére, hanem egy olyan barátot, vagy olyan barátokat keressünk magunknak, aki mindenkor szeret. És aki testvérül születik a nyomorúság idejére, olyan barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Maga a Biblia is megfogalmazza ezt a nagy kérdést, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá.
De hű embert, az kicsoda találhat? Hát a hű az igaz barát, aki mindenkor szeret. Attól hű, hogy mindenkor szeret. És azért, mert testül adatik a nyomorúság idejére. Van a Bibliában egy példa, ezt majd otthon édesanyátok vagy édesapátok elolvassa nektek. Sámuel könyvében, a második könyvben található egy rövid leírás Dávid és Jonatán barátságáról, és ebben egy rendkívül szép gondolat, sajnálatos módon akkor fogalmazódott meg, amikor Jonatán meghalt már, de Dávid visszatekintve a barátságukra így fogalmaz: sajnállak, testvérem Jonatán. Kedves voltál nékem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatra méltó volt. Csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Nos, ilyen az a barátság, amelyik minden időben szeret. És ilyen az a barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Az a barátság mély nyomokat hagy. Maradandó, el nem szakítható szeretet közösséget teremt. És mi emberek ilyen jó téteményekkel körülvéve élhetnénk az életünket, ha megtalálnánk ezeket a barátokat, és ha becsülnénk az emberi kapcsolatokat. És azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el ezen. Bizonyára eljön majd az idő, amikor egyre többet és többet megértetek ezekből a gondolatokból, és én szívből kívánom, a saját tapasztalataimból kiindulva is mindannyiótoknak, hogy találjátok meg azt a barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Amen. Kedves gyülekezet, kedves mindannyiótokat is szeretettel köszöntelek. Be kell vallanom előjáróban, hogy egy rendkívül szigorú hangvételű ígét választottam, és nem szeretném az ige mondani valóját tompítani, de majd ha az ige gondolatainak a mélyére hatolunk, akkor talán egy kicsit felenged az az első meghökkenés, amit az ige olvasása kapcsán bizonyára átélünk. Azt mondja Jakab levele a 4. fejezet 1. versében. Pontosan 4. versében. Tehát 4. fejezet 4. verse. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Először ezt a szót szeretném definiálni, ezt a bizonyos parázna szót. Súlyos szó ez valóban, és amikor az apostol használja, akkor minden bizonnyal ennek a szónak a súlyosságával akarja rádöbbenteni a hallgatóságát arra, hogy amikor az isteni mércétől eltérve akarja az életet élni valaki, amikor az Istennel kötött szövetségét másfajta értéktelen és a menny irányvételével nem azonosítható kapcsolatokra akarja felcserélni, akkor illik rá ez a nagyon súlyos kifejezés. A római levél 7. fejezetének az első néhány versében találjuk ennek a magyarázatát, ennek a bizonyos kijelentésnek a tényleges tartalmi összefüggéseit. Azt mondja itt a római levélben Pál apostol: nem tudjátok ki, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvény alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, a más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csak a hasonlat kedvéért használom ezt a gondolatkört, tudnék, hogyha valakinek él a férje, és a férje életében más férfihoz megy, akkor paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a férj törvény alól, és felszabadul egy másfajta közösségre. De ha a férje életében próbál másfajta közösséget kialakítani, akkor az illegális, az törvényellenes,
És hogy kiről beszél, azt mondja, hogy ti most Krisztus társai vagytok. Krisztussal vagytok közösségben. Ez a közösség akkor lehet teljes értők és tartalmában igazán vállalható és működőképes, ha egyéb emberi kapcsolatok nem terhelik olyan súllyal, mint amilyennel esetleg a bűnhöz, az óemberhez, ami természetünkhöz való kötődés ezt megjelölte vagy jelentette. Mikor szabadulhatunk fel tehát egy másfajta közösségre? Mikor szabadulhatunk fel a Krisztussal való tartalmas, igazán valóságos életközösségre? Ha egyéb ilyen természetű és ilyen súlyú kötöttségeink nincsenek. A keresztség gondolata húzódik itt meg, hiszen az előző fejezetben Pál apostol a keresztségről szól, és azt mondja, hogy a keresztség a maga jelképes gondolatkörével arra utal, hogy aki hullámsírba merül, az hátat fordít, az lemond mindarról, ami eddig az ő életét vezérelte. Lemond a természet törvényéről, lemond az önzés törvényéről. Bizonyára megmarad a természete, megmaradnak a tagjai, megmarad ez a bizonyos irányvétel a természet ösztönzései felől, de ettől kezdve nem vállal vele közösséget. Olyannak tekinti a természete felől jelentkező impulzusokat, mintha nem lennének, mert azzal ő erkölcsi közösséget többé nem vállal, mert csak ez esetben tarthat igényt egy másfajta kapcsolatra. Ha meghalt az óember, ha halálra adtam és a halálban tartom, akkor mondhatom el, hogy a Krisztussal együtt meghaltam, és a Krisztussal együtt támadtam fel. Ha nem halok meg Krisztussal, akkor nem remélhetem, hogy új életre, vele való közösségre támadok vele. Azt mondja egy igazán magvas gondolatokat felvonultató 19. századi igehirdető, hogy nekünk mindenképpen meg kell halnunk. Meghaltunk egyedül, de meghaltunk Krisztussal is. A kettő között azonban minőségi különbség van. Ha Krisztussal halok meg, abból van életre támadás, a vele való közösségre támadás, de meghaltok egyedül is. Abból is van feltámadás, de annak nincsenek ilyen kedvező, örök életet hordozó következményei. Tehát térjünk csak vissza Jakab leveléhez, ahol arról szól a Biblia, hogy ez a parázna kapcsolat, ez abban jut kifejezésre egyesek megnyilatkozásában, egyfajta tudatlanság jegyében, hogy nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Ha valaki az Istennel való közösségre igényt tart, az nem tarthat fent közösséget egy másfajta erkölcsi irányt hordozó közeggel. Nem lehet közösség a világgal. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé, de nem szereti azt, ami nem az övé. Most ebből nem következik egyenesen az, hogy ha bennünket a környezetünk nem fogad be, akkor mi minden bizonnyal már nem vagyunk a világból valók, mert lehet, hogy a környezetünk azért nem fogad be minket, mert hát nem viselkedünk úgy, nem viselkedünk hitelesen, erkölcsileg megfelelően, rossz természetűek vagyunk és házsártosak, és azt mondják az emberek, hogy jobb bennünket elkerülni. De sok esetben az emberektől azért fordulnak el mások, mert a másságot nem bírják el. Azt a másfajta értékrendet nem bírják el. És Krisztust is ezért vetette ki a világ, és ezért kellett a táboron kívül meghalnia, mert hogy a világ azt szereti, ami az övé, de Krisztus idegen test volt ebben a világban. Egy olyan értékrendet képviselt, olyan erkölcsi hitelességgel nyilvánította ki az Isten akaratát, hogy az a világ, amelyiknek a közegében egy másfajta értékrend érvényesül, nem tudott vele mit kezdeni, később aztán nem is akart vele mit kezdeni. És ha mi Krisztustól születtünk, hogy vele együtt szenvedhetünk, Krisztus szenvedése ez volt,
hogy az, akikért jött, akikhez jött, akik irányában az Isten jóságát és szeretetét képviselte, az a közeg nem fogadta be őt. Ezért fogalmaz ilyen fájdalmas szavakkal János evangéliuma első fejezete, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mert az övéi, legalábbis a zsidó nép, akikhez úgy jött, mint övéihez, e világ értékrendje szerint élte az életét, és számukra Krisztus idegen test volt, amivel nem tudtak és nem akartak mit kezdeni, végül halálra adták, megölték, mert a másságot a szeretet hiánya nem tudja elviselni. És amikor az utolsó időben majd a Biblia azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül, ennek egyik nyilvánvaló jele lesz az, hogy a másságot, a valódi szeretet megnyilatkozását ez a világ nem tudja igazán tolerálni. És ezért fordul el azoktól, akik ezt hitelesen képviselik. Azt mondja tehát itt a Biblia, a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A nagy kérdés úgy vetődik fel, kinek akarok megfelelni. Jól akarom-e érezni magam a bőrömben, abban a közegben, amelyben élek? Én emlékszem, amikor bevittek katonának, akkor sok jó tanácsot hallottam. Ha bajuszod van, vág le, ha nagy a hajad, vágasd le. Próbálj olyan szürkévé lenni, és olyan jelentéktelenné, hogy még csak egy picit se lógjál ki a sorból, mert ha kilógsz a sorból, észrevesznek, és beléd akadnak. Az, hogy mi egy másfajta értékrendet képviselünk, hát még ha hitelesen képviseljük, ez rögtön maga után vonja azt, hogy kilógunk a sorból. Kinek akarunk megfelelni? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nem azért, mert az Isten szembe fordul fele, hanem azért, mert ő fordul szembe az Istennel. Azért, mert az Isten nem változik, és az Isten a maga értékrendjén nem változtat, és aki az önzés életformáját és életútját akarja tudatosan követni és felvállalni, az mindenképpen szembe kerül a szeretet életrendjével, és végül magával, a szeretet Istenével is, de nem azért, mert az Isten le akarná írni őt, hanem azért, mert egymást kizáró ellentétekről van szó. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy a keresztény élet is voltaképpen egymást kizáró ellentétekről szól. Nem ülhetek két lovon egyszerre. Azt mondja a Biblia, nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Mind a kettő teljes értékű szolgálata tart igényt, vagy egyiknek, vagy másiknak felelek meg, de mind a kettőnek egyszerre nem. És amikor valaki megtér, mert a megtérés definíciója is belefér ebbe a gondolatkörbe, amikor valaki megtér, rátalál valami értékesre, olyan értékre, ami minden korábbi értéknél értékesebb most a szemében, ez már önmagában hordozza az értékrend megváltozását a Biblia fogalmi köre szerint, ez a megtérés. Mit tesz az az ember, aki igazán megtér? Jézus példázatokkal próbálta illusztrálni, és azt mondta, hogy amikor a drága kincset találó ember, a szántóföldben kincset kereső, és ott a kincset megtaláló ember megtalálja végre azt, amire vágyott, eladta mindenét, amije volt. Mindenét. Csak hogy a kincs az övé legyen. És ez lehet, hogy nem hangsúlyosan, de mindenképpen érzékelteti azt a kizárólagosságot, hogy csak akkor lehet a kincs az enyém, ha semmihez nem kötődöm, ami korábban számomra értéket képviselt. Mindenemet eladom, hogy az az enyém legyen. Mert kettő egyszerre nem lehet az enyém. Csak akkor léphet be az életembe Krisztus, hogyha elengedtem azt a másfajta értékrendet, az önzés világát. És ha igényt tartok az önzés világára is, és itt is érvényesülni akarok, és itt is meg akarom találni a helyemet és a megbecsülést, ami emberek megnyilatkozásaiból majd körülvesz, előbb-utóbb széttöretek, mint az a valaki, akinek sok barátja van, mert hogy
Egyszerűen nem tudok mindenkinek megfelelni. Vagy Krisztusnak, vagy a világnak. A világ értékrendjét követhetem, és bizonyára majd az önzés jegyében nagyon sok ember csapódik hozzám, aki úgy gondolja, hogy majd hasznot húz ebből a kapcsolatból. De a Krisztusra tartok igényt. A Krisztust megvetették és kivetették. A Krisztushoz ragaszkodó, akinek nincs köze a világ értékrendjéhez. Ezért mondja János, akinek a levelét most tanuljuk, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világból való. Nem az emberekről beszél, hanem arról az értékrendről, ami tűz és víz, a menny értékrendjével összevetve. Isten nem tud együtt lakni azzal, amit az önzés világa képvisel, és hogyha én Krisztussal való közösségre igényt tartva élem az életemet, akkor egyidejűleg nem tarthatok igényt egy másfajta értékrend jelenlétére. És testvérem, én azért vetettem fel ezt az ígét, nem azért, hogy sokkoljalak titeket, vagy hogy egy nagyon radikális gondolatkört képviselő ígét hozzak ide, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy mi nap mint nap ilyen jellegű kísértések keresztüzében éljük az életünket. Örökké ilyen jellegű kérdések bomlanak ki, és hoznak bennünket döntési helyzetbe, hogy most mit csináljak. És látom, a gyakorlatban látom, hogy sokan, akik belépnek úgymond e világ közegébe, és itt sikeres pályát akarnak befutni, azok olykor feledik a mennyei értékrendet. Beleviszik a hétköznapi életükbe azt a mentalitást, amit ez a világ képvisel. Sikeresek is. És közben szinte észre sem veszik, hogy a Krisztussal való közösségük megszűnt. Vallásos normáknak, formáknak úgy, ahogy eleget tesznek. Csak éppen az élő közösség a mennyel, az nincs jelen. Ezért aztán megpróbálnak szélsőséges dolgokat is felvállalni. Mint ahogy a hamisítvány általában mindig sokkal több olyan jegyet hordoz, ami az igazira utalna, de attól, hogy ennyit sűrítettek egybe, eleve nyilvánvalóvá teszi, hogy bizony ez nem igazi, hanem hamisítvány. Felvállal egészséges életmódot, szélsőségeset akár. Megpróbál megfelelni az itteni elvárásoknak emberi erőlködés formájában. Nem igazán hiteles. Nem hiteles. Önámításra, önbecsapásra jó, de nem hiteles. Az ember azt a belső űrt érzi, hogy bár vallásos normáknak eleget teszek, de nincs élő közösségem a mennyel, mert a menny azzal az értékrenddel, azzal az életformával, amit én a hétköznapokban képviselek vagy követek, nem tud közösséget vállalni. A Biblia ezeket a súlyos szavakat, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága. Nincs köze Krisztusnak a sötétséghez. Ahogy a világosságnak nincs közössége a sötétséggel, úgy Krisztusnak sincs. Emlékeztek, egy alkalommal felemítettük ezt a gondolatkört, ahol Krisztus és Beliál párosítása olvasható a korintusi levélben, és akkor kérdeztem tőletek, hogy vajon ki ez a Beliál? Mondtátok, hogy az ördög szinonimája. Bizonyára van némi igazság abban, amit mondtok. Újra elmondanám, a szótár egy további lehetőséget is felkínál. Beliál azoknak a dolgoknak az összefoglaló neve, ami a menny szempontjából értéktelen. És ezért szerepel ebben a párosításban. Krisztus vagy Beliál? Krisztus és ami Krisztus értékrendjével össze nem egyeztethető. Egymást kizáró ellentétek. Nem lehetséges olyan életformát követni, olyan életet élni, ahol többféle értékrend próbál megférni egyidejűleg egymással. Nem lehetséges. Szakadj el mindattól, ami a menny szempontjából értéktelen. Ne válasz azzal, amivel az

lehet most. Egy a sok közül, népszámlálás, zászló. Álljunk meg itt a zászlón egy pillanatra. Minden törzsnek megvolt a maga zászlaja. Mit jelent ez? Hát az, hogy Izrael népe egy gyönyörű, rendben felsorakozhatott kiki a maga zászlaja alá. Milyen üzenete van ennek? Tudnom kell, hogy hova tartozom. Elég ennyi, nem? Többiről már is feledkezhetünk. Zászló, zászló. De ezt az üzenetet mindenképpen hordozza. Tudnom kell, hogy hova tartozom. És tudnom kell, hogy kinek a zászlaj alatt sorakozok fel. És hogy ez a hovatartozás, ez mit jelent? Nem a világhoz tartozom, nem annak a zászlaj alatt sorakozom fel, hanem a Krisztus zászlaj alatt. És ha ez tudatos, akkor a döntéseimben is meg kell nyilvánulnia. Akkor a hovatartozásomnak egyéb kifejezési formái is vannak, megnyilatkozásai. Annak az értékrendnek, ahova tartozom, nyilvánvaló jelei vannak. Ahogy a világosságnak is. És amikor azt mondja itt a Biblia, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, akkor az a kérdés is felvetődik, hogy kivel akarok jóban lenni. A környezetem elismerése mindennél fontosabb, vagy esetleg a menny jóváhagyására vágyakozom inkább. Hogy mennyire csalárd az emberi szív, egy másik példát is hadd említsek, ez lehet, hogy közelebb áll hozzánk. Azt mondja a farizeusokról Krisztus, mindenő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Meg akarnak felelni. Meg akarnak felelni a környezetüknek. Ez egy alapvető igény. Az emberben benne rejlő alapvető igény. Én meg akarok felelni. Nem akarok egy olyan közegben élni, amelyik kivet magából. És éppen ezért az én környezetem elvárásának megfelelően szeretnék dolgokat tenni, hogy a környezet befogadjon. És attól a tehertétellel élni, hogy a környezet nem fogad be, az súlyos dolog. A keresztény nagyon sok esetben ezt a tehertétel tudatosan kell felvállalja, mert a világ nem szereti azt, ami nem az övé. De az Isten barátságára igényt tartunk. Akkor azt a gondolatot is felszínre kell hoznunk, hogy vajon mi értékesebb. A világ barátsága, vagy az Isten elismerése. A világhoz tartozás, vagy az Istenhez tartozás. Igaz, hogy ez megterhelő egy idegen világban, de igazán áldott kimenetele van pillanatnyi rövid szenvedés után. Hova tartozom? Testvérem, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy olyan tetszetős gondolatkör, amivel én most idejöttem, és ez egyedül az egész a célja a témaválasztásnak. Szóval látom, hogy ezzel küzdünk, ha ez nem is tudatos. Látom, hogy mindannyiunk életében jelen van a kettősség. És sok esetben nem a megfelelő döntést hozzuk. És én azért hozom ide, hogy segítsek az ige eszközével abban, hogy a döntéseink, az állásfoglalásaink következetesen helyes irányba mutassanak. Hogy mindig vessük fel azt a kérdést, hogy vajon, ha én most állást foglalok, kinek az értékrendje szerinti lesz az állásfoglalásom? Vajon igényt tartok-e arra, hogy mindig a Krisztusnak megfelelő az értékrendjével azonos állásfoglalást hozza? Én bevallom becsülettel, hogy nagyon sokszor nem tudatosan hozom a döntéseimet, és csak a későbbiekben jövök rá, hogy a környezetemnek akartam megfelelni, és elfeledkeztem rövidebb vagy hosszabb időre a mennyei elvárásokról. Pedig az Isten jósága, szeretete elkötelezett engem az isteni életstílusra, az isteni értékrend követésére. Én a hovatartozásomat kifejezésre juttattam a keresztségkor. Én meghaltam annak a régi életnek, és feltámadtam egy egészen új értékrendre a Krisztussal közösségben kibontakozó és megnyilvánuló életvitelre, és nem léphetek vissza.
Ugyancsak

0: 24. könyvéből származik az a példa is, a nazireusi fogadalom kérdése. Nem akarok belemenni a részletekbe, amikor egy nazireus felvállalta, hogy ő nazireusi fogadalmat kötve bizonyos dolgokat nem tesz, de elbukott ebben a vállalkozásában, akkor ugyanott kezdte, ahol a legelején. Olyan ez, mint amikor a társas játékban az ember belelép bizonyos kockákba, és akkor előről kezdi. Én megrémültem egy kicsit attól, hogy lehet, hogy egy-egy bukás után az ember mindig a legelejére csúszik vissza. Mert újra tudatossá kell válnia benne annak, hogy hova tartozik. Egy másfajta értékrendet követett, nem akarok ennek a biokémiájával már foglalkozni, már többször elmondtam biztos, de átrendeződött megint egy hibás döntésnek megfelelően a korábbi helyes irányvétel. Elemi erővel lángolt fel a hibás döntés eredményeképpen az óember minden vágya és törekvése, mert elengedtem annak a valakinek a kezét, akihez tartozom, és kezdhetem előről. Az Isten egy újabb, egy erősebb motivációval megint meg akar nyerni magának, megint a maga oldalára akar állítani, és megint azt akar, hogy a szeretet elkötelezettjeként én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, és kövessem Krisztust, és vele legyek közösségben. És ez működik is mindaddig, amíg tudatos. Ha egy óvatlan pillanatban megint megingunk és elesünk, megint újraépül a rendszer. És megint egy erősebb motiváció, hogy megint induljon a rendszer. Szóval éppen ezért kell a döntéseinknek tudatossá válnia, mert ha tudatos, ha megfontolás őrködik felettünk, akkor kisebb az esély az elbukásnak. Én emlékszem, hogy magamat próbáltam analizálni, és amikor úgy az emberben feltörekszik egy gondot, hogy most ezt kéne csinálni. Megszól a lelkiismeret hangja is, hogy nem kéne ezt csinálni. És az emberben milyen készséggel nyilvánul meg a lelkiismeret szavát elhallgattató gesztus, hogy hagyjál most békén. És megy az ember a régi értékre nyomban alá. És amikor már az ember úgy benne van, és kezd józanodni, mert már a bűnidei korában gyönyörűsége sincs jelen, hanem az a mély keserűség, hogy megint szégyent hoztam Istenre, hogy megint itt csetlek, botlok, szerencsétlenkedek, mert a kereszténynek vallom magam, csak újraépül a rendszer. Megszomorodtam, aztán az Isten, aki megsebzett, be is kötöz, a maga szeretetének balzsamával gyógyítgat, és újraindul az egész. Ha tudatosabb lenne, gondoltam vissza, ha netántán tudatosabb lenne az, hogy én kihez tartozom, hogy egy-egy döntési helyzetben milyen irányban kellene tovább lépnem, és segítségül hívva az Úr nevét belé kapaszkodva lépni, ha ez tudatos lenne, és az életemet nem a spontaneitás jellemezni, akkor talán jobb helyzetben lennék, és ezért hoztam ide ezt az ígét, hogy váljon tudatossá az, hogy amikor mi elengedjük Krisztus kezét, de jogot formálunk, vagy igényt tartunk a vele való közösségre, akkor paráznák vagyunk. Mert egyszerre nem lehet két férjünk. Vagy a régi természet szerint éljük az életünket, vagy Krisztussal közösségben. És úgy gondolom, hogy ez elég sokkoló kijelentés ahhoz, hogy visszarettenjünk, mert közöttünk senki nem akar parázna lenni. Márpedig a menny értékrendje szerint ez a kettősség az. A világ értékrendje a hétköznapokban, az Isten értékrendje szombaton, paráznaság. Akár tetszik, akár nem. Ha az életvitelemben megjelenik akár a csalafintasság, vagy az érvényesülés jegyében a másik értékrend, hiába ámítom magam, Krisztus kirekedt az életemből, mindaddig, míg a másik értékrend jelen van. Ha a világ tetszésére vágyom, elismerésére vágyom, nem tarthatok egyideileg igényt Krisztus elismerésére. Ezek egymást kizáró ellentétek. És azért mondom el ilyen leegyszerűsítetten, ilyen szinte tőmondatos formában, hogy mélyen ülhessen, hogy mélyre hasson, hogy a maga axioma jellegű mi voltában ott működjön mindannyiunk tudatában, de még a tudatalattiában is, hogy nem lehetséges ez a kettősség. Egy pillanata sem lehetséges. Mondanám a két példát lezárásról és összegzésről. Igaz gyöngykereskedő eladta mindenét, amije volt. Eladta mindenét. Egyszer lapozzátok fel a minden szónál a Bibliát. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, újjá lett minden. Amikor minden újjá lesz, ez azt jelenti, hogy a régiből semmi nem marad. De ha nem lesz újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Ennyire leegyszerűsített a Bibliában mindez. Pál azt mondja a saját megtéréséről, és ezzel szeretném összegezni, amelyek nékem egykor nyereségek voltak. A másik értékrend jegyében. Azokat Krisztusért, kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Benne van az, Krisztus csak akkor nyerhetem meg, ha mindent, ami korábban értéket képviselt, kárnak és szemétnek ítélem. Nem nyerem meg a Krisztust. Aki Krisztusban van, új teremtés, attól úgy, hogy nem régi. Mert a régiek elmúltak. Semmi nem köt a régi életformához és életrendhez. És így tarthatok igényt egy másfajta közösségre. És ezért mondta a római levélben Pál apostol, hogy lesznek a Krisztuséi. Így olvasom még egyszer. A római levél 7. fejezetéből. Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi. Azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Leírja utána, mert testben voltunk, stb. Hogy legyünk máséi. Ez legyen a célunk. Szívből kívánom, testvéreim, hogy valóban legyünk máséi. És a Krisztushoz tartozás minden áldott gyümölcse nyilvánvaló következménye láthatóvá legyen a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és hogy a te szereteteddel el akarsz kötelezni bennünket a jóra. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, nem használsz, nem alkalmazol erőszakot, hanem a szeretet hangján szólítasz meg, és arra vágyakozol, hogy mi önként, készséggel forduljunk feléd, és forduljunk el ugyanakkor attól a másik értékrendtől, ami a maga önző megnyilatkozásaival a veszedelemre visz. Urunk Istenünk, sajnáljuk és fájlaljuk, hogy sokszor megpróbáltunk rád hivatkozva e világnak is megfelelni. Sajnáljuk Istenünk, hogy e világ értékrendje is olykor jelen van a mi életünkben, és nem tudatosul bennünk az, hogy ilyenkor nem számíthatunk rád. Bár hivatkozunk ilyenkor is, de nem tudatos, hogy voltaképpen semmi közünk sincs te hozzád. Urunk, szeretnénk, hogyha változás állna be. Szeretnénk, hogyha mindaz, amit a mi keresztségünk kifejezése juttatott, hogy meghaltunk ennek a világnak, meghaltunk az önzés életrendjének, meghaltunk a mi régi természetünknek azért, hogy legyünk máséi, a tiéd. Vagy ha életre kelne és valóra válna mindannyiunk életében a gyakorlat területén. Istenünk, szeretnénk aszerint élni, aszerint a törvényszerűség szerint, amit te képviselsz. Szeretnénk, Urunk Istenünk, ha életünkben a mennyei elvek valóra válnának. És amit leginkább szeretnénk, Istenünk, az az, szeretnénk egész lényünkkel, egész valónkkal hozzád tartozni. Szeretnénk, hogyha te munkálkodnál bennünk, és mi a szeretet foglyaként veled járhatnánk egy egész életen át. Urunk Istenünk, tedd tudatossá bennünk, hogy a hozzád tartozás mit jelent, és hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha tőled eltávozunk. Segíts, hogy a döntéshozatal szintjén is tudatossá váljon ez a bibliai elv,
1: amiről most elmélkedtünk. És légy ott, kérünk, a lelkiismeret szavával minden döntést hozó helyzetben, és késztess, és emlékeztess, és segíts nékünk, hogyha segítségünk a te nevedet és beléd fogozzunk, akkor te segítesz helyes döntéseket hozni, kitartani a feléd vezető úton. Ezt add meg mindannyiunknak, kérünk, Istenünk. Amen.

0: Nagy szeretettel folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat. Nem tudom, hogy adhatok-e valakinek meghívót, plakátot. Krisztus vagy Antikrisztus főcímet viselő sorozat. És az a címe, hogy a majdnem tökéletes majdnem tökéletes hamisítvány. Ez mindig is kérdés volt, én úgy gondolom, a történelem folyamán, hogy mit mond az Isten, ki képviseli igazából Istent, és kik az úgynevezett hamis tanítók, vagy az antikrisztusi jelenség mi mindenben nyilvánul meg, de talán soha nem volt olyan szerteágazó, olyan sok vallás, olyan sok tanítás, olyan sok istenkép, mint ami manapság van. És hát erről proféciák is szólnak, hogy minél inkább haladunk a történelem lezárásához, annál inkább erőteljesebben fog megnyilvánulni. Ugye hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak Jézus szavai szerint. Tehát azért is gondoltuk ezt a sorozatot, hogy próbáljunk mi is tisztán látni. Hogyha valahol látunk valamit, hallunk valamit, akkor tudjuk összehasonlítani az Istennek a szavával, tehát a Biblia mit mond erről vajon. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy a Jézus előtti korban a Biblia milyen antikrisztusi megnyilvánulásokról tesz bizonságot. Tehát az Isten ellenes hatalom munkálkodott már az emberiség kezdete óta. Ugye milyen régi a hamis vallás, azt olvassuk a Bibliában, hogy a második generációban már megjelenik a hamis vallás. És mind a mai napig párhuzamosan fut az igaz vallás mellett. A mai alkalommal pedig az apostoli kornak a torzulásait néznénk meg. Ez a cím, hogy most sok antikrisztus támadt, ugye idézőjelben van ez a cím. János apostol első leveléből vettük a címet, majd mindjárt el is fogom olvasni. Tehát torzulások az apostoli korban. Ugye az első században. Diotrefész és a Nikolaiták, ez a alcímben szereplő két kifejezés még, amit majd igyekszem kifejteni, megmagyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát most sok antikrisztus támadt, írja János apostol az első században. Milyen torzulások alakultak ki már a Biblia, miről tesz bizonságot? Már Jézus idejében is, tehát Jézus, amíg itt volt a Földön, és miután a mennybe ment, és az első század folyamán az apostoli korban, milyen antikrisztusi megnyilvánulásokat látunk. Ugye Jézus, amíg itt volt a Földön, és végezte a szolgálatát, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, azért sokszor rámutatott, hogy hogyan és hol van jelen Sátán emberekben, tanításokban, magában az egyházban is. Mire gondolok? Ugye János 8.44-ben olvassuk, ott a zsidóknak, honfitársainak mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye elég, hát, hogy mondjam, súlyos kifejezés. Majd picit próbálok ennek a hátteréről is beszélni, hogy miért mondta vajon ezt Jézus. És ugye különösen a vezetőket fedte mindig súlyosan, az írástudókat, a farizeusokat, a főembereket, mint akik nagyon eltorzított Isten képet tárnak az emberek elé. Tehát az volt a probléma, hogy mindig Isten nevében, az igazság nevében szóltak, tettek, és nagyon eltorzult módon. Felolvasok egy pár igehelyet, hogy mire is gondolok, tehát ez Jézus szolgálata idején volt még. Máté evangéliuma 23. fejezetéből szeretnék idézni. Jézus itt az írástudókat és farizeusokat szólította meg. A 4. verstől kezdődően olvasom. Ugye úgy kezdi, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Tehát azt mondja, hogy isteni tekintéllyel, hogy ez így szól az Úr, mint ahogy Mózes is mondta, azt mondja, így lépnek fel az írástudók és farizeusok, és azt mondja, hogy Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azt emberek vállaira vetik, de ők az újukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, megnagyobbítják köntöseik peremét, szeretik a lakomákon a főhelyet, gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Isten egyházáról van szó. Isten népéről van szó. Egyházi vezetőkről van szó. És azt mondja, bezárjátok az Isten országát az emberek előtt. Ti magatok sem mentek be, és az embereket megakadályozzátok. Ugye elég súlyos szavak. Azt mondja, hogy mestereknek hivatják magukat, atyáknak, doktoroknak hivatják magukat. Jézus azt mondja, hogy ilyet ne tegyetek, ti mindannyian testvérek vagytok. Isten a ti atyátok, meg a mesteretek és a doktorotok. Ti emberek vagytok, teremtmények, ti mindannyian testvérek vagytok. Azt mondja, hogy felemésztitek az özvegyek házát, ugye, anyagilag is kizsákmányolják, nem csak a gazdagokat, hanem ráadásul a szegényeket is. Tehát nagyon súlyos dolgokat mond itt Jézus róluk, de olvasom még a 27. verstől, és azt mondja, ugyanitt, jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. És ugye nekik is mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gehennának a büntetését. Mondja ezt Jézus a vallási vezetőknek Isten népében, egyházában. Ugye elég érdekes. Tehát az antikrisztusi jelenség, megnyilvánulás Jézus életében, földi életének az idején is rendesen jelen volt, és nem akárhol, nem a pogány népek között, hanem az Isten népe között is. Ugye ilyeneket olvastam, hogy szeretik az előlülést, a főhelyet, az emberekkel dicsértetik magukat, mestereknek hivatják magukat, fölmagasztalják magukat, bezárják a mennyek országát az emberek előtt. És azt mondja, meszelt sír, az meg külső pompa, ami bűnös szívet takar, bűnös életet takar, megölik a prófétákat, megölik azokat, akiket Isten küldött. Mi ez mind, hogyha nem antikrisztusi megnyilvánulás? Jézus ezekkel nem értett egyet, azt mondja, én teljesen más utat mutatok és javaslok nektek. Vagy olvasom a Máté evangélium a 20. fejezetéből is, Máté 20:25-től, így olvasom az igét. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Ugye itt is rámutat, hogy aki másokon uralkodni akar, az nem Istentől van. Az nem Krisztusi megnyilvánulás, hanem antikrisztusi. Azt mondja, aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Azt mondja, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És Jézus azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Ugye, aki engem látott, az látta az Atyát. Az Isten az ilyen, amit én mondok és bemutatok néktek. És ugye rámutatott a torzulásokra. Ugye János evangéliuma 6. fejezetében van az a rész, hosszan beszél a néphez, ott is a zsidókhoz, és a végén azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. Azt mondják, és utána azt mondja, hogy sokan visszavonultak tőle, és soha többé nem jártak ő vele. Azt mondja, hát, hogy kenyeret adsz nekünk, meg halat, az rendben van. Köszönjük szépen, légy szíves még egyszer, meg még életünk, amíg tart. Na, de amiket mondasz, abból köszönjük szépen, abból nem kérünk. Mi az, hogy térjünk meg mi az, hogy bűnösek vagyunk, meg mi az, hogy nekünk bármiben változni kéne. Ez egy kemény beszéd. Ez a beszédet, de nem vagyunk kíváncsiak. És azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, és soha többet nem jártak ő vele. Ugye, és antikrisztusi jelenség, Isten beszéde nem kívánatos, sőt veszélyes. János evangéliuma 8. fejezetében is. Ugye ott hivatkoznak arra a zsidók, hogy Ábrahám a mi atyánk. Te ne próbálj minket tanítani, mi azért vagyunk valakik. Hát mi vagyunk az Isten népe. Hát Ábrahám a mi atyánk. Ugye mire hivatkoznak? János 8.39-ben. Azt mondja, hogy fizikai leszármazás. Tehát fizikailag tartozok egy közösséghez, azt mondja, az a valami. Jézus el azt mondta, hogy az semmi. Ugye mondta Nikodémusnak, hogy ami testtől született, az test. Az, kikitől származik, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkodsz, hogyan élsz, milyen a szíved állapota. És ugye ugyanitt mondja nekik, hogy ti azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, én azt mondom, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye azt mondja, fizikailag tartozni egy közösséghez, az nem sok mindent jelent. Legalábbis az üdvösség szempontjából, meg hit szempontjából, az nulla. Mert aki újonnan nem született, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugye mondja ezt Nikodémusnak. Ugye ugyanitt mondja a 40. versben, meg akartok engem ölni. Azt mondja, Ábrahám ilyet nem tett. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk. Azt mondja, Isten nem emberölő, ott ugye Sátán mondja, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Ezért, amikor ti engem meg akartok ölni, akkor ti most Ábrahám maga vagytok, vagy Sátán a ti atyátok. Ugye antikrisztusi megnyilvánulás. Fizikai erőszakot alkalmazni. 43. versben azt mondja, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Azt mondja, mi a lényeg? Én el fogok menni, de a beszédek, amiket szólok. Ugye mondja is, másik alkalom, hogy a beszédek, amiket szólok, az lélek és élet. Mondja János 8.44-ben, hogy Sátán, akinek ti az a gyerekei vagytok, leszármazottai, azt mondja, hogy az hazugság atya. Az én beszédem igazság. Sátán hazug és hazugság atya, és ti a hazugságnak hisztek, és a hazugságot terjesztitek. És lehetne sorolni még az evangéliumokból sok ilyen megnyilvánulást, de egyenlőre legyen elég ennyi. Tehát Jézus, amikor itt járt a Földön, és tanított, és tette a csodáit, és hirdette Isten országának az evangéliumát, sokszor rámutatott, hogy Isten népe körében, különösen a vezetők között, a főpapok között, milyen sok antikrisztusi megnyilvánulás, tanítás, jelenség van. Ugye döbbenetes. Nézzük ezt a fogalmat magát, hogy antikrisztus, bár volt szó róla már az előző alkalommal is. Ugye a kifejezés maga János első levelében található, olvasom is innen, János apostol első leveléből, igen, megvan. Olvasom a második fejezetnek a 18. versétől, tehát 1 János 2.18-tól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit is mond, azt mondja János apostol, ez az első században van, igaz, hogy a század vége felé. Itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Mondja ezt János apostol az első század végén. Sok Antikrisztus támadt. Mit jelentett az, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön? Most kérdezem, lehet válaszolni. Mire gondol János apostol, amikor ezt itt leírta, hogy amint hallottátok majd, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Hol hallhatták az első század végén élt emberek? Honnan tudhatták? Mert János apostol erre hivatkozik. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Honnan? Jézustól. Uh-huh. Hát az ugye ekkor íródik a jelenések könyve, tehát a század végén, a század legvégén. Van esetleg más prófétai írás is a jelenések könyvén kívül, ami beszél az Antikrisztusi hatalomról? Például Dánielnél, így van. Igen, ugye Dániel proféciái konkrétan beszélnek erről az Antikrisztusi hatalomról. Ugye Dániel könyve 7. fejezete például beszél a 4 vadállatról. Vagyis ugye az első 3-at megnevezi konkrétan, oroszlán, medve, párduc. A 4-et azt mondja, hogy ez egyszerűen beazonosíthatatlan, ez egy iszonyú fenevad. Iszonyú. Azt mondja, hogy ezt nem lehet leírni, egyszerűen nem lehet megnevezni. Ez egy iszonyú fenevad, 10 szarva van. És ugye beszél erről a fenevadról, meg a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami hatalmassá lett. És ugye, mint antikrisztusi hatalomról, és sok mindent mond róla, mondja például, hogy hadakozik a szentek ellen, legyőzi őket. Mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja. Sokat szól az Isten ellen ez a hatalom, az antikrisztusi hatalom. Vagy a Dániel könyve 8. fejezetében is beszél ugye tovább a kis szarvról. Mondja, hogy a seregek fejedelméig növekedik. Elveszi tőle a mindennapi áldozatot, ugye a bűnrendezést kiveszi az Isten kezéből, ez a hatalom. Aztán földre veti az igazságot. Szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Ugye sok jellemzőt ír már Dániel erről az antikrisztusi hatalomról, amely majd eljön. Erre a fenevadra utal vissza Jézus, és valóban Máté evangélium 24. fejezetében. Ugye mondja, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utalatosság, az a fenevad, az az antikrisztusi hatalom, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg, ugye ott áll majd Jeruzsálem előtt, akkor aki ugye mondja, hogy fusson, meneküljön mindenki. Tehát Jézus is hivatkozik erre, hogy ez már sok évszázaddal előtt konkrétan le volt írva, hogy jön ez az antikrisztusi hatalom. És erre hivatkozik János apostol, azt mondja, hogy amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, azt mondja, most sok Antikrisztus támadt. Ugye Pál apostol levelei jóval korábban születtek, tehát több évtizeddel János apostol írásai előtt. Ugye János apostol az evangéliumot is, leveleit is, meg a jelenések könyvét is a 90-es években írta. Tehát a század legvégén. Ugye Pál apostol levelei olyan 50-60 körül keletkeztek általában. És ugye a Pál apostol is ír, tehát ezt ismerhették már János apostol korában élő hívők. Ugye a második tesszalonikai levél második fejezetében is, tehát azt mondja, több, legalább van jó 3-4 évtizeddel ezelőtt már megint csak Pál apostol is leírta. Mit írt le? 2 Tesszalonika 2:2-től idézek. Azt mondja, írja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől se, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás. És megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Amint megmondatott, Dániel próféta által is megmondatott, Jézus által is megmondatott, Pál apostol által is megmondatott, János apostolnak van mire hivatkozni, azt mondja, hogy ezt tudjátok, az Isten beszéde erről már réges-régen beszélt, és egyébként pedig most szemlélői lehettek, hogy nem egy, hanem sok. Sok antikrisztus támadt. Pál apostol, szintén Pál apostol hivatkozik, Apostolok cselekedete 20. fejezete 29. verse. Ezt írja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Ezt mondja, hogy a gyülekezeten belül gonosz farkasok lesznek, akik nem kedveznek a nyájnak. Tehát Pál apostol több helyen is beszél erről, ír erről. No tehát, visszatérve a János apostol első leveléhez, azt mondja, hogy tehát amint megmondatott, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, és azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mi az, hogy azt mondja, sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Ez mit jelent vajon? Sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk valók, közülünk váltak ki. Ebben mi van ebben a kijelentésben? Itt ugye ez nem lehet a római hatalom, ugye ott is, tehát hallottunk biztos az első pár században micsoda vérengzéseket. Ugye Néró császár és kollégái tehát rendesen írtották az Isten népét, és iszonyú kegyetlenségeket követtek el, és egy antikrisztusi megnyilvánulás, de János itt nem őróluk beszél, azt mondja, ez egy kívülről jövő támadás. Azt mondja, ezek az antikrisztusok, akikről én beszélek, ezek mi közülünk valók. Közülünk váltak ki. Azt mondja, nem az egyházon kívülről való támadásról beszélek. Emlékszünk, Jézus is, jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, vallási vezetők. Szóval nem a pogányokról beszélek, nem a filiszteusokról, nem a nem tudom kiről. Isten népéről beszélek, az egyházon belül van a legveszedelmesebb antikrisztusi megnyilvánulás. Akik az Isten nevében teszik, amit tesznek, hivatkoznak sok-sok írásra, egyéb másra, és azt mondja, hogy az emberek előtt bezárják az Isten országát, mondja Jézus. Ők maguk nem mennek be, és az embereket is kizárják onnan. Ugye milyen veszélyes dolog? Az apostolok cselekedete 20. fejezete, 30. verse így szól, ugye az előbb azt mondta, idéztem Pál apostolt, amikor mondja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és így folytatja, ti magatok közül is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azt mondja, hogy csábítják az embereket, maguk után vonják, azt mondja, hogy gyűjtenek maguk köré embereket. Tehát követőik vannak, híveik vannak, és azok fonák dolgokat beszélnek, nem az igazságot mondják, fonák dolgokat beszélnek, azt mondja, farkasok, nem azért vannak, hogy a nyájnak jó legyen, azt mondja, ez egy gyilkos, mint a farkas, mint Sátán emberül kezdetől fogva, és azt mondja, fonák dolgokat beszélnek, és gyűjtik maguk köré az embereket, a hívőket. Isten népéről van szó, megint csak mondom. És valóban hatékonyabb akkor a rombolás, amikor belülről jön, mert senki nem gyanakszik, és ártatlannak tűnik a dolog. Mert ugye, hogyha van a vár, akkor mindenki néz ki a lőrésen, hogy mikor jön az ellenség. De az, hogy belül, a váron belül van a legnagyobb ellenség, azt senki nem is sejti. Ezért sokkal nagyobb pusztítást tud véghez vinni, így, ahogy beszél róla az apostol, azt mondja, közülünk valók, közülünk váltak ki. Azt mondja, hogy nem is sejtitek, testvéreitekről van szó, akik egy gyülekezetbe vagytok velük, és azt mondja, hirdetik úgymond az Isten igét, és beszélik a sok úgymond jó dolgot, és észre sem veszitek, hogy fonák dolgot beszélnek, észre sem veszitek, hogy nem krisztusi a lelkületük, tábor gyűjtenek maguk köré, és azt mondja, hogy szeretik a főhelyeket, az előrüléseket, és az emberek meg tisztelik, becsülik, követik, imádják őket. Nekik ez nagyon jól esik, és ezért csinálják. Ugye a második tesszalonikai levélben is azt olvastam, 2 Tesszalonika 2.3-ban, azt mondja Pál apostol, hogy az a bizonyos antikrisztus, vagy az az antikrisztus, aki majd eljő, így olvastam, mindjárt odalapozok. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jő el az addig, tehát a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Azt mondja, erről az antikrisztusi szeméről, hatalomról mondja, hogy a veszedelem fia. Egy valakiről mondja még a Biblia, hogy veszedelem fia. Tudjuk-e, hogy kiről? Kit nevez a Biblia veszedelem fiának? Sátánt? Így őt nem. Júdást, így van. A veszedelem fiának nevezi. És itt azt mondja, hogy ugyanezt a kifejezést használja az antikrisztusra, aki majd megjelenik. Itt is mi az üzenet? Azt mondja, hogy nem ám kívülről jövő árulásról, támadásról van szó, azt mondja, tanítványi körön belülről jön az igazi nagy veszély. Ott leselekedik az igazi nagy veszély. Közülünk valók. Ugye milyen döbbenetes? Nézzünk meg egy konkrét példát erre. Tehát azt mondja János apostol, hogy sok antikrisztus támadt. Ugye azért felsoroltunk egy pár ismertető jelet, hogy mi is az, hogy Krisztus ellenében teszik, amit tesznek, és szólják, amit szólnak. Név szerint egy szemét konkrétan megnevez maga János apostol. Ugye az alcímben, aki benne volt, Diotrefész. Nézzük, hogy mi ez a pár mondat, ez a pár jellemző, amit leír róla János apostol. János apostolnak a harmadik levelében található ez a személy. Ugye itt egyetlen fejezetből áll. János apostol harmadik leveléből idézek, olvasom a 9. verstől. János harmadik levele 9. versétől. Így szól, írtam a gyülekezeteknek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsok van ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Mi jellemző a Diotrefészre? Azt mondja, elsőséget kíván, majd kicsit megvizsgáljuk, mi ez a dolog. Azt mondja, nem fogad el minket, ez vajon mit jelent? Azt mondja, az embereket kiközösítik az egyházból, és azt mondja, hogy igazából ez azért van, mert nem látta az Istent, az megtéretlen. Elsőséget kíván. Picit próbáljuk a Biblia alapján körüljárni ezeket a dolgokat, hogy mitől antikrisztusi dolgok ezek. Elsőséget kíván. Jézus mit mondott erről a fajta gondolkodásról, magatartásról, amikor valaki fölé akar kerekedni? Egyáltalán maga Jézus mit mutatott be az embereknek? Ugye beszél arról a Biblia, hogy milyen volt Jézus magatartása akkor, amikor még nem jött le a földre, amikor még Isten volt. A Filippi beliekhez írt levélre gondolok. Filippi levél második fejezete, harmadik versétől olvasom az igét. Tehát most nézzük Jézust, hogy ő milyen volt, és mit mondott erről a fajta gondolkodásról, hogy valaki elsőséget kíván. Tehát valaki fölé akar kerekedni. Mit mondott erről Jézus? Ő milyen volt, és mit tanított erről? Tehát Pál apostol így ír, Filippi 2:3-tól olvasom. Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten legyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál apostol itt az alázatról beszél, alázatról ír, a gyülekezetnek azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsőségvágyók, azt mondja, alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és példaként Jézust hozza föl. Azt mondja, hogy Jézus Istennel egyenlő volt. Ugye erről a Biblia sok helyen konkrétan bizonságot tesz. Ugye János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. És minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. És ugye a 14. versben azonosítja be, hogy is az ige testé lett. És lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten fiáról beszél, Isten volt. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél is így kezdődik, hogy az utolsó időben szólott fia által, aki által a világot teremtette, aki az Atya dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával föntartja a mindenséget, ezt mind Jézusról mondja a Biblia. Meg hát utána sorolja. És azt mondja, hogy Jézus Isten volt. És azt mondja, hogy de mi csinált? Nem tekintette zsákmánynak, ugye kicsit nehezen érthető, ez mit jelentett? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezt hogy tudnánk más szavakkal elmondani, hogy mi ennek a lényege? Ugye itt az alázatról szól, a megalázkodásról, arról ír Pál apostol, hogy egymást, a másikat különnek tartsam magamnál, Jézust hozza példának. Azt mondja, Jézus Isten volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez mit jelent? Próbáljuk más szavakkal megfogalmazni.
1: Nem élt vissza vele.
0: Mi az, hogy zsákmány, ugye ragadomány, zsákmány? Ki szokott zsákmányt ejteni, és mit csinál vele? Ugye azt mondja, megragadja a sas azt a nem tudom mit, aztán úgy begörcsel a karma, el nem engedi. Zsákmány, ragadomány. Azt mondja, Jézus az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani. Nem ragaszkodott hozzá minden áron, mint egy zsákmányhoz. Olvastam egy könyvben, hogy Jézus, amikor látta az embernek a nyomorát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, azt írta a szerző, hogy nem tekintette többé kívánatos helynek a mennyet, hanem azt mondja, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy az embert meg tudjam menteni. Az Isten volt Jézus, és azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, nem ragaszkodott hozzá mindenképpen, hogy ő megmaradjon. Aztán letette az isteni hatalmat, azt mondja, önmagát megüresítette. Ez mit jelent akkor?
1: Lemondott isteni hatalmáról.
0: Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egyedül istené a halhatatlanság. Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy amiképpen az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egyenlő, halhatatlan. Nem csak az, hogy örökké él, mert az teremtmények is örökké élhetnek és élnek, de nem halhatatlanak. Senki más nem halhatatlan, csak az Isten. És azt mondja, Jézus ezt leteszi. Zsidókhoz írt levél második fejezetében olvassuk, azt mondja, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért. Azt mondja, ő megalázta magát, megüresítette magát. Az Antikrisztus mit csinál? Felmagasztalja magát. Azt mondja, ő is van egy szinten, de azt mondja, ezzel nem elégszik meg, hogy ő milyen szinten van. Ő még többet akar, és még többet, és még többet is uralkodni akar. Milyen az Isten? Ő nem tekinti még az istenségét sem olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani az ember javára, az ember érdekében. Azt mondja, önmagát megüresítette, szolgai formát vett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, az emberré lett. A teremtő egy lett a teremtményeivel. Azt mondja, hogy milyen megalázkodás, milyen megüresítés lett volna az, hogyha mondjuk Jézus egy királyi családba születik. Elég óriási lett volna akkor is a különbség? El tudjuk képzelni, hogy milyen Istennek lenni? Én se. Fogalmam sincs. Halvány sejtéseim vannak arról, hogy milyen Istennek lenni. És azt mondja, itt a Földön, hogyha egy királyi családban születik, az is hihetetlen megüresítés és megalázkodás lett volna. De azt mondja, hogy a legszegényebbek közé, ugye József meg Mária, onnan tudjuk, hogy nagyon szegények voltak, hogy amikor Jézus fölvitték, a gyerek Jézus fölvitték a templom, hogy bemutassák, azt mondja, galamb, gerlicét vittek. Igazából ott nem, ott azt hiszem túlkot, vagy mit kellett volna, ugye, ha mózesi törvényeket olvasjuk, de ott az van, hogy de ha szegény a szülő, a család, akkor elég, hogyha galamb fiat visznek. Ők szegények voltak. Azt mondja, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét, mondta egy valakinek, aki követni akarta. Azt mondja, hogy a legszegényebbek közé született, ugye Názáretben, aki abban a városban, ami hírhetten nem volt valami fényes erkölcsű. Származhat-e valami jó Názáretből, mondás volt. Tehát, és azt mondja, hogy és ráadásul az emberré lett, és emberként is engedelmes, önmagát megalázta, ami azt jelenti, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgált igazából minden körülötte lévő embernek. Na ez az isteni magatartás, ez a krisztusi lelkület, ez a krisztusi gondolkodás. Ezért mondja a Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. Az eredeti görög az egész, sok mindent jelent a görög szó, tehát azt mondja, hogy az a fajta gondolkodás mód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt, az a lelkület legyen bennetek. Azt ne felmagasztalni akarjátok, ne uralkodni akarjátok. Krisztus nem ilyen. Krisztus nem ilyennek mutatta be az Istent, az Atyát sem, és ő maga sem erre mutatott példát. Máté 11.29. Jézus azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen az Isten, mert aki engem látott, az látta az Atyát. Máté evangélium a 20. fejezetéből is idézek, Máté 20-nak a 21. versét először azt mondja, hogy ugye jött Jakab meg János, meg az anyukájuk, hogy add már majd, hogy a mennyek országában majd jobb és bal kezet felül ülhessenek a fiúk. Jó, rendben? Hogy majd azért valami pozíciót töltsenek már be ott az Isten országába. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugye emlékszünk, szintén ugyanők voltak, amikor tüzet kértek a falura, hogy nem fogadtak be minket, akarod, hogy tüzet kérjünk, meg emésze? Azt mondja, nem tudjátok, minél mű lélek lakik bennetek. Itt is. Azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ti, hogy én mit képviselek? Mit tanítok? Milyen vagyok? Te pontosan azzal ellentétes dolgot mondotok megint az önkihasználtól. Tehát Máté 20, 25-től olvasom. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen ti közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Azt mondom, most is Amit mondtatok, az azt jelenti, hogy nem ismeritek az Istent. Nem értetek engem. Amit ti kértetek, az egy antikrisztusi megnyilvánulás. Megint csak ti uralkodni akartok, megint valaki fölött. Azt mondja, Isten, én erre mutatok nektek példát. 113. Zsoltárból idézek, azt mondja az ige, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, és aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Azt mondja, milyen az Isten? Azt mondja, és igazából ki hasonlít? Itt a földön senki nem hasonlít az Istenhez. Mert Isten úgy uralkodik, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Az Isten ilyen. Ti meg emberek állandóan fölül akartok kerekedni a másikon, meg a tömegen. Az Isten

ácsolják a bitófát Márdókeusnak, a törvény ki van adva az egész perzsa birodalomban, Eszter még semmit nem kérhetett a királytól, a történetünk a mélypontjára jutott, kilátástalanabb a helyzet, mint eddig valaha volt. És a Biblia azt tanítja, hogy Isten sokszor addig vár, amíg emberileg teljesen kilátástalan a helyzet. Isten sokszor engedi az eseményeket odafajulni, oda süllyedni, hogy emberek azt mondják, hogy itt már megoldás nincsen. És akkor következik el a nagy pillanat, az Isten cselekvésének a pillanata. Ezt a Biblia ezzel a szóval jelöli, hogy elfordítás. Már a József történetében is láttuk ezt, hiszen József élete mélypontja is mi volt, amikor idegen országban, börtön mélyén, ártatlanul veszteg el a saját maga becsületessége miatt. És most ugyanez a helyzet, de Isten most cselekszik. És hogyan? Milyen egyszerűen cselekszik Isten? Elmondja Eszter könyve a következő fejezetében, hogy hazatér a király is a vacsora után, de a király nem tud aludni. A királyt nyugtalanítja, hogy miért hívja az ő felesége mindig vacsorára. Mit akar tőle a felesége? És mit tesz az az ember, aki nem tud elaludni? Hát mit teszünk milyen alkalommal? Fölkelünk, és valamivel el akarjuk ütni az időt, esetleg kifárasztani magunkat, majd csak elálmosodunk és elalszunk. A király is ezt teszi, behozatja a krónika könyveket, hogy olvassanak fel előtte a perzsa királyok krónikáiból. És milyen érdekes, hogy hol nyílik fel a krónikák könyve. Felnyílik egy történetnél, amely elmondja, hogy egyszer Ahasvérus király ellen két beosztottja, két alattvalója cselt szőt, és meg akarták ölni. És amikor ez a két ember meg akarta ölni a királyt, egy bizonyos Márdókeus nevű ember leleplezte ezt a cselszövést, jelentette a királynak a dolgot, és így tudták ártalmatlanná tenni ezt a két embert. És hogy Ahasvérus hallgatja ezt a történetet, úgy önkéntelenül felkiált, hogy megjutalmazták ezt az embert. Adtak ennek az embernek valamit, aki megmentette az életemet? Nem tudom, hogy jut-e időnk ilyen kis finomságoknál is megállni, de azért gondolják meg, hogy Márdókeus milyen ember volt. Ő fejet nem hajtott, istenként nem tisztelte Hámánt. De mennyire nem volt igaz az, amit Hámán mondott, hogy nem tisztelte a királyt? Hogy ne tisztelte volna? Amikor látta, hogy a király ellen cselszövés szőnek, ő volt az első, aki leleplezte ezt. És ez mindig az igazi hívő ember magatartása. Aki fejet nem hajt politikai hatalmak előtt, és nem imádja őket, de a rendért és a biztonságért mindent megtesz. És a király, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy megjutalmazták ezt a bizonyos Márdókeust, akkor felelik neki a szolgák, hogy nem. És már hajnal fele jár az idő, és elgondolja a király, hogy ezt az embert meg kell jutalmazni. De künt léptek zaja hallatszik, és valaki siet a királyhoz. Hát vajon ki siet a királyhoz hajnalok hajnalán? Egy ember, akinek nagyon fontos lenne, hogy a bitófára valakit felakasszanak. Hámán siet a királyhoz. Bejön Hámán, ugye, és a király rögtön ezzel a kérdéssel fogadja, hogy mondd meg Hámán, mit kell tennem az olyan emberrel, aki sokat tett a királyért? Hámán persze félreérti a dolgot, ő mindenben magát látja első helyen. Azt hiszi, hogy róla van szó. Azt hiszi, hogy a király ilyen finom nyelven, ilyen tapintatos nyelven azt akarja kérdezni, hogy mit kíván magának. És akkor Hámán elmondja, hogy az ilyen embert király, aki sokat tett, érted? Hát az ilyen embert fel kell ültetni egy gyönyörű paripa hátára, végigvezetni a városon. Még a lovászfiú is külön ruhába öltözzön, és mindenki hajtson fejet az ilyen ember előtt, és térdet. Hát az ilyen ember ezt megérdemli. És erre azt mondja a király, jól van Hámán, te legyél az a lovászfiú, aki felölti azt a szép ruhát. És te fogd meg a kantárát annak a paripának, amelyre ültessétek fel a zsidó Márdókeust, és vigyétek keresztül az egész városon. Ez az Isten szabadítása a Biblia szerint. Nem mese, hanem valóságos szabadítás. Hirtelen megfordítja az eseményeknek a menetét. És elképzelhetjük, hogy mit eredményezett ez. Márdókeust végigviszik a városon, az egész Susán összenéz. Mi történik itt? Elképzelhetik Hámánnak a lelki állapotát. Ez komoly nagy munka volt egész nap róni az utcákat, vezetni a lovat.
és amikor hazatér nagy

fáradtan már is kézbesítik neki a meghívást, hogy várja őt vacsorára Eszter királynő. És most következik a történetünknek a legcsodálatosabb része. Miért? Mert, kedves hallgatók, itt el kell mondanom azt, hogyha elérkezünk idáig a történetben, azt mondhatnánk, hogy igen, Isten megfordította az események menetét. De Eszter most sem lesz fellengzős, most sem lesz büszke vagy önhitt. Mert Eszter füléhez is eljutott a hír, hogy a gyámapját, Márdókeust végig vezették a városon, és mindenki tisztességet adott néki. Eljutott hozzá a hír, hogy méghozzá Hámán vezette végig a városon. Bizonyára Eszter is kifutott az ablakhoz, hogy megnézze, mert ilyenkor az ember szinte nem hisz csak a saját szemének. Hogy lehet ekkora változás egy éjszaka leforgása alatt? De figyeljük meg, hogy amikor este elkövetkezik a vacsora időpontja, Eszter mennyire visszafogott, mennyire igaz most is ez a törvény, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A 7. fejezet mondja el, hogy Eszter hogyan is viselkedett ezen a bizonyos vacsorán. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Ugye a király már alig bírja magát tűrtőztetni. Azt mondja, hogy most már bejött hozzám a feleségem a kihallgatási terembe, nem mondta meg, mit kér. Meghívott vacsorára, nem mondta meg, hogy mit kér. Most már másodszor itt ülünk a vacsorán, hát most már mondd meg, hogy mi a kérésed, ha az országom fele is megadom, csak már ne hagyjál ebben az izgatott helyzetben. És most figyeljük meg, hogy Eszter hogy kezdi a válaszát. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Figyeljük meg, hogy Eszter most se rukkol elő a kéréssel, hanem Eszter tekintetbe veszi, hogy egy uralkodónak a fejébe mi minden rajzik. Hogy először Ahasvérusnak vagy érzelmileg kell áttélni ezt a helyzetet, hogy egy népet ki akar kiirtani, és miért. És először Eszter ilyeneket mond, hogy ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik. Tehát hivatkozik a király lelkiismeretére, érzéseire. És utána ez az első kérése, add meg nékem életemet kívánságomra. Milyen egyszerű dolog. Ez kéri a királyné a királytól, hogy hagyja életben. Gondoljuk meg. Ezzel kezdte a kérését Eszter. Hagyd meg nékem életemet kérésemre. És az én nemzetem, ugye nemzetségemet fordít régesen, az én nemzetem életét kérésemre. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adnak árpótlást a királynak veszteségért. Figyeljék meg ezt a lelki finomságot és tapintatot. Mire ad itt példát Eszter királyné? Hogyha az életben valakitől kérünk valamit, kis dolgot vagy nagy dolgot, ügyeljünk jól, hogy hogyan kérünk. Sokszor jót kérünk, mondjuk a szüleinktől, barátainktól, más emberek, jót kérünk, de olyan hirtelen éri őket a kérésünk, nem készítjük fel őket érzelmileg a kérésre. Ezzel nem azt mondom, hogy most ügyeskedjünk és ravaszkodjunk, hanem azt mondom, hogy a jó kérést nem csak tartalmilag kell jóvá tenni, de formailag is. És Eszter királynő először ezt kéri a királytól, hogy add meg nekem az életemet, add meg az én nemzetem életét, mert ki akarnak pusztítani bennünket, és azok, akik ki akarnak pusztítani bennünket, nem adnának neked kárpótlást miértünk, akiket ki akarnak pusztítani. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynének, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Ebből láthatta Eszter, hogy a király érzelmileg most már teljesen mellette van. Hogy a király nem tudta lefolytani az indulatét, azt mondja, hát kinek jutott ez eszébe, hogy téged megöljön és a te nemzetedet elpusztítsa? Ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Kedves hallgatók, idáig kellett várni Eszternek.
Még egyszer összefoglalom. Bőjt és imádság. Bemenetel, de még kérés nélkül. Vacsorára való meghívás, de még kérés nélkül. És amikor Isten elhozta a szabadítását, akkor most a második vacsorán, és itt is csak akkor, amikor a király már fölteszi a kérdést, hogy ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni, hogy téged, meg a népedet kipusztítson. Ekkor most már Eszter rámutathatott arra az emberre. De figyeljék meg, hogy ezt is hogy teszi. És mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. Figyeljék meg, itt se rögtön azt mondja, hogy Hámán. Azt mondja, hogy az ellenség és gyűlölő, aki gonoszságot forralt, itt van mellettünk. Itt van, itt ül velünk az asztalnál. És most már figyeljük meg, hogy hogyan peregnek gyorsan az események, akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borívástól, és kiment a palotakertbe. Miért tette ezt a hasvérus? Mert érezte, hogy őt rászedték, hogy Hámán őt rászedte. És most érezte, hogy őt becsapták, nem tudott megint uralkodni az indulatain. Hát Xerxészről tudjuk, aki megkorbácsoltatta a tengert, amikor nem akart neki engedelmeskedni. Mit jelentett az, amikor a tudatára jutott, hogy őt rászedték? Kiment a palotakertbe leföljárni, hogy levezesse az indulatait, és eközben Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta Hámán, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. Hámán még egy utolsó tehetetlen próbálkozást tesz, hogy talán megmentheti az életét, ha Esztert rábírja, hogy közben járjon érte, de akkor megint egy újabb fordulat történik, és mikor a király visszatért a palota kertjéből a borívás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Ott könyörgött, rimánkodott Eszternek az életért. Ezt viszont félreértette a király. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készített Márdókeusnak, és ezzel megszűnt a király haragja. Kedves hallgatók, a történet tehát így fejeződik be. Eszter könyve 7. fejezeténél tartunk, de még hátra van 3 fejezet. Ezt a 3 fejezetet azonban már nagyon röviden össze tudom foglalni, mert ez voltaképpen arról szól, hogy Hámánt, amikor felakasztották, amikor Márdókeus kegyelmet kapott, még egy valamit meg kellett tenni. Tudnék, a perzsa udvarban ez egy ismeretben kellett addig maradni, ameddig az uralkodó a helyén maradt. És ezért maga Ahasvérus sem vonhatta vissza az eddigi zsidóüldöző rendeletét. Viszont azt megtehette, hogy kiadjon egy újabb parancsot, hogy a zsidó emberek védhetik magukat. Használhatnak védelmet, és azután már kétszer is meggondolhatta mindenki, hogy rátámad-e zsidó emberekre. Ennek ellenére, amikor eljött a kérdéses időszak napja, sokakra rátámadtak. Itt a 9. fejezetben azonban van egy nagyon szörnyű fordítási tévesztés, mert nem 75 ezer ember halt meg ennek következtében, hanem 1075. 1075 perzsa, illetve Perzsiában élő ember veszítette az életét, akik rátámadtak a zsidókra. Így oldódott meg tehát ez a dolog, és ezután már a zsidó nép levonhatta a tanulságot. Hogy el kell hagyniuk Babilónia földjét, hogy települjenek vissza a hazájukba. Isten ezzel adott számukra egy hatalmas nagy figyelmeztetést, és pár évtizeddel ezután valóban Nehémiás idejében a hazatérőknek hatalmas csoportja kelt útra. A történet lezárása egy nagyon szép szokás, az úgynevezett Púrim ünnep, hogy a zsidók ennek a szabadulásnak az emlékét azzal ünnepelték meg, hogy ajándékokat küldtek egymásnak, és mi is a sorozatunkat ezért zárjuk így le, talán illik is ehhez az előadáshoz egy ilyen étel bemutató, vagy az, hogy most itt
közösen a sorozat végén még tudunk egymással beszélgetni, mert Eszter könyve elmondja azt, hogy a szabadulásnak az emlékére egy ilyen nemzeti örömünnepet ültek, amikor ajándékokat küldtek egymásnak. A befejező részben még szeretnék pár gondolatot elmondani erről. 6 óra van az órám szerint, a vetítést nézzük meg még a témánkról, és a vetítés után még pár percet kérek, körülbelül 6 óra 10, 6 óra 15 percig. Kérném szépen tehát most a vetítést, hogy összefoglaljuk Eszter könyvének a tartalmát. A perzsa birodalmat látjuk, és fönt Susán várát, ahol Eszter könyvének a története játszódik. A baloldali részen, tehát ahogy a tekintetüket nyugat, délnyugat felé fordítjuk, tehát Egyiptomot látjuk, amelyet bekebelezett Xerxész, és utána akarta Görögországot elfoglalni. A közbülső időben volt a királynő jelöltek előkészítése. A vesztes görög háború után megy haza Xerxész, és akkor házasodik meg, akkor lesz a felesége Eszter királyné. Következő képünkön néhány régészeti emlék, Kűrosz portréját már láthattuk, a nagy perzsa uralkodóét, aki hazaengedte a zsidó népet a fogságból, 536-ban tehát. Következő képünkön Kűrosznak vagy Círusznak a síremléke az iráni Passargadaiban, melyet Nagy Sándor hozatott helyre a 4. században. Következő képen Xerxésznek a kihallgatási terme Perszepolisban, amelyből ennyi maradt fenn, hiszen Nagy Sándor végig pusztította a perzsa nagyvárosokat annak az emlékezetére, hogy a perzsák felgyújtották Atént. A következő képünkön néhány maradvány Susán várából, Susán romjai. A következő képünk pedig egy mázas kerámia, első Dareiosz kihallgatási terméből, amely Eszter idejében körülbelül így nézhetett ki. Az Eszter könyvének a cselekménye, az a bizonyos kihallgatási terem Xerxész idejében így festhetett. A következő kép pedig egy relief Susán várából, Eszter királyné korából. A következő képünk most már a képzőművészeti feldolgozásokhoz kalauzol. Filippino Lippi olajfestménye a 15. század végén, egy nagyon lírai és csodálatos kis mű, nem is jövünk rá talán, hogy mit ábrázolhat. Filippino Lippi olajfestményének ez a címe Vásti elbocsátása. Mit érezhetett a volt királyné, akit Ahasvérus csak úgy odébb dobott, mert nem volt hajlandó bemenni a vendégek előtt mutogatni magát? Hát bal oldalt látjuk a királyi vár egy részletét, jobb oldalt pedig, mint egy éles ellentétben ezzel a természetet, háttérben folyót, tavat és hegyeket, völgyeket. A királynő egy kicsit szomorú, de valahogy a festő azt akarja érzékeltetni, hogy jobb otthagyni az ilyen királyi udvart, ahol így bánnak egy asszonnyal, egy nővel. A szomorúságon ott van egy olyan kis melankólia, vagy olyan kis reménység is, hogy talán jobb lesz az egyszerű emberek világában élni, mint Ahasvérus királyi palotájában. Következő képünk Lukasz van Leidennek a metszete, azt a pillanatot örökíti meg, amely ugye az egyik legfeszültebb jelenet Eszter könyvében, amikor Eszter, jobb oldalt látjuk a palota hölgyei kíséretében, bemerészkedik a király elé, bal oldalt látjuk magát, a királyt, és jobbra fent Eszter feje fölött áll, hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, ott látjuk Hámánt. Ott van az egész udvari nép, és a kinyújtott jogar jelzi azt, hogy kész beszélni a király a királynéval. Ugyanez a jelenet Paolo Veronese olajfestményén, bal oldalt a trónuson fönn a király, a Ahasvérus, és jobb oldalt udvarhölgyei kíséretében már a király elé érkezve Eszter, és ismét a jogar, amely kinyúlik a király keze, amint int Eszter felé, ez szünteti meg a feszültséget. Mindenki ugye a jelenetre tapasztja a szemét, látjuk az udvari nép is, hiszen ilyen nem fordult elő a királyi udvarban. A következő képünk szintén Lukasz van Leiden
metszete vajon mit ábrázolhat, ahogy Hámán, akit a sörény, a ló sörénye fölött látjuk az arcát, Hámán végig kell, hogy vigye Márdókeust Susán utcáin, és Márdókeusnak tisztességet tesznek az emberek. Persze mondanom se kell, hogy ezt Márdókeus nem kívánta, és nem igényelte, hogy előtte fejet hajtsanak, meg térdre boruljanak, de hát ezt Márdókeus ugyanúgy nem választhatta meg, mint hogy Eszter se választhatta meg, hogy ki lesz a férje. A következő képen a Sixtínát látjuk Rómából. A fő jelenetek a teremtés történet, az oldalsó jelenetekben a próféták, de vannak itt ilyen háromszögbe foglalt jelenetek, mint ott jobb oldalt látjuk a Dávid és Góliát jelenetét, és nézzük meg kinagyítva, hogy Michelangelo hogyan ábrázolta Eszter könyvét. Itt a bitófa ácsolását látjuk, és bal oldalt látunk egy sárga ruhába öltözött alakot, az átvezet ennek az apszisnak a másik részére, ezt kérem most, ez az Eszter lakomája, ez a sárga ruhás ember nyilvánvalóan Hámán, bal oldalt középütt ugye a király, és egészen bal szélén pedig a királynő, aki szinte most ejti ki azokat a szavakat, amelyeket legvégül idéztem, hogy a gyűlölő és gonosz ez a Hámán. Következő képünkön Michelangelo után Rembrandtot nézzük, sajnos a teljes kép nincs nálam, mert a jövő évi Rembrandt naptárnak az egyik képe lesz, egy színes naptárnak az egyik hónapjához való kép lesz, de a képnek a részletei itt vannak. Az olajfestmény bal oldalán ábrázolja Rembrandt Hámánt. Hámán éppen nyúl a poharáért, éppen inni akar ezen a bizonyos második vacsorán, de látják, hogy most döbben arra, hogy Eszter mit mondott, hogy a király előtt őt leleplezte. Ugye az áruló vörös fény világítja meg Rembrandt művén Hámánt, és hogyha jobbra megy a tekintetünk, a festmény közepén megtalálhatjuk a király alakját. Ezt kérem most, tehát Ahasvérust vagy Xerxészt. Döbbenetes erő van ebben az ábrázolásban, hiszen a jobb oldali keze azért markolja meg a tőrét, mert ezzel akarja kifejezni azt a mérhetetlen indulatot Rembrandt, ami ekkor a királyt elfogta. Ugye ez az a pillanat, amikor a király fölpattan, és kimegy a kertbe, nézzék meg az arcát is, egyszerre lehull a hályog a szeméről, most tudja, hogy lóvá tették, az egyik alattvalója a saját ambícióinak a kielégítését ezt tette vele, erre a képtelen rendelet kibocsátására késztette, és szint úgy megszorítja a tőrét, mint hogyha végezni is akarna már Hámánnal. De figyeljük meg, hogy a kép jobb oldalán kitábrázol Rembrandt, tehát ez a következő kockánk, Eszter királyné, akit nem csak gyönyörű szép hölgynek ábrázol, hanem mélységes alázattal, finomsággal megáldott asszonynak is, aki ki tudta várni a megfelelő pillanatot, tudott várni addig, ameddig Isten a körülményeket odáig fejlesztette, hogy 100%-os volt a szabadulásnak a lehetősége. Eszter királyné tehát Rembrandt portréján, művén, az Eszter lakomája címűn a 17. század közepéről. A következő képünk egy múlt század végi angol mester képe, egy kicsit túlságosan teátrális ez a kép, csak azért vetítem le, hogy lássuk, hogy mind a mai napig erről a könyvről készültek feldolgozások. Ugye itt balra fent a király a trónusán, Eszter királyné, ahogy végül is rámutat a bűnösre, és hát jobb oldalt Hámán, mint hogyha már a menny most már rászakadna, vagy a villám belé ütne, valahogy annyira kicsit furcsa és szimpadias ez a beállítás. Háttérben ugye a perzsa udvarnak minden része és pompája. Következő képünk pedig egy legújabb grafika, Engel Teván Istvánnak a grafikája, tehát egy magyar szerző Eszter könyvéhez, a bitófa ácsolásod baloldalt, és a bitófára, akit oda vezetnek, az nem a zsidó Márdókeus, hanem az agági beli Hámán. Köszönöm szépen a vetítést.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk utolsó előtti előadásán. A mai alkalommal lezárjuk a 10. vázlat proféciával a sorozatunkat, de 2 hét múlva még szeretném a 10 vázlat proféciából összegyűjteni a ma különösen időszerű jövendőléseket és az ember gyakorlati magatartását a felismert igazságokkal kapcsolatban. A mai alkalommal azonban a Bibliának a legmonumentálisabb vázlat proféciájával kell, hogy foglalkozzunk, amelyre nem túlzás, hogy 1 év is kevés lenne. Jelenések könyve 12. fejezetétől tart ez a tulajdonképpen a 19. fejezetig, de ha meghosszabbítjuk, akkor a 22. fejezetig, vagyis a Bibliának az utolsó fejezeteiről van szó. Átfogó néven talán így nevezhetnénk ezt a lezáró vázlat proféciát, hogy a nagy küzdelem miben létéről szól. A nagy küzdelem szemléletre tanít meg bennünket. Vagyis arra, hogy amíg itt a Földön rossz létezik, addig az életünk küzdés és küzdelem nélkül nem képzelhető el, mégpedig nagyon heves küzdés és harc nélkül nem képzelhető el. Ameddig a rossz fejedelme Sátán él, addig senki ember ez alól nem tudja kivonni magát, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy vannak, akik nemtelen küzdelmet folytatnak, hogy mondja a Biblia, mások meg nemes küzdelmet. Mindannyiunknak küzdelem és szenvedés az élet bizonyos értelemben, de a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ami üdvösségünk fejedelmét is az Isten szenvedések által tette tökéletessé. Vagy ennek a nagy küzdelem szemléletnek megragadni a lényegét, eszmei lényegét, és a hétköznapokban így élni, hogy nem elcsüggedni, nem elbátortanodni, nem letenni a küzdő fegyvert, hanem napról napra megújulni a jóért való küzdelemben, a személyes életünkben, a társadalomban, a történelem nagy folyamataiban. Ezt kínálja ez a hatalmas vázlat profécia, amely most előttünk ki fog bontakozni. Azt hiszem, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy alkatunknál és természetünknél fogva terhesnek érezzük a küzdelmet, még inkább a szenvedést. Az ember úgy gondolja, hogy eleve nyugalom, megelégedettség és boldogság kell, hogy legyen az osztály része. Igen, ha a paradicsom előtti világban élnénk. De mi a paradicsomtól fogva eljátszottuk a bűntelen világnak a lehetőségét. Beengedtünk a világba egy irtózatos ellenséget, aki tortül a világunkon, és akinek a kezében ez a világ szinte elhamvad a sok rossztól, amit idehoz, és ez a nagy ellenség, Sátán. A nagy küzdelem szemléletért mindenkinek kellett küzdeni, prófétáknak is kellett küzdeni. Én nem gondolom, hogy Jónás próféta úgy küzdött ezért, mint hogy Babits Mihály megírta a híres Elbeszélő költeménye első részében, de számomra mindig olyan megindító, ahogy visszaidézem Babits szavait. Ugye Jónást, amikor elfogják a hajónak az alsó részében, és kiderül a hajósok számára is, hogy ő miatta jött a tengeri veszedelem, és Jónás szabadkozik, akkor Babits megfogalmazásában a következő megrendítő sorokat mondja, hogy mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten dolga, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. De ha kitesztek valahol még élve, tegyetek ki egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengjek és keserű medjen, s békében, hogy az Isten is elfeledjen. Ugye milyen megrendítő dolog ez? Mondom, nem egészen a bibliai Jónásból vett szavak ezek, de Babits is mélyen átérezte azt, hogy az ember hogy nem akar küzdeni, az ember nem akar szenvedést vállalni, az ember szeretne békés, boldog életet, de minden ember életében eljön ez, amikor azt mondja, hogy a világ gondja, az nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hát az Isten gondja, majd ő oldja meg a dolgokat. Én szeretnék egy magányos szigeten, vagy legalábbis egy erdőszélen, ahol makkon tengjek és keserű megyen, és békében, és még az Isten is elfeledjen. Ugye átcsap az ellentétébe ez a szabadkozás, illetve ez a kérlelés, mert hiszen hogyan lehetne Isten nélkül békesség és boldogság. Kedves hallgatók, monumentális ez a vázlat profécia, mert ha így mutatnám ezen a pálcán, akkor azt mondhatnám, hogy ha itt van az emberi történelem e két rész között,
ez a vázat profécia visszatekint az emberi történelem előtti időszakra is. Miért nagy küzdelem ez a földi történelem? Mert a történelmünk előtt létrejött már a bűn, a szeretet világrendjében létrejött a szakadás, és egy angyal fejedelem egy más törvényt léptetett életbe, és ez az önzés törvénye. És a vázat profécia rámutat arra, hogy mi emberek beengedtük erre a világra az önzés törvényét. És ezt a világot lángba borította ez a törvény. És amikor lezáródik a világunk történelme, ez a pár évezredes, iszonyatos, sanyarú történelem, utána is még szó van egy 1000 éves ítéletről, hogy megnyugtatóan mindenki előtt kitisztázódjék ez a sok szörnyűség, mert ez a sok elveszett ember. Szükség van még egy 1000 éves ítéletre, és utána kezdődhet el csak az örök élet. Tehát, hogy úgy mondjam, a Bibliának ez a lezáró része szinte az egész Bibliában megérintett témákat foglalja össze, vagyis elmegy a teremtés legkezdetibb részeire, arra a pontra, a 12. jelenések könyve 12. fejezetében, amikor valakinek eszébe jutott az, hogy nem a szeretet az élet alapja, nem az önzés. És szembefordult az Istennel. És elindul ettől a kis gondolattól, ponttól, hogy Sátán kifejleszti a maga hadi eszközeit, és bejön erre a földre, és lezáródik akkor, amikor Sátán egyszer s mindenkorra megsemmisül démonaival és azokkal együtt, akik követték. Ez egy monumentális nagy vázatprofécia, a 10 vázatproféciának méltó befejezése. Nem tudok ennek minden részletére kitérni, ezt előre is hadd mondjam. Aki részletes bepillantást akar ebben nyerni, pár évvel ezelőtt tartottunk egy 25 részes jelenések könyve sorozatot, ott bizonyos kazettákról el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, és bizonyos könyvekből el lehet olvasni ilyen a Nagy Küzdelem című könyv vagy Korszakok nyomában. Én 3 szempontra leszek figyelemmel, és ezt fel is írtam a táblára. Az első szempontként szeretném a 10. vázlat profécia alapján a világesemények legrövidebb összefoglalását nyújtani. Amit mindenki lát, de mégse lát mindenki. Ami ott van a felszínen, a mai világban is ott van a felszínen, de mégis az emberek, mintha nem látnák, vagy nem értenék, vagy nem tudnák, hogy milyen korban élünk. A második pontban azt szeretném önök elé állítani, hogy miközben az egész világ történelme egyre inkább sötétedik, egyre inkább nyomasztó lesz, Isten szabadító terve hogyan bontakozik ki a végső nemzedékek és nemzedék számára. Mit jelent az, hogy Isten szabadítani akar a bűn fogságából, és minden embert, akinek a szíve döntése, az élet és a szeretet döntése, azt az embert szeretné az örök életre elvezetni. És miután ezt is megnéztük, a harmadik már befejező fináléban csak egy pár szó erejéig szeretnék kitérni a kegyelem idő lejártáig. Vagyis még az is benne van ebben a vázlat proféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk. Ha olyan lett volna, hogy ma sok ember elgondolja, hogy Isten elhagyta ezt a történelmet. Mert sok ember ezt így gondolja, hogy hát Isten nem törődik a világgal, vagy Isten nem gondoskodik eléggé az emberekről. Na hát bemutatja ez az utolsó 7 csapásról szóló rövid részlet ebben a vázlatproféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk, ha Isten csak napokig elhagyta volna az ő szent lelkével és gondviselésével ennek a földnek a történelmét. Hát ennyi áll a mai este során előttünk, és rögtön akkor szeretnék rá is térni arra, hogy ez az utolsó vázlatprofécia, a Bibliának a 10. vázlatproféciája, hogyan vonja meg a világunk mérlegét. Milyen világeseményekkel számol, milyen hatalmi küzdelmekkel számol. Akik itt voltak az előző előadásokon, tudhatják, hogy a Dániel könyve 7. fejezetéről szóló előadásunknak volt ez a cím, hogy hatalmi harcok a történelemben. Szóval milyen az önzés történelme, hogy minden ember, de nem csak ember, hanem népcsoportok is, nemzetek is fölébe akarnak kerülni a másiknak. Ez az önzés történelme. És ezért az egész történelem tulajdonképpen a hatalomért való marakodás iszonyatos történelme. Nietzsche, a német filozófus, azt mondta, hogy ez a leghétköznapibb élettől, a családok életétől, a nemzetek életéig mindent megmételjez, ez a Wille zur Macht, ez a hatalomért való akarat, hogy ki az erősebb, ki az, aki fölénybe kerülhet. Ez otthon a családban is, hogy vagy a férj, vagy a feleség,
vagy valaki nagyszülő, vagy ez, vagy az, a legkisebb környezetben, az iskolában, vagy a munkahelyen, de ahogy országok, nemzetek egymásra acsarkodnak, egymást akarják kijátszani, és egymás ellenében szőnek terveket. És különösen látjuk ott a Dániel könyve 7. fejezetében, hogy itt mindig a világhatalomért megy a harc. És itt lepleződik le valaki, aki ott áll az események mögött, és aki az egész földet meg akarja kaparintani, és azt akarja mondani, hogy na Isten, amit te teremtettél, és akit te teremtettél, hát az most teljesen az én kezembe kerül. Tehát a világhatalomért való küzdelem mögött mindig ott van Sátán, az ős gonosz, aki a maga erőszakos eszközeivel szeretné az embereket maga mellé állítani. Ez az utolsó vázat profécia három nagy hatalmat állít különös gonddal elénk. A sorrendiség nagyon fontos, először egy világuralomra törő egyházi hatalmat, utána egy világuralomra törekvő és a jelenkorban legerősebb világi hatalmat, és utána egy ősi ezeknek a hatalmaknak tulajdonképpen a szállást csinálóját, az európai hatalmak történetét követi nyomon a Bibliának a 10. vázat proféciája. Szeretném rögtön fel is olvasni Jelenése könyve 13. fejezetének az első 10 versét, ahogy fel is írtam a táblára, hogy a világ történelmének a befejezése felé közeledve melyik az a vallásos egyházi hatalom, amely különös erőt fog nyerni, és különös hatást fog kifejteni. Jelenések 13. fejezet első versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmát. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádták őt a földnek minden lakosai, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van

És beszéltem önöknek arról, hogy amikor Róma világhatalommá válik, már mint a középkori Róma, megszerzi Európa legerősebb világi hatalmának a szövetségét, ez a Frank királyság, ezzel kezdődik a középkor. Ugye a Róma Île-de-France, Párizs tengellyel, 800-ban Nagy Károly császárrá koronázzák, létrejön a Frank-Római szövetség, a trón és oltár szövetsége, a vallás és politika szövetsége. Mi történik akkor, amikor a frank királyság és császárság visszahanyattik a történelemben? 966-ban az Ottó dinasztia, a németek veszik át a vezető szerepet, a legerősebb európai állam a 10. században Németország. Mi jön létre? A német-római császárság. Tehát a Róma német tengely. És ez tart végig tulajdonképpen a középkoron. Ugorjunk most egy nagyot. A mai világban melyik a legerősebb politikai hatalom? Mert amelyik a legerősebb politikai hatalom, az kiszámítható, hogy a világhatalomra pályázó egyházi hatalom az ő szövetségét kell, hogy megnyerje. 50 éve, 100 éve, 200 éve, ha éltünk volna, ugyanezt kellett volna kimondanunk. Ez egy törvényszerűség. És az a könyv, amire felhívtam a figyelmüket, a Korszakok nyomában című könyv, az Idestova 108 évvel ezelőtt kimondta ezt. 108 évvel ezelőtt. A szerző azt mondta, mivel hát ismerte a Bibliát és ismerte a jövendőléseket, hogy ez a hatalom, amely karöltve fog járni ezzel az egyházi hatalommal, a világunk legerősebb hatalma lesz. És mi a mai világnak a legerősebb hatalma? Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében két nagyon rövid proféciát hadd olvassak erre vonatkozóan, hogy a Biblia olyan röviden és olyan tömören rámutat arra, hogy mi a mai világnak a legerősebb politikai hatalma, és hogyan vált legerősebb hatalommá. A 12. fejezet leírja az üldözött egyháznak a történetét, ugye egy megszemélyesített tiszta asszony képében, és a 12. fejezet 16. versétől ezt olvassuk. 15. versétől. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharugodott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Ezt írja tehát a jelenések könyve 12. fejezete, hogy az üldözött egyház, az üldözött középkori, középkorvégi egyház történetében eljött egy pillanat, amikor az üldözöttek menekülhettek Európából, amikor egy föld megnyitotta a száját. Majd rátérek arra, hogy a Bibliában miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó jövendőlés. Mert sokakat megdöbbent, hogy tényleg, hát a Bibliában az Egyesült Államokról jövendőlés van, és biztos, hogy ez a föld, ez éppen őket jelenti. Igen, az Európában üldözött, főleg protestánsok, máshova nem tudván kivándorolni, az új világot választották, és ott az új világban valóban egy új államot alapítottak, amely államnak ugye a munka és a szabadság volt a két alappillére. És ez az állam, ez fokról fokra megerősödött, és egy vezető államává vált a világnak. És erről az államról mondja a következő 13. fejezet 11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, szó szerint abból a földből, amely előbb megnyitotta a száját, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Összesen három vers az Egyesült Államokról, de ebben a három versben minden benne van. Az Egyesült Államok felívelése, történelmi felívelése, hogy maga mögé utasítja az összes többi államot, az európai államokat is beleértve, és az Egyesült Államok mai eltorzulása. Hogy az a föld, amely segítségül lett az asszonynak, és ahol kifejlődött egy igazi, valóban munkaszereteten, szabadságjogok tiszteletén alapuló állam, ez az állam eltorzul. Ugyanabból a földből láttam egy másik fenevadat feljönni, amely a bárányhoz volt hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Kedves hallgatók, hogy miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó kijelentést, az abból érthetjük meg, hogy a két jelkép csodálatosan egyszerű és mély értelmű. A Bibliában három fenevadról van szó.
a mélységből feljövő fenevad jelenések könyve 11. fejezetében, amely az ateizmusnak a jelképe.

0: képe, és ez Franciaországban született meg. A földből, a tengerből feljövő fenevad, amely Dániel könyve 7. fejezetétől fő tárgya a Bibliának, és ez Róma. A tenger a népeknek a jelképe. Róma hogyan jutott föl a világnak a színpadára, hogy leigázott egy csomó népet, egy csomó nemzetet, úgy lett világhatalom. De a földből feljövő fenevad, hát itt a jelképben minden benne van. Amerikának nem kellett se leigázni semmit, se a mélységből feljönnie. Amerika szépen úgy kifejlődött, ahogy egy növény kisarjad a földből, természetes módon lett Amerika világvezető állama. Miért? Mert ahol az Isten törvényeit, a szabadságot és a munkaszeretetet tisztelik és becsülik, ott az meghozza a maga hatását és áldásait, és Amerika ennek köszönhetően lett a világ első állama. Ezért is vándoroltak ki millió szám Európából oda emberek, mind a mai napig, ezért özönlenek ki. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben csak legálisan körülbelül 60 millió ember vándorolt ki Amerikába, hát akkor mennyi még illegálisan. Tehát ez magában hordja a magyarázatát, mint hogy az is, hogy ez az állam, az Egyesült Államok, amely egykor a protestantizmus fellegvára volt, hiszen üldözött protestánsok alapítottak ott telepeket, és tulajdonképpen az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, az alkotmányt is a legtisztább biblikus elvek jegyében hozták létre, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ez az amerikai protestantizmus a 20. század végére, a legeltorzultabb világiasságba, szekularizmusba, ateizmusba fordult át. Elég csak ezt az egy könyvet elolvasni. Magyarországon több könyvet kiadtak ettől a John Lukács nevű, egyébként Magyarországról emigrált szerzőtől, az Egyesült Államok 20. századi története. El lehet olvasni az Egyesült Államok a 20. században, hogyan vett egy éles fordulatot az egész történelmében, és hogyan lett a munkaszerető Amerikából a pénzhajhászó Amerika, a szabadságjogok Amerikájából a szabadosság Amerikája, és a világ demokratizmusáért őrködő Amerikájából a világ csendőrévé előlépett Amerika. Ez világos, és ezt nem csak tudósok írták meg, hanem a hétköznapi ember is, aki figyeli a híreket, Iraktól, Kuvaittól, a délszláv válságon át a világ sok feszültség gócaig láthatja, hogy az Egyesült Államok oda teszi a kezét, és valóban úgy viselkedik, ahogy azt az ereje és a hatalma diktálja neki, a világ vezető állama kíván lenni, és ezzel a volt protestáns vezető állammal lépett szövetségre, immáron diplomáciai szövetségre, és 1984-ben Róma, és azóta a fejlemények egyre inkább felgyorsultak, és a törvényszerűség alapján kiszámítható a jövő, nem kell prófétáknak lennünk. Aki világuralomra tör, eszmei, lelki világuralomra, annak meg kell szereznie a legerősebb földi kormányzatnak és államnak a támogatását. Róma és Amerika szövetsége nyílt titok, vagy a jövőnek egyik legbiztosabb fejleménye. És itt van még egy harmadik kérdésünk is, de hát hol vannak ezek a szerencsétlen európai hatalmak, amelyeket ugye Amerika lekörözött, lehajrázott, Európa visszaszorult, Európa küzd egyáltalán sok mindennel, egy kis lapot tetszenek találni a bejáratnál, egy egyoldalas fénymásolat, európai jelentések, ugye a szegénységről, Európában ugyanolyan nagy a szegénység, egyre terjed, az éhínségek, a vírusfertőzések, mindaz, amiről Jézus beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében. Hadd olvassam fel önöknek ennek az utolsó nagy vázlatproféciának egyetlen kijelentését, a sok közül az európai hatalmakra nézve, a Jelenések 17. fejezet 12. és 14. verseitől. Ez így hangzik. Ugye az európai hatalmak jelképe a 10 lábúj a Dániel 2. fejezetében, a 10 szarva Dániel 7. fejezetében, és ezért idézi vissza, ahogy a fenevadat is, a tengerből feljövő fenevadat, itt meg visszaidézi a 10 szarvat, és ezért kezdődik így. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Csak egy rövid pillantás Európára, ez is benne van a Bibliában. Az európai hatalmak alárendelődnek a legerősebb világi hatalomnak, és együttesen mind alárendelődnek a tengerből feljövő fenevadnak. Erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Rövid ideig az európai államok is visszaszerzik bizonyos értelembe vett vezető szerepüket, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy a bárány ellen viaskodnak. Kedves hallgatók, nem én nevezem először a történelmet hazugságok vagy megtévesztések folyamatának. A történelemre nagyon oda kell figyelni. A történelemben sokszor a nyers erő is kivillantja a fogait. De a történelemben legtöbbször a szemfényvesztés, az áltatás, a hamisság az Úr. Meggyőződésem, hogy mindaz, amiről beszéltem, azt mindannyian átéljük, és ilyen díszletek között élünk. De ki az az ember, aki ezt látja, és ezt komolyan veszi? És ki az az ember, akire el lehetne mondani az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a szavakkal, az első verstől, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt a Bibliának? A Biblia legutolsó irata, a Jelenések könyve 2000 évvel ezelőtt mindezt feltárta. Dániel könyve 2600 évvel ezelőtt ezt feltárta. Minden a szemünk előtt gördül le. Hogy ezt embertömegek nem látják? Én is, amikor először hallgattam ilyen magyarázatokat, egy kicsit úgy kétkedve fogadtam ezeket a biztos és világos megfeleltetéseket. Biztos, hogy igaza van annak, aki erről beszél? Hát olyan úgy szólván egyedül beszél erről. Hát erről nem nagyon lehet hallani. Látják az emberek az egyházi hatalmak előtérbe kerülését, Rómának a hegemóniáért való küzdelmét is. Látják Amerikának is a küzdelmét, éjjel-nappal csak róla van szó. Látják az európai hatalmak nagy összefogását, ugye a közös Európa, egységes Európa, mindent látnak az emberek, de mégse látják a lényeget, hogy ez mire megy ki. Kedves hallgatók, egy olyan világban, amely elveszítette az összetartó erejét, természetesnek látszik az emberek részéről, és ezért nem látják az emberek, hogy mindenki egységre és békére vágyik, és akár az ördög kezébe is adná a világ vezetését, csak hogy egy kézben legyen már minden. Ezért nem látják az emberek. A Biblia itt mutat rá arra, hogy igen, az az emberiség, amely imádja a sárkányt, az az emberiség, amelynek a legfőbb értéke a hatalom, a pénz, az anyagiasság, az az emberiség akár a sátán kezébe is eladja magát, hogyha ő ajánlja neki a hatalmat, a pénzt és az anyagi javakat. És ilyen emberiség számára nagyon könnyű elfogadtatni azt, hogy össze kell fogni a politikai erőknek és a vallási erőknek. Egy ilyen emberiségnek nem is kell mondani ezt, szinte kívánják azt, hogy most már jöjjön valami biztos vezető, hogy nevezték az Európa Parlamentben a pápát is, hogy a világ leghitelesebb embere. A világ leghitelesebb embere. Egy ilyen emberiség, amelyről a költő is több mint fél évszázada azokat mondta, ami most felhangzik. Milyen döbbenetes történelmi korban élünk. Hova jutott az emberiség? Imád, csodál, követ, gondolkozik? Hol van a gondolkozás? Kiölik, módszeresen kiölik az emberekből a gondolkozást reklámokkal, hirdetésekkel, transzparensekkel, különböző manipulációkkal, sajtóval, mindennel. Micsoda borzalmas agymosás söpör végig a világon, hogyha az emberiséggel azt lehet csinálni, amit egy hatalom meg akar csinálni. Ennek a bibliai utolsó vázlat proféciának ezt a háttért felfestő jellegét nem szerettem volna eltagadni. Mert aki a Bibliából csak azt akarja meglátni, ahol valami felfénylik vagy tündököl, az azt sem látja meg, hogy az micsoda, mert csak a sötétséghez viszonyítva lehet látni azt, hogy az Isten hogyan küzd azért az emberiségért, az az Isten, aki azt mondja, hogy térjél hozzám, de a megtérés az a gondolkozásmód megváltozása, ha nem is gondolkoznak, hogy tudnak megtérni. Igen, Isten küzd az emberiségért, az emberiség maradékáért, küzd ilyen sötét háttéren, amiből egy háló szövődik az egész világra, és sokszor úgy érezzük, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni. Mindjárt rátérnék arra, hogy mit tesz ez ellen az Isten. Ne azt kérdezzük először, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, meg én ez ellen semmit nem tudok tenni, most ez vagy igaz, vagy nem, akkor se tudok tenni, hanem gondoljunk arra, és nézzünk arra, hogy mit tesz az Isten. Legyen számunkra mérték az, amit a 123. Zsoltár mond, ez a rövid, csodálatos Zsoltár, ez a 123. Zsoltár, hogy kezdődik. Hozzád emelem szemeimet, te egekben lakozó. De mielőtt Istenhez emelnénk szemeinket, hogy Isten mit tesz most, a 10. vázlatprofécia szerint Isten hogy küzd mindannyiunkért személyesen, hallgassuk ezt a magyar költőt is. Több mint 50 évvel írott rövid verse nem véletlenül maradhatott, és erősödhetett meg antológia darabnak, mert ma is ugyanúgy érvényes. És ma is, a mai helyzetre nézve is kimondja a szót, hogy csak a proféták szava tudja ezt a világot méltóképpen lefesteni. Ő Ézsaiásra utal, mi most Jelenések könyvéből látjuk ugyanazt.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt stajtézott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átokolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
0: Észre térek, ha ez a világunk történelme, és még inkább ez lesz, hol lehet meglátni az Isten szabadító tervét? Mert ha emberek talán nem fogadják is ezt el, holott ezek között élnek, de ezek nagyon harsányan kibontakozó jelenségek. De a Biblia szerint Isten az egész történelemben soha nem hazudtolja meg ő magát. Ő a türelemnek, a szeretetnek, a szelítségnek az Isten, az ő tervei is olyan megfoghatatlanul mennek végbe. Ugye az egyik Zsoltár mondja, az Isten nagysága megfoghatatlan. Isten szeretettel, türelemmel küzd minden egyes emberért, és vajon hogyan? Mit mond erről ez a 10. vázlatprofécia? A vázlatprofécia egy döbbenetes jelkép párost állít elénk. A 12. fejezetben úgy kezdődik ez a 10. vázlatprofécia, hogy a napba öltözött asszonyt látjuk. A napba öltözött asszony a Bibliában a tiszta egyháznak a jelképe. Általában ugye az asszony az egyháznak a jelképe. Jézusnak, a vőlegénynek a jegyese az egyház. És a Jelenések könyve 17. fejezetében egy parázna asszonyt állít elénk. És az egész nagy vázlatproféciának a küzdelmének a gerince tulajdonképpen a tiszta asszony és a parázna asszonynak a küzdelméből áll. Rossz, hogy kimondtam már ezt a szót, hogy egyház, mert az embereknek a legkülönbözőbb dolgok jutnak erről eszébe. A Biblia szerint Isten az emberiségét küzd magával, az isteni személynek, a Szentléleknek az állandó jelenlétével. De az Istennek van egy látható küzdelme is az emberiségért, és ez az eklésiának a küzdelme. És ezt a szót kellett volna először kimondanom. Az eklésia görög szó, amit általában egyháznak, anyaszentegyháznak, gyülekezetnek, közösségnek fordítanak, de ez a görög szó szerint ennyit jelent, hogy kihívott emberek közössége, kihívott a közössége. Mi az egyház? Mi a keresztény közösség? Olyan emberek közössége, akiket Isten szólítása kihívott az önző világból, vagyis nem ebben a világban élnek, de nem az önző világ törvényei szerint. Eklésia. Kihívott a közössége. Ebben az önző világban van mindig Istennek egy közössége, amely az önzetlenséget, az igazságot és a szeretetet képviseli. És ennek az egyik jelképe, ennek az eklésiának az egyik jelképe a tiszta asszony. És ennek a tiszta asszony mellett még nagyon sok jelképe van, például itt Jelenése könyve 7. és majd itt a 14. fejezetében az úgynevezett 144 ezer. A 144 ezer, amely kijelentés annyi sok vitát kavar ma is a keresztény felekezetek között. Hadd mondjam el röviden, hogy kiket jelöl ez a 144 ezer. Azokat az igazi hívő keresztényeket, akik megérik Jézus második eljöveteit, élve megérik Jézus második eljövetelét. Senki semmilyen misztikumra ne gondoljon. Ugye az Izrael 12 törzsel szorozva 12 ezer emberrel, a Jelenések 7. fejezete mondja, ez egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem arra van, hogy most számolgassunk, vagy azonosítsunk, vagy darabszámra mérjük az emberiséget, elnézést a kijelentésért. Ez egy jelképes kifejezés, hogy Isten a Föld minden részéből, minden ágazatából, minden felekezetéből azokat az embereket, akik valóban szeretik őt, és becsülik Jézusnak az áldozatát, ezeket kihívja, ezeket egyesíti, hogy Jézus mondta a János Evangélium a 10. fejezete szerint, lesz majd egy nyáj és egy pásztor. És ezekről a végső idők hívő embereiről, tehát nevezhetjük ezt tiszta egyháznak, tiszta asszonynak, nevezhetjük jelképes 144 ezernek. Ezekről mondja a János jelenéseiben, a proféciánkban a 14. fejezet 4. 5. verse a következőket. Ezek azok az emberek, akik által Isten küzd, a Szentlélek magában is, de emberi eszközökön keresztül, az Isten szabadító terve, az Isten eklésiáján, az Isten valódi tiszta közösségén keresztül valósul meg. És kik ezek az emberek? Érdemes erre a két versre egy kicsit figyelmet szánnunk, hogy kik az igazi keresztények a végső időkben. Jézus második eljövetele előtt mi jellemzi az igazi kereszténységet? Talán ez nekünk is nyújt valami fogódzót, vagy valami támpontot, hogyha mi valóban igaz keresztények akarunk lenni, akkor mihez mérjük magunkat? Ehhez a Jelenések 14:4-5-höz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Megdöbbentőnek tartottam mindig is, mióta megismertem úgy mélyében ezt a kijelentést, hogy ez az első jellemzője az igazi keresztényeknek. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Előbb említettem, hogy az asszony mindig az egyház jelképe. A tiszta asszony, a tiszta egyház, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe. Mi jellemző az igazi keresztényekre a végső időkben? Hogy leküzdenek, kikerülnek egy iszonyatos csapdát, és ez röviden fogalmilag így mondhatnám, a politikai ökumenizmus csapdája. Az a politikai ökumenizmus, ami az egyház és az állami hatalom összevegyítéséből áll, amelynek a fő jelszavai a békesség, a biztonság, az egység, a szeretet, persze a szeretet mindenek fölött, csak az igazság és a Biblia kikerülésével. Ez az, ami a mi világunkban döbbenetes erőkkel szövi a szálait. Ott egy sárga kis füzet, ami az ökumenizmus, ott van a könyvespolcunkon, mindig is ajánlottam ennél a témánál mindenkinek. Mi az ökumenizmus? Sok ember nem tudja, mi ez, hogy ökumenizmus. A politikai ökumenizmus annyit jelent, hogy egyesíteni a Föld valamennyi vallását, valamennyi keresztény felekezetét és valamennyi politikai erejét. Ez nem kis dolog. A lelki ökumenizmus az igen. Azt el lehet fogadni a Biblia alapján is, hogy egy keresztény ne becsüljön le senkit, egy keresztény szeressen egy muzulmánt is, szeressen egy tudom én, buddhistát is. Keresztények nem kell azt magyarázni, hogy ne gyűlöljön. A kereszténység lényege az igazság és szeretet egysége. De az a keresztény, aki minden ember tisztel, hogy mondja Péter apostol, hogy minden ember tiszteljetek, aki minden emberben azt látja, hogy Jézus érte is az életét adta, ez a keresztény nem megy bele abba a zsákutcába, hogy szövetséget kössön egészen más felfogású, gondolkodású emberekkel szervezetileg, mert akkor megfertőzteti magát. Ezen a világon a jó és rossz szövetségéből soha nem a jó kerül ki győztesen. Akár barátságról, akár házasságról, akár bármilyen szervezeti egységről van szó. Ha a jót és a rosszat összekeverik, akkor mindig csak a rossz kerül ki győztesen. Ha egy hordó borba 1 milligram mérget vegyítenek, az már mérgezett. Az mindegy, hogy ha egy fél hordóval vegyítenének hozzá, úgy is mérgezett, de így is mérgezett. Ha a rosszat beengedi az ember az életébe, az egész élet megmérgeződik. A végső idő keresztényei azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Akik következetesen képviselik az Isten szándékait. Ez az eklézsia. Az eklézsiát nem azért hozta létre Isten, hogy politikai hatalmakkal cimboráljon, vagy más felekezetekkel kössön szövetséget. Az eklézsia az Isten szándékainak, az Isten szeretetteljes terveinek a végrehajtója. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ez a második. Ezt mondja másodszor a végső idők igazi keresztényéről, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Nem egy egyházat követnek, nem egy intézményt követnek, nem egy szervezetet követnek, magát Jézust követik. És ha egy szervezet azt mondja rájuk, hogy ti akkor nem tartoztok hozzám, ha a bárányt követitek, akkor ők azt mondják, Istennek kell nekünk inkább engedelmeskednünk, hogy sem embereknek. Ezek azok a keresztények, akik követik a bárányt, valahova megy, ez annyit jelent, hogy nem szervezet és intézmény imádók és követők, hanem Jézust ismerik és követik a jó pásztor hangját, vagy a bárányt, valahova megy. Harmadik jellemzőjük, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek nem akármilyen keresztények, ezek nem csak úgy követik a bárányt, valahova megy, hanem minden nap, minden órában tudják, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Hogy mit jelent az, hogy kegyelemből élnek. Mert nagyon sok keresztény elveszítheti a keresztény mi voltát, ha erről elfelejtkezik. Ha egy keresztény úgy gondolja, hogy ő most a saját érdemei alapján él olyan életet, amilyet él, hogy egy keresztény életében ott van egy kis magabízás és büszkeség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy már megszűnt kereszténynek lenni. A kereszténység lényege az, hogy tisztán, világosan képviselni az Isten életadó beszédeit, követni a bárányt, valahova megy, de minden nap tudatosítani azt, hogy mi áron vétettünk meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Miértünk az Isten az életét nem kimérte, Jézus Krisztus az életét adta. Tehát ha vagyunk, ha létezzünk, akkor kegyelemből vagyunk. Különben már nem lennénk, hogyha Jézus nem ajánlotta föl volna az életét. Mi a negyedik? És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem csak a Jézus halálát értékelik, hanem a Jézus életét is. Nem csak a Jézus halála az, ami kiváltotta a megtérésüket, az a szeretet, hogy az Isten nem kimérte az életét értük, hanem az ő szájukban nem találtatott álnokság. Ez a kijelentés Jézusról olvasható. Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a Péter első levele 2. fejezetében azt mondja, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a beszédében is, a beszéde is cselekedet volt. A beszédével is emberekbe erőt és hitet tudott önteni. És kik az igazi Jézus követők? Akik nem csak a külső magatartásuk vagy a cselekedetük hiteles, hanem akiknek a beszéde is mintázza Jézus Krisztus beszédét. Sofóniás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, hogy majd marasztok közöttet szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úrnak nevében, és a szájukban nem találtatik álnokság. Azt mondja Jakab levele a 3. fejezet 2. vers, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez a kereszténységnek a mércéje. Mindannyian érezzük, hogy mennyire távol vagyunk ettől, és mennyire lemaradt keresztények vagyunk, mennyire ott van az a veszély, hogy mindannyiunkat magába szippanthat ez a nagy valláspolitikai egységesülési láz, ha mi nem töltjük be ezeket a jellemtulajdonságokat. Itt van a Bibliának a mértéke, aminek a tükrében nézhetünk, hogy a Biblia kit nevez igazi kereszténynek. Asszonyokkal ne fertőztesse meg magát. Kövesse a bárányt, bárhova megy. Áron vétetett meg. Szájukban nem találtatik álnokság, mond még egy 5. is, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Akik tudják azt, hogy ha ők élve érik meg Jézus 2. eljövetelét, Jézus csak úgy viheti el őket a mennybe, hogyha az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ne tessenek elfelejteni azt a nagyon egyszerű, tehát sokan nem gondolnak rá összefüggést, hogy akik élve érik meg Jézus 2. eljövetelét, azoknak élő állapotukban kell Isten előtt fedhetetlenné válni. Vagyis az életüknek annyira ki kell tisztulnia, annyira ki kell világosodnia, hogy Isten el tudja mondani rájuk, hogy ezek győző emberek. A Bibliának van egyetlen egy nagy kifejezése is, és ha ezt az egyetlen egy nagy kifejezést megszólaltatjuk, ebből is már sok mindent megértünk. Ez fog majd megszólalni mindjárt zenében is. Németül es ist vollbracht, magyarul beteljesedett, meglett, elvégeztetett. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyetlen egy szava, ami ezt az egész vázlat proféciát is képes összefoglalni, de az egész Bibliát is képes összefoglalni. Jézus eljött a világunkba, és az egyik utolsó szavával azt mondta a keresztván, hogy beteljesedett, meglett. Legyőztem a rosszat, nem követtem el soha rosszat. Az áldozatom tökéletes az emberért. Ne az ember halljon meg, én meghaltam az emberért. Nem kellett volna meghalnom, mert egyetlen egy bűnt nem követtem el. Ezért tökéletes az áldozatom. De a végső időkben egy olyan kereszténységnek, egy olyan keresztény eklézsiának kell megszületnie, amelyről a Jelenések könyve 10. fejezete azt mondta, hogy amik a 7. angyal trombitálása szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, beteljesedik Istennek az a titka, amelyet ő kijelentett a szolgáinak, a prófétáknak. Mi az Istennek a nagy titka? Ugye az az Istennek a nagy titka, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk a rossz fölött. Ez az Istennek a legnagyobb titka. Vagyis nem olyan értelemben titok, hogy nem érthetjük meg, hanem olyan értelme, hogy egy csodálatos, mély buzdítás és reménység, hogy ha Jézus győzhetett az önzés fölött, ha mi a Krisztusnak a győzelmének a titkát megértjük, és mi Istenhez úgy fordulunk, hogy Jézus folyamodott az ő győzelmért, bennünket is győztesekké tud tenni az Isten. Egy győztes kereszténységgel fog befejeződni a világ történelme. Nagy tömegek fogják elfogadni Jézus Krisztust, de olyan tömegek, akikben személy szerint mindenkiben gyökeret vert a Krisztus szeretete, akikben személy szerint mindannyiukra ez az 5 alapvonás érvényes, amit előbb felolvastam, ezekre a keresztényekre fogja rábízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezek a keresztények fogják begyűjteni az embereket. Miközben a világon óriási politikai, vallási megmozdulások lesznek, és egyre inkább lesznek és erősödnek, az Isten szép csöndben embereket átformál. Szép csöndben lesznek olyan emberek, akik valóságosan tükrözik Jézusnak a jellemét. Ezeket az embereket Isten majd össze fogja kapcsolni. És ezekből az emberekből lesz egy olyan kereszténység, akikről ugyanazt mondja az Isten. Egyszer elmondta Jézusról itt a Golgotai keresztnél, maga Jézus mondta, hogy meglett, beteljesedett. De a történelem végén, a 7 csapás előtt közvetlenül, a történelmünk utolsó időszakában, legkisebb időszakában lesz egy valódi, igazi Krisztus követő sereg, akiről az Isten ugyanezt mondja el, meglett, beteljesedett. ezekre fogja bízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezeket az embereket helyezi oltalom alá, ezekre az emberekre nem hulla a hét csapás, amiről néhány szót még szeretnék szólni. De először hallgassuk Heinrich Schütz híres oratóriumából az Es ist vollbracht tételt, egy emelkedő dallam Jézus kiáltása, Jézus egyik utolsó szava, ami után már az Isten kezébe ajánlotta az életét, a győzelmi kiáltás, ami visszhangzik az egész történelmen keresztül, és a történelem végén is beteljesedik ez a győzelmi kiáltás Krisztus követő keresztények esetében.

0: Kedves hallgatók, a befejező gondolatokhoz érkeztünk, és ezek elején azt szeretném elmondani, hogy a kereszténység az mindig másokért, a másokért élést jelentette, és nem egyszerűen itt kell befejeznem a gondolatmenetet, hogy lesznek igazi keresztények, akikre a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse ráillik, hanem ezekre az igazi keresztényekre és igazi hívő emberekre bízza majd Isten azt az evangélium hirdetést, amelynek nyomán az egész föld kerekségén ez a bizonyos 144 ezer vagy tiszta hívő közösség összegyűlik, begyűlik, és a világhoz intézett utolsó nagy üzenetet képviseli a Jelenések könyve 6. fejezetét, 14. fejezetében a 6. verstől a 13. tartó szakasz, ami a Bibliának egy felséges része, az úgynevezett hármas angyali üzenet, ami a történelem végén fog felhangozni, attól az időponttól kezdve, hogy Isten a végső eseményeket a múlt század elején elindította. Ez a hármas angyali üzenet, ez tulajdonképpen pár versben egy olyan látlelet a világról, amit ma senki gondolkodó vagy senki tudós nem tud készíteni. Három felszólítás a világ lakosaihoz, amire ma a világon élő embereknek azt hiszem, hogy az igazi keresztény 5 jellemvonásra, illetve az általuk megszólaltatott nagy evangélium hirdetése, ezek összefüggésére erre van mindenkinek szüksége. Az első nagy felszólítás az egész életnek, az egész erkölcsi életnek a megtisztítását célozza. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik. Ne elégedjetek meg ezzel a vallásossággal, ami van és ami az egész földre kiterjed. Féljétek az Istent. Vagyis a földi történelem végén lesz egy szokványos, lesz egy hagyományokon felépülő vallásosság, lesz egy külszíni vallásosság, amelyről a 2. Timóteus levél 3. fejezetének első 5 verse beszél, 2. Timóteus 3.1-5. Embereknél meg lesz a vallásosságnak a látszata, de nem lesz meg a vallásnak, a keresztény vallásnak az ereje. Az Isten félelem az egész más. Az Isten félelem az tulajdonképpen az az erőtől duzzadó és aktív vallás, amely nem csak valami jó követésében, hanem ami egy rossznak és általában a rossznak a legyőzésében látja a célját. Isten félelem ez annyit jelent, hogy követni az Istent, szeretni az Istent, és félni mindentől, ami eltávolít az Istentől. A szokványos vallásosság és az Istenfélő vallásosság, ez fog szembeállni egymással. Ezért mondja először, féljétek az Istent, utána ezt mondja, néki adjatok dicsőséget. Ez a vallásosság embereknek ad dicsőséget, egyházi vezetőknek óriási dicsőség jut egyházi vezetőknek. Nem azt akarom mondani, hogy csak a ruházkodásban, a sajtóban, mindenben. Általában embereknek olyan dicsőség és olyan tisztelet, amire az ember nem jogosult. Állami vezetőknek, politikai vezetőknek, nyugodtan mondhatnánk, egy olyan kultúrában élünk, ami egy tömény ember dicsőítő kultúra. Itt Istennek nincs is helye, nem is beszélnek az Istenről. Néha, mint a lakkot ráteszik még a fölfestett rétegekre, egy kicsit belakkozzuk, hát néha megemlítik az Isten nevét. De ebben a mi kultúránkban nem Isten áll a középpontban, nem az Isten beszéde áll a középpontban, nem azt mondják az embereknek, hogy meg lehet ismerni Istent az ő beszéde által, és az a mérték, hanem ismerjed meg Istent emberi hagyományok, emberi személyek, karizmatikus egyéniségek, szinte ez egy szlogenné vált által. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez még mindig az első üzenetben van. Arra szólítatik fel az emberiség, hogy ember a szeretethez hozzá csatlakozik a felelősség is. Mert meg lehet ítélni azt, amit teszel, hiszen szabad elhatározásból teszed. A mi világunk nem nagyon akar hallani erről. Ahogy a világunk az Isten félelemről nem akar hallani, hogy az Isten dicsőségéről nem akar hallani, hiszen alapjában jövő egy evolúcionista világban élünk, ahol az ember csak úgy kifejlődött állatok vagyunk és ösztönlények. Az Isten távol van és visszahúzódott és nézi háttérből az eseményeket, de nem akarnak az emberek felelősségről sem hallani, hiszen mindenki azt szeretné tenni, amit jónak lát. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizek forrásait. Egyértelmű visszahivatkozás a 10 parancsolat 4. parancsolatára, a leginkább eltorzított parancsolatra, az Isten törvényeinek a helyreállítása, hogy ember törvényszerűen él, mértékek szerint él, de ne emberi mértékek szerint, az Isten tiszta mértékei szerint. Hallatlan gazdagsága van ennek az első parancsolatnak. A második parancsolat meg ráutal a Babilonnal, vagyis az egész ökumenizmussal, politikai, valláspolitikai összekeverődéssel való szakításra, a harmadik parancsolat pedig, a harmadik felhívás pedig felszólít ezzel a bizonyos fenevaddal, tengerből feljövő fenevaddal, és minden tevékenységével való szakításra. Döbbenetes erejű felszólítások ezek. Miért? Mert már kevés az idő. A történelem halad előre, Isten mindenkinek lehetőséget akar biztosítani a jó és a rossz közötti különbség megértésére, de itt jutunk a történelmünknek az utolsó, így lehetne mondani, pár napjáig. Ez a vázlatprofécia, amit most önök elé állítottam nagyon gyors ütemben, alig több mint egy óra leforgása alatt, a kegyelemidő lejártával végződik. A kegyelemidő lejártának a legdöbbenetesebb képeivel, mert hiszen minden vázlatproféciában láttuk ezt, de itt a legmegdöbbentőbb. Hogy ezt méltóképpen kifejthessem önök előtt, szeretnék hivatkozni, és ezt fel is írtam a táblára, Lukács evangélium a 4. fejezetének 18-tól a 20-ig tartó verseire. Jézus Krisztus egy nevezetes kijelentésére, amit sokszor felidéztem már, de nem elég sokszor idézni. Hol is történt ez az esemény? Názáretben. Jézus fellépett az ottani zsinagógában, kezébe adták az Ézsajás könyvtekercsét, Jézus kinyitotta a rávonatkozó jövendülést, és felolvasta a mondatot. És a mondat így hangzott, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemük megnyilását, a sántáknak, és elsorolta Jézus, hogy ki mindenkinek a meggyógyulását, és aztán így folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat felén Jézus behajtotta a könyvtekercset. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Úr jókedvének esztendejét, miért nem folytatta tovább a mondatot? Mert a mondat így folytatódik tovább az eredeti Ézsajás könyvében, és igazság szolgáltatása napját. Ugye bosszúállásnak fordítja a mi Károlyi Bibliánk, de helyesen így folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját. Mutatom ezen a pálcán. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világ történelem, mert az Isten kegyelmet adott eddig minden embernek, fékezte a rosszat, tart még a világunk történelme, reggel és este váltakozik, tavasszal kinő újra a vetés, vethetünk, arathatunk, élhetünk ezen a földön. Ez az Isten jókedvének az esztendeje, de Isten egyszer meg fogja mutatni, mi az igazság szolgáltatás napja. Isten egyszerre megmutatja majd, hogy mi lett volna akkor, ha ő úgy tett volna, hogy ma sok ember szemére hányja az Istennek, hogy hol az Isten, meg miért nem törődik Isten a világgal, meg miért nem bünteti meg a rosszat az Isten, miért nem csinál valamit az Isten. Az Isten egyfolytában, és ő egyedül tesz a legtöbbet, küzd mindenkiért. De az Isten megmutatja a történelmünk végén, hogy amikor elereszti ezt a világot az Isten, amikor visszavonul ettől a világtól, akkor milyen lesz az igazság szolgáltatása napja? A jókedv esztende, ugye milyen csodálatos maga a számarány, ugye 1 a 360-hoz, vagy 359-hez, bárhogy nevezzük. Ugye Isten kegyelmet és erőt, lehetőséget adott az embernek, az emberiségnek, de egyszer megmutatja Isten, hogy milyen lett volna a világunk, ha ő valóban visszavonult volna ettől a világtól. Ennek a drámai képével fejeződik be a vázlatproféciánk. Jelenések könyve 15., 16., aztán 17., 18. fejezetében a 7 utolsó csapás. Közvetlen előzményei maguk a csapások. Isten, amikor elengedi a pusztítás szeleit, akkor megmutatkozik, hogy milyen lett volna a világ, ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a világ fölött. És ez a hét csapás, ez valóban egy megrendítő befejezése ennek a bűnnel terhes földi történelemnek. Betegségek eluralkodása, tengerek, élővizek beszennyeződése, hűháztartás felborulása. Mindaz, amit az ember itt tett a rossz hatható segítségével, hogy tulajdonképpen ez a föld lakhatatlanná válik, ez a hét csapásban ölt testet, ami tulajdonképpen az emberi történelem bűneinek szükségszerű következményeit állítja elénk. Olyan következményeit, ami beérlelődött volna már régen, hogyha az Isten nem fékezte volna a pusztítás erőit. És természetesen Isten felgyorsíti ezt a folyamatot, hiszen a hét csapás az pár nap kérdése. Egészen pontosan tudjuk, hiszen nem élhetné túl senki sem. És a hatodik csapásnál említi a Szentírás, a hatodik és hetedik csapás között, hogy Jézus Krisztus már érkezik. Jelenések könyve 19. fejezete említ, hogy megnyílik a menny. A Bibliának a legfelségesebb kijelentéseinek ennyi, hogy láttam a megnyílt mennyet. Amikor Isten a mennyet és a földet összefűzte, és akit menteni lehetett, mentette, akkor Jézus eljön azokért, akik itt a földön a meghalt igazak közé, vagy az élő igazak közé számítatnak, és Jézus magával viszi őket, hogy egy új életnek, egy új emberiségnek vessen alapot. De ennek az új emberiségnek csak egy 1000 éves ítélet után lehet igazán alapot vetni, ami után minden kitisztázódik. Az 1000 éves ítélet lejárta után Sátán, a démonok, a gonoszok megsemmisülnek, amikor a rossz írmagja is kitisztul a világ mindenségből. Akkor kezdődik az az örök élet, amelyről azt mondta Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Akkor kezdődik majd az az örök élet, amelyre azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapításától fogva. Kedves hallgatók, ebbe az utolsó jézusi kijelentésbe hadd kapaszkodjam bele. Ma is élünk itt hány milliárdan, közel 6 milliárdan már a Földön. Isten előre látott minden milliárdnyi embert, külön-külön az életét előre látta, külön-külön mindenki számára tervet készített, helyet készít. Isten mindenkit hív az örök életre, és ezekben a végső drámai összeütközésekben is Isten mindenkit fel fog szólítani, hogy forduljon szembe azzal, ami ugyan nagyon szépnek látszik, nagyon megtévesztően szépnek látszik, de a gyökere az önzés, a gyökere az emberdicsőítés, a gyökere az, ami Sátán lényege, hogy hatalom, világhatalom, a kezembe kerüljön a világ, az Isten világát itt megkaparintom, itt van a kezemben, mindenki mellettem áll. Nem fog mindenki mellett állni, sőt, lesz egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. És ennek a nagy sokaságnak készít Isten majd olyan életet a feltámadandó üdvözültekkel együtt, amely élet, hogyan is mondta az első vázlat proféciánk itt a végén most, hadd idézzem Dániel könyve 2. és 7. fejezetét, az 1. és 2. vázlat proféciát. Az Isten készít olyan országot, mely soha meg nem romol. Itt elromlanak az országok, egyik a másik után. De az Isten olyan országot készít, mely soha meg nem romol. Istennek a terve az, hogy tökéletes legyen az örök élet, és hogy tökéletes legyen az örök élet, csak olyan emberek juthatnak oda, akik az írmagját is kitisztították az életükből a kegyelem segítségével a bűnnek, az életpusztító valóságnak. És lesz majd egy ilyen örök élet, és az Isten meghívása erre az örök életre szól. Befejeződhetnék itt a sorozatunk, de én úgy gondoltam, hogy még egy előadást illeszünk a végére. A mai napokban különösen aktuális, beteljesedő, félben levő jövendőlésekről, és a mai korban, a mai napokban különösen aktuális és időszerű felhívásokról és ígéretekről, mert az Isten soha annyiról nem gondoskodott, mint ezeknek a nemzedékeknek a számára, akik megérik a föld történelmének ezt az időszakát. Hatalmas a sötétség, de hogyan is mondja az Ézsajási profécia, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. De ha az Isten dicsősége feltámad és megláttatik az embereken, akkor ebben a legsötétebb korban a legnagyobb és a legtündöklőbb lesz a világosság is. Jézus Krisztus eljövetele csak ezért késik, mert még nincsen meg azoknak az embereknek az egysége és sokasága, akikre Isten a Szentlélek áldását kiáraszthatja, és akik által nagyon gyorsan begyűjtheti a Föld igaz embereit. Ennek a kornak a küszöbén élve, a második eljövetel küszöbén élvén úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz még egy előadással a 10 vázlat proféciából mindazt kigyűjtenünk, ami különösképpen most, 1996-ban nekünk szól. Ez lesz a sorozatunk befejező alkalma 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, az esti 7 órai előadás után megbeszélés is van, nem mint az 5 órai előadás.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán illésről szeretnék szólni. Megvan ennek az aktualitása a korunkra nézve, napjainkra nézve, de mielőtt az illéssel kapcsolatos gondolatsoron végigmennénk az ige és a bizonyságtételek alapján, először a gyerekekhez szeretnék szólni illés történetével kapcsolatosan. Kérlek benneteket, gyerekek, hogy figyeljetek, mert a délelőtt folyamán lesz illésről szó, és az életének a különböző állomásairól, és az élete különböző történéseiről csak néhány szóval fogunk szólni, mert nem maguk a történések és a történetek lesznek részletesen elmondva, mert azt mindannyian ismerjük, de viszont lehet, hogy a gyerekek közül nem mindenki ismeri illésnek a történetét. És ezért Illés életéből szeretném elmondani az egyik legmeghatározóbb történetet, és ez pedig az volt, hogy Izrael népe nagyon mély gonoszságba merült. És Isten prófétája Illés azt kérte az Istentől, hogy Izraelben ne legyen 3 évig és 6 hónapig eső. Ne legyen. Mert ők bálványimádók lettek, és azt mondták, hogy a Baál istenek adnak harmatot, meg esőt. És Illés azt kérte, hogy ne legyen eső, hogy megtudja a nép, hogy nem a Baál, nem a bálványisten ad esőt, hanem az élő Isten tud egyedül esőt adni. És el tudjátok képzelni, hogy milyen volt Izrael 3,5 évi eső nélkül? Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy most az elmúlt hónap nagyon száraz volt. Hát persze lehet, hogy erre nem figyeltetek, meg mindannyian örültünk a jó időnek, de hát azért már nagyon kiszáradt minden. Képzeljétek el, hogy tűző nap, rekkenő hőség, és 3,5 évig nem esik eső, és nincs harmat. Mindenki égett, perrelt. Olyan nyomorúság volt, olyan halálozások voltak, és olyan nyomorúság volt, amit nem tudunk elképzelni. És nem volt eső. És egyszer csak az Úr azt mondja Illésnek 3,5 év után, hogy menjél most el újra a király elé, aki előtt bejelentetted, hogy nem lesz eső, a bűneitek miatt nem lesz eső. Megjelenik Illés, és azt mondja a királynak, aki közben halálra kerestette, mert meg akarta ölni Illést, mert azt hitte, hogy most Illés a hibás, és nem vette észre, hogy ők a hibásak, hogy bűnt követtek el, és elfordultak az Úrtól. És azt mondta Illés, hogy tegyünk egy próbát. Állítsunk föl 2 oltárt. Az egyik a ti bálványistenetek oltára legyen, a másik pedig az élő Isten oltára. Tegyünk rá mindent az oltára, ami kell, de tüzet senki nem használhat. Ugye az áldozatot mindig meggyújtották tűzzel, és akkor ugye így elhamvadt az áldozat. Ugye Izraelben volt más törvény is, de alapvetően ugye ez így volt. És egyszer csak azt mondja Illés, hogy tegyük ezt a próbát, hogy megépítjük az oltárt, de tüzet nem lehet alátenni. Imádkozzon mindenki a saját istenéhez, és amelyik oltárt az Isten meggyullasztja, tehát nem az ember, hanem az Isten meggyullasztja, az az Isten, az élő és igaz Isten. Nem tudom, mit szóltok ehhez a próbához, de a Baál papok is ugye azt mondták, hogy jó, jó lesz ez a próba. Megépítették az oltárukat, és elkezdték a pogány, bálvány Istent segítségül hívni. Egész nap jártak az oltár körül, sikongattak, rikoltoztak, hívták a Baál nevét segítségül, semmi válasz nem volt. Már a végén vagdosták magukat, pengékkel vagdosták magukat, vért hasítottak magukból, és így próbálták mindenképpen kierőszakolni a nem létező bálvány Istentől, akiben pedig hittek, hogy gyullassza meg az oltárt. Semmi válasz nem történt. És amikor látták egész napos fáradozások után, hogy ez reménytelen, akkor Illés odaáll, és alázatosan, mély tisztelettel könyörög az Istenhez, hogy gyújtsa meg az oltárt. De előtte, mielőtt még ezt kérte, tudjátok mit tett? Lelocsoltatta vízzel az egész oltárt, meg árkot ásatott az oltár körül, és azt is teleöntötte vízzel. Szerintetek miért csinálta ezt Illés? Mit könnyebb meggyújtani, egy száraz fát, vagy egy vizes fát? A száraz fát. Illés azt kérte, hogy öntsék le vízzel, hogy lehetetlenség legyen egy embernek is, hogy valamilyen trükkel mégiscsak meggyújtja, és hogy az Isten hatalma annál nyilvánvalóbb legyen. És imádkozik Illés,
és az Úr tüzet küld az égből, és meggyullad az oltár, elég a fa is rajta, és képzeljétek el, hogy nem csak a fa, hanem a kövek is elégnek, ahol az oltár volt. Az Isten így mutatta meg az ő mérhetetlen hatalmát. De eső még mindig nincs. 3,5 éve nincs eső. Már egyértelművé válik, hogy az Isten az élő Isten, és nem a Baál az Isten, de még mindig nincs eső. És akkor Illés elvonul, és elkezd könyörögni az Istenhez, hogy ő bezárta az eget, most nem volt 3,5 évig eső, de most küldjön esőt. Küldje az életadó esőt. És van egy szolgája Illésnek, akit mindig elküld, minden imádság után elküld, hogy nézze meg, hogy a tenger felől jön-e valami felhő. És Illés imádkozik először, elküldi a szolgát, a szolga visszajön, azt mondja, nincs az esőnek nyoma sem. Imádkozik másodszor, könyörög, a szolga visszajön, hogy most sincs semmi. És így van ez 6-szorra is, semmi jele nincs az esőnek. És 7-szer is könyörög Illés, és nagyon komolyan könyörög, hogy jöjjön meg az eső. És elmegy a szolga, és visszajön, és azt mondja, hogy egy felhő, egy ember tenyérnyi nagyságú jön fel a tenger felől. És ez a felhő egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és végül hatalmas eső és zápor keletkezett, és a kiégett szomjú földet megáztatta. Az Isten így mutatta meg, hogy neki mindenre van hatalma. Van hatalma bezárni az eget, hogy ne essen eső, van hatalma megnyitni az eget, hogy legyen eső, van hatalma az oltárt meggyújtani, a vizes oltárt meggyújtani, a köveket is elégetni, mert előtte nincs lehetetlen. Így mutatta meg Illésen keresztül az egész népnek, hogy ő az élő, igaz Isten. Erről a történetről szeretném, hogyha beszélnénk, és egyáltalán az illési reformációról szeretném, hogyha beszélnénk a délelőtti istentisztelet keretében, és ennek alapigéjeként Malakiás próféta könyvéhez lapozzunk, és a 4. fejezet 5. versét olvassuk el. Malakiás próféta könyve 4. fejezet 5. verse a következőt mondja. Íme én elküldöm néktek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Azt mondja, elküldöm nektek a prófétát, ugye, elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Mire vonatkozó profécia ez? Ez a malakiási profécia a végidejére vonatkozó profécia, Jézus visszajövetelét megelőző időre vonatkozó profécia. És azt mondja, hogy mielőtt eljönne az Úr napja, mielőtt Jézus másodszorra is megjönne, eljönne, azt mondja, elküldöm nektek Íjést a prófétát. Mit jelent ez? Még egy kérdést előre föltennék, az Úr hányszor küldte el Illést? Egyszer igaziból, ugye, tehát amikor Illés ugye jelen volt, másodszor mikor? Keresztelő János idejében. Ugye azt mondja, hogy ő az, ha tudjátok, ha be akarjátok venni, Illés az, ugye, mondta Keresztelő Jánosról Jézus Krisztus. És 3. eset, ami előttünk álló idő, az Jézus visszajövetel előtt közvetlenül elküldi az Úr Íjést. Ugye nyilván nem Íjés fog feltámadni és reinkarnálódni valamilyen formában, amikor ezt azért mondom, mert van, aki ezt vallja, valaki magát Illésnek is vallja, és azt mondja, hogy ő a reinkarnációja Illésnek. Tehát beszéltem is az illetővel, tehát ezt most komolyan hangsúlyoztam ki, hogy tehát nem ilyen formában, hanem ugye az Illésnek a lelkülete, az a szolgálat, amit Illés végzett, ez fog ismét megéledni, megelevenedni Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszakban. Nagyon érdekes, hogy 3 időszakról olvasunk. Olvasunk ugye egyszer az Illés idejéről, amikor szükséges volt az illési reformáció, akkor beszéltünk ugye arról, hogy Keresztelő János idejében is szükség volt az illési reformációra, és a végidején is az illési reformációt ígéri meg az Úr. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már, hogy mi köti össze a 3 időszakot, hogy mind a 3 időszakra vonatkozóan az Úr azt ígérte, hogy meg fog jelenni Illés. Legalábbis az a lelkület, az a szolgálat, ami Illést jellemezte. Mi köti össze a 3 időszakot? Mi jellemezte a nép, az Isten népének az állapotát? Mert az, hogy Isten nélküliség volt, tehát az emberek nem ismerték az élő Istent, ugye a pogány népek, ugye ez egyértelmű volt. De azért itt álljunk meg egy pillanatra, a végidején az emberek tömegei ismerik az élő Istent?
Fogják ismerni az élő Istent Jézus visszajövetele előtti időben? Azt mondja erről az időszakról Ézsaiás próféta, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Tehát sötétség, a világ olyan sötétségben lesz, amit éjszakához hasonlít a Szentírás. De Isten népe állapotát mi jellemezte Illéskorában is, Keresztelő János idejében is, és a végidejében is? Mi jellemezte? Hűségesek voltak az Istenhez? Eleget tettek a megbizatásuknak? Nem. Hatalmas bűnökben éltek, törvényszegések égbe kiáltóak voltak, de ugyanakkor jellemezte mind a három korszakot egy hihetetlenül komoly vallási gőg, egy elbizakodottság. Mi az Isten népe vagyunk. Ugye a templom, Ábrahám magva, mi Isten népe vagyunk. Laodíciát nem ugyanez jellemzi? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a mezítelen szegény, de közben mit mondasz magadról? Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Ez volt Illéskorában is a népállapota, ez volt Jézus idejében is, ugye Keresztelő János idejében. Azt mondja Jézus, hogy megkövéredett ennek a népnek a szíve. És azt mondja, hogy ne hivatkozzatok arra, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert az Úr ítéletet fog tartani, aki csak a szájával vallja őt, és hamis elbizakodottságban van. És ugyanez az Úrnak az üzenete a végidején is, mert ebben az állapotban van az ő népe. És azt mondja, hogy ebből az állapotból csak is egy Illés lelkületével és erejével végzett szolgálat tudja majd a menthetőket megmenteni. Mert nem mindenkit, távolról nem mindenkit, és távolról nem egy népet, még magát az Isten népét sem, de a menthetőket csak is ezzel a lelkülettel, ezzel a szolgálattal lehet majd menteni. És nézzük is meg mindjárt, és erre szeretném a legnagyobb hangsúlyt helyezni, hogy milyen is volt ez az Illési reformáció, az Illés személye, mitől példaképe ezeknek a reformációknak, milyen volt Illésnek a lelkülete, a jelleme, a szolgálata, amiért az Úr fel tudta őt használni ebben a műben, és éppen ezért le fogjuk vonni a tanulságot, hogy milyeneknek kell nekünk is lenni, hogyha Illéshez hasonlóan végezni akarjuk a munkát. Most erre fölvethetnétek azt a kérdést, hogy de hát Illés Keresztelő János volt, tehát ugye azzal azonosította Jézust, tehát egy személlyel, Keresztelő Jánossal, hogy ugye a népnek a prófétájaként, ugye az Úr elhívott prófétájaként Illés lelkületével és erejével végezte a szolgálatot. Hát most nyilván ugye a gyülekezetek egyes vezetőit kell ezzelen érteni. De így van ez? Nem. Mert ami Keresztelő János volt, ugye Jézus első eljövetelének az útkészítője, addig Jézus második eljövetelének az útkészítője kicsoda? Az Isten népének a prédikátorai? Nem, az egész nép. Az egész nép. Tehát mindenki, aki megismerte Isten igazságát, megismerte a tiszta evangéliumot, útkészítő. És mindenkinek, aki Isten népéhez tartozónak és tartozónak vallja magát, az Illés lelkületével és erejével kell rendelkeznie, és végezni a feladatát, a megbizatását ott, ahol él, ahova az Úr állította. És éppen ezért nézzük meg, hogy Illésnek milyen volt a jelleme, hogy tudta végezni a szolgálatát. Először 5 pontban szeretném összefoglalni, ami Illést azzá tette, ami miatt az Úr így fel tudta őt használni. És az elsőt a Királyok első könyvéből szeretném olvasni, egy nagyon elgondolkodtató ige. Királyok első könyve, és nem akarok a történetre részleteiben kitérni, csak szeretném megemlíteni a történetnek ugye ezt a részletét, hogy amikor bejelenti Illés a szárasságot, hogy nem lesz eső egész Izraelben, akkor ugye Akháb az életére tör, Illésnek menekülnie kell, és nincs Izraelben megmaradt, nincs hely, ahol megmaradhatna. És Illés ugye egy özvegyasszonynál talál menedéket a pogány területen, és Illés itt él több mint 3,5 éven keresztül. És Királyok első könyve 17. fejezet 24. versében a következőt olvassuk. És ez a mondat, én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy vezér elv kell, hogy legyen, és vajha ez lehetne a mi életünkről is elmondható.
És mondta az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Nem különleges, ige? Azt mondja, hogy most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Mitől tudta meg ez az özvegy asszony, hogy Illés valóban az Isten embere? Itt egy hatalmas dolog történt. Ugye először az Úr Illésen keresztül csodát cselekedett, és erről az éhhalál szélén álló özvegy asszonyról az Illés által megvalósult csodatétel kapcsán gondoskodott. De utána ennek az özvegy asszonynak meghal a fia. És az Úr Illésen keresztül visszaadja ennek az özvegy asszonynak a fiát. Tehát mi történt Illés életében? Nem csak beszédben állt az ő ige hirdetése, hanem erőben. Ahogy a pálapostoli levelekből olvassuk, léleknek és erőnek megmutatásában. Az Isten csodát is tudott cselekedni Illésen keresztül, mert olyan volt a lelkülete. Igazolta az ő szolgájának a küldetését. Miért fontos ez az ige? Nem valószínű, hogy most az Úr ilyen csoda megtételére használ föl valamelyikünket. De egy hívő ember életére az kell, hogy jellemző legyen, hogy az Istenének, az ő Urának átadott életet él, neki szolgál teljes szívvel, hogy az Isten csodákat tudjon cselekedni rajta és általa. Nem biztos mondom, hogy halott támasztást, de hogy a környezetében élő emberek meg tudják állapítani, hogy ennek az embernek az imájára ez történt, vagy egy élethelyzet megváltozott. Igen, ima tapasztalatok, hogy az Isten kíséri annak az adott embernek az életét, látható kell, hogy legyen a környezetében is. Láthatóvá kell válnia az emberek előtt, hogy ez az ember nem csak a levegőbe beszél, hanem ez az ember éli is, amit mond. Van neki egy Ura Istene, akihez imában fordul, mert Illés is ezt tette ebben a nagyon szorult helyzetben, és Isten így válaszolt az ő imádságára. És amikor ez az asszony látta, akkor kimondta azt, hogy most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Beszoktuk mi vállalni, elnézést, hogy ezt mondom, ezt a furcsa kifejezést, de beszoktuk mi vállalni azt, hogy reménytelen helyzetben, ismerősöknek, vagy munkahelyen, vagy bármilyen körülmények között elmondjuk, hogy imádkozunk értük, és viseljük szívünkön az ő sorsukat, merjük ezt tenni. Vagy pedig félünk attól, hogy esetleg mégsem fog megtörténni, és kudarc lesz, és micsoda szégyen ér bennünket. Ismernek-e bennünket a környezetünkben úgy az emberek, hogy mi imádkozó emberek vagyunk, és hogy nekünk olyan Istenünk van, aki tud segíteni? Mert hadd mondjam, hogy addig, amíg csak a beszédet hallják tőlünk az emberek, és nem látják azt, hogy ezeknek az emberek,

Ha nincs ez a lelkület bennünk, akkor megalkuvók leszünk. Akkor megalkuvók, és Isten nem tud bennünket felhasználni. Hányszor van úgy ebben az életben, hogy esetleg félünk valamit meglépni, tudjuk, hogy meg kéne lépni, de látjuk már a lelki szemeink előtt, hogy mi lesz ennek a következménye, és nem merjük meglépni. De volt olyan, hogy amikor az Isten adott erkölcsi azaz, kértünk erkölcsi bátorságot, és megtettünk dolgokat, a következmények lehet, hogy nem is voltak olyan súlyosak. Lehet, hogy lesznek súlyosak, de volt úgy, hogy nem is volt olyan súlyos következmény. Nem tudjuk az Úr, mit enged meg, de az Isten csak azokat tudja felhasználni a végidő reformációs munkájában, akik az elfű dorgálást, az Istentől jövő üzenetet megmerik szólaltatni, és azt mondják a következményekre való tekintet nélkül, amit az Úr mondott velük. A harmadik terület, amit szeretnék megemlíteni, az Illésnek az ima élete volt. Illésnek olyan ima élete volt, ami alkalmassá tette őt arra, hogy az Úr ebben a munkában, ebben az időszakban eszközként tudja felhasználni az ő kezében. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megemlíteni, és szeretném először azt megkérdezni, hogy hány imádságáról tudunk Illésnek a Bibliában? Honnan látjuk, hogy Illés az ima embere volt? Milyen imádságait látjuk Illésnek feljegyezni a Szentírásban? Ugye, úgy első pillanatra úgy gondolkodnunk kell, hogy egyáltalán Illés mitől is volt az imádságnak az embere. Mindenekelőtt, ha belegondolunk abba, hogy az Úr azért mondta Illésnek, hogy menjen el és mondja el Akhábnak, hogy 3,5 évig nem lesz eső, mert előtte Illés ezt kérte Istentől. Ezt kérte Istentől. Illés kérése volt ez Istentől, hogy zárja be az eget. Nem csak arról volt szó, hogy az Úr egyszerűen azt mondta neki, hogy menj el és mondd meg, mert ez az én végzésem. Igen, az Úr végzése volt, de Illés kérte ezt az Istentől. És ezért mondja azt a Biblia Jakab apostol levele 5. fejezet 17. versében, hogy így és ember volt hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Tehát Illés ezt imádságban kérte. Miért kérte ezt Illés imádságban Istentől, hogy ne legyen eső? Miért kérte ezt Istentől imádságban? Azért, hogy rádöbbenjen a nép arra, hogy az Isten alakítsa úgy a körülményeket. Álljunk meg egy pillanatra. Mi szoktunk imádkozni emberekért? Szoktunk imádkozni bűnben élő emberekért? Szoktunk imádkozni az ő megtérésükért? És hogy szoktunk ezért imádkozni? Mit tudunk ezért tenni? Minden embernek megvan a szabad lelkiismereti választása. Minden embernek megvan, minden. Mit imádkozhatok én akkor egy emberrel kapcsolatban? Uram, térítsd meg őt erőszakkal. Uralkodj a lelkiismereten, és fordulj. Ezt nem kérhetem. Mit kérhetek? Hogy az Isten alakítsa annak az embernek a körülményeit úgy, hogy az az ember maga döbbenjen rá az ő hibájára és vétkére, hogy az Isten avatkozzon közbe az eseményekbe, és így fordítsa annak az embernek a szívét ő felé. És Illés ezt tette. Azt kérte, hogy az Isten alakítsa a körülményeket, engedjen meg olyan nyomorúságot, olyan mérhetetlen és feneketlen nyomort Izrael életében, hogy rádöbbenjenek arra, hogy amit ők idáig csináltak, az abszolút helytelen volt. És Isten meghallgatta ezt a kérést, és nem volt 3,5 évig eső. Szerintetek, mit csinált Illés 3,5 év alatt, amikor menekülnie kellett, mit csinált szerintetek 3,5 évig Illés? Mit csinálhatott? A Pátriák, Proféták és Királyok című könyvből ezt olvasom. Az aszály és éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból, és ragaszkodjék Istenhez. A próféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett, a csapás sújtotta országra. Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt csak nő a szenvedés és a nyomor.
Azt kívánta, hogy bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez.

tervét, szolgája pedig nem tehetett más, csak imádkozhatott tovább hittel, és várhatott, amíg eljön a határozott cselekvés ideje. Mit mond ez az idézet? Imádkozott és imádkozott. A helyzet egyre rosszabb lett, ugye a körülmények egyre rosszabbak voltak, mert már eltelt egy év, két év, három év, tehát egyre súlyosabb volt a csapás, és ő pedig folyamatosan imádkozott. A népben még mindig nincs semmi változás, a változásnak semmi jele, de ő kitartóan 3,5 évig imádkozott azért, hogy a népnek a szíve megtörjön, és elismerje a nép, hogy nem a Baál az Isten, hanem az Isten az élő Isten. Nézzük meg a következő imáját, a Kármel-hegyi imádságát. Amikor visszatér 3,5 év után, és fölállítják a két oltárt. Olvassuk el ezt az imádságot is, Királyok első könyve, 18. fejezet, 36-37. Verséből. Királyok első könyve, 18. fejezet, 36 és 37. verse a következőt mondja. Ugye a Baál papok egész napot vagdalják magukat, kiáltoznak, őrjöngenek szinte az oltár mellett, semmi válasz nem érkezik. És akkor nézzük meg a 36-37. vers Királyok első könyve 18. fejezetéből. És amikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta, ó Uram! Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene. Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Megint kérdezni szeretnék, ez az imádság milyen lelkületről tanúskodik? Milyen volt Illésnek a lelkülete? Ebből a néhány versből mit látunk? Ez az imádság mit tükröz? Milyen volt az ő lelkülete? Mi volt benne? Tessék? Mérhetetlen szánalom a nép iránt. Tehát nem egy harag, egy megvetés, hanem mérhetetlen szánalom. Mi volt a legfőbb vágya? Mi volt a legfőbb vágya? Ebből a imádságból azt fogalmazzuk meg, hogy mi volt az ő legfőbb, leghőbben óhajtott vágya? Megtérjen? Megtérjen a nép? És mit ismerjen el? Így van, így van. Tehát a népért imádkozik, hogy a nép ismerje el az ő bűnét, és megtérhessen, és visszaforduljon a népnek a szíve, hogy elismerjék, hogy te vagy az Úr, az élő Isten, te fordítod vissza az ő szívüket. Önmagáért imádkozik? Nem. Csak az, hogy ismerjék el, hogy ő az ő szolgája, az Isten szolgája. Ebben az imádságban mérhetetlen szeretet, mérhetetlen türelem, az Isten dicsőségének a féltése, és a nép iránti oldhatatlan türelem és szeretet tükröződik. Menjünk tovább. Szeretnék itt még egy Biblia verset felolvasni, talán kettőt is. Nagyon rohan az időnk, és még van imádsága Illésnek, de hadd olvasunk föl még két verset. Emlékszünk rá a bibliai leírás alapján, hogy erre az imára hogy érkezik a válasz? Amikor Illés ezt imádkozza, akkor mi történik? Közvetlenül ezután az imádság után. Ekkor lobban föl a tűz, és olvassuk el a 38-39. Verset, ugyanebben a fejezetben. Akkor alászállott az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És most figyeljük. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és ezt mondta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Azért tartom csodálatosnak ezt a két Biblia verset, mert mit kért Illés? Hogy a körülmények hatására, a nyomorúság közben meglássa a nép, hogy az élő Isten az Isten. És mikor látták ezt meg? Amikor az Isten igazi szabadítást tudott hozni. Közbeavatkozott az eseményekbe. El kellett menni a nyomorúság legmélyére a népnek, hogy megismerje, hogy az ő isteneik nem tudnak segíteni. És amikor az Isten közbeavatkozik, akkor a nép azt kiáltja, ami Illésnek a leghőbb vágya volt, hogy elismerjék, hogy az Isten az élő Isten. Ő hozta ezt a szabadítást. Ő menekítette meg a népet.
és ő mutatta meg, hogy valóban ő képes egyedül mindent megcselekedni. A 98. oldalról a Proféták és Királyok című könyvből a következőt szeretném olvasni, egy rövid idézetet. Megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint végig... csak ezt a részt olvasom, hogy amikor a nép kiáltotta, hogy az Úr az Isten, megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint végig zengett a hegyen, és visszhangzott lenn a síkságon. Izrael végre kijózanodott és felébredt, bűnbánatot tartott. A nép végre belátta, hogy milyen szégyent hozott Istenre. A Baál imádat jellege éles ellentétben, az igaz Isten által kívánt értelmes szolgálattal teljesen ellentétben volt, és mindez teljesen lelepleződött. És most figyeljük a következő mondatot, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni. A nép meglátta Isten igazságos és irgalmas voltát abban, hogy visszatartotta a harmatot és az esőt addig, amíg nevét meg nem vallják. Figyeljük, amikor Isten közbeavatkozik és megoldást hoz, ennek mindig az az eredmény, ez tökéletes megoldás. Nem csak egyszerűen azt látták meg, hogy igen, az Isten ezt is meg tudja cselekedni, és Isten az élő Isten, hanem mit ismert el a nép? Hogy az Isten igaz és igazságos, irgalmas és könyörületes volt, amikor ezt a súlyos csapást megengedte az ő életükben. És ezért imádkozott Illés. Igen, ezt a munkát csak így lehet végezni, ezt az Illés lelkületével és erejével végzett munkát, hogy szeretni azokat, akikért az ember fáradozik, teljesen egybeforva az Isten szándékaival és terveivel, és kitartóan akkor is, amikor a jelek még nem mutatnak arra, hogy mindez végbe fog menni. És Illés ezt tette. És a népben az a változás következett be, hogy nem csak azt ismerte el, hogy az Úr az Isten, hanem azt is elismerte, hogy az Isten korábbi büntetőítélete teljesen jogos és igazságos volt. Még egy imádságát hadd olvassunk fel Illésnek. Ez az a bizonyos imádság, amikor az esőért könyörög. Elnézést, az órára nézek, és nincs idő felolvasni a 41-től 44-ig terjedő versekben. Tulajdonképpen itt maga csak a körülmény van leírva, hogy Illés az arcát a térde közé temeti, tehát teljesen megalázza magát Isten előtt, arcra borul. Olvassuk el otthon a 41-től 44-ig terjedő verseket, és a tanulságot szeretném ebből kihangsúlyozni. A 7. alkalommal, amikor visszajön a szolga, akkor mondja azt a hírt, hogy egy tenyérnyi esőfelhő van. Ugye itt látjuk végig leírva. De hadd kérdezzem meg, hogy az Isten miért ezt cselekedte? Az előbb, amikor Illés az oltár mellett imádkozott, egy rövid, őszinte, alázatos imájára azonnal föllobban a tűz. Most pedig Illés 7-szer imádkozik. És első, és nem, második, nem. 7-szer imádkozik Illés, és a 7. alkalomra jön meg az eső. Szerintetek miért? Miért nem mindjárt ugyanúgy, ahogy az első alkalommal? Vagy amikor kérte, hogy ne legyen eső, az Úr azonnal meghallgatta, és kijelentette, az üzenetet továbbította, nem lesz eső. Az oltárnál első imádságára. Most 7-szer kell Illésnek imádkozni. Szeretnék nagyon fontos idézeteket olvasni, hadd olvassam fel a Te ígéd igazság című könyvből az 53. oldalról a következőket. Így olvasom. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Azt akarja, ne haragudjatok, elnézést kérek, én a legjobban az idővel hadakozok, mert 13:30-kor testvérgyűlésünk van, de nem tudom megtenni, mégis egy hosszabb idézetet fogok felolvasni. Elnézést kérek, de muszáj felolvasni, mert amit kijelöltem, mert nem tudok menet közben lerövidíteni.
Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismerte kérését. 7-szer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Tehát álljunk meg itt egy pillanatra. Ha Illést azonnal meghallgatja az Úr, és később majd még jön itt egy ilyen idézet is, és ezt is azért majd fel fogom olvasni, mert annyira fontos, hogy az Isten, talán olvasom is, Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk és az ő segítségére van szükségünk. Hitpróba volt, elsősorban hitpróba volt az ő részére, hogy a látszólagos nem meghallgatott imák után hiszik-e és bízik-e abban, hogy az Isten meg fogja hallgatni az imát, és azon kívül pedig mit csinált itt mind a 6 alkalommal, amikor még nem volt ima meghallgatás? Alázatosan megvizsgálta az életét. Hogy, és figyeljük meg, mit vizsgált meg magában? Azt mondja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotban nem került, amikor nem tulajdonította többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgathatta meg imáját, és hallgathatja meg a mi imánkat. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda imatapasztalat. Imádkozom, és egy nép életében 3,5 évig nincs eső. Utána imádkozom, és jön a tűz. Sátán mivel kísért ilyenkor az embert? Elbizakodottsággal. Imádkozom, meg lesz. Imádkozom, az is meg lesz. És ettől a lelkülettől akarta megóvni Illést az Úr, hogy nem hallgatta meg először az imádságát. És hadd mondjam, csak így tudunk mi is alázatosak maradni. Az Isten megengedi, hogy látszólag vannak időszakok, amikor nincs ima meghallgatás, ami nem azt jelenti, hogy az Úr elvetett bennünket, hanem azt jelenti, hogy hitpróbát tart a mi életünkben, és azt akarja, hogy vizsgáljam át az életemet, hogy tulajdonítok-e valami dicsőséget magamnak, van-e valami bűn bennem, ami elválaszt Isten, és ha ezek nincsenek bennem, akkor kockázat nélkül meg tudj hallgatni, mert akkor biztos, hogy nem magamnak fogom tulajdonítani a dicsőséget, hanem neki fogom tulajdonítani minden élethelyzetben. Felolvasom az utolsó idézetet is. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Figyeljük meg, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. És most figyeljük ezt a mondatot, annyira gyönyörű. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt. Imé kicsinyike felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mikor eljutott addig a pontig, hogy én semmi vagyok, és nem csak a szájával kimondva, hanem a lelkületében eljutott, hogy semmi nem vagyok, és az Isten a minden, akkor érkezett meg a felelet. Hadd mondjam, hogy Isten olyan csodálatosan akarja megóvni az ő szolgáit az elbizakodottságtól. Mindenkiben, akit az Isten megáldott az életében bármilyen területen, jelentkezik a kísértés az elbizakodottságra. Most olvastam Luther életéből, és nem tudom, hogy felfigyeltetek-e erre a Nagy Küzdelem című könyvben, most olvastam. Ugye ismerjük azt a szakaszt, csak röviden utalok rá, amikor ugye Wartburg várába menekítették el, és egy évig ott volt, több mint egy évig teljes inkognitóban, tehát senki nem tudta szinte, hogy hol van, és titokban volt ott. És akkor ugye ott olvassuk az idézetet, a körülményeket, és akkor
Azt olvassuk, hogy miért is volt ez az egyéves teljes némaság és elzártság az emberektől. Ugye itt fordította a Bibliát, leveleket írt, hatalmas munkát tudott végezni. Azt írta, hogy Luthernek volt erre a legnagyobb szüksége, mert korábban már nagyon nagy volt a dicsőítés, ami őt körülvette. És el kellett, vissza kellett, hogy az Úr vonultassa őt, hogy nehogy elnézést hétköznapi szóval a fejébe szálljon a dicsőség, és elbizakodott legyen. Az Úr ezért engedte meg ezt az egyéves időszakot többek között. Ez volt az Úrnak a legfőbb célja vele. Illés idejében is ennek az időszaknak ez volt a jelentősége. És hadd mondjam, mindenki veszélyben van e tekintetben, hogyha az Isten meghallgatja az imáját, áldott tapasztalatokban részesül, hogy egy idő után magabízóvá válik, és akkor az Úr tovább nem tudja használni, meg kell ettől szabadulni. És ez volt Illés életének is egy óriási tanulsága. Menjünk tovább, ez volt még csak a harmadik pont, de a negyedik és ötödik ponttal már csak egész röviden fogok beszélni. Ugye tehát az első volt ugye, hogy az életével, az élete, az Istennel való kapcsolata olyan volt, hogy az Úr bármit meg tudott rajta keresztül cselekedni, ezért volt hiteles az ő szava. A második, tehát felismerték, hogy az Úr beszéde az ő ajkán igazság. A második volt, hogy nem félt az igazság hirdetésének, az Úr által rábízott üzenet hirdetésének a következményeitől. A harmadik, az ima élete volt olyan, ami egyértelműen azzá tette, ugye, ami volt. És a negyedik, a hite, amit szeretnék megemlíteni. Rendületlen hite volt a csüggesztő körülmények ellenére is. Olyan hite volt, hogy amikor semmi nem mutatott a megvalósulásra és az Úr szavának teljesítésére, ő akkor is bízott benne, hogy ez meg fog valósulni azért, mert az Úr megígérte. És ne haragudjatok, de itt is muszáj felolvasnom egy egész rövid néhány idézetet. Azt mondja, nem az eső előjelei nyomán tudta Illés olyan biztosan mondani Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmilyen felhőt az égen, mert ugye már korábban mondta Akhábnak, hogy menj el, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Ezt akkor mondta Akhábnak, amikor még semmi felhő nem volt az égen. És utána azt mondja, a próféta nem látott semmiféle felhőt, nem hallott mennydörgést. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr lelke késztette. Nem azért, mert látta körvonalazódni az Úr szavának teljesítését, hanem mert élő hite volt az Úr szavában. Talán kihagyom, talán a következőt olvasom. Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének ezekben a válságban terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, figyeljük, hitével megragadta a menny ígéretét, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg az Isten nem válaszol a könyörgésére. Itána így olvasom. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művébe kapott. Ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Ilyen hitre van szükség, és figyeljük, ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Figyeljük, nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És az utolsó mondatot szeretném felolvasni, utolsó két mondatot, és szeretném, ha megtanulnánk, egyszer ezt megtanulnánk az életben. Azt mondja, Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen bátorságával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És most figyeljük az utolsó mondatot. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem döbbenetes mondat? Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ezért Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondjuk el a kéréseinket, mert az Isten trónja méltósága múlik az ő szava teljesedésén. Annyira bizonyos, hogy meghallgatja a rendületlen hittel és kitartással mondott imát. Nem olvastuk fel ugye itt az előbb az igét, de
ugye azt az igeszakaszt, amit kivetítettünk, ugye az Illésnek az esőért mondott imádságának az igeszakaszát, ott a 41. versben volt található, hogy akkor mondta Illés Akhábnak, hogy eredj fel és egyél, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, és utána jön csak az, hogy elkezd könyörögni az esőért. Ekkora hite volt Illésnek. És az utolsó pontot is szeretném megemlíteni, és ezt már csak egészen röviden szeretném megjegyezni, hogy mitől volt Illés, és miért szükséges ez a jellemvonás, amit most meg fogunk említeni, mindenki számára elengedhetetlenül fontos, hogy az Úr fel tudja használni ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Részint már utaltunk rá, de egyetlen egy momentumra szeretnék hangsúlyt helyezni. A 18. fejezet 46. versét olvassuk el. Nem, a 45-46-ot, jó? 45-46-ot. És történt azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől, tehát ugye a 7. imádság hatására, és történt, hogy azon közben besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. És most figyeljük ezek után. És lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Nem tudom, ismerjük ezt a történet részletet, hogy ez mit jelent. Ugye a még, az dörbetűvel van szedve a Bibliába, tehát az nincs az eredeti szövegben, ugye ez egy fordítói betoldás. Tehát azt olvassuk, hogy lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Hadd olvassak a Proféták és Királyok című könyvből egy idézetet. Így olvasom. Az az előzékeny magatartás, tudnék mit jelent, hogy Jezreel felé, tehát Akháb előtt futott el, futott a gonosz, Isten tagadó király szekere előtt, és mutatta neki az utat. Mert a sötétben és az esőben, hogy visszataláljon, ezért a legszolgaibb munkát végezte, és futott Akháb előtt, és mutatta az utat. Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király után iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyok a saját értékelésük szerint. Utána így olvasom. Ezeknek az embereknek sokat kell tanulniuk is Illés példájából. Szavára az ég 3 évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különlegesen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz lobbant az égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra talált. És most figyeljük! Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolgamunkáját. Az az ember, akiben nincs meg ez a szolgai lelkület, aki nem tud szolga maradni akkor, mikor az Isten felmagasztalja, azt az ember nem tudja felhasználni az ő művében. És éppen ezért ez a figyelmeztetés mindannyiunk számára nagyon aktuális, hogy kérjük ezt az alázatos lelkületet az Úrtól, amellyel Illés rendelkezett. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindaz a jellemvonás, ami lehetővé tette, hogy az Úr fel tudja Illést használni az ő szolgálatában, mindez bennünket is jellemezzen, és hogy mi is a végidején a reformációs munka úttörői lehessünk, azok között lehessünk, akik készítik Jézus eljövetele előtt az utat, és az Úr nekünk is azt mondhassa majd az ő visszajövetelekor, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy neked volt prófétád abban a korban is, amikor a te néped olyan mély és sötét állapotban volt. Köszönjük, hogy elküldted Illést, és köszönjük, hogy a te igéden keresztül megmutattad azokat a jellemvonásait, amelyek alkalmassá tették őt arra, hogy a te kezedben ilyen hatalmas eszköz lehessen. De Urunk, köszönjük neked, hogy megígérted, hogy a végidején el fogod küldeni ismét a te szolgádat, azt a lelkületet életre fogod kelteni a te néped között, amely Illést jellemezte. Urunk, adjad, hogy mindannyian Illések lehessünk.
Urunk, adjad, hogy mindannyian meg tudjunk változni a mi tunyaságunkból, a mi kényelem szeretetünkből, a mi megalkuvásunkból, a mi hitetlenségünkből, a mi lelkirességünkből, és Urunk, adjad, hogy teljes odaadással, alázattal tudjunk téged keresni, és köszönjük, hogy neked mindannyiunk életére nézve személyes programod van, hogy hogy tudsz bennünket a mi bűneinkből kiszabadítani. Köszönjük, hogy ebben a próbák, a nehézségek is helyet kapnak, és köszönjük, hogy te tudod, hogy egy embert milyen életkörülmények közé kell helyezni ahhoz, hogy ha csak menthető, akkor megmentve legyen. Urunk, köszönjük azt a csodálatos munkát, amit mindannyiunkért és az egész népedért végzel. Urunk, kérünk, cselekedjél miértünk is egyénileg, de a te népedért is. És Urunk, könyörgünk az egész magyarországi művedért, és mindannyiunkért, Urunk, csak azt engedd meg, ami a mi javunkat szolgálja, a mi megtérésünket, a hozzád való igaz megtérésünket. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy adjad, hogy soha ne szűnjünk meg imádkozni, hittel imádkozni, növeld a mi hitünket. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy az emberek, a mi környezetünk is úgy ismerjen bennünket, mint akik a hit és ima emberei vagyunk, akik veled élő kapcsolatban vagyunk, akik nem csak elméleti igazságokat, teológiai ismereteket közvetítenek, hanem akik valóban a te szolgáid, akikhez oda lehet fordulni bizalommal. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi így tudjuk embereket a szívünkön hordozni, azokat is, akik még nem ismernek, és így tudjuk egymást is hordozni a mi szívünkön, hogy valóban elmondhassad rólunk, hogy mi a te szolgáid vagyunk. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adj igaz alázatot a mi szívünkbe, és ne engedd, hogy amikor ima meghallgatási tapasztalataink vannak, vagy valamilyen győzelmeket elérünk, ne engedd, Urunk, akkor, hogy mi elbizakodottá váljunk, hanem adjál nekünk olyan alázatot, mint ami illésben is volt. Istenünk, köszönjük, hogy mindezt kérhettük tőled, és arra szeretnénk téged kérni, hogy mindannyiunk életében cselekedjél sokkal többet, mint kérni tudnánk, és még egyszer kérünk, használjál fel bennünket eszközül a te szent kezedben. Amen.

A kérdéseinkre a Biblia válaszol című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal arról a kérdésről lesz szó, ami az előadás címében így került megfogalmazásra, hogy hogyan segít a Biblia jellemátalakulásban, tehát az ember megváltozásáról, jellemünk átalakulásáról lesz szó. És annak alapján fogjuk ezt áttekinteni, hogy a Biblia ezt milyen módon támogatja, a Biblia hogy segít nekünk abban, hogy mi más emberekké váljunk. Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni, hogy a Biblia a legelső segítséget az ember jellemének a megváltozásában ott adja, hogy bemutatja a Biblia Istent, az ő személyét, az ő lényét, a három isteni személyt, magát Jézus Krisztus és az ő földi életének minden, legalábbis legdöntőbb cselekedeteiben. Tehát a Biblia bemutatja nekünk Istent, hogy milyen az Isten lénye, milyen jellemtulajdonságai vannak az Istennek. És utána a Biblia arról beszél, hogy az ember, amikor megteremtetett, Ádám és Éva ugyanezeket a jellemtulajdonságokat tükrözte vissza. A Biblia azt mondja, hogy az Isten, amikor megteremtette az embert, akkor az Isten képére és hasonlatosságára teremtette. Az Isten az önmaga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És amikor egyáltalán jellem átalakulásról beszélünk, akkor azért nagyon fontos ez a kérdés mindjárt előjáróban, mert a Biblia bemutatja azt, hogy milyen volt az ember a teremtésbeli állapotában. Tehát milyen állapotból estünk ki, és mi az az eszmény, amit újra el kell érnünk? Milyen módon kell megváltoznunk, mi mindenben kell megváltoznunk, hogy újra Jézus Krisztusnak a képmása ábrázolódjon ki bennünk? Miért említem ezt meg? Azért, mert figyeljük meg a saját életünkben is, hányszor vagyunk úgy egy-egy élethelyzetben, hogy valamiről érezzük, hogy nincs rendben. De nem tudjuk igazából meghatározni, hogy pontosan mi a baj. Hányszor vagyunk úgy az életben, hogy érezzük, hogy nem helyes a magatartásunk. Tudjuk, hogy valamiben helytelenül cselekszünk, de igazából nem tudjuk, hogy milyeneknek kell lennünk. Most itt engedékeny legyek, itt szigorú legyek, itt így viselkedjek, itt úgy viselkedjek. Mihez hasonlítsam magam, vagy mi az, amit igazából cselekednem kell, vagy milyenné kellene válnom. Nagyon sokszor az ember még ezt sem érzi, csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. És ezért a Bibliának az első és legnagyobb segítsége az, hogy megmutatja azt, hogy milyeneknek is kell lennünk. Istent mutatja be, Jézus Krisztus mutatja be, és ezáltal elmondja nekünk, hogy nekünk mivé kell válnunk. Tehát ez az első, amiben az Isten segít nekünk a jellem átalakulás területén. Megmutatja azt, hogy mivé kell válnunk. De utána a Biblia végig abban is segítségünkre van, hogy elmondja, hogy a jellemátalakulásnak a folyamata hogy mehet végbe bennünk. Milyen módon tudunk egyáltalán mi megváltozni? Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, elmondhatjuk, hogy mindannyian tapasztaltuk, hogy ez a legnehezebb dolog az életben. Hányszor próbáltunk valamin változtatni az életünkben? Arról ne is beszéljünk, hogy az egész életünket megváltoztatni, apró részterületein az életünknek hányszor próbáltunk változást előidézni, hányszor határoztunk el dolgokat, amikor valamiről tudva tudjuk, hogy nem helyes. És mi az eredmény? Rendre az az eredmény, hogy kudarcot vallunk, mert az ember rájön arra, hogy nem tud igazából megváltozni. És éppen ezért a Biblia a jellemátalakulásban azt az óriási segítséget nyújtja nekünk, hogy felvázolja azokat a lépéseket, amin keresztül az embernek a jelleme megváltozhat, és megmutatja, ki kell, hogy mondjuk, a jellemátalakulásnak az egyedüli útját. Elmondja azt is, hogy minden más út hamis. A Biblia beszél arról, hogy az ember önmagát megváltoztatni nem tudja, önmegváltás nincs, magunkat nem tudjuk jobbá tenni. A Biblia elmondja, hogy csak is milyen módon tudunk mi megváltozni. Hogy tud az ember berögzött rossz jellemtulajdonságoktól megszabadulni, és más életet élni. Igen, a Biblia óriási segítségünkre van ebben, és mindenekelőtt szeretném az első lépésként megemlíteni a személyes életünk átalakulását tekintve,
hogy a Biblia mindenek előtt a jellemátalakulást nézve önismeretre tanít bennünket. Ki kell, hogy mondjuk, hogy addig, amíg nem ismerjük meg igazából önmagunkat, addig nem lehet szó jellemátalakulásról. Ahhoz, hogy meg tudjunk igazából változni, ahhoz nekünk először igazából önismeretre kell eljutnunk. És nézzük meg azt, hogy hogy ismerhetjük meg mi igazából önmagunkat. Erre a kérdésre olyan könnyedén is lehetne válaszolni, úgy mindig a fülembe cseng, amikor erről szó van, vagy úgy erről gondolkodom az utóbbi időben, hogy van egy ismerősöm, aki a Jóisten létét abszolút nem fogadja el, és nagyon-nagyon komolyan harcol ilyen értelemben ellene, és amikor beszélünk valamiről, és azt mondom neki úgy valaminek a kapcsán, hogy nem ismered igazából önmagad, hát hihetetlenül ki kell magából, hogy hát milyen, hát ez egy gyenge ember, aki nem ismeri magát, hát mindenki ismeri önmagát. Hát ha valaki ismeri az embert, akkor az ember az önmaga. Tehát ilyen nincs, hogy nem ismerem magam, hát hogy lehet ilyet mondani egyáltalán? Márpedig a Biblia arról beszél, hogy mi nem ismerjük igazából önmagunkat. A Biblia azt mondja, Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. Valamennyit érzékelünk a mi jellemünknek a hiányos voltából, valamennyit felfogunk és tudjuk, hogy bizonyos dolgok nem jók, de igazából, hogy milyen mérvű bennünk a romlás, és hogy igazából alapvetően milyenek vagyunk, ezt igazából nem tudjuk. Jeremiás mondja egyik helyen, és annyira megdöbbentő, amikor elmondja, hogy amikor megismertem önmagam, akkor a combomat vertem, tehát csapkodtam szinte szégyenembe, hogy hát hogy lehetek én ilyen. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az ember önmagát alapvetően, bizonyos dolgokat ismerünk magunkról, de mélységeiben nem ismerjük a lényünk összetett voltát. És figyeljük meg, hogy amikor egyáltalán erről a kérdésről van szó, és hogyha most megkérdeznénk mindenkit, hogy ki mit tart önmagáról, milyenek vagyunk, akkor mit kezdenénk el számba venni, hogy kiértékeljük magunkat, hogy milyenek vagyunk, mit kezdenénk el számba venni? Ugye elkezdenénk számba venni azt, hogy milyenek a mi cselekedeteink. Ugye végig gondolnánk azt, hogy én általában ilyenkor így szoktam viselkedni, ez van, az van, szóval úgy végig gondolnánk a cselekedeteinket, és ennek alapján megpróbálnánk egy képet alkotni önmagunkról. De álljunk meg itt mindjárt, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a fajta önvizsgálat eredményre vezet-e. A Biblia arról beszél, hogy nem. A Biblia arról beszél, hogyha mi így próbáljuk önmagunkat kiértékelni, hogy mi milyenek vagyunk, hogy számba veszük a mi külső cselekedeteinket, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy 1000%-ig biztos, hogy hamis eredményt fogunk kapni. Jézus Krisztus erre vonatkozóan egy példát említ az evangéliumokban, az evangéliumok megörökítenek Jézus szájából egy történetet, ami úgy hangzik, hogy nagyon ismerős a történet, hogy egy farizeus és egy vámszedő elment a templomba imádkozni. És megáll a farizeus, és a farizeus elkezdi mondani az Isten előtt, ugye a képmutató farizeus, elkezdi mondani, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyanok, mint egyebek. Nem vagyok parázna, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, dézsmát adok mindenből, hetente kétszer böjtölök, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, ez a szerencsétlen ember itt mellettem. Álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ez a farizeus hazudott-e, amikor a cselekedeteit számba vette? Én biztos vagyok benne, hogy nem hazudott. Amikor ő azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölök, akkor én biztos vagyok benne, hogy ő valóban hetente kétszer is böjtölt. És amikor azt mondta, hogy ő nem parázna és nem csaló, akkor nyilván, hogy nyílt házasság törést nem követett el. És valóban megadta a dézsmát, a tizedet mindenből, szóval én ebben biztos vagyok. De mégis ez az ember olyan volt, amilyennek képzelte magát, amilyen végeredményre eljutott önmaga felől a cselekedetei kiértékelése nyomán. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem, ez az ember nem ilyen volt. Ott volt mellette ugye az a vámszedő, aki a szemeit nem merte az égre emelni, és úgy könyörgött az Istennek, hogy legyen hozzá irgalmas. Igen, micsoda különbség volt a két ember között. Ugye az egyik ember a cselekedetei alapján megpróbálta kiértékelni magát, és hamis eredményt kapott. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy nekünk az önvizsgálathoz is segítséget kell kérnünk. Miért gondolnánk azt,
hogy amikor a bűn által minden megromlott bennünk, alkotásunk nem

ismersz engem, ismered az én ülésemet, fekvésemet, járásomra te ügyelsz, a gondolataimat messziről is jól érted. Tehát azt mondja a Szentírásban Dávid, azt örökíti meg, hogy igen, aki igazából ismeri az embert, az nem más, mint az Isten. Tehát, hogy igazi önismeretre jussunk, ehhez az Istent kell kérni. De és nézzük meg, hogy mi az igazi önismeret. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy a cselekedeteink alapján, amit ugye magunk látunk, hogy miket cselekszünk, ennek alapján nem lehet igazából megismerni önmagunkat. De nézzük meg, hogy mit mond a 23. és 24. versben Dávid. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát mit kért Dávid? Mire jött rá önmaga és a Szentlélek vezetése által? Hogy az ember nem olyan, amilyen a külső cselekedetei szerint látszik. Ezért mondja az Istennek Dávid, ezért fordul így az Istenhez, hogy próbálj meg engem, ismerd meg az én szívemet, és ismerd meg az én gondolataimat. Azt mondja a Példabeszédek könyvének az egyik igéje, hogy aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. A Biblia azt mondja, hogy mi nem azok vagyunk elsősorban, amik a külső cselekedeteink szerint látszunk, hanem amilyen a mi szívünk mélyén vagyunk. Amilyenek a mi cselekedeteink indító okai, mozgató rugói, amilyen érzéseket táplálunk és melengetünk magunkban. Lehet, hogy azok felszínre soha nem jönnek, lehet, hogy csak a szívünk mélyén maradnak, de a Biblia arról beszél, hogy az akkor is romlottság. És hogyha az ember abból próbál kiindulni, hogy mik a külső cselekedeteink, akkor egy hamis torzképet fog kapni magáról. És ezért mondja a Szentírás ezt, hogy az Istent kell kérnünk arra, hogy világítson rá a mi életünkre, a mi jellemünkre, a mi szívünkre, a mi gondolatainkra, hogy igazából milyenek vagyunk. Hogy megismerjük önmagunkat, hogy nehogy egy végzetes öncsalásba kerüljünk. Miért? A Biblia azt mondja, hogy az ember, ha jót is cselekszik, még a legnagyobb jót is cselekszik, és elkönyveli magáról, hogy ő mennyire jó ember az ő cselekedetei alapján, hogyha az nem a szeretet és az önzetlenség tiszta indító okából fakadó cselekedet, akkor az az Isten előtt nem ér semmit, és nem, hogy nem ér semmit, de az embert kárhoztatja az Isten előtt az ítéletben. Szeretném felolvasni a Korintusi első levél 13. fejezetének az első 3 versét, Pál apostol a szeretet himnuszát a következő képpen kezdi. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Tehát azt mondja Pál apostol, hogyha akármilyen hatalmas jót cselekszünk, hogyha a vagyonunkat mind odaadjuk a szegények, nagy dolog ez? Hatalmas dolog? Ki az, aki közülünk erre most képes lenne? Azért ugye egy hatalmas dolog az ember vagyonát fölosztani a szegények között. De mit mond Pál apostol? Még ha ez a legnagyobb jótétemény is nem tiszta szeretetből fakad, hanem önző indítékból fakad, és majd rá fogunk térni, hogy mennyi önző indíték van az ember életében sokszor, amit nem is tudunk esetleg önmagunktól, hogy bizonyos cselekedeteinket mi motiválja, hogyha ebből származnak ezek a jó cselekedetek, akkor semmi hasznunk nincs abból, sőt, odáig megy Pál apostol, hogy a testünket is tűzre adhatjuk, az életünket adhatjuk egy ügyért, egy emberért. De ha nem szeretetből cselekesszük, akkor semmi hasznunk nincs abból. Igen, ezért mondja a Szentírás, hogy az igazi önvizsgálat az a szív megvizsgálásánál kezdődik. Az igazi önvizsgálat az ember belső lényének a megvizsgálásánál kezdődik, amire abszolút nem vagyunk alkalmasak. Azt mondja Jeremiás prófétán keresztül az Isten, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda.

0: Kicsoda ismerheti azt? Csalárdabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda ismerheti azt? Miért? Mert az ember mire hajlamos? Az ember hajlamos arra, hogy szépítgesse magának az ő cselekedeteit. Mindent megmagyarázunk magunknak, kifogásokat találunk mindenre. Igen, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt? És éppen ezért azt mondja példabeszédek könyve, hogy a szívek vizsgálója egyes egyedül az Úr. Tehát őt kell kérni Dávidhoz hasonlóan, hogy segítsen nekünk igazi önismeretre jutni. És szeretném hangsúlyozni, ha nem látjuk meg igazából a szívünk mélyén meghúzódó rosszat, a szívünk mélyén meghúzódó helytelen indulatokat, ha ezeket nem ismerjük fel, akkor addig nem is lehet jellem átalakulásról beszélni. Hogy beszélhetnénk egy gyökeres változásról, amíg igazából nincs meg a korkép, amíg nincs meg az, hogy milyenek vagyunk, hogy miből kell nekünk alapvetően megváltozni. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia hogy segít nekünk ebben a kérdésben, és az Isten hogy segít a Biblián keresztül abban, hogy mi megismerjük önmagunkat, hogy milyenek is vagyunk igazából belülről. Az igéjén keresztül nagyon sokat segít, hatalmas segítséget nyújt, azáltal, hogy bizonyos veszélyekre felhívja a figyelmet. Az önvizsgálathoz támpontot ad az ember életében. És szeretnék néhány ilyet megemlíteni a példa kedvéért, hogy a Bibliát, amikor olvassuk, mi mindenre rámutat, ami a mi belső emberünket, a szívünk, a mi gondolatainkat tükrözi. És nézzünk meg a példabeszédek könyvéből, főleg a példabeszédek könyvéből fogok most olvasni. Nézzük meg, hogy a Biblia mi mindent mond el, hogy az emberben mi minden van alapvetően, és mi mindenre kell odafigyelnünk, ami a külső cselekedeteinkben először még egyáltalán nem látszik. De az Isten előtt mindenképpen bűn. Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 17. versét keressük ki, és ott az első részét olvassuk el. Példabeszédek könyve 23. fejezet 17. versének az első része. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. Menjünk tovább, itt a 24. fejezetnek az első verse. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. 19. vers. Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre. Úgy próbáltam az igéket összeválogatni, hogy nagyjából egy helyen legyenek, hogy ne kelljen sokat lapoznunk, de és számtalan ilyen ige van a Szentírásban. Mit mond az önismeretre jutás első lépéseként talán? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Ki az közülünk, aki egy kis belső irigységet, vagy egy kis rossz indulatot azokkal szemben, ugye, akik, vagy kis féltékenységet ugye, azokkal szemben, akik az életben ugye nem helyes utakon járnak, és mi mindent érnek el maguknak az életben. Ugye azért ki az közülünk, akiben nincs egy kis irigység, vagy egy kis féltékenység, vagy egy kis olyan érzés, hogy hát neki bezeg milyen jól megy. Kívülről ez meglátszik, akár egy cselekedetünkben is? Nem hiszem. De a Biblia azt mondja, hogy ismerjük meg magunkat, gondolkodjunk el, hogy van-e ilyen érzés a mi szívünkben. Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Hát miért olyan nagy dolog, hogy hát egy kicsit irigykedünk a gonosztevőre, hogy milyen szép háza van, milyen jól megy neki, semmit szinte nem tesz érte, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat. Miért nem maradhatunk meg ezzel a belső érzéssel? Szeretnék egy idézetet olvasni a 73. Zsoltárból. A 73. Zsoltárból a következőt olvasom. A 73. Zsoltár második verse azt mondja, Aszáv Zsoltára ez, azt mondja, hogy én már-már meghanyatlottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. És utána mit mond? Mert halálukig nincsenek kínjaik, nincs részük az emberekkel való nyomorúságban, sorolja tovább. De miért idéztem ezt a Biblia verset? Hogyha az ember megtűr ilyet a szívében, irigységet, mondjuk az ilyen emberekre, az ilyen emberek előmenetelére, akkor egy idő után mi következhet be az ember életébe? mint Aszáf életében majdnem bekövetkezett, hogy már-már majdnem eliszamodtak az ő léptei. Majdnem az Istenbe vetett hitének a megszűnését eredményezte. Hogy az Isten hogy engedheti ezt meg? Hát nem igazságtalanság ez az Isten részéről, hogy a becsületes jó emberek nyomorognak és el vannak nyomva, és az igazságtalanok, a becstelen emberek pedig mennyire prosperálnak ebben az életben. Szeretném kérdezni, hogy nem egy aktuális tanítása ez a Bibliának? És azt mondja, hogy ha az ember ettől nem szabadul meg, ha nem keresi az Istennek a vezetését az életnek ebben a helyzetében is, akkor eliszamodhat a lépte, tehát a hitében később hajótörést szenvedhet. Tehát a Biblia rámutat, hogy ebből is meg kell változnunk. Ezek a bűnnek a gyökerei az ember életében, és amikor jellem átalakulásról beszélünk, akkor mindig először a belsőt kell megtisztítani. A Biblia soha nem arról beszél, hogy egy jellem átalakulás úgy fog történni, hogy az ember a külső cselekedeteit majd valahogy megváltoztatja, és majd belülről is akkor majd tisztává lesz. A Biblia azt mondja, hogy szerezzetek magatoknak új szívet. Ugye majd rá fogunk térni, hogy ez hogy lehetséges, hogy az ember hogy nyerhet új szívet, de a Biblia arról beszél, hogy belülről kell megváltozni, a szívnek kell megváltozni, az érzéseknek, az indítókoknak kell megváltozni, és ez majd külsőleg is meg fogja teremni a maga gyümölcsét az ember életében. Igen, a Biblia erről beszél, hogy ez egy hatalmas nagy kérdés az ember életében, az irigyekre való, a gonosztevőkre való irigység, és azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon a mi lépteink milyenek ezen a területen. Ugye utána azt mondja, a 73. Zsoltár így fogalmaz, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben, míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Ugye az ígéből az Isten választ adott neki erre a kérdésre. Most nem erről a kérdésről beszélünk, csak önmagában erről, hogy a Biblia rávilágít, hogy igen, ez is egy olyan jellemtulajdonság az ember életében, ami utána egy idő után, ami azonnal nem is, de sokszor olyan cselekedetekhez vezethet, amik egyértelművé teszik azt, hogy valami nagyon nagy baj van az ember életében. Tehát felhívja erre a belső problémára a figyelmet. Egy másik igét is hadd olvassak. Példabeszédek könyve 24. fejezetének a 17 és 18. verse. Figyeljük meg, milyen belső dolgokra mutat rá a Szentírás. Azt mondja, amikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Szeretném megkérdezni azt, hogy vajon voltunk-e már ilyen élethelyzetben, vajon ismerős ez az élethelyzet, hogy mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, ugye, mondja a Szentírás, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Volt-e már ilyen velünk, hogy amikor valaki velünk tényleg valami helytelen dolgot cselekszik, és valami bajba kerül, akkor ugye azt szokták mondani, hogy a legszebb öröm a kár öröm, ugye ezt szokták mondani. És hogyha nem is nyíltan hahotázunk ezen, de azért a szívünkben legalább egy olyan elégtételt érzünk, hogy hát azért, hát most akkor azért, ez a Jóisten jól megfizetett neki ezért. És mit mond a Szentírás? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szívad, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Amikor ez van a szívünkben, amikor így érzünk a másik emberrel szemben, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mi van igazából a mi életünkben? Ott van az igazi szeretet? Távolról nem. Ott van az ellenség iránti szeretet? Nem. És éppen ezt akarja felfedni, hogy álljunk meg, gondolkodjunk, volt ilyen az életünkben, van ilyen az életünkben? Akkor nagy baj van, akkor igazából az Istenre van szükségünk mindenképpen, de még fokozottabban, mert esetleg a külső cselekedeteinkben még nem látszik, de belülről valami ott van, ami bomlaszt bennünket, ami igazából csak negatív hatást kelt az emberben, amitől szabadulni kell. Vagy nézzük meg Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. versét. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. verse a következőt mondja. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége az istentelenek szántása bűn. Csak az első részét szeretném inkább említeni. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége. Ugye ez bűn az Isten szemében. Külső cselekedetben ez sokszor nem is látszik meg. Van úgy, hogy valaki Már valóban a cselekedeteiből is nyilvánvalóvá teszi az ő gondolatait, hogy mennyire lenéz embereket, és mennyire több, mennyivel többnek tartja magát a másik embernél, de nagyon sok esetben ez az emberben csak rejtetten van ott. De mégiscsak azért érzi, mint az a farizeus érezte, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Hányszor érezzük magunkat többnek a másik embernél? Hányszor érezzük azt, hogy hát azért én bizonyos szempontból külön vagyok. És a Biblia mit mond? Ez romlottság az ember szívében, az Isten szemében bűn. És hogyha én elkezdek azzal foglalkozni, hogy az én külső cselekedeteim milyenek, persze fontos azzal is foglalkozni. Most szeretném azt mondani, hogy nem azt jelenti, hogy én külsőleg bármit tehetek, az a lényeg, hogy a szívem állapota rendben legyen. Mert inkább ez úgy van, hogyha ez a szívem belülről rendben lesz, és megtisztulok, akkor ez majd a külső cselekedeteimben is látszani fog. De csak arra szeretnék ezekkel az igékkel utalni, hogyha mi a jellem átalakulást úgy próbáljuk elkezdeni, hogy számba vesszük a cselekedeteimet, hogy én most ezt tettem, akkor ebből meg kell változni, és külső foldozgatást próbálunk a mi életünkben elérni, az biztos, hogy eleve kudarcot fog jelenteni. Mi van belül? Erre akar rámutatni a Szentírás. Igen, az elmének kevéssége bűn. Szeretnék itt megállni, és csak egy gondolatot megemlíteni. Én ezt az igét különösen szeretem Példabeszédek könyvében, amikor a 6. fejezetben arról beszél a Szentírás, hogy van 6 dolog, amit különösen gyűlöl az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. És ezt a felsorolást, ami már eleve érdekfeszítő, hogy vajon az Úr előtt mik a legutálatosabb dolgok, akkor nézzük meg, hogy ezt a felsorolást mivel kezdi a Szentírás. Azt mondja, hogy a 6. fejezet 16-tól terjedő verseiben e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. És kezdi a felsorolást a kevés szemek, a kevésség, a felfuvalkodás. Ugye amikor valaki többnek képzeli magát a másiknál, az első a kevés szemek, és csak utána jön az, hogy a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. De mi az első? Az első a kevés szemek. Igen, a Biblia arról beszél, hogy Sátán is itt bukott el, az önfelmagasztalás, a kevésség, a felfuvalkodás volt először, ami úrrá lett az ő életében, és ez vezetett utána mindahhoz, amit most magunk körül látunk, a gyilkos cselekedeteknek a sokaságához, amire embereket késztet és felbuzdít. Igen, itt kezdődik minden az ember életében, belül a szívnél, és éppen ezért a jellem átalakulás is itt kell, hogy belülről kezdődjön, de ehhez először igazából meg kell ismernünk önmagunkat. Szeretnék még egész röviden 2 igét olvasni itt a Példabeszédek könyvéből, és rávilágítani 2 olyan belső indítékra, ami az Isten előtt elfogadhatatlan. Azt mondja a Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Mennyi mindent cselekszünk mi versengésből. Azt mondja, hogy tisztesség pedig az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, nekem is legalább olyan házat kell építeni, mint a szomszédé. Nekem is legalább azt el kell érnem. Legalább ilyennek kell lennem. Miért? Mert mások is ezt teszik. A versengésből való cselekedet mennyiszer jellemző ebben a világunkban. Vagy cselekedni valamit, jót is cselekedni, de milyen indítékból? Hogy az emberek lássanak bennünket. Hogy az emberek előtt tisztességet szerezzek, az emberek megbecsüljenek engem. Amikor a jót nem önmagáért teszem, hanem kimondhatjuk, hogy egy önfelmagasztalásból, az önfelmagasztalásnak a vágyából fakadnak a mi cselekedeteink. Azt mondja a Szentírásban Jézus Krisztus, hogy az ember eljuthat odáig, mint az ő korabeli farizeusok és írástudók, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Nem egy szomorú megállapítás, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Igen, idáig is el lehet jutni. És ezek után egy utolsó gondolatot említsünk még meg így a Példabeszédek könyvéből az önvizsgálat kapcsán, hogy az Isten mi mindenre mutat rá, de szeretném említeni, hogy ez csak egy kis csokor volt, amit most felolvastam, és amiről beszéltünk, ahhoz képest, amit a Szentírás elmond, amilyen veszélyekre felhívja a mi figyelmünket. De nézzük meg a 14. fejezet 30. versét. Azt mondja, hogy a szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Ugye ezzel kezdtük az irítség arra, aki gonosztevő, aki másokon legázol vagy átgázolva tud előnyhöz jutni, és tényleg gyaraporik és gazdagodik, de itt nem erről az irítségről van szó, itt az általános irítségről van szó. Azt mondja a Szentírás, hogy ez az irítség, ez mindannyiunkban benne van. Azt mondja Jakab apostol, hogy avagy nem tudjátok, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Azt mondja, hogy ez az irítség minden emberben valamilyen szinten ott van. Sátán mindannyiunkat kísért ezzel. El is hesegethetjük magunktól a gondolatot, hogy mi nem vagyunk irigyek. Ugyan már, hát mi egyáltalán nem vagyunk irigyek. De azért gondoljuk végig, miben nyilvánul meg az irítség, milyen érzésekben nyilvánul meg az irítség. Hogy tudjuk leleplezni magunkat, hogy van-e bennünk irítség a másik emberrel szemben? Nyilván nem akkor, amikor látok valakit, aki csodálatos festményeket készít, és elismerem, hogy micsoda szép festményeket készít. Hát én ilyet nem tudnék, hát én egy egyenes vonalat nem tudok megrajzolni. Nyilván nem ebben nyilvánul meg. De gondoljuk végig azt, amikor egy adott szituációban, mind a ketten például mondjuk egyforma munkahelyen dolgozunk, ugyanazt csináljuk, az egyiket dicsérik, az egyiket jobban körülveszik, bennünket nem annyira. Nincs ott egy kis irigység, hogy hát miért őt? Vagy amikor például szülők a gyerekekkel, ugye? A másik gyereke okosabb, szebb. Nincs egy kis irigységféltékenység. Vagy amikor nekem rosszul megy valami, valamilyen élethelyzetbe kerültem, ami negatív élethelyzet, életkörülmény, és ugyanazon a területen a másik embernek sikerei vannak. Mit szólok hozzá? Tudok örülni vele együtt? Azt mondja a Szentírás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Én nagyon sokszor végig gondoltam már, hogy sokkal könnyebb sírni a sírókkal. Mennyire könnyű az, amikor ugye valaki szomorúságban van, és akkor vele együtt szomorkodunk. Jó, ez is egy nagy dolog, amikor már valaki együtt érez a másikkal. De örülni az örülővel, örülni annak, amikor a másiknak a család élete csodálatosan alakul, de az enyém éppen válságban van, és nem irigységet érezni, hanem annak örülni, hogy neki legalább jó, és a jó Isten áldja meg, és adjon neki még többet abból, vagy még többet azon a területen, ahol idáig is megáldotta őt. Van bennünk irigység, vagy nincs bennünk irigység? A Szentírás azt mondja, hogy irigységre kívánkozik bennünk a lélek. Igen, éppen ezért a Szentírás hallatlanul nagy segítséget nyújt a tekintetben, hogy felismerjük igazából azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mi van a mi szívünkben. És ki kell, hogy mondjam, hogy el kell odáig jutnunk, hogy fel kell, hogy ismerjük magunkban a rosszat. Fel kell, hogy ismerjük magunkban azt, hogy nem lakik bennünk semmi jó. És szeretném ezt kimondani úgy, hogy tudom azt, hogy ez az egyik legnehezebb dolog az ember életében. Amikor a Bibliának a kijelentéseivel szembesülünk, és látjuk ezeket, amiket a Biblia megfogalmaz, akkor nagyon sokszor lesújt bennünket, hogy hát igen, ez sem jó, az sem jó. De akkor az ember mindig megkapaszkodik valamiben, hogy de hát azért csak van valami jó bennem. Hát azért nem lehet, hogy ennyire rossz lennék. Hát azért nem létezik, hogy ez csak rossz van bennem. Hát azért van valami jó is. Jó, vannak ezek, de hát azért van valami jó is bennem. És szeretnék arra rámutatni, hogy amíg az ember nem jut el odáig, hogy a bűn minden területen áthatott, és én magamtól semmi jóval nem rendelkezem, addig nem lehet jellem átalakulásról beszélni. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Ézsaiás könyve első fejezete, az 5. versnek a végétől a 6. versig a következőt olvassuk. Egy nagyon képies leírás az ember állapotáról, és figyeljük meg, hogy mit mond maga az Isten, hogy milyenek vagyunk mindannyian. Így kezdi az Ézsaiás proféta könyve első fejezet 5. versének a 2. része. Minden fejbeteg, minden. Nem azt mondja, hogy egyeseké, hanem azt mondja, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Ugye egy eléggé olyan visszataszító kép, hogyha az ember elgondol egy emberi testet, ami tetőtől talpig csupa kelevény és csupa dagadás. Ugye eléggé visszataszító. És azt mondja a Szentírás, hogy ilyenek vagyunk mi, emberek, mindannyian, mert a bűn megrontott bennünket. És hiába próbáljuk szépíteni magunkat, hiába próbáljuk szebbnek beállítani magunkat, és megcsalni önmagunkat, az eredmény akkor is csak ugyanaz, de mi annak a következménye, ha nem fogadjuk el ezt a korképet, amit az Isten mond rólunk? Mi az eredménye? Hogy nem lehet bennünk igazi jellemátalakulás, hogy nem tudunk megváltozni. Mert addig, amíg nem érezzük a magunk elesett voltát, a magunk bűnös voltát, addig igazából nincs is az a vágyódás a teljes átalakulásra, és nincs is az az Istenhez menekülés bennünk. Hát először mindenképpen el kell azt fogadnunk, amit az Isten mutat rólunk, hogy milyenek vagyunk mindannyian emberek. Igen, azt mondja a Szentírás, nincs egy jó ember sem. És azért álljunk meg itt egy pillanatra, mert sokan ezt félreértik, hogy azért az életben mennyi nemes cselekedet van, és magunk is azért ahogy végignézzük az életünket, hát az életben voltak már dolgok, amikor önzetlenül tudtunk cselekedni, de ne feledjük el, igen, vannak az életben jó cselekedetek, önzetlen jó cselekedetek, de az nem magunktól van, az Isten áll azok mögött, az Isten segít bennünket abban, még azokat az embereket is, akik nem fogadják el az Istent. Az Isten az ő szent lelkével ott van, és segít az embernek, hogy önmagát le tudja győzni, és a rossz helyet a jót tudja választani. De az embernek rá kell döbbennie arra, ha én magam akarok harcolni, ha én magam akarom az egyedül az életemet élni, Isten nélkül nem tudom, mert alapvetően megromlott állapotban vagyok. Igen, felismerni, hogy milyenek vagyunk. Amikor a tükröt a Biblián keresztül az Isten elénk tartja, akkor nem elfordítani a tekintetünket, hanem komolyan venni azt a korképet, amelyet mutat az íráson keresztül az Isten. És utána mi a következő lépés? Jeremiás könyve 13. fejezetének a 23. verse. Amikor az ember rádöbben valóban arra, hogy milyen, és elfogadja az Istentől, hogy igen, én ilyen vagyok, akkor Jeremiás könyve 13. fejezete, 23. verse föltesz egy kérdést, ami az embert elgondolkodtatja a következő lépésen. Így hangzik ez az ige, elváltoztathatja-e a bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foldosságát? Milyen kérdés ez Jeremiástól, ugye? Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen? Ugye az a fekete bőrű ember, aki mondjuk Európába jött, és esetleg itt él egy életen keresztül, vagy már itt születik a gyereke, fehér lesz az ő bőre? Nem lesz fehér. Elváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát? Képtelen rá. Igen, tehát mi a következő lépés, amikor szembesülünk önmagunkkal, elfogadni, hogy ilyenek vagyunk, és a következő lépés az, hogy ne magunk próbáljuk rendbehozni magunkat. Ne magunk próbáljuk a jellem átalakulást elérni az életünkben, mert annyit fogunk elérni, minthogyha egy szerecsen az ő fekete bőrét megpróbálnak kifehéríteni. És azt olvassuk utána az igében, hogy így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát ugye ennyire nem megy az embernek a jó cselekedet magától. Ennyire képtelen az ember megváltozni. És ezután szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia viszont mit mond, hogy az ember hogy tud megváltozni. A Biblia milyen utat vázol fel, mint a jellem átalakulásnak az egyedüli útját minden ember számára. Szeretnék egy igét olvasni a Római Levél 8. fejezetéből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verséből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verse a következőt mondja. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Azt mondja, hogy minden ember természet szerint születésénél fogva a bűn és a halál törvénye alatt van. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a rossznak, magunktól nem tudunk jót cselekedni. De ebben a Biblia versben egy hatalmas evangélium van, mert elmondja, hogy ellenben az ember hogy tud ez alól a törvény alól felszabadulni. Egyetlen egy módon. Azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg bennünket ettől. Tehát a Biblia arra világít rá, hogy az ember egyedül győzni nem tud. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban kell élnünk ahhoz, hogy a jellemünkben akármilyen a legapróbb változás is bekövetkezhessen. A Biblia arról beszél, hogy az ember egy kiszolgáltatott lény. Önmagában nincs ereje a nálánál erősebbel szemben, a gonoszsal szemben megállni. A Biblia arról beszél, hogy egyedül ne is próbálkozzunk. Az ember egyedül az isteni segítség igénybe vételével képes megállni a rosszal szemben. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mondja Pál apostol. Jézus Krisztus tovább viszi ezt a gondolatot, azaz ugye a Jézusi kijelentés előbb volt, de hogyha most ebben az összefüggésben nézzük, Jézus Krisztus elmondja azt, hogy mit jelent ő benne élni. Jézus egy szemléletes példát mond el, azt mondja, hogy van a szőlőtő és a szőlővesző. Azt mondja, hogy egy szőlőnek az életében a szőlővesző ugye akkor tud gyümölcsöt teremni, akkor lesz rajta gazdag termés, hogyha a szőlőtőkével állandó és élő összeköttetésben marad. Szeretném megemlíteni, hogy a Biblia a gyümölcsöket, a gyümölcstermést azt egyértelműen azonosítja Pál apostol a Galata beliekhez írott levelében, hogy a gyümölcstermés nem más, mint az ember jellemének a megváltozása, azok a jó tulajdonságok és az a megváltozott jellem, amit Isten el akar mindannyiunk életében érni. Azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, tehát a megváltozott jellem tulajdonságok, megváltozott élet. És Jézus azt mondja, hogy gyümölcstermés egy ember életében, a szőlő vesző életében akkor lehet, hogyha a szőlőtőkével, aki nem más, mint Jézus Krisztus maga mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ha Jézus Krisztussal állandó kapcsolatban van. És utána Jézus Krisztus kimond valamit, azt mondja János evangélium a 15. fejezetének a 4. és 5. versében, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Nálam nélkül semmi jót nem tehettek. Tehát az ember jellemének a megváltozása, az, hogy az ember győzzön önmaga felett, ez csak is Jézus Krisztus segítsége és a vele való együtt munkálkodás által lehetséges. Ugye a Biblia ezt nevezi a hitáltali megigazulásnak, amikor az ember igazzá válik az Isten előtt, ugye az ő jellemében is. És olvastam erről egy nagyon érdekes meghatározást, hogy mi is ez a hitáltali megigazulás, tehát az ember hogy változhat meg, hogy lehet igazzá az Isten szemében. És ez a megfogalmazás így hangzik, hogy a hitáltali megigazulás az ember minden dicsőségét porba dönti. Így kezdi, az ember minden dicsőségét porba dönti. Miért? Mert az ember rádöbben arra, hogy Krisztus nélkül, Isten nélkül milyenek vagyunk, és utána így folytatja, és elvégzi az emberért azt, amit önmagában nem áll hatalmában, hogy elvégezzen. Igen, megfed bennünket, minden dicsőségünket, önfelmagasztalásunkat a porba sújtja, de ugyanakkor megcselekszi értünk azt, amit nekünk önmagunkban nem áll módunkban, hogy megcselekedjünk magunkért. Tehát milyen is ez az együttműködés Istennel? Mert ugye a jellem átalakulás egyértelmű, hogy csak az Istennel együtt, Jézus Krisztus által lehetséges. Igen, az ember és az Isten együtt munkálkodása által változhat meg az ember jellemében. De ebben mi az ember része, és mi az Isten része? Az ember úgy gondolná esetleg, annak alapján is, amiről idáig szóltunk, hogy magunktól képtelenek vagyunk megváltozni, ez úgysem lehetséges, Isten az, aki elvégzi bennünk, hogy akkor ettől kezdve az embernek semmi teendője nincs. Mert majd rajtunk kívül az Isten ezt valamilyen módon elvégzi értünk. De nem így van. A Szentírás egyértelműen rávezet bennünket arra, hogy csak is az Istennel együtt tudunk megváltozni. Mind a két félnek, hogy úgy mondjam, az Istennek és az embernek is megvan a maga része ebben. De nézzük meg ezek után, hogy mi az ember része. És utána majd rátérünk, hogy az Isten része mi az ember jellemének a megváltozásában. Mindenek előtt ugye csak ismételni szeretném, amiről idáig szóltunk, hogy az ember el kell, hogy fogadja azt a képet, amit az Isten mutat nekünk önmagunkról. De utána nézzük meg, mit mond a Római Levél 6. fejezet 12-től terjedő verseiben a Szentírás. A Római Levél 6. fejezet 12 és 13, majd a 16. verse a következőt mondja. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvereiről a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak, fegyvereiről az Istennek. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy az ember életében a legdöntőbb a választásnak a kérdése, az odaszánásnak a kérdése. Magamtól nem tudok megváltozni. Nem tudom ezt elérni önmagamban. De az Isten nem fogja ezt megtenni az én életemben, hogy megváltozzak a különböző jellemhibáimból addig, amíg én oda nem szánom magam neki. Amíg én el nem döntöttem azt, hogy én nem akarok a régi életemben élni. Én szeretnék megváltozni, én vele együtt szeretnék élni ebben az életben. Oda szánni magunkat Istennek. Igen, ez az első lépés. Az Isten az ember szabad választását soha nem befolyásolja. Ha én nem szánom oda magam neki, ha én nem fejezem ki a szabad döntésemmel, hogy Uram, én magamtól képtelen vagyok, de Te végezd el bennem, amíg én nem szánom oda magam, az Isten semmit nem tud velem tenni. Azt mondja, hogy akinek oda szánjuk magunkat, annak leszünk majd a mi szolgái. Tehát a döntés, a választás minden esetben a miénk. De utána mit mond? Amikor ez a döntés megvan az én életemben, megvan ez az odaszánás, akkor a Szentírás tovább folytatja, és Péter apostoltól és Pál apostoltól szeretnék egy-egy igét olvasni. A Péteri második levélből szeretném az első igét olvasni. A Péteri második levél első fejezetének az 5. versében a következőt olvassuk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, nem is olvasom tovább, sorolja tovább a jó és megváltozott jellem tulajdonságokat és cselekedeteket. De amit ki szeretnék hangsúlyozni ebből a következő, vagy amit szeretnék kihangsúlyozni ebből az a következő, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet kell az embernek fordítani. Azt mondja, hogy nem tehetjük azt, hogy én ott ülök karbatett kézzel, nem igyekszem, nem próbálok megtenni mindent, amit meg kell tennem és megtehetem, és azt várom, hogy majd az Úr megteszi értem. Azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és majd elfuttoljatok. Tehát az ember részéről szükséges a teljes igyekezet. Szeretnék Pál apostoltól is olvasni egy idézetet. A Filippi levél 3. fejezet 12. versében azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Azt mondja, igyekezem, hogy elérjem, amiért megragadott engem a Jézus Krisztus. De álljunk meg itt egy pillanatra, ez elégséges, hogyha az ember teljes igyekezetével igyekszik megváltozni? Nem, de szükséges. Enélkül az Isten nem tud rajtam segíteni. És ha én teljes igyekezettel azon vagyok, hogy megváltozom, megteszem mindent, ami tőlem telik, az erőm legvégső határáig harcolok ezért, az Isten majd fogja adni utána az ő erejét hozzá, ami viszont elégséges már a győzelemhez. De az én tétlenségem, az én igyekezett nélküliségemet nem tudja megáldani. Együtt kell működni az Istennel ahhoz, hogy az ember meg tudjon változni. Nézzük meg, hogy miben áll ez az együttműködés, ez a tevékenység, az igyekezet, az emberi igyekezet, mire kell, hogy kiterjedjen. Mindenek előtt az állandó és komoly imádságra. Azt mondja a Szentírás, hogy járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. Amikor hogy fejlesztünk egyáltalán jellemet? Mi az, hogy jellemfejlesztés, meg jellem átalakulás? Ugye van a velünk született rengeteg rossz tulajdonság. Ugye ezzel születünk. Utána vannak jó tulajdonságaink, öröklött jó tulajdonságaink is, de van egy csomó rossz is. Sátán az életben, ami rossz természetünkön keresztül kísért bennünket. És amikor a szabad választásunkkal cselekedjük a rosszat, akkor ez egy idő után a jellemünké is válik. Hogy lehet ebből megváltozni? Azokon a pontokon, a rossz természetünk oldaláról jön újra Sátán az ő kísértéseivel, és akkor mit kell tenni? Ellen kell állni a kísértésnek. Egy példa, mondjuk van egy lusta ember, aki nagyon-nagyon lusta. Ugye bejáratodott nála az, hogy a lustaság, ugye minden élethelyzetben. Amikor odaszánja magát az Istennek, rájön arra, hogy ez lehetetlen, hogy így maradjon, akkor jön az újabb kísértés. És akkor természet szerint mit tenne? Újra választaná azt a helytelen utat. De mit mond a Szentírás? Alkalmas időben járulni segítségért, amikor jön a kísértés, hogy megint a könnyebb végét fogja meg a dolognak, megint ne csinálja meg, akkor imádkozni az Istenhez, alkalmas időben való segítségül, hogy Istenem segíts, hogy ezt megtegyem, segíts, hogy le tudjam győzni magam. És az Isten segít. Hű és igaz az Isten, hogy nem hagyja cserben azt, aki hozzáfordul. És ha én legyőzöm önmagam, jön a következő kísértés, ugyanazon a ponton újra hozzá kiáltok, legyőzöm önmagam, egy idő után jellememmé válik az, ami korábban, ugye korábban pont az ellenkezője volt, tehát a jellemem megváltozik azon a ponton. És azt mondja a Szentírás, hogy ezt ima által érhetjük el. Amikor jön a kísértés, amikor jön a rosszra való csábítása a sátánnak, abban a pillanatban forduljunk erőért, hogy ne a rosszat válasszuk, hanem a jót válasszuk. És azt mondja a Szentírás, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Olyan nincs, hogyha én az Istent kérem segítségül, hogy segítsen nekem legyőzni egy rossz tulajdonságot, hogy ebben a kísértésben megint ne bukjak el, ne legyek ingerült, ne csináljam ezt vagy azt. Amikor jönne az emberi természetem elő, de az ember könyörög az Istenhez, az Isten ad erőt ahhoz, hogy az ember le tudja győzni, nem a saját erejével, hanem az ő erejével, a Szentlélek hatalmas erejével, de az Isten és ember együttmunkálkodása szükséges ehhez. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten az ő teremtő havá szavával, hatalmával elvégzi mi érettünk, ha mi ezt imában kérjük, ha odaszánjuk magunkat, ha teljes igyekezetet fordítunk erre, az Isten az ő teremtő szavával elvégzi azt, amit önmagunkért soha nem tudnánk elvégezni. És az Istennek számtalan ígérete van erre vonatkozóan. Négy igét szeretnék idézni. Tényleg úgy válogatni kell az igék között, mert rengeteg igét lehetne felolvasni. De talán négy igét szeretnék felolvasni, amik csodálatosan mutatják az Istennek a hatalmát és az ígéretét, hogy ezt emberek sokasága életében fogja megvalósítani, és meg is valósította már idáig. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője által, az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus végbe viszi azokon az embereken a teljes jellem átalakulásnak a munkáját, akik ezt igazából igénylik, akik együttműködnek vele, és a végén az ő népét, mindazokat, akik odaszánták magukat nekik, maga elé fogja állítani úgy, hogy azon nem lesz sem szeplő, sem sömörgőzés. Tehát minden jellemhibából az Istennek van hatalma kimenteni bennünket. Ne feledjük el, az ő szava teremtő hatalom. Isten nem csak a világot teremtette meg 6 nap alatt, és a 7. megnyugodott. Nem csak erről beszél a Szentírás, hanem Isten az ő legyen szavával emberi életeket is újjá tud teremteni. A rosszból jót tud előállítani az ember életében, a rosszat elveszi, helyette jót ad. Az Isten szavában teremtő hatalom van. Vagy egy másik ige itt a Filippi levélnél, azt mondja, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte az emberben, aki megszólította az embert, aki valóban az embert maga közelébe vonta, annak az Istennek van hatalma, hogy elvégezze a teljes jellem átalakításnak a munkáját az ember életében. És Ézsaiás könyve arról beszél, hogy a legnagyobb bűnökben élő ember, a legrosszabb jellem tulajdonságokkal élő ember is képes megváltozni az Isten ereje által. Nincs az a rossz jellem tulajdonság, amit az Isten ne tudna bennünk megszüntetni és jót adni helyette. Azt mondja Ézsaiás könyve első fejezet 18. verse, hogy no jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan szép kép ez. Azt mondja, hogy ha a ti bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, olyanok lesznek, mint a karmazsin. Tehát egyszerűen a legszebb, a legnemesebb jellem tulajdonságokat adja Isten az embernek, a rossz a legjobban megfertőztetett helyett. Igen, az Isten teremtő hatalma mindenre képes, és rendelkezésére áll az embernek ezt az erőt és ezt a hatalmat igénybe venni. És a befejező igét ezzel kapcsolatban, az ígéreteknek a befejezését Jeremiás könyve 33. fejezetéből szeretném olvasni. Jeremiás 33. fejezetének a 6. és 8. verse a következőt mondja. Imé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit, és megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Megtisztít, megbocsát, és azt mondja, hogy hoz kötést, orvosságot, és meggyógyít. Tehát a jellem tulajdonságaink szintjén, a belső érzéseink, gondolataink szintjén, az Isten a legnagyobb megkötözöttségekből is teljes szabadulást tud hozni. De ez a gyógyszer egyedül nála van. Az ember önmagától ezt nem tudja megcselekedni. Ezek az Isten ígéretei a jellem átalakulással kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon hiszünk-e az Isten ígéreteiben? Én úgy gondolom, és ezt tapasztaltam az életben, hogy az Isten szavában bizonyos értelemben, ezt nem tudom pontosan jól megfogalmazni, és ez nem is lesz igazi jó megfogalmazás, de mégiscsak valahogy így mondhatnám, könnyebben hiszünk általánosságban véve, amikor arról van szó, hogy az Isten teremtette a Földet. Könnyebben hiszünk abban, amikor egy proféciát olvasunk. És az ilyen elméleti igazságokat sokkal könnyebben elfogadjuk az Isten szavából, mint az Istennek nekünk személyesen tett ígéreteit. Valahogy én azt tapasztalom, hogy ezzel van a legnagyobb bajunk nekünk. Elhisszük azt, hogy igen, az Isten teremtett. Ez van írva, elhisszük. De elhisszük-e, amit mond, hogy ő a tisztátalamból tisztát tud adni? Elhisszük-e azt, hogy az én bűnbetegségembe is tud gyógyulást hozni? Elhisszük-e a nekünk személyesen tett ígéreteit? Én úgy érzem, hogy sokszor ez a mi legnagyobb hibánk, hogy ezeket nem tudjuk komolyan venni, igazából venni ezeket az ígéreteket úgy, amint adattak. Pedig szeretném megkérdezni, hogy valaha az Isten hagyott cserben valakit? Az Isten valaha volt úgy, hogy nem váltotta valóra az ő ígéreteit? Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten igazmondó Isten, az Isten hűséges Isten. Amit ő ígért, azt meg is cselekszi. Nem létezik, hogy az Isten megváltozott volna ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Igen, az ígéretek, vajon úgy vagyunk az ígéretekkel, hogy mi alapvetően az emberi ígéretekből indulunk ki. Hányszor van az emberi életben, hogy ígérnek nekünk valamit, és lehet, hogy az illető már akkor sem gondolta komolyan, amikor mondta, csak úgy érzelmi felbuzdulásban volt. Vagy esetleg megígértek nekünk valamit, de később meg is feledkeztek róla. Vagy megígérte, az illető komolyan is gondolta, de nem állt módjában teljesíteni az ígéretet. Igen, szóval az ígéretek valahogy úgy devalválódtak, úgy nem veszük komolyan az ígéreteket. Mennyi ígéret van az életünkben is, ugye, amit kaptunk emberektől, és valahogy nem teljesült. De ne feledjük el, hogy amit az Isten mondott, az hű és igaz. Az Isten soha nem változtatja meg az ő szavát és az ő ígéreteit, a személyesen minden embernek adott ígéretét is. És Ábrahám ezért volt a hithős, ezért volt a hívők atya. Mert azt olvassuk Ábrahámról, hogy ő az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. És igen, az Istennek a jellem átalakulásra, jellem átalakító munkájára tett ígéretei is teljesen bizonyosak az ember életében, ha az ember igényli az Istennek az erejét és segítségét, és együtt működik vele az általa megmutatott úton. Ennyit szerettem volna elmondani erről a kérdésről.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

tudni, hogy egy bizonyos értelemben rendhagyó ez a mostani alkalom, mert a kezdetét jelenti egyfajta sorozatnak. Ugye itt felváltva vannak a hetek. A zsoltáros hét már elkezdődött egy héttel ezelőtt, és most a 10 parancsolatról lesz szó, azonban pedig az első parancsolatról. Azt hiszem, hogy egy bevezetés mindenképpen megilleti az egész sorozatot is. Tehát egy picit most hadd szóljak a bevezetőben arról, hogy tényleg hogy kerül ide ez a téma, és hogyan tekintsünk rá. Az biztos, hogy senkit nem lep meg, hogy a Bibliában benne van a 10 parancsolat. Tehát hogy ez egy ismert tény, azt hiszem, Bibliát olvasó emberek is tudják ezt általában. A parancsolatnak ugye a törvény, a szinonimája, így is mondja a Biblia, ez a törvény, így nevezik. És azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondja, amikor mi emberek a törvény szót halljuk, hát akkor általában nem dobogtatja meg a szívünket, vagy nem melengeti meg. Mert ami törvény, az kötelezettség, ami kötelező, az nem kedves nekünk embereknek. Általában idegenkedés él bennünk, mert a korlátozás az első, ami az eszünkbe jut. A törvények mindig azt szolgálják az életben, hogy korlátozzanak. Én azért szeretném felvetni azt a szempontot megfontolásra, hogy nem biztos, hogy minden korlátozás ellenünk van, vagy kárunkra van. Ugye, ha valaki volt már a szép kilátó helyeken, ahol gyönyörű kilátás nyílt, és persze hirtelen leszakadt a hegyoldal, oda is szoktak korlátot telepíteni, és ott a korlát az azt a célt szolgálja, hogy hát nehogy vesztünket lejjük, hogyha lezuhanunk. Tehát a korlátozás az szolgálhatja az ember érdekét, és attól függ, milyen az a törvény, milyen az a korlátozás, hogy hiába való öncélú-e, vagy pedig éppenséggel az ember javát szolgálja. Ugyanígy mondhatnám, hogy mivé lenne a társadalom mondjuk törvények nélkül. Mindig beszélünk arról, hogy jók vagy nem jók a törvények, de mondjuk mi az alternatívája a törvényeknek? Az anarchia, nem? Van jó törvény, rossz törvény, anarchia, ezek a fokozatok. Hát a törvények nélküliség nekem egy nem kívánatos szabadságot jelent, mert az borzasztó lenne, egy teljes kuszaság. És azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az Isten is törvényeket alkotott, a természetvilágában élő törvények vannak, azt hiszem most a héten osztották ki a Nobel-díjakat, ha jól emlékszem, hogy ezt miért ítélik oda? Hát azért ítélik oda, mert valakinek megadatott az a bölcsesség, meg az a kiváltság, hogy felismert egy újabb összefüggést a természet törvényeiben. És ugyanígy az Isten az emberi életbe is helyezett törvényeket, az egyén és az egyének, tehát az egyén életét és az egyének kapcsolatát szabályozó törvényeket. És azt mondja a Biblia, hogy a boldogságunk azon múlik, hogy felismerjük-e, el tudjuk-e fogadni, és meg tudjuk-e élni ezeket a törvényeket. Meg lehet próbálni ellenébe is élni, de az mindig megbosszulja magát, azt mutatja az élet. A Biblia tulajdonképpen az erkölcsi irányelveket megfogalmazza ebben az úgynevezett 10 parancsolatban. Attól ilyen vaskos kötet, hogy tele van élő példákkal arra nézve, hogy mi történt azokkal, akik nem vették komolyan ezeket az elveket, hogy milyen módon bosszulta ez meg magát az életükben. Ugye többek közt erről is szól. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a 10 parancsolat, az így is mondhatnánk, hogy az egy erkölcsi törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az emberiértve szabott törvény, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia következetesen állítja a kezdetétől a végig, hogy nekünk, embereknek szól a 10 parancsolat. Ugye miért hangsúlyozom ezt annyira? Mert vannak olyan nézetek, kimondatlanul, többnyire kimondva, hogy ez nem nekünk van, hogy így mondjam, nem a keresztényeknek kell ezen problémázni, hanem ez a zsidó nép kapta, Mózes volt jelen. Hát ez tény, hogy akkor úgy történt. Időszámításunk előtt 1445-re tehetjük a 10 parancsolatnak a kihirdetését, úgy, ahogy ezt a Bibliában olvassuk, a történet, amiben ez beágyazódik. Tehát időszámításunkat 1445-ben került kihirdetésre. És sokan azt mondják, hogy hát ez a zsidó népnek adatott, Mózes hatékony közreműködésével ő hozta a hegyről ezeket a kőtáblákat, és nekünk nem érdemes, nem szabad, hallottam ilyet, és nem szabad ezen problémáznunk, ezzel foglalkoznunk. Azért azt hadd jelezzem, hogy ha végig tetszenek olvasni ezt a 10 parancsolatot, semmilyen tipikusan zsidósat nem olvasunk benne. Azt mondja, hogy hogyan lehet együtt élni embereknek, hogyan érdemes, hogyan kell. Azt is tessék megfigyelni, hogy ez az a szakasz a Bibliának, egyedül ez az a szakasz, amit az Isten nem ihletett proféták által, nem iratott le Mózessel. Tetszett tudni, hogy milyen anyagban foglaltatott benne a 10 parancsolat eredetileg? Ugye ez híres történet, hogy két kőtáblára került felírásra, és nem Mózes írta fel, ezt is tudni kell. Azt mondja a Biblia, ezt az Isten maga tartotta olyan fontosnak, és tartotta olyan időtállónak és maradandónak, hogy kőbe véste, ugye így szoktuk mondani, ő kőre írta fel ezeket a parancsolatokat, tehát egyszerűen

különböztette minden más részétől a kinyilatkoztatásnak. Nem tudom, tetszik-e tudni, hogy aztán ezek a parancsolatok bekerültek éppen a Fridládába is, tehát a zsidó népnek abban a szent erekjéjében, most a szónak a jó értelmében. Tehát egy megkülönböztetett helyet foglaltak el. Mégis hadd támasszam alá azt, hogy ami ebből is érződik, hogy ez azért nem korlátozható a zsidóságra a hatája. 1445 előtti történeteket, ha veszünk a Bibliában, tehát a pátriárkális kor történeteit, vagy az azelőttieket, rendre problémaként jelenik meg az emberölés, a paráznaság, és mindazok, amiket a tíz parancsolat is tilt. Ebből azt érthetjük meg, hogy a törvény nem ekkor lépett hatályba, hanem ekkor került leírásra, és ekkor képezte egy néppel kötött szövetségnek az alap dokumentumát, de ez nem azt jelenti, hogy előtte bátran lehetett mindazt tenni, ami ebben tilalmasan van megfogalmazva. És egy másik oldalról is hadd mutassam be, a zsidó népnek a választott népi mi voltának a lejárta után, tehát az új szövetségi időkben, mit olvasunk a törvényről. Látom, tetszik jegyzetelni a Máté 5. fejezetet, tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versét érdemes felírni, ahol Jézus Krisztus azt mondja szó szerint, Máté 5.17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak az eltörlésére. Nagyon tanúságos szerintem, amit mond. Nagyon meg kell figyelni, miket mond Jézus Krisztus. Ha azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, arra kell, hogy következtessünk, hát mit tehetünk, hogy valószínűleg azt gondolták, ő nem hiába mondta ezt. Tehát akkor is azt gondolták, hogy ő azért jött, hogy hatálytalanítja, érvényteleníti majd nekik ezt a törvényt. Azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem, hogy eltöröljem, sokkal inkább azért jöttem, hogy betöltsem, hogy érvényt szerezzek neki, hogy alátámasztam, hogy megerősítsem. Jézus Krisztus fenntartotta ennek a rendelkezésnek a tekintélyét és a hitelét. Gyorsan hozzáteszem, ha valaha is az Isten ezen módosítani kívánt volna, akkor egy, nem kőbevéseti szerintem, mert ő is tudja, hogy majd módosítani akarja, miért módosítaná persze. A másik, ha mégis valamilyen oknál fogva akarta volna, lette volna alkalmasabb időpont erre, mint Jézus Krisztusnak a földön járta. Aki isteni tekintélye azt mondta volna, hogy mostantól máshogy van. De ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, akik ezt várták tőle, hogy ne gondolják, hogy ő ezért jött, ő ezt megerősíti. Biztos tetszenek érteni, nem is időznék ennél többet, csak ez hozzátartozik tényleg ahhoz, hogy hogyan tekintsük ezt a bizonyos tíz parancsolatot. Így összegezném, hogy ez egy ma is élő és hatályos isteni tekintéllyel bíró törvény a Biblia szerint. Nem valamilyen szép relikvia, amit meg lehet csodálni. Ez egy működő törvény, az élet törvényszerűségei között működik, hogyha működni engedik és működni hagyják. Hol találjuk leírva ezt a szakaszt? Két helyen is megvan a Bibliában. Mózes 2. könyve 20. fejezetében találjuk meg sorrendben először. Itt van szó arról a bizonyos történet, hogy kivonulás Egyiptomból, megállnak a Sínai hegynél, ott kerül kihirdetésre. És 40 évvel később, tehát 1405 táján Mózes megismétli a népnek, Mózes 5. könyve 5. fejezetében tetszenek találni. Ez a Mózes ez a törvény megismétlése. Bocsánat. Én most az elsőt fogom használni, hát ez a kézenfekvő, tehát a Mózes 2. könyve 20. fejezetéből olvasom az első parancsolatot, ami a mai témánk alapjául is szolgál. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az első parancsolat. Azzal hadd kérdezem, egy pár dolgot elmondanék, hogy úgy általános érvényen is igaz majd a többire is, hogy tetszenek-e érezni azt, hogy mennyire közvetlen, mennyire közérthető és mennyire természetes nyelven íródott. Szóval nem az, amihez mi szoktunk a jogi nyelvezetben, nem? Szóval semmilyen provokátori, nehéz, érthetetlen nincs benne. Hát ez bárki megérte, amit le van írva. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Nem tudom, hogy mi egy hasonló dokumentumot hogy kezdenénk el, hogyha ilyen feladatunk lenne, de így olvasva azért tényleg azt mondjuk, hogy hát nem lehet máshogy, nem? Hát valahogy be kell, hogy mutatkozzon az, aki megszólal. Tehát az Isten azzal kezdi az első parancsolatban a tíz parancsolatot, hogy így vett alapot neki, hogy bemutatkozik, és itt hadd jelezzem már ezen a ponton, hogy majd úgy tessenek figyelni a sorozat egyes adásait, hogy egy nagyon konkrét és nagyon komoly szerkezete van a tíz parancsolatnak.
ez a kezdet csak, hogy bemutatkozik, ez is hozzátartozik. Nyilván szerkesztve van ez, az Isten tudta, hogy mit és hogyan tesz, mint a teremtésnél látjuk, hogy ahogy felépül egy teremtett világ, annak megvolt a maga rendje, a 10 parancsolat közlésének is megvan a maga rendje. Ugye 10 parancsolat van, azt mondjuk, ebből az első 4 képez egy egységet, egy bizonyos szempont szerint, mindjárt mondom, hogy mi az, és a maradék 6 az egy másikat. Ha tetszetek már látni ilyen illusztrációt, vagy zsinagógákon néha lehet látni a 2 kőtáblát, ott pont ezt tetszenek tapasztalni, hogy 4 van az első 4 van az egyik kőtáblán, és 6 van a másikon. Ennek 2 oka van, az egyik az a praktikusok, ezzel kezdeném, hogy terjedelmileg úgy néznek ki a parancsolatok, hogy az első 4, főleg a második, meg a negyedik, azt hiszem így mondhatom, azok terjedelmesebbek viszonylag. Tehát azok hosszabb megfogalmazást tartalmaznak a többihez képest. Az utóbbiak, az utóbbi 6 mondjuk, meg főleg azon belül is az a 6-tól a 9-ig sorrendben, azok nagyon rövid tiltásokat sorolnak fel, tehát felsorásszerűek. Tehát egyszerűen adja magát ez az arány is, valószínűleg ezt ugye el kell fogadjuk, mint egy hagyományt, hogy a zsidóság így áll, vagy valószínűleg így lehetett az eredeti 2 kőtáblán is. De a formai, a kínálkozó formai felosztáson túl nagyon súlyos tartalmi szempontok is szólnak emellett a felosztás mellett. Mert tessenek figyelni, az első 4 parancsolat arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az Istenhez. A maradék 6, vagy a másik fele, nagyobbik fele ugye ilyen értelemben, az meg arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az emberhez. Hát ez a 2 relációnk van az életben, nem? Tehát van az Isten, hogy az Isten és mi, hogyan legyen a mi kapcsolatunk, a másik meg az emberek és mi. Már megelőlegezem, ugye hát titkot nem árulok el, ott vannak a vált címekből, nem derül ki, de tetszenek ismerni biztos a 10 parancsolatot, hogy az embereken belül pedig azt mondja, hogy vannak szülők, van házastárs, van felebarát, tehát felállítja ezeket a viszonylatokat is, hogy hol mire vigyázzunk. Az első 4, tehát az Isten iránti viszonyunkat, bocsánat, rögzíti, és szokás azt is mondani, hogy ez az első parancsolat ezen belül ez a gondolkodásnak a parancsolata. Elsőre furcsa hangozhat, nekem is furcsa volt, mikor először hallottam. Én beláttam, és talán majd sikerül itt az mondandómmal beláttatni, hogy olyan, mint hogyha ez az első parancsolat az embert megszólítaná és felszólítaná, hogy azért el kell gondolkodjon néhány dolgon az ember, a mindenkori ember. Talán azért is furcsa hangzik az, hogy a gondolkodás parancsolata, mert kimondva kimondatlanul nagyon sokan úgy gondolják ösztönösen, vagy azt is tanítják, hogy a hit meg a gondolkodás azok hát egymást, hogy így mondjam, inkább kizáró fogalmak. Tehát vagy gondolkodik az ember, úgymond racionális, akkor meg hol a hit, ha meg hisz, akkor meg hogy jut eszébe az, hogy gondolkozzon, meg kérdéseket tegyen fel. Ugye a hitnek általában azt tartják, ami mindent elfogad, és tekintély alapon, hogy így mondjam. Azt mondhatjuk, hogy ez a szembeállítás ez nem helytálló, mert a zsidókhoz írt levélben olvassuk a 11. fejezet elején, hogy mi hit által értünk meg dolgokat. Tehát a Biblia összekapcsolja hit és megértés, vagyis gondolkodás, ez összetartozik. Azt lehet mondani, hogy a hitnek a legmagasabb formája az, amikor tényleg a gondolkodás területére is be tud hatolni, és így működik az életünkben. Itt a 10 parancsolatban rögtön az elején találkozunk a gondolkodással, és ez nem véletlen, mert a gondolkodás az minden elfogadásnak a feltétele. Tessék, kétféleképpen lehet dolgokat elfogadni. Vagy úgy, hogy kénytelenek vagyunk, mert ránk parancsolnak, vagy hiszékenyek vagyunk, és hamar elfogadjuk, tehát ez ugyanaz az én szempontomból, mert nem megalapozott egyik sem. A másik lehetőség meg az, hogy az ember gondolkodott, időt szánt rá, és sokszor újra gondolás után egy álláspont kialakult és rögzült. Ez egy megalapozott dolog, ugye? Mert a gondolkodáson keresztül vezetett az út az eléréséhez. Azt mondhatjuk, hogy az ember csak azzal tud, mi emberek csak azzal tudunk tartósan azonosulni, amiről meggyőződtünk. Meggyőződni meg csak gondolkodás útján lehet. Minden más az csak múló és átmeneti dolog. Ugye jókkal kérdezi valaki, hogy ha felolvasna ezt a parancsolatot, hogy hol itt a gondolkodás ebben? Én azt gondolom, hogy a gondolkodás ott érhető tetten, amikor azt mondja, hogy szembesít bennünket az Isten kérdéssel, tudnék azzal a kérdéssel, hogy nekünk a végére kell járni annak az életünkben egyszer legalább, hogy van-e Isten, és nem elég erre választ találni, hanem hogyha azt a választ találom, hogy van, akkor még mindig kérdés az, hogy milyen az Isten.
Ugye egyszer kérte, mit értek Isten kérdés, hogy a végére járni ennek, ennek az állításnak. A Biblia azt mondja, sok ember azt mondja, egyházak azt mondják, hogy van Isten, van vagy nincs. Ezt egyszer le kell rendezni az embernek, kellő gondossággal. Tehát nem úgy, hogy én abba születtem, hogy van, tehát van, én meg mondjuk úgy neveltettem, hogy nincs, tehát nincs. Ezt az embernek felelősen ki kell tisztázni az életében, és nem elég, hogy van vagy nincs, hanem azt is, hogy milyen az az Isten a valóságon, mert nagyon sokféleképpen mutatják be. Tehát nem egyszerűen elmélkedni róla, nem eljátszani a gondolattal, néha ugye vannak emberek, akik olyan érdekességként, tehát hogy belemélyednek, aztán tovább haladnak, hanem személyes keresésre buzdít bennünket. Tessék megfigyelni, így olvastam, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Így kezdődött, ugye ezek az első szavak. Most van ennek jelentősége, ha bele tetszel gondolni? Ezek olyan hétköznapi szavak, de azért mély értelem van mögöttük. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Most akkor van vagy nincs? Ez az, amire mondtam. Most akkor végére kell járni. Van még egy érdekesség ennek a szakasznak. Tehát azon, hogy az Isten mint személyes létező valóságot, hogy én vagyok. Tehát nem egy absztrakció az Isten. Ezt ráadásul úgy mutatja be, így mondja, hogy én vagyok a te Istened. Tessenek elképzelni, hogy hogy adatott ez a 10 parancsolat akkor ott. Ugye a Sínai hegyen nyugodott meg az Isten dicsősége, egy felhő formában szállt le, hatalmas mennydörgés volt, a nép megkérte Mózes, hogy inkább ő beszéljen az Istennel. Olyan félelmetes volt a számukra, annyira tisztelték, és egy nagy tömeg volt jelen, és mindenki azt várná, hogy az Isten majd úgy fog szólni hozzájuk, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ugye az Isten egy néppel beszélget, a többes szám lenne indokolt úgy első látásra, de akkor miért mondja azt, hogy a te Istened? Hát azért, mert azt akarta hangsúlyozni, kiemelni az ő számukra is, meg a mi számunkra is, hogy noha mi nekünk a logikánk az diktálna, hogy az Isten ilyen embertömeget, főleg ilyen, hát ő hozzá képest alacsonyabb rendű lényeket tömegben lát és kezel, az Istentől mi sem távolabbi, mint hogy ezt tegye, az Isten az egyes emberre figyel, és az egyes emberrel kíván a legszemélyesebb kapcsolatra lépni. Én úgy gondolom, hogyha más nem lenne a 10 parancsolatban, csak ez a megfogalmazás ezzel a ragozással, már az is sok lenne. Tehát azt mondja, az Isten nem csak hajlandó, hanem kívánja azt, hogy mi megismerjük őt, és egy egészen személyes kapcsolat alakuljon ki ő közte és mi köztünk. Na de az megint mit követel? Hát hogy tudjuk egymást is megismerni? Hát hogyha időt szánunk rá, meg gondolkodunk. Tehát valami egészen mást akar az Isten, mint sokan gondolják, hogy elismertetni a létét, a tekintélyét, a hatalmát. Aztán ő ott van, mi itt vagyunk, és ezzel el van intézve. Ő szeretne bennünket közösségbe vonni magával. Ez azért is nagy szó, mert azért kevesen buzítanak bennünket arra ebben az életben, hogy gondolkodjunk, ha megtetszenek nézni. Szóval erre kevesen sarkalják az embert. Isten azt szeretné, hogy gondolkodva éljünk, és ezt a gondolkodást, ezt az igazság keresésére használjuk fel, hiszen aki az Istent keresi, az igazságot is keresi ezáltal. Az is különös, hogy nem azt mondja ez a parancsolat, hogy fogadjátok, hogy én vagyok az Isten, és ezzel el van intézve. Ugye nagyon sokszor hát mutatkozott ez meg a történet, hogy emberekre ráerőltettek valamit, eszméket, vagy éppen vallásokat. És nem az volt a kérdés, hogy megragadja-e szépen neki, fontos-e neki, meggyőződik-e róla, hanem fogadja el. Az a lényeg, hogy fogadja el, utána a többi nem érdekes. Az Isten egy egészen más hangot üt meg, az Istentől ez távol áll. Nagyon érdekes az a kérdés is, hogy mit fog találni az az ember, aki megpróbálja megismerni az Istent. Mi az, amit az Isten saját magáról kiemel, mondjuk a 10 parancsolat legelején? Mi a legfontosabb tulajdonsága? Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, hogy mit mond ez a hát 3-4 sor. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ugye eddig ugye áttekintettük nagyjából, és miről szól még a folytatás? Azt mondja, hogy aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából. Tehát én vagyok az az Isten, és akkor itt az, hogy mivel lehet azonosítani magát, tehát hogy mire hivatkozik, mi az, amit a legfontosabbnak tart. Ugye időszámításunk előtt 1445-öt írunk, amikor ez így elhangzik. Ez az az év, amikor a zsidó nép 400 év után elhagyta Egyiptomot, tehát egy bő 200 év volt ebből az ilyen sanyarú sorsuk. Egyiptomban, a korabeli nagyhatalom területén gyakorlatilag rabszolgasorban éltek. Óriási építkezések voltak, ezt leírja a Biblia, történelemkönyvek is visszaigazolják, és robot kényszermunka volt. Tehát vályok, téglákat kellett vetniük, és építeniük a nagy magtárakat, meg katonai ellátóhelyeket, városokat, bázisokat. És azt mondja az Isten, hogy
emlékezzetek rá, hogy az az Isten, aki titeket kihozott. Nem tudom, tetszik és a történetet, a Biblia szerint először 10 csapás előzte meg a kivonulás tapasztalatát, egyre súlyosabbak, más kérdés, hogy a fáraónak a makacsága váltotta ki az újabbakat, végül a legsúlyosabb jött, és amikor végre szabad utat kaptak, még utána is meggondolta magát az egyiptomi hatalom, utánuk nyomult, és a Vöröstengernél játszott le az a híres esemény, hogy a zsidóság át tudott kelni, az egyiptomiakat viszont beborította a Vöröstenger. Azért ez egy történelmi végigható tapasztalat kellett, hogy legyen ennek a népnek, ez Isten annak is szánta, és úgy hivatkozik magára, mint a szabadítóra, aki szabadsághoz juttatta a népét. Ebben a minőségben tekintsenek rá. Nagyon érdekes viszont belegondolni tágabb értelemben, hogy ez mit jelent, mert amikor az Istenről beszélnek emberek, én sokszor figyeltem, amikor úgymond téríteni próbálnak embereket, akkor nagyon gyakran hallani, hogy az Isten hatalmával próbálnak érvelni, hogy mi lesz, hogyha nem. Ugye, riogatnak, meg ijeszgetnek. Aztán jobbik eset, ha az Isten bölcsességére hivatkoznak, szóval sok mindenre lehet hivatkozni, az Isten mindenben hatalmas és mindenben kitűnik. De nem mindegy az, hogy az Isten saját magára nézve mit tart a legfontosabbnak. És mit tart a legfontosabbnak, ugye miről beszél? A szabadságról, hogy ő adott szabadságot nekik. A Korintusi levélben olvassuk az első levélben, nem bocsánat, a másodikban, a harmadik fejezet 17. versét tessenek majd esetleg megnézni, tehát 2 Korintus 3, 17, ahol azt olvassuk, hogy ahol az Úrnak lelke, tudnék, ahol az Isten lelke jelen van, akkor ott mi van még jelen ezzel együtt? A szabadság. Köszönöm. Akik ismerik, tudják, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Azt mondja a Biblia, hogy ez az Isten jelenlétének, az Isten rendjének a legfőbb ismertetője, hogy a szabadságot megadja mindenkinek. Így is mondhatjuk, hogy ahol nincs szabadság, az egy árulkodó jel. Ott valami nincs a rendjén, nincs a helyén. Ott az Istenre nem szabad hivatkozni, nem megalapozott. Hadd illusztráljam valamivel az Isten által garantált szabadságot. Tessen belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy elindult a mi világunk a tökéletes állapotában, hogy megteremtette az Isten. Ugye azt nem kell bizonyítanom, hogy most nem az, semmilyen értelemben nem tökéletes, és már nagyon régóta nem az. A bibliai időrend szerint kb. 6000 év telt el mostanáig. És az Isten csak vár, az más kérdés, hogy vég nélkül nem fog várni, tehát ennek egyszer vége lesz. De micsoda türelem ez, és micsoda szabadság, amit kapunk mi emberek, hogy éljük az életünket, jogunkban áll döntéseket hozni, irányt venni fel a mi életünkben, utat választani, az egy másik, és végül számot kell róla adni, de az Isten nem kényszeríti ránk a maga magasabb rendű és jó akaratát sem. Nem áll bele az életünkbe, mint sokszor emberek szoktak emberekébe, szülők, gyerekbe, vagy hasonló, hogy de hát így kéne és úgy csináld. Az Isten olyan szabadságot ad minden embernek, lelkiismereti szabadságot és minden téren szabadságot, amire ritkán látunk példát a történelmünkben. Mi emberek nem adjuk meg egymásnak ugyanezt a szabadságot. Isten szabadítóként jelenik meg tehát. A 14. Zsoltár második versét is ajánlanám még azoknak, akik jegyzetelnek. Tehát a 14. Zsoltár második verse azt mondja, hogy az Isten magát megalázva tekint szét ezen a földön, hogy van-e értelmes Istent kereső. Benne van az, hogy az Isten megalázza magát akkor, amikor ő keres bennünket, és nem azt várja, mert mi találjuk meg őt. És kikre vágyik az Isten, majd tessen megnézni, értelmes Istent keresőkre. A gondolkodás megint. Ő nem a nem az elvtelen hajbókolókra, meg hozsannázókra vágyik, most bocsánat, hogy mondom, hogy ezért most pejoratívan akartam ezt mondani, hanem azokra, akik gondolkodva értelemmel keresik őt, és felismerik a benne rejlő értékeket, és ezért tisztelik. És hogy látjuk, nem csak a szabadság, hanem a szabadítás Istene is, de nagyon sokan mondták már azt, én is sokat töprengtem ezen, emlékszem gyerekkorom óta, hogy hát, ha ez egyetemes ez a törvény, már pedig az, ugye én is ezt mondtam, akkor mi nekünk ez ma mit jelent, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából? Mert ez egy népnek volt a szabadulása, és egy nemzedéknek a tapasztalata azon belül is, hogy akik ezt átélték. Itt nagyon fontos látni, nem tudom, tetszik-e tudni, ezt csak röviden mondanám, hogy a Biblia Egyiptomot egy állandó szimbólumnak, jelképnek használja. Tudnék, a mindenkori Isten tagadás, az Istentől való elhajlás állapotának a jelképe. És a Biblia azt mondja, hogy ahogy a zsidó nép átmenetileg Egyiptomban időzött nyomorú, sanyarú körülmények között, de végül megszabadult,
azt mondja az Isten, hogy mi egész emberi történelmünk úgy tekintendő, mint egy hatalmas Egyiptom, egy más berendezkedés, egy idegen kultúra, ha úgy tetszik, ahol az Istennek a végül üdvözülendő gyermekei és népe ebben a sanyarú, nyomorult világban kell, hogy éljen, és az Isten innen fogja kivezetni az övéit. Ez a bűn világa, Egyiptom is a bűnnek a birodalma volt ilyen értelme a Biblia szerint, és azt mondja, hogy ahogyan akkor Izrael meg tudott szabadulni Egyiptomnak a rabszolgaságából, az Isten ugyanúgy képes megszabadítani bennünket, embereket, kit-kit a maga életében, a bűnnek a megkötözöttségéből és a szolgaságából. Tehát ez egy magasrendű történelmi jelkép a Bibliában, és gyakorlatilag az első parancsolat minden emberhez szól. Csak tudni kell, hogy a Biblia ezt így gondolja. Hogy ahogy a zsidók szabadultak akkor, ugyanúgy szabadulhat ma is, a mai napig is minden ember, csak egy átvitt értelmű rabszolgaságból. A János Evangélium a 8. fejezet 34. versét tessenek esetleg ide feljegyezni, tehát János 8.34-et, ahol azt olvassuk, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ezt kimondja a Biblia, tehát Egyiptom, csak más a neve. Ma is van Egyiptom, az egy teljesen más kérdés, de átvitt értelemben ez így nyer tartalmat és értelmet. Szeretnék közben tovább haladni. Azt mondja ez a szakasz, hogy ha az ember ezt végig gondolja, tehát hogy van Isten, hogy ő hozzánk jó, ő szabadító Isten, azt mondja a Biblia, akkor kell, hogy legyen egy következménye. Tehát az a gondolkodás, amely nem von le következtetéseket, erkölcsi következtetéseket, gyakorlati következtetéseket, az egy csonka gondolkodás. Nagyon gyakran lehet az, hogy embereket végigvezet az emberi gondolatmeneten, és akkor a végén megtorpan, és aztán az utolsó lépést nem teszi meg, mert az már a következtetés, ezt nem vonja le. Ez hiba lenne. Ez a parancsot levonja a következtetést. Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihasztalt téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából, így már tetszik érteni a folytatást, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Van összefüggés a kettő között? Súlyos erkölcs összefüggés van. Ha én kiszabadítottalak, akkor elfogadhatatlan az, hogy ezt a szabadságodat most másoknak áldozd fel, és más isteneknek hódolj, tőlem idegeneknek, rajtam kívülállóknak. Ezen a ponton hadd jelezzem, hogy a 10 parancsolat, majd végig tetszenek látni, nagyon sokszor használja a ne a tiltó fogalmat, tehát tiltó formában fogalmaz, ami azt jelenti, hogy hát azért vannak olyan határok, amiket az Isten keményen meghúz, mert ezt az erkölcsiség követeli meg. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk ilyen szinten kell együtt élni ezzel a törvényen, hogy hát azt éppen már nem tesszük meg. Ugye az egyik szülő se szeretné mondjuk, hogyha a gyereke úgy lenne engedelmes, hogy ha azt mondták, hogy ne, akkor nem teszi, hogyha tudja, hogy abban a kategóriában tartozik, de nem mondták, akkor amíg nem mondták, addig megteszi. Tetszik érteni, mire gondolok, hogy nem a szellemében élni, csak a legszükségesebb tiltásokat betartani. Ez egy nem kívánatos módszer vagy magatartás lenne. Mindig meg kell néznünk majd azt, hogy mit jelent az igazi összhangra jutás, a tilalmon túl, a betöltése a törvénynek. Itt most fordítva mondtam, előbb mondtam a tartalmi részt és most a tilalmat. A tilalom az mire vonatkozik, hogy ne legyen torza gondolkodásunk olyan értelemben, hogy nem vonjuk le ezt a természetes erkölcsi következtetést, mert hiába csillogó az emberi értelem, ugye, hogyha az eredménye a gondolkodásnak nem születik meg, és nem érik be. Olyan elgondolkodható, gyakran látjuk azt szerintem, hogy jó képességű emberek vannak, nagyon sok jó képességű ember volt is, meg van, és akik jó fog az agyuk, meg sok szempontból tisztelnivalók, és van az ember érzi, hogy valami hiányzik a személyiségéből, tehát ami igazán értéket adna neki. Tehát nem kap előjelet, hogy így mondja, egy pozitív előjelet az a képesség, az a gondolkodás. Hiányzik a helyes gondolkodás eredménye. Például a római levélben is olvassuk az első fejezet 18. versében, tehát a római levél első fejezet 18. versében, hogy az ókori világnak is voltak nagy gondolkodói, görög, római világban nagyon művelt emberek voltak, és azt mondja Pál apostol, hogy hát látják a természetet maguk körül, hát valahogy el kéne oda jutniuk, hogy felismerjék, hogy hát itt valaminek még lennie kell, hát ez magától nem lehetett, és azt mondja, hogy ez hiányzik. Csillogó értelem, és hiányzik a felismerés, és hiányzik a hála. Hogy hát akkor valaki van, valaki adta a világot, adott bennünket benne, akkor valami hálára kéne, hogy ez késztessen bennünket. Ez egy torz gondolkodás, és idegen istenekhez vezet el bennünket. Tessék figyelni, így is olvasni, ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ez is érdekes. Mi nem azt mondja, hogy idegen istened?
hát hány bálvány volt, nem tudom decegésen a történet, hogy hány bálvány volt a történelemben, meg nem mondom, de rengeteg. Minden népnek saját istene volt. A 96. Zsoltár 5. verse mondja ki egyébként, hogy a nemzetek istenei mind bálványok. 96. Zsoltár 5. verse. Hát nyilván nem lehet mindig az, sőt. Ugye, hogy néz ki ez a Biblia szerint? Azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, az élő, a valódi, akinek hatalma van, aki tud alkotni, aki szereti az embert, aki az ember javát keresi, életet adott nekünk, milyen az élethez törvényeket adott nekünk. Ha belegondolunk, nem sokat érnénk az életünkkel, ha nem tanulhatnánk meg valahonnan, hogy hogy kell jól élni és helyesen élni az életet. A jól azt most nem anyagilag értem, hanem helyesen élni az életet. Ha szerencsénk volt, akkor olyan szüleink voltak, olyan tanítóink, olyan nevelőink, hogy ők is segítettek. De még ők se tudnak mindent megadni. Ki képes arra, hogy igazán jó tanácsot adjon az élethez? Hát az, aki adta, aki alkotta az életet. Bocsánat, a hasonlat, én nekem igazit az eszembe, hogyha valaki kap egy autót, vagy vesz egy autót, kinek a szavára ad a legtöbbet? A mérnöknek, aki tervezte, nem? Hát ő tudja, ő jobban tudja. A szakszervizek sem mind tudják, amit tenniük kell. És egyébként milyen gondosak tudunk lenni, mikor értéktárgyainkról van szó, hogy jól bánjunk vele és helyesen. És nem egyszer az életünket meg nem becsüljük annyira, hogy vetjük a fáradtságot, hogy utána, hogy hogyan kéne ezt jól és helyesen élni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, aki az ember szabadságát tiszteletben tartja, és az ember javát keresi és tanácsolja. Ő az élő Isten, az igaz Isten, aki kijelenti magát, és ezzel szemben vannak azok az istenek, istenképek, vallások, bálványkultuszok, amelyek végső célja az, hogy az embert félrevezessék és lassúnyítsák. És ezek mögött mindig egy valaki áll. Érdekes, hogy egyel szembe egyel, de az egyik az önmagát jelenti ki, az élő Isten, a másik meg önmagát rejti el. Ki ez, akiről beszélek? Hát Sátán a Biblia szerint. Ő egy ellentétes erő, egy ellentétes hatalom, egy ellentétes személy. Neki az a célja, az az érdeke, hogy tönkretegye az emberi életet. És erre nagyon változatos eszközöket használ fel. Hát tessen megnézni az ókori vallásokat, milyenek voltak a kultuszaik, ha tetszenek olvasni róla. Én is valahol éppen voltam, és ott beszélgettünk, hogy mint az ókori asszíriaiaknak is, az asszíroknak, hát félelmetes, milyen barbár volt az egész életvitele, és valahol az Isten képük csapódott le rendre az életről alkotott fogalmaikban is, hogy megérték az életet. A zsidósága maga egész életvitelével, társadalmi, szociális viszonyaival, higiéniájával és mindennel kitűnt a korabeli világból. Néha még a maiból is kitűnne szerintem, mert az isteni törvények azok akkor is élők és hatók voltak. Az istenek az arra vonatkozik, hogy sokféle dolog szolgált akkor is, formálisan is istenként tisztelve bálványként, de az az érdekes, hogy mi minden szolgálhat még azon kívül. Egy picit miért ezt mondanám, hadd mondjam el, hogy tényleg mind múlik az, hogy melyiket fogadja el az ember, az igazit vagy a hamisat-e. Nagyon érdekes, egyszer azt mondta valaki, hogy az, hogy az igaz Istent megismerjük, az nem áll a hatalmunkban, mert ha ő nem jelenti ki magát nekünk, ha a lelke nem munkálkodik a mi lelkünkön, akkor mi nem ismerhetjük, mert olyan távol van tőlünk. Tehát rajta áll. De ő készséges, hát azért adta a Bibliát, hogy meg tudjuk ismerni. Az viszont végképp rajtunk áll, hogy a hamis isteneket elfogadjuk-e. Hogyha érezzük, hogy valami nincs a helyén, vagy nem jó, szóbálunk-e vele, kacérkodunk-e vele. És ez mind azzal függ össze, hogy akarunk-e, vagy hajlandók vagyunk-e gondolkodni, az igazságot keresni. Tehát a keresés, a szomjúság, hogy a Biblia fogalmaz, az igazság keresése az, ami bennünket vezérel az Isten keresésben, vagy az ember megelégszik azzal, amelyik nemzetbe született régen, vagy amilyen vallásba, és azt fogadja el, és úgy tekint az Istenre. És ide tartozik az, amit itt amit még itt elmondhatok, bocsánat, hogy ezt hadd tenni hozzá, itt a vázlatommal látom, hogy ha elfogadjuk, ha megalkuszunk, és elfogadjuk a hamis Istent, akkor ki és mi ellen vétünk? Ugye vétünk az első parancsolatán, ami azt mondja, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, és vedd a fáradtságot, hogy utána járj, hogy ki az idegen és ki az igazi. De vétünk önmagunk ellen is, mert a saját életünket tesszük tönkre, hogyha az Isten nem kapja meg az őt megillető helyet az életünkben. Tehát a parancsolatok áthágása az Istennel szembeni vétség jogi értelemben, de ami a kárt tekinti, minden parancsolatnál igaz lesz, mert megtetszik hát, hogy önmagunk ellen vétjük a legnagyobbat. Tehát az Isten nem önmagát, és nem annyira másokat akar tőlünk megvédeni, az is benne van nyilván,
ha önmagunkat akar megvédeni, mint az a bizonyos korlát ott a meredélyen, amiről az elején beszéltem. Nézzük, hogy akkor a mik lehetnek még idegen istenek, mert ugye amikor bárányokról beszélünk, akkor mindig hogy azoknak az ideje lejárt, az már régen volt, ugye mindenféle ilyen totemoszlopok, már nem tudom mik. Ez nem ilyen egyszerű, nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni azt a megfogalmazást, hogy valakinek az istene a hasa. Én már hallottam ezt, nem is kell más országba menni, mert itt eléggé elterjedt, ahogy mondják a mi országunkban. Ez benne van a Bibliában is, a Filippi levél 3. fejezet 19. versében. Tehát ott van, akiknek istenük az ő hasuk. Hát szomorú, de van ilyen, ugye mi az Isten, ami vezérli az embert, ami fontos neki. Tehát annakinek az a legfontosabb, hogy jót egyen meg, mindig tele legyen, hogy mondják a hasa. Itt szeretnék idézni egy ismert személyiséget, Szent Györgyi Albertet. Egyszer azt mondta állítólag, hogy az igazság helyett az emberek a kényelmet és a jólétet keresik. Ez igaz lehet, mert ha körülnézek, én ezt látom. Tehát az emberek többsége az nem elveket keres, és nem igazságot keres, nem azt, hogy mi a helyes, adott esetben mi az, ami, hát, ami őre nézve azt jelenti, hogy meg kell tagadnia magától valamit, hanem a kényelmet és a jólétet keresik az emberek, és ettől ilyen megfordult a mi világunk, egy ilyen értékvesztett világ, én legalábbis ilyennek látom. Tehát Istenünk az ő hasuk. Aztán azt is mondhatjuk, ez is talán ismert kifejezés, nem tudom, ilyen formában, hogy a hatalomnak is van Istene. Még a Bibliában is van, hogy az erődök Istene. Hát az azt jelenti, hogy a hatalom Istene. A hatalom az egy félelmetes, kultikus cél tud lenni. Az emberek mindig váltogatják a rendszereket, tehát hogy hol ilyen társadalmi rend van, hol olyan van, és tessék megnézni, hogy hányszor maradnak alul, akik alul voltak, és hányszor maradnak felül, akik felül voltak. Tehát akárhogy forgatják a társadalomnak a homokóráját, mindig marad egy réteg, amelyik szeret felül lenni, mert azt szereti. Tehát, hogyha az igazságot követni, akkor vállalná, hogy akkor most nem én vagyok felül, mert most egy másik elv az uralkodó. Bocsánat. Azt mondhatjuk, hogy tömegek meggyőződése nem tud akkorát változni, mint amekkorát a látszat mutat. Egyszerűen mindenki rájön, hogy ő most teljesen új berendezkedésre tér át. Borzasztó tulajdonság ez az emberi természetnek, hogy mindig szeret felül lenni, és nem szeret alul lenni. És ez az átlagos jelenség, és tudjuk, hogy beteges méreteket ölthet a hatalomvágy. Tudjuk, hogy uralkodó házakban hogyan ölték meg egymást vér szerinti rokonok. Nem akarom sorolni, hogy mennyi példa van erre. Aztán mi az, ami még istenné tud válni az emberek számára? Hát hétköznapi dolgot mondok, ugye a pénz, ami megtestesít mindent, ugye, mert a célok elérésének az eszköze. Tényleg borzasztó, amikor emberek kifordulnak önmagukból, életek céljává válik a pénznek sokszor az öncélú halmozása, tehát nem egy konkrét cél, hanem az, hogy legyen. Mert az egy olyan jó eső érzést ad, hogy szabadságom van arra, hogy bármit tehetek. A Bibliában is van egy ilyen rövid példabeszéd az Úr Jézus Krisztusnak, hogy azt mondja, hogy valakinek különösen jó termése volt, és akkor betakarította, és mondja, hogy a régi tárolói, hát a korábbi világban nem annyira pénzben gyűjtötték, hanem hát természetbeli javakban az értéket, és mondja, hogy lerombolta a régi magtárakat, még nagyobbakat épített, hogy be tudja fogadni, befogadta, és azt mondta, hogy most aztán nyugodj lelkem békében, mármint, hogy pihenhetek, nem kell aktivizálnom magam és dolgoznom, mert hát megvan az anyagi fedezete a nyugalomnak, és nagyon érdekes, Jézus erre annyit mondott, hogy hát bolond, ugye hát ez egy nagyon súlyos kifejezés, ez egy elmarasztalás, ez egy erkölcsi kategória a Bibliában, nem szellemi erkölcsi, hogy mi lesz, hogyha ma éjjel elkérik a te lelket, tudni, véget ér az életed, hát mi lesz azzal? Tehát ez nem volt meg semmit. Így próbálta leleplezni azt, hogy milyen biztos ez a fajta mozgása az életben, és azért hadd mondjam azt, hogy szerintem a mikorunk, a mi napjaink, a mi éveink, főleg mióta ez a nagy szabadságunk előállt ilyen értelemben társadalmilag is, és a vagyongyűjtésre, úgy tűnik, hogy ember tömegeket ejtrabul ez a kísértés, hogy tényleg az életnek a céljává és mozgató erejévé válik az anyagi javak hajszolása. És hogy tegyem hozzá rögtön, hogy nagyon különös talán, amit mondok, de nagyon igaz, én úgy gondolom, és alátámasztom mindjárt a Bibliából is, hogy nem csak a has, meg a hatalom, meg a pénz tud az ilyen nemtelen dolgok hamis istenné válni, hanem megkockázhatom, hogy maga a vallás, vagy kinek-kinek a maga egyháza is akár tud olyan céllá válni, ami elvezet az Istentől. Hadd támasszam ezt az Ószövetségből. A választott nép mi voltának a kellős közepén, az időszámításunk előtti 7. században élt, ugye Jeremiás próféta, és ott a 7. fejezetben mondja azt, hogy amire aztán később hivatkozik Jézus Krisztus más formában, de tartom meg ugyanígy, hogy
Hiába mondjátok azt, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Az övéké volt az Istennek a lakhelye a földön. Tehát az Isten temploma, az a zsidóságnak a szent helye volt, ott volt a frigyláda, az Isten közöttük lakozott, amennyire ez lehetséges, hogy ilyen értelemben, és azt gondolták, hogy ettől ők jó helyen vannak, hogy így mondjam, biztonságban vannak. És azt mondták, hogy nekik ez a záloga, hogy így mondjam, a jövőjüknek, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, ez itt van közöttünk. És azt mondta az Úrnak a prófétája, hogy hiába mondogatjátok ezt, mert ha nem veszitek komolyan az Istent, és nem lesztek olyanok, mint az Isten, ez nem ment meg benneteket. Ugye Jézus Krisztus mondta ezt a Máté 7. fejezet 23. versében, ha jól emlékszem, tehát Máté 23-ban, erre utaltam, hogy kicsit hasonlít, hát nem is pont ez, hogy azt mondják majd neki, hogy hát nem a te nevedben tettük ki ezt, vagy azt, vagy amazt, tehát hogy a jó dolgot is mondja, hogy hát sohasem ismertelek benneteket, és lehatárolódik ezektől. Tehát azt mondja, hogy nem lehet hivatkozás, a hovatartozás, az Úr temploma, a keresztény életnek a látszata, a döntő az az, hogy ez a kapcsolat Isten és ember között létrejön-e. Ezt kell mértéknek tekinteni. Ennél kevesebbet az Isten nem tud elfogadni. És ez azért fontos, mert a zsidó nép is leszokott a gondolkodásról és az önkritikáról, és ebbe vetette a bizalmát. Azt mondhatjuk, hogy az a vallás, amelyik leszoktat a gondolkodásról, amelyik nem ösztönzi a híveit a gondolkodásra, vagy ahol szembeállítják a hitet a gondolkodással, az nem lehet az Istentől való, mert hát akkor beleütközik meg az első parancsolatba. Nem? Ezt látjuk rögtön. Tehát az lenne a cél, hogy tanítson, hogy segítsen, hogy vezessen. A Biblia vallása az mindenképpen a gondolkodás vallása. Egyszer valaki azt mondta, és igaznak tartom, hogy ha ez nem így lenne, akkor nem lenne ilyen vastag ez a könyv, nem? Hát mert ahhoz, hogy néhány irányelvet leszögezzenek, lefektessenek, ahhoz nem kellett volna ilyen vastag írni a Bibliát. Ez azért ilyen vastag, mert olvasni kell, és az olvasástól gondolatai lesznek az embernek, hogyha helyesen teszi. És még röviden csak egy kicsit türelmet kérnék, arról hadd szóljak, hogy ez nagyon érdekes, hogy ha megtetszik nézni az embereket a világunkban, vannak olyan emberek, akik formálisan nem vallásosak, de gondolkodni szeretnek, és igazságkereső, igazságra törekvő emberek. Én sokkal találkoztam, és nagyon tisztelem és szeretem őket. És van egy másik csoport is, ki lehet találni, mire gondolok, hogy lehet, hogy formálisan nagyon vallásos emberek vannak, de nem adnak helyet a gondolkodásnak és a gondolkodás szabadságának az életükben, és ez egy olyan másfajta csoportot képez, és általában nem vívnak ki maguknak tiszteletet az emberi környezetükben, mert hiányolják az emberek azt, hogy hát miért nem párosul ez gondolkodással. Állítólag Albert Schweitzer mondta, én nem tudom, én is így hallottam, de igaz lehet, hogy állítólag az emberi kultúra hanyatlásának az oka abban keresendő, hogy a gondolkozás és a szabadság kell, hogy párosuljon egymással ahhoz, hogy fejlődjön az emberi kultúra. Ez azért meggondolandó, nem? Tehát a gondolkodás és a szabadság, tudjuk, hogy szabadon gondolkodhasson az ember, ez viszi előre a világot. Tessenek megnézni, hogy mondjuk talán mondhatom történelmi tény, hogy a középkorban mondjuk ez így nem működött, sem a gondolkodás, sem a szabadság. Utána itt egy felvilágosodás, racionalizmus, tényleg óriásit mozdult előre a világ az életminőségben, életszínvonalban, higiéniátok, ez sok mindent mondhatnánk, hogy a középkor után. És ebből, ennek az értékéből az sem von le, hogyha már a szabadosságig jutottunk el. Tehát átesett a ló másik oldalára az emberiség. De ez nem azt jelenti, hogy maga a szabadság és a gondolkodás, mint két alappillér, az ne kívántatna meg. Ezek bármelyikének a hiánya nagyon súlyos következményeket von maga után, történelmi példák mutatják, és ez a kettő itt összetalálkozik az első parancsolatban. Isten a gondolkodás pártján van, és a szabadság pártján van. Arról hadd szóljak csak röviden befejezésül, hogy ez is egy fontos szempont, bízom benne, majd az előadó társaim is visszatérnek erre a többi parancsolat tárgyalása kapcsán, hogy érdemes mindig megnézni azt, azon túl, hogy mit mond a parancsolat, mit tilt és mit kíván meg, tehát oda-vissza, hogyan jelentkezik Jézus Krisztusnak, mint tényleg az egész kereszténység mintaképének az életében, felismerjük az adott parancsolattal való összhangot. Hát ugye ez egy elég speciális parancsolat ebből a szempontból, amiről beszéltem, hogy itt ugye a gondolkodásról szól közvetve, de tényleg teljesen megnézni azt, hogy Jézus Krisztus mennyire a gondolkodás pártján volt. Azt látjuk, hogy amikor
őt megkérdezték az élet különböző helyzeteiben, ő mindig ebben a szellemben válaszolt. Egyet már idéztem is a János 8.34-et, ugye, hogy egyszer ő maga mondta azt, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. De a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát ugyanarra a szabadulásra hivatkozott ott, szabadításra, amiről az első parancsolat is beszél. Csak itt ő már egyetemesen az egész emberiségre nézve. Azt mondja, hogy ő minden ember életében jelen van, minden ember életében szabadítani kíván, de megint csak azok láthatják ezt, megismerhetik fel és ragadhatják meg, akik gondolkodnak, és akik ilyen módon látni képesek. Az is érdekes, hogyha megtetszenek nézni, hogy nagyon sokszor tettek fel kérdéseket Jézus Krisztusnak, és ő nagyon sokszor nem adott közvetlen választ, hanem azt mondta, hogy hogy van megírva, mint olvasott, tehát visszakérdezett. Tessék nézni, hogy a kérdés egy nagyon fontos dolog, az a gondolkodás és a gondolkodtatás jele az életben. Kik szoktak a legtöbbet kérdezni? Meg tetszettek figyelni már? Kik a legtöbbet kérdező embertársaink? Az ilyen gyerekek, ugye? Tele vannak kérdése. Hát azzal tanul, azzal megy előre. Kérdez, kérdez, kérdez. A felnőtteknek nagy hibája az, hogy nem kérdeznek, mert azt hiszik, hogy másokat tudnak, és megrekedünk ott, ahol vagyunk. A másik ilyen tapasztalat az az, hogy Jézus Krisztust, amikor kérdezték, akkor tényleg mindig azt mondta nekik, a kérdésfeltevőnek, hogy hát miért őt kérdezi? Mert azt hitték, hogy olyan gyors tekintélyelvű választ ad, és azt mondta, hogy hát olvasd el. Tessék, hogy hányszor utalta őket vissza a Bibliához. Azt mondta, hát 100 meg 1000 évek óta, ugye másfél ezer éves irataik voltak már Mózestől. Azt mondja, olvassátok el. Ő nem azért jött, hogy megsporolják az olvasást. Azt mondta, nem lesz mindig itt. Ezt olvasni kell. És még egy példát hadd hozzak arra, hogy hogyan serkentette a gondolkodást. Ugye egy külön műfaja volt az ő tanításának az. Tessék például, megfigyelni azt is most itt pillanatra megállnék, bocsánat, hogy maga az, hogy ő tanított, és ahogy tanított, az is a gondolkodást vette célba. Egy hegyi beszédet, ha eltetszenek olvasni. Tehát nem úgy volt, hogy elintézett egy-két dogmával, hogy mit szabad, mit nem szabad, mindent tudtak, és most már kész, hanem kerek, taglaló tanítások formájában adta a népet. És amit mondani szerettem volna az, hogy volt egy külön műfa is, ami ezt a célt szolgálta, ez a példázatok. Biztos egyszerűen is, hogy vannak példázatok az Új Szövetségben, főleg az evangéliumokban, és nagyon sokan azért küzdködnek a példázatokkal, mert nem értik. Na de hát azért van. Most tudom, hogy furcsa hangzik, amit mondok, de azért van, hogy nem lehet rajta átfutni, mint egy ilyen modern olvasmányon, hogy elolvastam, kipipálom, tudom. Azt mondja, hogy ha nem érti, akkor mi lenne a logikus, hogy egy ember nem érti, akkor mit kell tennie? Nekem volt egy nagyon jó matek tanárom a gimnázium, épp a héten valakinek mondtam, az azt mondta, hogy ha nem érted a példát, fiam, akkor sűrűn kell olvasni. Tehát azt mondja, akkor visszamész az elérés előről. És hogyha addig olvasod, én meg nem érted. Teljesen igaza volt egyébként, és az élet tele van nehéz példákkal. Már átvitt értelemben értem ezt. Tehát az életet mindig újra kell gondolni, és Jézus úgy volt vele, hogy elmondott jelképes tanítás példázat formában igazságokat, azért két oka volt rá, ezt olvastam egy könyvben, és nagyon igaznak tartom, hogy a természetből vette mindig a példát, és így a hallgatói, mikor a természetben jártak, keltek, végezték a munkáikat, akárhova néztek, mindig asszociálhattak arra, hogy hát erről ezt mondta. Tehát, hogy erről volt tanítás, és felhasználta eszközként, ugye, szemléltetésként. A másik az az, hogy nem értették meg rögtön, sokszor a saját tanítványai is oda mentek, mert azt mondták, hogy de most mit akartál ezzel mondani? De az volt a célja, hogy ha az ember töpreng, mint ahogy a diót feltörik, hogy hozzáférjenek az értékes részéhez, hogy forgassa magába, gondolkodjon, és mire hozzájut az ember, addigra annyiszor taposta ki azt az útvonat, annyiszor gondolta, hogy egy mély nyomot hagy benne. Tessen megnézni, hogy mindig az a nagyobb érték a számunkra, hétköznapi dolgokban is meggyőződésem, szellemi értékekben is, amiért megdolgoztunk, ami nem könnyen született meg. Mélyebb nyomot hagy egyszerűen. Ezt látjuk tehát az ő tanítói tevékenysége során is, és befejezésül csak annyit hadd tegyek mindezt hozzá, mint egy összegzésként, hogy tetszenek érezni talán mindebből, hogy ez a parancsolat így önmagában nézve sem szólhat csak egy népnek. Nem hiszem, az Isten csak a zsidóságot akarta volna gondolkodásra tanítani, meg szabadságra tanítani. Mindenkihez szól, erre is igaz, és amikor azt mondjuk, hogy mondjuk ez a parancsolat csak a zsidóságra vonatkozik,
akkor felállítjuk a saját magunk számára azt a csapdát, hogy tehát nekünk nem kell gondolkozni. Bocsánat, hogy így lefordítom, de hát ez azt jelenti, nem, hogy ez a gondolkodás parancsolata, de ez ránk nem érvényes. Hát ezt nem mondhatjuk ki. A másik ilyen tanúság itt az összegzésen belül, ha ezt a parancsotot nem értjük a helyén, és nem értjük meg a gondolkodás jelentőségét, akkor nem csak ez a parancsolat kerül veszélybe a mi életünkben, és ezzel mi, legfőképpen, hanem az összes többinek a helyes megértése is. Mert az összes többi parancsolatot is csak ezen keresztül fogjuk jól megérteni. Teljesen. És egy utolsó dolog, amit ehhez hozzátennék itt ezen belül, hogy még egy dolgot értünk meg, hogyha ezt így látjuk és így értjük meg, az egész történelmünkre nézve még egy dolgot értünk meg, hogy miért úgy zajlott le ez az emberi történelem eddig, ahogy lezajlott a történelem könyvek szerint. Már nem az iskolaira gondolok, mert az olyan nagyon tömör kell, hogy legyen nyilván. De hogyha tetszenek ismerni a történelmünket, miről szól a történelem? A gondolkodás és a nem gondolkodásnak a küzdelméről. Nem? Mindig voltak nagy birodalmak, ahol nem volt érdek, hogy az emberek gondolkodjanak. Ahol az a cél, hogy uralkodni lehessen rajtuk, hogy ne legyen, hogy tudatlanok legyenek, hogy el lehessen őket nyomni. És mindig voltak olyanok, akik megpróbáltak gondolkodni, ezzel világosságot, szó szerint, vagy átítéletben világosságot hoztak a társadalomba, az emberek lelkébe, életébe, és ettől mindig átrendeződött a társadalom. Olyan ez, mint egy hatalmas, gigászi küzdelem, egyrészt két lény, két személy között, ugye a Biblia azt mondja, Isten és Sátán, a két vezető személyiség, de így is mondhatnánk, hogy ugye szokták hívni, hogy a világosság és a sötétség, tehát Isten és Sátán küzdelme, de nyugodtan mondhatjuk így, hogy a gondolkodás és a nem gondolkodás küzdelme. Isten azt szeretné, hogyha az emberek gondolkodnának, és a gondolkodás alapján meggyőződésből fogadnák őt el és tisztelnék. Sátán meg azt szeretné, hogyha az emberek nem gondolkodnának, mert akkor lelepleződik. Tehát a gondolkodó ember előtt lelepleződnek a visszás és hazug dolgok. Ezért Sátán mindent megtesz arra nézve, hogy az embereket közvetve, közvetlenül, ahol lehet hatalmi szóval is, leszoktassa a gondolkodásról, és leegyszerűsítse a gondolkodást, hogy elveszítsük ezt a képességünket, ami a kulcsa annak, hogy magasabb szintű meglátásra és meggyőződésre jussunk. Ez a súlya, ez a jelentőség ennek a parancsolatnak nem kevesebb ennél, és hát én ennek az ismeretében kívánom azt, hogy elmélyedjünk majd aztán a többi parancsolatban, és ennek a hátterén értelmezve már őket. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk 9. előadásához érkeztünk. Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jó sokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. Bibliában nincsenek jóslások, a Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az egeket? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 km magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés is.

és a talajnak az elfertőződése és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek, és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egy egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett. Több mint 100 éve mérik, most az utóbbi egy-két évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már plusz egy néhány fokokkal emelkedhet a földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpajzs szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem egy-két évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan egy évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket,
amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást. Ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt, ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül. A 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálat, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmussal teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy harmadik igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot neves,
és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy három dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot neves. Tehát Isten tanítás,

Gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. Ha kimondszébe, a Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön előadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet. Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a Földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és ez jel a Bibliában, a Jelenések könyvében a középkor hosszú évszázadait, és a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi. Utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi. Ez a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztény üldözések. Azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér, vörös, utána fekete ló és lovasa jelképezi. Ez a harmadik pecsét. És mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér, vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a Földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezetkárosító csapásokról beszél a Szentírás. Ezt az 5. századra tudjuk datálni.
Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században, ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a

0: a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között, és tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon, ám de. Azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigeknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezetkárosító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai prófécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői prófécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincsen, hogy az utóbbi 150-200 évben a Biblia szerint a történelem a végső égre és a földre, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel próféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik. Ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mintegy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsajás könyve 24. fejezete, és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az Ószövetségi könyv, amely az első négy verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első négy verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő. És amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár. És amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Adi Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó negyedik versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében, és ez valóban így volt, hanem az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes a vegyi technikával, a haditechnikával, mire képes akár az egész földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi minden tudja elpusztítani a földet, hogy mennyivel több atombomba van például a földben, mint nem tudom, 10 föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. A mai előadásunk kísérő füzete a Joel és Sofóniás próféta könyve című kis füzet, ebben a Joel részt én írtam, és itt beidézem a sáska járások történetéből néhány nagyon fontos részt. Maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi 10 csapás idején is volt egy borzalmas sáska járás. Ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18.-19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbentesen nagy sáskajárások voltak. Amit leírít Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székkukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai bibliában így adta vissza Károly Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében. De amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését, azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, mert ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogy ha valaki ugye János kenyér port szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése, a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenes, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tengerfövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet? Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont, a másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fogot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogén dioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő mintegy több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei. Minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területet, tehát ez annyit jelent, hogy a föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és japán tudósok ezért adnak földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat, ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólt el beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyiunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcs fogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örök szövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2 Timóteus 3.1.4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a negyedik versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép, hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében, egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Na, esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának, a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, erről Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a földtörténelmének végét itt a profécia 20. versben, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé. Ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hóseás könyve 4. fejezet 1. 3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hóseás könyve, Ézsaiással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mezővadja, az égmadara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve 1. fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús, Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes-óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Éppen az a jó hír szám teljesen kifogyott, amiben ketten tanulmányt írtunk arról, hogy például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe. Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben, az alapítványunk ezt is minden évben beszerzi. 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel, látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye, az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinál tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jós könyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek. Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről. Az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatalember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nem ezt csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldje nektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csakhamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó, most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani, én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó 4 felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás 4 fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett 7 csapás. A 7 csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a 7 csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét. Tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek, tehát Ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengés kutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mint egy meg fog rendülni ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelemnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát az a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen 4 mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről másfél hónappal ezelőtt itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának az emberek. Ugye erről beszélt Vankós Zsuzsa az előadásában, és még egyszer fölhívom a figyelmet a könyvre, amely továbbra is kapható, az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv Sötétedik vagy Világosodik. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről, erről hallhattunk ugye az elmúlt előadáson, Németh Péter előadásán. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, Tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelme döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön, hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének, és a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról. A második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendülésekben, a válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának, egyébként Jóel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket. És itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő két hét múlva sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik, és ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Azt hiszem, ez a Zsoltár drámaian zárja le ezt a drámai folyamatot. A következő előadáson megpróbálunk majd beletekinteni a részletekbe, hiszen tudom, hogy ilyen nagyon gyors ütemben, szinte távirati stílusban elmondott kijelentések, amik itt az előadás végén elhangzottak, ezek további elmondani szokták, a film szalag megszakad, folytatása 2 hét múlva következik. Aki erről a témáról többet akar tudni, fél óra beszélgetési időnk most is van, 1 hét múlva a Benczúr utcában pedig egy egész este lesz a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Néhány könyvet bemutatnék, amit érdemes lenne kézbe venni, vagy esetleg könyvtárból kikölcsönözni, mert mindannyiunk számára jó, hogyha bővítjük az ismereteinket. Mindannyian ezt a földet lakjuk, amely egyre inkább lakhatatlanabbá válik, de nem jó, ha csak rövid újsághírekből értesülünk éppen egy-két riasztó jelenségről. Van ennek már irodalma is sajnos. A 80-as években jelent meg egy nagyon figyelemre méltó riportkötet, Balogh István írta, Egy korty halál. Itt van a kezemben. 1982-ben jelent meg, a magyar állapotok tragikus viszonyairól. Tehát Balogh István, Egy korty halál, riportok a környezetvédelemről. Vácott kezdődik a könyv, és Vácott végződik. Vác városa volt az, amely a 70-es, 80-as évek fordulóján kétszer élt át óriási szerencsétlenséget, mind a kétszer úgy megfertőzték a vízüket, hogy nem lehetett inni a vizet. A kinoin gyár öntötte bele, vagy helyezte el a földben azokat a rettentő mérgező anyagokat. Közöl is itt statisztikát, hogy nem tudom én, 1 tonna gyógyszer előállítása, az hány száz kiló méreg anyaggal jár együtt. Nem tudom egyébként, hogy ebben a nagyon okos, tervezős világban ezt úgy nem számolták ki az emberek, hogy mondjuk könnyebb lenne, teszem, a cickafarkat gyűjteni mindenkinek a mezőn, mint hogy a cickafarknak kikísérletezni a szintetikus előállítását, és akkor azt visszaáramoltatni a gyógyszertárba, és közben pedig a sok száz kiló anyagot meg betenni a földbe. Hát én nagyon megrázó ezt elolvasni. A könyvtáram nem teljes, tehát én nem vagyok egy környezetvédő vagy egy zöld mozgalom tag, nem teljes a könyvtáram, de egy-két alapkönyvem megvan, és ez például alapkönyvnek számítom, mert ebben sok mindent megtud az ember. A másik könyv, ami időrendbe haladok, ami ezután jelent meg, az akadémiai kiadó is, meg a tudomány is elkezdte kongatni a vészharangot, és a 90-es évek elején, 1992-ben Szesztai Károly, S. Gábor, Margit, Bolygónk véges türelme, meddig terhelhető a bioszféra? Az akadémiai kiadó is kiadott egy tudományos könyvet arról, hogy ténylegesen mire számolunk, hogy meddig lehet itt a Földön élni, ha ezek a folyamatok, amelyek a 70-es években beindultak, folytatódnak. Tehát mondom még egyszer, Szesztai Károly, S. Gábor, Margit, Bolygónk véges türelme. Ez 1992-ben jelent meg, és csak hamar ezután ismét az akadémiai kiadó adta ki 1993-ban, tehát egy évvel ezután, Koppány György, Lakható marad-e a Föld? Érdekesek a címek is egyébként. Lakható marad-e a Föld? A légkör és az élővilág. Ez kimondottan a légkörszennyezés problémáját tárgyalja. És azt, hogy az ember a maga ipari fejlődése következtében egy olyan kultúrát hoz létre,
1: hogy az életnek a legalapvetőbb elemét, a levegőt fenyegeti ez a civilizáció. Ez 93. Na akkor már a szociográfia is bekapcsolt, Moldova György nem csak a vonat füstje után ment meg a bűn a világ, a rendőrök világ, hanem 1995-ben jelent meg először, 2000-ben másodszor a Magyarország szennybe menetele. Nagyon találó cím, Magyarország szennybe menetele. Ez a riport kötet azzal kezdődik, hogy a környezetvédelemből elbocsátott, de az egész hazai környezetvédelemnek a legnagyobb tekintélyével egy Soproni Erdészeti Egyetemen valaha tanított professzorral való beszélgetését közli Moldova Györgynek, és úgy végigjárják az országot, ebből lett a Magyarország szennybe Moldova György.

környezetvédelem az első lépésnek, és azóta is a környezetvédelmét egy országnak azon mérik le, hogy hány nemzeti parkja van. Tehát hány olyan terület van, amit már védelem alá helyeztek. Magyarország is nagyon nekiállt aztán nemzeti parkokat körbehatárolni és alapítani. Aztán ebből tudtam meg, hogy 1972-ben U. Tant, az akkori ENSZ főtitkár hirdette meg a környezetvédelmi világnapot, és akkor tették jelszóvá, hogy ha nem vigyázunk a földre, akkor szemétdombá válik. Ha nem vigyázunk a földre, szemétdombá válik. De azt már az évtized elejétől, és itt az alapítványunknál is kapható könyvsorozatból tudtam meg, ez a világ helyzete, 92-től adják ki magyarul, a legújabb a 2000-es is megtalálható, ezt mindenkinek ajánlom, hogy évente egy ilyen kötetet vegyen meg, én minden évben elolvasom ezeket a köteteket. Na hát ebből tudtam meg, hogy ez egy amerikai független intézet, a világ összes kormányának az asztalára évenként leteszi ezt a kötetet. És ezt rögtön lefordítják magyarra, Földnapja Alapítvány jelenteti meg, ez könyvesboltokban, nálunk itt mindig visszamenőleg is meg lehet kapni, ezt Tibor megrendeli. Tehát ebből a világ helyzetéből tudtam meg, hogy a mai emberről milyen meghatározást lehetne adni, meg a mai kultúráról. De megdöbbentett ez, hogy olvastam. Különös egyikünk se fog csodálkozni olyan szempontból, hogy ilyen lett az élet, csak így most megfogalmazva azért mégiscsak egy kicsit megdöbbentő. Szóval a modern ember az az élőlény, aki a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ebben minden benne van, nem? Tehát a nyersanyagot, tehát egyrészt kiszipolyozni a földet, másrészt abszolút árutermelés, piacgazdálkodás, és aztán dobják el, amit felhasználtak. Most ez körülbelül úgy nem vállalható, hogy a Németh Péter előadásán is hallottuk, hogy kávbolya az űrhajóban. Mert egy másik meghatározás szerint a mai emberiség kávbolya az űrhajóban. Tehát egy űrhajóban nem lehet kávbolykodni. És a földünk kincsei végesek, és ha ebben az ütemben folyik a földnek a tönkretétele, akkor ezért említettem én is az elmúlt előadáson, japán és amerikai tudósok a Bibliától teljesen függetlenül azt mondják, hogy 30-40 évnél több itt nincsen. Nem lehet. Tehát ez kiszámítható dolog. Ha ebben az ütemben folyik a föld tönkretétele, akkor itt vége lesz a dolgoknak. Tehát erre is hadd hívjam fel a figyelmet, különböző kötetek, tehát minden évben más, nyilván az évszám más, meg azért a vastagság is más. Minden évben 10 tanulmányt közöl ez a kötet. A 10 legsúlyosabb problémáról szól. Tehát, hogyha a halak pusztulása volt az elmúlt évben a legsúlyosabb probléma, akkor erről külön fejezet szól. Nem tudom én, az volt a legsúlyosabb probléma például, hogy fölszökött a csempegyártás Európában. Miért szökött föl a csempegyártás? Azért, mert a gazdag európai országok, Skandináviától Spanyolországig, nagy divat most szétverni a fürdőszobákat, és kétszer akkor a fürdőszobát, és új divatú csempéből készíteni. Hát akkor arról volt egy egész tanulmány, hogy míg a világ egyik részén az embereknek nincs 2 liter víz, hogy megmosakodjanak naponta, a világ másik részén napi 300 meg 500 liter víz jut egy emberre. De mindig új fürdőszobában, mert 3 évenként szétverik a fürdőszobát, és kétszer akkorát építenek. Na csak úgy jelzem, hogy ebben az évben, tehát az elmúlt évben például milyen problémák vannak. Azt mondja, habzsolók és éhezők élelmezése. Döbbeltes tanulmány volt ez. Ez körülbelül egy 25 oldalas tanulmány arról szól, hogy a világon most a rosszul tápláltság és a mértéktelen dőzsölés 2 pólusa között vergődik a világ, de a kettőben van egy közös, ami rosszabb mind a kettőnél, és ezt így fogalmazza meg a cikkíró, hogy a világ abszolút zsír- és cukorfüggőségben van. Tehát a világon a zsír elterjedése és a kémiailag előállított, tehát a répacukor elterjedése, ezzel mindent megmondtunk, hogyha a betegségek okaira kíváncsiak vagyunk. Papírhegyek, egyáltalán a hulladékfelhasználás, mikroenergetikai helyzetkép, megbirkózunk-e az ökológiai

0: globalizációval, öntözéses földművelés átalakítása, környezeti meglepetések előrejelzése, szerves szennyező kivonása a forgalomból. Tehát egy nagyon lélekemelő könyv a Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a könyve, Nézzétek a mezőliliomait. Az összes Bibliában előforduló növény benne van. Héberül, görögül, latinul, mindegyik rajzzal együtt, tehát lehet azonosítani, részletes leírással, hogy mire szolgál az a növény, mire használták a zsidók keresztény korszakban, hogy terjedt el. Tehát ha valaki...
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. Egy bibliai igét tanulunk meg ma is, ezúttal példabeszédek könyvéből, és ez így hangzik. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Látjátok, a Jóisten szól hozzátok ezáltal a bibliai ige által, ilyen szeretettel. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Gyerekek között nagyon sokszor van az, hogy gyerekek összebeszélnek, és egyik hat a másikra, és például összebeszélnek arra, hogy kicsúfolnak egy gyereket. Ugye milyen szörnyű dolog ez? És nem meri egyik se azt mondani, hogy én nem csinálom, mert egyik gyerek viszi bele a másikat. Vagy valami olyan csíntevés, amiről tudják, hogy nem jó. Mindegyik tudja, hogy nem szabad, de az egyik elkezdte, és mindegyik csinálja. Hát szeretném, hogyha ti olyan gyerekek lennétek, hogy amikor valaki ilyen ajánlatot tesz, akkor nektek eszetekbe jut a Jóistennek a szeretet teljes beszéde, hogyha el akarnak téged csábítani valami rosszra, ne hallgass beszédükre. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan hallottátok már József történetét. És tudjátok azt, hogy a saját testvérei adták el rabszolgának. Mindenki emlékszik, gondolom, hány testvére volt. Ugye 11, összesen 12-en voltak. És amikor ugye az édesapja elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit, akik messzebbre mentek a nyájakhoz, akkor amikor látták, hogy közeledik József, akkor összebeszéltek, hogy gyertek, öljük meg. Mert nagyon irigykedtek rá, haragudtak rá. És megkérdezem, tőletek volt a 11 között, aki azt mondta volna, hogy én nem hallgatok rátok, én ebben nem vagyok benne, ti se tegyétek, volt? Pedig lehet, hogy volt, amelyiknek a szívében azért az volt, hogy ez nem lenne jó, meg azért. Egyik vitte bele a másikat, volt azért, aki mégis megszólalt valamit? Ki emlékszik rá? Igen? Úgy van, a legidősebb Rúben. De azért merte azt mondani, hogy ne tegyétek, hogy én nem teszem, és ti se tegyétek. Ő is csak óvatosan azt mondta, hogy dobjátok inkább egy verembe, de ne öljük meg. De azért nem merte azt mondani ő se, hogy ez rossz, ezt ne tegyétek. És nem volt bátorsága hozzá, csak annyit mert mondani, hogy azért inkább ne öljük meg, inkább dobjuk a gödörbe. És aztán tudjátok, mi történt? Ő éppen azért, mert nagyon megrendült ezen, egy kicsit arrébb ment, és mire visszajött, kiderült, hogy Józsefet kihúzták a gödörből, és eladták a kereskedőknek, és elvitték rabszolgának. És csak akkor esett kétségbe, hogy mi történt, mit csináltatok, ezt már nem lehet jóvá tenni. Mert előtte azt fontolgatta, hogy majd ő oda megy, és majd kimenti a veremből, és titokba visszaviszi az édesapjához. Tehát látjátok, hogy milyen bátor kellett volna, hogy legyen, hogy a többiekkel ellentétben azt mondja, hogy nem. Hát gyerekek, szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és biztos sokszor lesz ilyen, akik iskolába járnak, iskolás gyerekek is összetudnak beszélni, hogy valamivel a tanárt bosszantják, vagy valamit együtt csinálnak rosszat, de akkor nektek mindig a fületekbe csengjen, amit tanultatok, fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne hallgass beszédükre. És az a legjobb, ha még arra is bátorságotok van, hogy azt mondjátok, én ezt nem csinálom veletek, de én azt mondom, ti se tegyétek. Aztán az nem baj, hogyha nem tetszik. De lehet, hogy ha ti ezt mondjátok, lesz még egy vagy két gyerek, aki felbátorodik, és ő se csinálja. De ha nincs egy, aki megszólal, akkor egy se bátorodik föl, és mind benne lesznek a rosszban. Jó? Hát jegyezzétek meg ezt szépen. Jó? Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta könyve első fejezetéből a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta könyve első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta fiatalon nyert elhívást a prófétai szolgálatra. Előzőleg olvassuk az 5. versben, hogy Isten így szólt hozzá, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a népek közé.
És a próféta fiatal volt, alkalmatlannak érezte magát, és hát tiltakozott ez ellen a nagy megbízatás ellen. De így olvasom a 11. és a 12. versben, hogy Isten bátorította őt, és többek között ezt mondta neki, miközben megnyerni akarta annak, hogy bátran és hittel vállalja fiatalon is ezt a szolgálatot. Tehát így olvasom az első fejezetből a 11. és 12. verset. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Nem tudom, más is gondolkozott ezen a bibliai igén. Én többször úgy átlapoztam a Bibliában, de mindig az maradt bennem, hogy ezt nem értem, hogy mi összefüggés van a mandula vessző között, és a között, hogy Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aztán alaposan utána néztem, hogy csak meg kéne érteni, mert ennek nyilván van jelentősége, és itt tényleg egy kis nyelvészkedésre van szükség, mert az eredeti nyelvben ez egy szójáték. A mandula fa héberül a sakéd. Az pedig, hogy gondom van, amit úgy is lehet menne mondani, hogy éberen vigyázok, az pedig a sákadigéből származik. Ha most megpróbálnám magyarul visszaadni ezt a szójátékot, akkor így adnám vissza. Mit látsz te, Jeremiás? És így hangzanék, hogy mandula vesszőt látok, és ez a bizonyos sakéd szó szerint azt jelenti, hogy ébredő fa. Tehát akkor most, ha lefordítva mondom még egyszer magyarul, akkor így mondanám, mit látsz te, Jeremiás? Ébredő fát látok. És utána Isten ezt mondja, jól láttad, mert éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a szójáték az eredeti szövegben. De tegyük fel azt a kérdést, miért hívják a mandula fát ébredő fának? Kereszti Zoltánnak a bibliai növényekről szóló művéből olvasom az erre vonatkozó két mondatot. A tél végén, januárban, Palesztinában természetesen, a tél végén, januárban a gyümölcsfák közül elsőként, jóval lombfakadás előtt, megdöbbentő gyorsasággal egy nap alatt virágba borul a mandulafa. Frissen rózsaszín, majd kifehéredő virága a fakadó tavaszt, az ébredést jelképezi. Akkor most már mindjárt tudjuk, hogy Palesztinában miért hívják a mandulafát ébredő fának, mert még itt van a tél, január van, és ez egyetlen nap alatt kifakad, virágba borul, és hirdeti a közeledő ébredő tavaszt. Akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor valahogy még jobban megelevenedik ez az ige számunkra. Ugye hozzá kell tennünk, hogy Jeremiás próféta Izrael történetének egy nagyon küzdelmes szakaszában élt. Bizony az ő szolgálata tele volt lelki küzdelemmel, szomorúsággal. És az Isten, mikor bátorította őt, akkor a mandulafára hívta fel a figyelmét, és ezzel azt akarta mondani, ahogyan a Teremtő Isten a természetben meg tudja tenni, hogy a tél közepén egyetlen nap alatt kifakad és világba borul egy mandulafa ág. Úgy tud az Isten a sötétségből világosságot teremteni, úgy tud szabadságot hozni egy emberileg reménytelen történelmi helyzetben is. És tanuld meg az ébredő fa példázatán, hogy az Istennek hatalma van ugyanezt megtenni, akár egyes emberek életében, akár a történelemben, hogy a sötétségből, a reménytelenségből hirtelen szabadulást, hirtelen ébredést, hirtelen vigaszt és tavaszt hoz. Az Isten éberen figyel az ő igéjére, hogy beteljesítse. Amit ő ígért, az akkor is be fog teljesedni, ha minden sötét, hogyha úgy tűnik, hogy tél van, és az emberileg teljesen reménytelennek látszik, hogy beteljesedik. Isten tud ilyen hirtelen változásokat előidézni, akár egyesek életében, akár a történelemben. És nekünk azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, mert mi is egy sötét korszak felé menetelünk. De én olyan sokszor hálát érzek a Jóisten iránt, ahogy úgy belegondolok, hogy hát ugye ha az elmúlt évekre visszatekintünk, olykor úgy beleborzongunk, mikor hallunk egy szörnyű természeti katasztrófáról, máskor egy borzalmas erőszakcselekményről, mint legutóbb ez az indiai eset. És most hallunk egy világgazdasági válságról.
De hogy ez úgy nem egyszerre szakad a nyakunkba, hanem úgy valahogy lehet érezni, hogy a Jóisten úgy a szeleket visszatartja, hogy a Biblia jelképesen mondja, hogy a fékező kezét ráteszi a dolgokra. Vagy ahogyan Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, hogy beszélt jelenségről, azt mondta, ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Tudjuk, hogy ezek sűrűsödni és súlyosbodni fognak, de valahogy az Isten keze mérsékli, vagy ahogy ő szabja meg ezeknek a ritmusát, vagy a sebességét. És ami most mindenkit nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos gazdasági világválság, és hogy hát vajon a bibliai proféciák alapján erről mit mondhatunk. Én csak nagyon röviden szeretnék erről említést tenni, és csak egyetlen vonatkozást emelek ki, amit biztosan gyorsítani fog. Azt, hogy ami pedig egy roppant érték, és ami egy nagyon-nagyon pozitív korszak a keresztény emberek számára, a polgári demokráciáknak a lehanyatlását biztosan sietteti. Sokszor foglalkoztat egy ige, ami Jelenések könyve 17. fejezetében található, amikor ott beszél ugye a római birodalom területén létesült európai utódállamokról, ugye ezeket jelképező ez a bizonyos 10 szarv, és ott az Isten angyala mutatja meg ezt János apostolnak, azoknak az angyaloknak az egyike, akik a 7 utolsó csapást kitöltik. Tehát érzékelteti az ige, hogy ez az emberiség állapota közvetlen a 7 csapás kitöltése előtt, az emberi történelem végidejének is a végső szakaszában. És akkor azt mondja erről a bizonyos 10 szarvról, ezekről, amelyeket az európai utódállamokat jelképezi, hogy ezek majd hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig, azzal a bizonyos jelképes fenevaddal. Én csak az utóbbi időben figyeltem fel erre a kis részre, hogy mind királyok. Nem gondolom azt, hogy pláne nem jósolgat az ember, hogy koronás fők térjenek vissza, de ez a mind királyok biztos arra utal, hogy tekintélyelvű társadalmak jönnek vissza. És amikor zúg az egész világon az, hogy erkölcsi válság, és az erkölcsi problémák miatt teljesen recseg-ropog az egész emberi civilizáció, akkor bizony egyre hangosabb lesz az a hang, hogy az erőszak korában, az erkölcs eltűnése korában már nem működnek a polgári demokráciák. Így olvastam egy nyilatkozatot, ezt történetesen Lech Valenza tette, a lengyel, ismert lengyel személyiség. Azt mondta, hogy a polgári demokrácia a 21. század elején már önmaga karikatúrájává vált. És itt az ideje, hogy a 10 parancsolatra épített új társadalmak jöjjenek létre. Nem is tudjuk megbecsülni, hogy milyen értékes a polgári demokrácia, ahol még az emberi szabadságjogok a legjobban érvényesülnek, és ahol a lelkismeret és vallás szabadság biztosított. És ez az idő is gyorsan fogy. Menetelünk egy sokkal nehezebb, sötétebb korszak felé. Figyelemmel, amikor a gazdasági világválságról minden létező lehetséges szakértőt meginterjúvolnak, ugye minden szakértő szeret biztosat mondani, de itt mindig ezt hallom, nem tudom. Nem tudom. A legjobb szakértők is ezt mondják. Az ember érzi azt, hogy nemhogy kézben tartani tudnák, de még áttekinteni sem, vagy biztosat mondani sem arról, hogy mi mindezeknek a kibontakozása. Szinte csak ez látszik bizonyosnak, hogy a polgári demokráciák lassan tűnnek el a történelem süllyesztőjében, és egy sokkal kedvezőtlenebb minden ember számára, keresztény emberek számára pedig különösképpen kedvezőtlen új korszak jön. A tekintélyelvű társadalmak kora, a vallás erkölcsi alapokra épített új társadalmak köre, ami nagyon jó lenne, ha tényleg arra épülne, de ez csak képmutatás lehet, és csak a lelkismereti szabadság eltiprásához vezet, mert a kívülről, fölülről, törvényekkel, kötelező ideológiával nem lehet erkölcsöket teremteni. Az érdek meg a félelem még soha nem teremtett valódi erkölcsöt. Ha lesz egy kötelező ideológia, és állami törvények kényszerítenek embereket erkölcsre, abból csak képmutatás és elnyomás lesz, de nem az erkölcsöknek a valódi megváltozása. És ezen a háttéren szeretném, hogyha a mandula vessző példázatát egy kicsit úgy a gyakorlatban is szemlélnénk, és itt egy régmúltbeli történelmi eseményre utalnék vissza. Ugye említettem, hogy Jeremiás próféta egy sötét korszakban élt, és az Isten adott egy olyan ígéretet, ami emberileg lehetetlennek látszott ennek a beteljesedése.
Ha Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozunk, ott látjuk azt az ígéretet, amit Isten adott. Ugye már előzőleg is Ézsaiás által is szólt az Úr a babiloni veszedelemről, és Jeremiás proféta pedig egészen konkrétan és visszavonhatatlanul meghirdette, hogy földig lerombolják Jeruzsálemet, a csodálatos salamoni templomot, és a népet fogságba viszik 70 esztendőre. Mindenkitől szeretném megkérdezni, hogy egy nép, annak egy jelentős törzse vagy maradéka 70 év múltán visszaköltözön a romokban lévő teljesen pusztává lett országába, ez olyan történelmi racionalitás? Hány és hány nép olvadt föl és tűnt el, ugye? Ez nem történelmi racionalitás. Ráadásul az új babiloni birodalom egy fantasztikusan erős birodalom volt. És a proféta által mégis ezt mondta az Úr, így olvasom a 29. fejezetben, a 10. verstől a 13-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát Isten azt mondta, hogy történelmi fenyíték el fogja érni célját, és a 70 éves fogság, mire lejáróban lesz, a nép szíve megfordul, és azt mondta, teljes szívetekből fogtok keresni engem, és megtértek hozzám. Én pedig válaszolok, és megszabadítalak titeket, és visszahozlak erre a földre. És szeretném, hogy ezt kicsit, ezt a részleteiben is megismernénk, hogy az Isten hogy tudja mandula vesszőt kivirágoztatni, idézőjelbe, ugye, jelképes beszéddel, hogy tud az Isten egy történelmileg reménytelen, sötét helyzetben hirtelen szabadulást hozni. Ugyanis az az érdekes, hogy Jeremiás proféta nem csak ezt jövendölte meg, hogy vége lesz a fogságnak és hazatérnek, hanem a mikéntről is profétált. Ézsaiás könyve 50. fejezetéhez lapozunk, és az 50. fejezetből szeretnék olvasni. Olvasom a 35. verset, tehát 35. vers. Ezt mondta Jeremiás proféta. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, és az ő fejedelmein, és az ő bölcsein. És a 37. vers eleje, fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és a 38. vers, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Tehát Isten azt mondta, hogy fegyver lesz Babilonon, nem tart örökké ez a virágzása és ereje, és azt mondta, hogy szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak. De nem csak Jeremiás proféta jövendőlt a babiloni veszedelemről, valamint a babiloni veszedelemből való szabadulásról, hanem még őnála jóval korábban Ézsaiás proféta, mint egy 150 évvel az események előtt. És Ézsaiás proféta könyvéből is szeretnék idézni, először a 21. fejezetből. Ézsaiás könyve 21. fejezetében így olvasom a 2. verset, majd a későbbiekben látjuk, hogy itt is Babilonról van szó. Olvasom tehát a 2. verset. Kemény látás jelentetett meg nékem. A család csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Elám, szálld meg, Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. 4. vers és 5. Reszket a szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegésítette nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek, kenjétek a pajzst. 6. vers, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állas őrállót, amit lát, mondja meg. És olvasom akkor a 9. verset, hogy az őrálló mit jelent. Imé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondta, elesett, elesett Babilon. Isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Na itt is csak gyűjtsük csokorba, hogy mit mond a Babilon összeomlásáról, ami egyébként a végidő nagy szabadításának az előképe is mindig a Bibliában. Azt mondja, jöjj fel, Elám. Mi volt Elám? Elám volt Perzsiának egy jelentős tartománya, ott volt Susán is, a híres perzsa város. A madai, az pedig a médek.
Tehát azt olvassuk, hogy perzsák és médek fogják megszállni Babilont. Hadd tegyem hozzá, amikor ezt Ézsaiás proféta leírta, ezek jelentéktelen kis népek voltak. Senki nem álmodta, hogy a világ hatalom stafétabotját ők fogják átvenni Babilóniától. De Ézsaiás leírta, Elám és Madai. Aztán beszél itt valami kedves éjszakáról, ami remegéssé változik, asztalterítés, egyetek, igyatok, és közben az őrálló jelenti, hogy elesett Babilon, és isteneinek minden faragott képét a földre zúzták le. De Ézsaiás próféta még további részleteket is jövendőlt, és most olvassuk a 44. fejezetből. Nézzük, Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvasom a 26. verstől. Ezt mondja Istenről, aki szolgálja beszédét beteljesíti, tehát Ézsaiás 44.26-tól, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és megnyissam az ajtókat ő előtte, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, leütöm a vaszzárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Először is látunk egy hasonló gondolatot, mint Jeremiásnál. A szabadulással kapcsolatban azt mondja, hogy Isten majd ezt fogja mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ugye ez ugyanúgy egybecseng azzal, amit Jeremiás mondott. Aztán néven nevezi azt a valakit, aki ennek a szabadulásnak a nyomán majd azt mondja Jeruzsálemnek és Júda városainak, hogy megépítessenek, és romjait felállatom. Ugye a Biblia Círusznak mondja, héberül Kóres, görögösen Kűrosz, ugye a történelemből már jól ismert alak. Ezen kívül csak egy profécia létezik a Bibliában, amikor valakiről Isten név szerint szól jóval a születése előtt. Mintegy 200 évvel a születése előtt Ézsaiás néven nevezi, hogy Kűrosznak fogják hívni, vagy Kóresnek, Círusznak. És azt mondja róla, hogy noha nem ismertél, én felövesztelek, az is benne, hogy nem izraelita lesz. Nem ismerte az igaz Isten, de az Isten felövezi őt. És azt mondja róla, hogy majd én előtte megyek, és leütöm a vaszárakat, és az ércajtókat megnyitom előtte. És ennek az embernek fogom adni a hatalmat, és ez az ember fogja a szabadulást hozni az én népemnek. Teszem az én szeretett Izraelemért. És miután így csokorba gyűjtöttük, hogy milyen proféciák hangzottak el, hogy egy sötét történelmi korszakban, reménytelenségben hogy teljesíti be azt a hihetetlennek látszó ígéretet az Isten, hogy pontosan 70 év lejártakor a nép kiszabadul a fogságból, és újra megépítették Jeruzsálem és a templom, akkor nézzük most a történelmi oldalát ennek. Az az érdekes, hogy két történetírótól is rendelkezésünkre áll a feljegyzés, hogy hogyan történt Babilon eleste. Két ókori történetírótól. Az egyik, akit idézek, Hérodotosz, az ismert görög történetíró, aki az időszámításunk előtti 5. században ezt írja. Círusz vagy Kűrosz a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, az Eufrátesz folyóról van szó, ami keresztül szelte Babilont, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig élt, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket.
Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, míg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Azért mondja, hogy első ízben, mert ezt a várost bevehetetlennek tartották, a dupla hatalmas városfalai és az Eufrátesz folyó védelme miatt, és mégis bekövetkezett. A másik történetírók Xenofon az időszámításunk előtti 4. században, ugyancsak görög író tehát, egy kicsit részletesebben írja le, de én is csak nagyon kivonatosan idézem a leírását. Letáborozás után Kűrosz összehívta a parancsnokokat, ugye amikor megérkeztek Babilon alá, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körül jártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehetne ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Aztán ugye részletezi, hogy az egyik hadvezére még megtolja, hogy hát az Eufrátesz folyó még jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És ekkor születik meg egy terv, egy fantasztikus terv, ami egy technikai csoda volt az ókorban, és pedig az, hogy árkokat ásnak, álcázva tornyokkal, és mintha ostromtornyokat építenének, és majd adott pillanatban a folyót ezekbe terelik, hogy a folyó mederben hatoljanak be a városba. Így olvasom tovább. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Tehát a falak miatt is biztonságban érezték magukat, a 20 évre való élelem miatt is. És utána így írja, elközben elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyómeder járhatóvá lett. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, hogy sorakoztassák fel ezredeiket. Így is történt. Kűrosz felszólította a segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó medrébe lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, hogy járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívta a parancsnokokat, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Most, amikor rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Mikor pedig észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Megkérdezem, ráismer valaki a bibliai kijelentésekre? Szárasság lesz az ő vizein, írta Jeremiás próféta. Ézsaiás próféta azt mondta, Isten majd azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyó vizeidet. Isten 70 évvel, meg mintegy 150 évvel előre pontosan leíratta, hogy milyen módon fog elesni Babilon, amikor Isten jónak látja beleavatkozni a történelembe. És az a részlet, ahhoz mit szólunk, amikor ugye azt mondja Ézsaiás, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, és hogy ott esznek, isznek, asztalt terítenek. Gondolom, itt mindenkinek eszébe jutott Dániel könyve 5. fejezete, a Belsacár lakomája. Milyen különös, hogy két történetíró is megemlékezik arról, hogy a Babilon eleste előtti éjszakán ünnepet ültek Babilonba, és dorbézolással és részegeskedéssel folyt az éjszaka, és abszolút biztonságban érezték magukat. És amikor ezt olvassuk, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, akkor szinte ide kívánkozik, hogy szó szerint olvassuk Dániel könyve 5. fejezetéből csak az erre vonatkozó részletet. Így olvasom Dániel könyve 5. fejezetéből, hogy az az elbizakodott Belsacár király, aki még a jeruzsálemi templomi edényeket is kihozatta, hogy a dorbézulásban azokból igyanak, és közben dicsérték az érzfa, ezüst és kőisteneket, noha nagyon jól tudták az előző nagy tapasztalatokat, amelyeket Nabukodonozorral együtt, az előző uralkodóval együtt az egész birodalom áttélt, és ez tulajdonképpen az Isten nevének a meggyalázását jelentette, a magabiztosságot, az abszolút magabiztosságot és a bálványok
hoz pártolást az élő Istennel szemben. És akkor így olvasom, hogy mikor megjelent, ez nyilván ismerős a történet, csak egy készfej a királyi palota meszelt falán írja az írás, ezt csak megjegyzem, a régészeti ásatások ugyanezt állapították meg, hogy a babiloni királyi palotának meszelt fala volt. És ott egy kész kezdett írni, és fölírt három titokzatos szót, akkor így olvasom a 6. verstől, akkor a király ábrázata megváltozott, az ő gondolatai megháborították őt, derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hogy az ember úgy megrendül rajta, hogy szóval az Isten tudja beteljesíteni az ő ígéreteit. Emlékezzünk csak erre az ígére a Jeremiás könyvében. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És beteljesedett a Círuszra vonatkozó jövendőlés is. Nagyon érdekes, hogy a Krónika könyvének az utolsó, Krónika második könyve legvégén azt olvassuk, hogy felindította Isten a perzsa Círusz lelkét, és ő a következő szöveggel adott ki rendeletet. Az Úr, a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy az ő népét hazabocsássam, és a templomnak alapja vettessék. Kézenfekvő a következtetés, hogy azért fogalmazott így, mert nyilván Dániel lehetett az eszköz, aki megismertette vele ezt a proféciát, és nem tudom, ti mit éreznétek, ha ezetekbe adnak egy más országnak egy jövendőlését, ahol név szerint van róla, mint egy 150 évvel előbb jövendőlés. Erre Círusznak a lelke megindult, felindult. Az is benne volt, hogy szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél, hogy megvalósítsd az én terveimet. És Círusz így adta ki a rendeletet, az Úr, a mennynek Istene parancsolta nékem, és én teljesítem azt, amit felőlem megmondott, hogy ez az akarata, hogy ezt véghez vigyem. Akkor szeretném megkérdezni, kell félnünk, ha a sötét korszak felé gyalogolunk is? Ha látunk majd veszélyes hatalmaknak a felnövekedését, én nagyon szeretem Jelenések könyve 18. fejezetben azt a részletet, mikor a prófétának az Úr bemutat egy jelenetet, lát egy angyalt a kezében egy nagy malomkővel, és ezt a malomkövet beveti a tengerbe, és azt mondja biztatóan, így vettetik el a nagy Babilon, így fog összeomlani, amilyen hirtelen ez a malomkő belezuhan a tengerbe és lesüllyed. Tehát testvéreim, félre a félelemmel, de nagyon becsüljük az időt. Csengjen mindig a fülünkbe ez az ige, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Az Isten egyetlen ígéretese vészel. Nem számít, hogy tél van, nem számít, hogy sötét van, nem számít, hogy mekkora hatalmak sorakoznak föl. Aki így meg tudta jövendőlni, és így be tudta teljesíteni a Babilon elestét, és 70 év után megszabadította a népét, ugyanezt meg fogja tenni a végidején is. Mindig emlékezünk a malomkőre, amit az angyal belehajt a tengerbe. Akármilyen félelmetesen növekednek a nehézségek, így lesz egy pillanat alatt vége, mert aki a természetben a mandula veszőt kivirágoztatja, szinte még a télben egyetlen nap alatt, az ugyanezt meg tudja tenni. És kedves testvéreim, én szeretném, hogyha mindnyájan ebből személyes bátorítást merítenénk, és előttünk is sokszor megjelenne ez a mandula vesző, mint az isteni szabadításnak a szimbóluma, és azt, hogy az Isten éberen figyel az minden ígéretére, hogy beteljesítse, és ne csak a történelemre vonatkozóan adjon ez nekünk reménységet és a növekvő nehézségek közepette, hanem az egyéni életünkben is. Egyéni életünkben is vannak sokszor sötét, megpróbáló korszakok, és úgy tűnik, hogy ebből nincs kiút, de az Isten ígéretei állnak, és ha mi teljes szívünkből keressük őt, ugye, ahogy az Úr mondja, ha ti teljes szívetekből kerestek engem, meghallgatlak titeket, és hirtelen és abszolút és teljes a szabadítást tud szerezni a Jóisten. Tiszteljük az ő igéjét, és vegyük komolyan minden vonatkozásban, mert ez a könyv magán viseli az isteni ihletettségnek a pecsétjét félreérthetetlenül, és ezért vegyük komolyan, tiszteljük, becsüljük, és teljesítsük minden szavát. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy általa megismerhetünk téged, és nem csak megismerhetünk, hanem megszabadítasz minket. Külső nyomorúságoktól is, de legfőképpen
a mi belső problémáinkban, az önmagunkkal való küzdelemben is hatalmas szabadulást adsz. Ó, Urunkat, hogy valóban Isten félelemmel tekintsünk rád, akinek végére mehetetlen a bölcsességed, és aki valóban mindent megtehesz, és senki sincs, aki a te kezedet megfoghatná és megállíthatná. Úrunk, köszönjük, hogy védelmet találhatunk nálad. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben abszolút bízhatunk, mert neked mindig gondod van a te ígédre, hogy azt beteljesítsd. Úrunk, kérünk, ezért bocsásd meg a sok kicsinyhitűségünket, a félénkségünket, a csüggedéseinket, de add, hogy sokkal mélyebb Isten félelemmel, sokkal igazabb engedelmességgel tiszteljük a te szavadat, beszédedet, és kövessük azt. Add, hogy amikor beszélünk arról, hogy várjuk a te eljöveteledet, akkor sohasem hihajgassunk, vagy féljünk, hogy azt válság és nehézség előzi meg, hiszen ilyen Istenünk van, aki a reménytelenségben is óriási szabadulást szerez, és aki kívánatos véget akar adni mindnyájunknak. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel, kísérj el mindannyiunkat. Amen.

Szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló és önök által megszavazott előadás sorozatunk második alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Két héttel ezelőtt kezdtük el ezt a sorozatot a megszólítással és az első kéréssel. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved, és miért áll ez a Mi Atyánk legelején? És azonosítottuk a Bibliából azt, hogy mit jelent az Isten nevének a megszentelése, ez a jó élet, az Isten szerinti életnek a gyakorlása, és ezért áll az első helyen a kérések rangsorában, mert egy keresztény ember számára a legfontosabb az, hogy olyan életet éljen, amely méltó az Istenhez. De természetesen egy keresztény ember nem csak önmagában akar olyan életet élni, hanem ezt mindenki számára kívánja, ezt a jó életet, és ezért lesz a második kérés rögtön természetszerűleg ez, hogy jöjjön el a te országod, egy olyan világnak, egy olyan uralomnak a kívánása, amelyben nem lesz már rossz, nem lesz már baj és szenvedés. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel a kéréssel. Pár évvel ezelőtt már falragaszokon is láttuk bizonyos választási jelszóként, hogy jöjjön el a te országod. Aztán 6-7 évvel ezelőtt megjelent ez a könyv, szintén ezzel a címmel, jöjjön el a te országod. Petőfiről szól egyébként a könyv, és azt arról, hogy a magyar nép minden váradalmát a Petőfi féle szabadságjogokra összpontosította, és egy 70-es évekbeli szónok fejezte be így az előadását, hogy Petőfi Sándor, jöjjön el a te országod. Ezért adták ennek a 150 évet átfogó könyvnek ezt a címet, hogy jöjjön el a te országod. Szóval lehet hallani, meg lehet olvasni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod, de vajon érthető ez a kérés? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy ország? Itt rögtön az előadás elején egy nagyon kis helyreigazítást hadd tegyek, illetve kis pontosítással hadd éljek. A jöjjön el a te országod kifejezésben, az eredeti görög szövegben a basileia kifejezés áll. Innen van például a basileos, tehát a császár is például. Ez a szó szerint lefordítva nem annyira országot jelent, hanem uralmat. Tehát ez a kérés, hogy jöjjön el a te országod, ez nem egy ilyen körülhatárolt területre vonatkozó kérés, hogy legyen a földön egy olyan ország, amelyben mindenki jól érzi magát, mert látni fogjuk, hogy ilyen a földi történelem során nem született, és sajnos nem is születhet meg. Hanem a kérésben ez van, hogy jöjjön el a te uralmad. Bárcsak az emberek elfogadnák azt az uralmat, amely nem kényszeren alapul, és amely két nagy törvényszerűséget állít mindenki elé, és ez az igazság és szeretet két nagy törvénye. Jöjjön el a te uralmad, bárcsak az Isten törvénye, bárcsak az Isten világkormányzása érvényesülne mindenki életében. A mai előadás tárgya ez kell, hogy legyen, hogy meglássuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. De mielőtt belevágnék az előadásba, ahogy említettem, rögtön hadd mutassak rá arra, illetve hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy ez az első két kérés mennyire összetartozik. Mert az az ember, aki jó életet akar élni, aki szeretetben akar élni, az természetesen kéri azt, és Jézus, mondom, ezért helyezte második helyre a Mi Atyánkban ezt a kérést, az természetesen kéri a jó életnek a kereteit, amelyben mindenki élhet ilyen életet. Maga a Biblia is ezzel fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében az egyik legutolsó látomás, amit János apostol Pátmos szigetén látott, a következőképpen kezdődik, kihagyásokkal olvasom a Jelenések 21. fejezet első versétől. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első ég és föld elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült,
íme mindent újjáteszek, és mondtanékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Ez a Bibliának egyik legutolsó látomása és egyben felszólítás is egy bibliai szerzőhöz, János apostolhoz, hogy ezt írja meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. Lesz egy olyan világ, lesz egy olyan uralom, lesz egy olyan ország, amelyben nem lesz már halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, mert Isten mindent újjá fog tenni. És úgy gondolom, hogy ez azért nagyon nagy kérés, mert hogyha azt mi tudnánk, hogy ebben mi minden benne van ebben a kérésben, akkor biztos, hogy más fogalmaink is lennének az Istenről, meg más fogalmaink lennének az Isten világkormányzásáról. Tudnék, aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, annak valamelyes ismerettel rendelkezni kell afelől, hogy Isten hogy hozza el majd ezt a világot. Hogy ne valami hiú váradalmakban éljünk, hogy ekkor lesz, vagy akkor lesz, hanem a Bibliából ez világosan kiderül. Mondhatnám, hogy a mai előadásunkon egy bizonyos szempontból az egész Bibliát át fogjuk tekinteni, hogy tudnék, Isten milyen országot teremtett a kezdet kezdetén, aztán az az ország miért nem maradt fenn, aztán milyen ország, milyen uralom maradt fenn itt a Földön, aztán Isten mit kísérelt, meg megkísérelt azt az Isten, hogy itt a Földön legyen egy igazi uralom, egy igazi ország. Az elmúlt évezredekben és a Biblia alapján ez kimutatható, hogy igenis az Isten kísérletet tett, hogy legyen ez a föld a szeretet és az igazság birodalma. És miért hiúsult meg az Isten kísérlete is? És akkor mikor fog valóra válni az Istennek a kísérlete? Én úgy gondolom, hogy ennek a témának a súlyosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. És ezt a rövid kijelentést a mi atyánkból nem tudjuk eléggé aláhúzni, mert nagyon sok ember csak úgy gondolkozik, mint ahogy említettem az elmúlt években is, hogy ott szerepel egy falragaszon egy mondat, hogy jöjjön el a te országod, és aztán mindenki gondol róla, amit akar. De vajon értjük-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy jöjjön el a te országod? Vágyakozni egy olyan világra, amelyben nem lesz gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, de tenni is valamit azért a világért, hogy az eljöjjön. Nem csak vágyakozni, hanem tenni is, ezzel fogjuk befejezni a mai előadásunkat. De úgy gondolom, hogy az előadásunk elején egy méltó hangütés felidézni egy olyan zsoltárt, amelyet nagyon sokan feldolgoztak a zenetörténetben, és ez a 42. zsoltár, amelyben Dávid kifejezi azt a szomjúságot, azt a vágyat, hogy mit jelent a teremtménynek a teremtővel együtt élni, hogy bárcsak ott lennék már nálad, Istenem, itt a földön is kereslek téged, és hitáltal közvetlen kapcsolatot tudok találni veled, de bárcsak ott lennék már abban az országban, amelyben nem lesz se halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás. Hangozzék fel ez a zsoltár egy 16. századi feldolgozásban, talán tetszenek ismerni, hogy a francia hugenotta költészet nagyon nagy darabokat érlelt a 16. században, különösen Theodore de Beze volt, aki énekszerző is volt, aki szövegeket is írt, parafrazálta a zsoltárokat, és nálunk Magyarországon ez a református kultúrára vált a 17. században, hogy Szenci Molnár Albert lefordítsa ezeket a zsoltárokat, és megzenésítve ki is adják. Azóta Magyarországon néhány nagyon híres ének be is vonult a nemzeti dalkincstárba, és azt hiszem, hogy ezek között van az az ének is, amely a 42. zsoltár parafrázisa. Örülök neki, hogy a sorozatunkban most egy régi szokást felújítva, mert 10 évvel ezelőtt volt élőzene, aztán utána soha nem tudtunk élőzenét adni, de most ez élőben fog felhangozni. Tehát Theodore de Beze, Szenci Molnár Albert fordításában, mint a szép híves patakra, előadja a Zugligeti kórus.

0: Említettem, jöjjön el a te országod, ezt az egyszerű kérést érdemes és szükséges is nagyon részletesen áttekinteni. Eltekintve attól, hogy a magyar nyelvben, mondom, van egy kis fordítási nehézség, azért én megtartom ezt a szót, hogy ország, mert így is érteni fogjuk talán, amit szeretnék elmondani az egész Biblia áttekintésével, és mindjárt fel is vetném az első kérdést, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket, hány országot teremtett? Ugye ennek a kérésnek a jegyében, Isten hány országot teremtett? Ugye a Bibliából az derült ki, hogy Isten egy országot teremtett, az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országát. Ezért hozta létre a földet. Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy az Isten mindent szépen csinált az ő idejében. Isten mindent szépen létrehozott, hogy az ember számára a növekedés, a fejlődés lehetőségét biztosítsa. Isten országa az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országa volt. Tehát, hogyha ilyen előfordul a mi atyánkban, ilyen kérés, hogy jöjjön el a te országod, hát akkor mi történt? Hát Isten nem életre, nem szeretetre, nem igazságra teremtett mindent? Igen, ez így volt a kezdet kezdetén. De akkor, amikor az ember elfordult az Istentől, akkor valamit most meg kell ragadnunk, és éppen ennek az imádságnak a fényében, amit Jézus elmondott, hogy mi történt. Amikor az ember elfordult az Istentől, tulajdonképpen az történt, hogy az ember nem igényelte az Isten uralmát. Nem kívánta maga számára az Isten vezetését. Isten életet, szeretetet, igazságot teremtett, hogy az ember fejlődjék, és odáig fejlődjék, amilyen ő az Isten. De akkor, amikor az ember elfordult, és elkezdett próbálkozni egy másik hatalomnak, ugye sátánnak az elvével, az önzéssel, akkor az ember egy másik uralmat fogadott el. És itt jön most a döntő dolog, az Isten országa ettől a pillanattól fogva a földünkön kisebbségbe jutott. Ha most nagyon érzelmekre akarnék rájátszani, vagy valami nagyon frappírozó dolgot szeretnék mondani, akkor ezt így mondhatnám, így hegyezhetném ki önöknek, hogy mit tetszenek gondolni, hogy azóta a világon melyik a legkisebb ország? Azóta, hogy az ember elfordult az Istentől, melyik a legkisebb ország? Akkor gyerekek voltunk és földrajzot tanultunk, akkor ránéztünk Európa térképére és néztük, hogy milyen kis országok vannak, hát felfedeztük, hogy Luxemburg milyen kicsi mondjuk, aztán találtunk annál még kisebbet is, Liechtenstein például, vagy Andorrát, vagy San Marinót, vagy nem tudom én mit, amit csak egy pont a térképen, és amikor egymást vizsgáztatni akartuk, akkor ezeket a kérdéseket tettük fel, nem az, hogy mi Németország fővárosa, vagy ez és az, hanem hát mondjuk mi San Marino főváros, hát maga San Marino, mert az egy kis hegyből áll, egy kis várból áll, vagy Liechtenstein, hát egy kis valamik. A kedves hallgatók, mondom, hogy ha rá akarnék játszani egy érzelmekre, azt mondanám, hogy Isten országa még ennél is kisebb lett. Isten országa néhány négyzetcentiméter lett a történelemben. Tudnilik, azokban él tovább az Isten országa, akik elfogadták és igényelték az ő vezetését és uralmát. És innen van az Isten országának az a kifejezése, amelyre Jézus mutatott rá Lukács evangélium a 17. fejezet 20. és 21. versében, amikor azt mondta Jézus, az Isten országa ti bennetek van. Az Isten országának ez az első jelentése. Isten országa azokban él, akik az ő személyét, és akik az ő lényét és gondviselését magukba fogadták. No, de az első emberpár után, hogy elindul a mi zűrzavaros történelmünk, azt látjuk, hogy Isten országa tényleg csak egyes emberek szívében élt. Néhány négyzetcentiméter. Isten kisebbségbe került az általa megteremtett földön. Azon a földön, amelyet Isten létrehozott az élet és a szeretet javára, mi került többségbe? A rombolás és a halál. Ezért mondta Jézus a földet sátán fejedelemségével élő földnek, mert a földön az Isten országa azokba kezdett élni csak, akik valóban törekedtek megismerni az Istent, akik elfogadták a szeretetet és igazságot, mint az élet feltételét, akik Istenhez méltóan akartak élni, akiknek a kimondatlan kérésük az volt, hogy szenteltessék meg a te neved. azok mondták azt, hogy jöjjön el a te országod, és azoknak az életében testesült meg az Isten országa. És hadd tegyem hozzám, és itt van a táblánkon egy kis nagyon rövid történelmi vázlat, hogy Isten maga is az emberi történelmnek az első nagy részét, mert az emberi történelmnek az első nagy része tulajdonképpen a teremtéstől az özönvízig tartó történelem, ez mindegy 17 évszázadot foglal le. Mi történt a teremtéstől az özönvízig? Az történt, hogy Isten hagyta, hogy az országa, az ő uralma bizonyos emberek szívében megteremjen, ezeknek az embereknek segítette az életét, természetesen Isten minden emberért küzdött, de az emberiség nagyobb részének nem kellett az Isten. És akárhányszor próbálta is Isten megközelíteni az embereket, ők csak is az önzést és csak is a gonoszságot választották, úgyhogy csak egyetlen egy verset írtam fel ide a táblára, az özönvíz előtt hangzik el ez a félelmetes vers a Bibliában, és nagyon meg kell jegyezni, mert a történelem végén ugyanezek az állapotok köszöntenek be Jézus szavai szerint. A történelem vége olyan lesz, mint a Noé napjai. Mi volt a helyzet a Noé napjaiban Mózes első könyve 6. fejezet 5. verse szerint? Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz volt. Félelmetes Biblia vers. Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz volt. Az emberiség oda jutott, hogy 17 évszázad alatt tulajdonképpen az emberi kultúra kipusztult volna a földről. Isten hagyta ezt. Isten hagyta azt, hogy megmutatkozzék, hogy hova vezet az a választás, amikor nem őt kívánják az emberek. 17 évszázad eljutatta az emberiséget oda, hogy Istennek közbe kellett lépnie, és mindössze 8 embert talált, akiből egy új emberiséget tudott sarjasztani, mert hogyha Isten nem lép közbe, akkor itt minden civilizáció és minden kultúra elenyészik, és semmivé lesz ezen a földön. Azért nevezzük ezt a Biblia szerint az emberi történelem első nagy időszakának, tulajdonképpen egy 3 nagy időszakra felosztható az emberi történelem ilyen egyszerűen a Biblia a maga 6000 éves történelem szemléletét nagyon egyszerűen összefoglalja. Ezt azért nevezhetjük az első szakasznak, mert itt megmutatkozik, hogy Isten nem lépett közbe úgy 17 évszázad alatt, hogy az ő országát ki akarta volna terjeszteni. Isten minden emberért küzdött, aki elfogadta az Isten uralmát, abban megszületett az Isten országa. Az Isten országa ti bennetek van, és ezek az emberek bár meghaltak, boldog feltámadás részesei lesznek majd az idők végén. De az emberiség legnagyobb részét elmosta a víz. Az özönvíznek meg kellett tisztítani az egész földet, mert a földet a rossz, a gonosz országa tönkretette. Én úgy gondolom, hogy itt is meg kell egy kicsit állnunk, és felidéznünk egy magyar költőt, aki szinte a történelmet 2 korszakra osztja, a Kain előtti történelemre és a Kain utáni történelemre. Maga a Biblia elmondja, hogy a második nemzedékben már testvérgyilkosság következett, ugye Kain megölt Ábelt, az 5. nemzedékben megjelent a többnejűség Lámek esetével, és a Noé idejében, Énok és majd később Noé idejében pedig annyira megsokasult a gonoszság, tessenek belegondolni ebbe a Biblia versbe, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát állandóan az önzés, állandóan a másik ember megkárosítása körülforgott az emberek minden gondolata. Félelmetes történelmi időszak. Arany János 1850-ben megírta a magyar irodalomnak egyik legnagyobb reménységű versét, amelynek csak egy hibája van, hogy a befejezése nem túl jól sikerült, de amit kifejt ebben a versben Arany, hogy az emberi történelem a Kain csillagzata alatt folyik, és hogy az emberi történelem a gonosz birodalma, ahol az emberi önzés virul és tenyészik. És ahogy csapong Aranya versében, hogy lehet itt a földön valami jobb ország, lehetne alapítani valami jobb világot, múlt század magyar és európai viszonyai is helyet kérnek ebben a versben, ki kell a polgárosodás ellen, mert Arany azt mondja, hogy az egész kapitalizmus az önzésnek csupán a hatványra emelése lesz, Arany rettentesen félt ettől az egész új világberendezkedéstől. Itt mondja majd a legsúlyosabb szavakat, de a versnek igazából nem talál igazi zárlatot, nem talál igazi feloldást. Azzal fejezi be a verset, hogy majd a bölcs Isten majd rendel, az ember tiszta, hogy békében, harcban legyen ember, hogy méltó polgára az Istennek, az Isten országának, méltó polgára a hazának, válassza, ott válassza, itt a jobbik részt magának. Szóval próbál valami egy ilyen idillikus véget alkotni Arany a vers befejezésében, nem sikerül. A vers nagyot esik és szinte lelappad, ezért is nem tanítjuk a verset, vagy nem terjesszük ezt a verset, de az biztos, hogy a magyar költészetben a ma kevés történelem bölcseleti vers közül, amit magyar költők írtak, mint például Vörös Marti az Embereket, vagy Adinak a Kuruc versei, Aranynak ezt a versét azért megkülönböztetett figyelem kell, hogy illesse a bevezetése és aztán a szerkezet kibomlása miatt. Hallgassuk meg ezt a verset, amely tehát Kain előtt, majd figyeljük meg, Arany döltbetűvel is szedeti azt a sort, hogy talán az emberfaj Kain előtt így élhetett. Mi már nem tudjuk, hogy Kain előtt hogy élt. Mi már csak azt látjuk, hogy az emberfaj mióta visszamegy az emlékezetünk a történelemben, csak a háborúságban, csak a gonoszságban, csak valami más országban él, mint amit az Isten megteremtett.
1: Arany János, gondolatok a béke kongresszus felől. A múlt időnek bölcsei századokon keresztül örök mozgót követeltek a véges emberésztől. Az új kor bölcsessége, amely amazokat neveti, az örök béke nyugalom vesszőlovát kergeti. Nagy gondolat, képzelni is dicső, fenséges eszme. Az ember nem, mint egy család, szeretettől övezve, testvériségben, mint talán Kain előtt élhetett. Az írás, hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. Miképp egy Isten atya van az égben egy családnak, kit a művelteken kívül minden népek imádnak, úgy lenne földön józan ész az egy közös hatalom, törvény, igazság, akitől jő büntetés, jutalom. Hogy vér a vért ne ontaná hiú bálványi véget, bosszulni sértett áljogát, vagy nemzetbüszkeséget, hogy fajra fajt ne költene az ápolt népgyűlölség, s nemzet ne kísérné tapssal más nemzet sírba döltét. Hogy a virág és a gyümölcs, mit a jó földhoz ingyen, soha ne lenne had miatt feldúlva téreinken, s a vérvonalt, hol lengtenek hazug hírnév zászlói, ne kísérnék az éghalál sötét szárnyú hollói. Hogy ne siratná az anya élő fiát halottul, ne retteghetne a jegyes a mátkai napoktól, ne venné fel a koragyászt kicsiny árvákkal árván a nő, ki nem virraszta még férje halálos ágyán. Hogy az utódok sírjait ne számlálná meg a vén, hazája vagy idegen föld vidékeit nevezvén, s ne nézne könnyező szemmel a kéklő messzeségbe, keresve, kérdve hasztalan, ki fogja már szemétbe. Hogy a késő emlékezet, miképp gyermekkorára, álomgyanánt eszmélne csak a rég eltűnt csatákra, és lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul folytatva majd az égben. Hiú szándék, vesztett erő így küzdelemre szállni, megáradott nemes lelkek sziklába vert hullámi, a megkövült gonoszságból, melynek tövén kihaltok, Nem érdemes, ha mit talán századokig lenyaltok. Mióta és míg a világ, nem volt-e, nem leende erős, ki nyomni mindig kész, s ki elnyomasség gyenge. Amaszt miképp mérséklitek, hogy enyhe légyen lánca, miképp ezt, hogy nagyon súlyos békóit megnerázza, avagy kifékezendi meg az ember szenvedélyét, midőn iszappal hányja fel háborgó lelkeméjét, midőn az ész, a bölcsesség megbántva, meggyalázva, mint a hajdan prófétái vonul remeteházba. Nem lophat-e megint egy új Prométeusz égi lángot, kinek fénylő szövét neke felgyújtsa-e világot? Nem lehet-e ismét egy új népárodás-e földön? Nézzétek a történetet, s mondjátok, hogy képzelődött. Ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott, nép, nép után, kimulván. Jaj, annak, mely már tündökölt, annak közelk halála. Elsímul a víz tükre, és új haptolú reája. Isten egészbe működik, egészre fordít gondot. Midőn egy nép, mint a kovász megérett, és megromlott, midőn satnyulva testben és lélekben túlművelve, békét óhajt a gyáva test, az elcsigázott elme, midőn a renyhe társaság bűzött állóvizében, új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja. Midőn apát öl a fiú, rokont öl a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonosság. Midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul. Egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul. Akkor elétör egy vadnép szilai véres erénye, és elborít, mint a tenger hullámi vagy törvénye. Hagyjátok a meddő vitát, bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek, s polgára a hazának. Válassza ott, válassza itt a jobbik részt magának.
0: Kedves hallgatók, ezután jön az emberiség történelmének a második nagy időszaka. Ez is egy hatalmas korszak, amit a Jézusi kérés a jöjjön el a te országod alapján úgy is mondhatnánk, hogy ebben az időszakban Isten megkísérelte, hogy az ő országa ne csak egy-két négyzetcentiméter legyen. Isten megkísérelte azt, hogy legyen itt ország ezen a földön, legalább legyen egy nemzet, ahol komolyan veszik az ő törvényeit. Ez és semmi más a zsidó nép kiválasztásának az értelme. A zsidó nép kiválasztása egyelőre, mint egy ember kiválasztása időszámításunk előtt 1875-ben Ábrahám kiválasztása, aztán a zsidó néppel való szövetségkötés időszámításunk előtt 1445-ben, és egészen Jézus Krisztus után 3,5 évig, tehát itt most nem jön olyan jól ki a táblán, de ez a besatírozott rész,

Kedves hallgatók, föl lehet vetni a kérdést, hogy mit várjunk ettől a harmadik korszaktól. Hát ha Isten a történelemben megpróbálta ezt, hogy minden egyes emberért küzdve és szövetséget ajánlva már a bűneset óta minden egyes embernek küzdött a rosszal szemben, és ez az idők végéig fennmarad az Istennek ez a törekvése, hogy minden ember szeretne felvértezni és megerősíteni mindenfajta rossz dologgal szemben. Ez Ádám és Éva bűnesete óta fennálló Isten ígéret. És amikor Isten még emellé itt ebben az időszakban, tehát Mózes ideje 1445 az Ószövetség megkötésének az ideje, még egy újabb szövetséget is bevezetett, ami egy néppel kötött szövetség, mert hiszen ez a kétféle szövetség létezik a Biblia szerint. Egyénekkel kötött szövetség, ami Ádám és Évától fogva létrejöhet a történelem végéig, de hogy Isten megmutatta azt is a történelemben, hogy ő szeretett volna országot itt. És megkötött egy néppel is egy szövetséget, és akkor itt most két szövetség volt ebben a történelmi időszakban érvényben. És Isten megmutatta ezzel, hogy nem csak egyes embereket akar megjobbítani, megmenteni, hanem egész közösségeket, egész népeket is. Tehát Isten tényleg komolyan akart ezt venni, hogy neki ország, az ő uralmának országa legyen itt ezen a földön. És látjuk, hogy ez óvá lett, tehát ez egy járhatatlan út. Akkor megmaradt ez a szövetség, tehát tulajdonképpen ez azért ószövetség, nem azért, mert ez volt ugye a kezdet kezdetén, hanem azért ószövetség, mert ez itt lezárult, bebizonyosodott, hogy egy egész népet nem lehet megváltoztatni, akkor sem, ha az Isten ezt akarja. Akkor megmaradt továbbra az, hogy egyes emberek változhatnak meg, és ez az új szövetség. Tulajdonképpen ugye erre szoktam azt mondani, hogy az új szövetség volt előbb, és utána jön az ószövetség.

0: ezt tisztességesen végig gondoljuk a Biblia szerint, mert az új szövetség lényege, hogy egyénekkel kötött szövetség. Az új szövetség lényege, hogy Isten ígéretei, feltétlen ígéretei játsszák a szerepet. Középpontjában a Jézusra vonatkozó ígéretekkel. Az ószövetségnek is ez a lényege, csak annyi különbséggel, hogy ez egy néppel kötött szövetség. És azért lett időleges, mert bebizonyosodott, hogy népet, beleszületés által való népet nem lehet megváltoztatni. Ezért ettől a harmadik szakasztól két nagy dolgot várhatunk. Az első, hogy közben Jézus Krisztus eljött, és az Isten országát, annak alaptörvényeit olyan világosan mutatta be a földi történelem keretei között, mint azelőtt soha senki sem. Jézusnak ehhez persze emberi természetben kellett eljönni, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy itt ezen a földön is lehet önzetlen életet élni. Lehet Isten uralma alatt élni. Nem kell kétségeskedni, hogy éhen halunk, nem kell kétségeskedni, hogy az életben hátrébb szorítanak bennünket. Aki Isten uralma alatt akar élni, Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, ez az egy mondat fölségesen bemutat mindent, Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Aki az Isten országát és annak igazságát keresi, vagyis aki az életét más irányba akarja terelni, és más életet akar élni, és erre ráteszi az életét, azt az Isten segíteni fogja az életének más területein is. Nem kell kétségeskedni anyagiak miatt, vagy emberek hozzáállása miatt. Azt az Isten segíteni fogja, mert Jézus Krisztus életében ezt mutatta be Isten, hogy Jézus, aki csak jót tett, csak jót akart, és aki végül is az egész életét az emberekért való szolgálatban élte le, Jézus fölséges győzelmet aratott. Habár a keresztvára jutott, de a keresztván nem egy sikollyal, nem egy szerencsétlenséget mutató kiáltással, hanem egy győzelmi kiáltással fejezte be az életét, és ez a győzelmi kiáltás így szól, beteljesedett, meglett. Amit Isten a kezdet kezdetétől elmondott, hogy a bűn világában is csak bűntelenül, az önzés világában is csak önzetlenül lehet boldog emberi életet élni. Ez beteljesedett. Jézus bűnt nem követett el, Jézus önző dolgot soha nem tett. Jézus megmutatta nekünk embereknek, hogy tulajdonképpen minden ember követheti őt, ha megérti a Jézus életének és a Jézus evangéliumának a titkát. Ezért itt már ez az szövetség, az egyénekkel kötött szövetség sokkal erősebb szövetség, mint ott a kezdet kezdetétől kötött szövetség, amikor Jézusról még csak előképek formájában szerezhettek tudomást az emberek. Innentől fogva már mindenki világosan láthatja, aki akarja, hogy Jézus életében hogyan zajlódott le az Isten országának az átütő erejű győzelme. Ezért mit várhatunk ettől a harmadik időszaktól, tettem fel a kérdést, azt várhatjuk, hogy azok az emberek, akik személyesen megismerik Jézust, és akik Jézus szerint élnek, eddig soha nem látott győzelmet fognak elérni, és az új szövetségi egyháznak a végső győzelme, ez a Bibliának a hatalmas nagy tanítása és kijelentése, amely végső győzelem már beteljesedni látszott a kezdet kezdetén, körülbelül a 4. század elejéig az új szövetségi egyház története ilyen volt, ahhoz képest, hogy az ószövetségi egyház története állandóan ez volt, állandó lefelé menés a hűtlenségek és elpártolások sorozata Istentől, az új szövetségi egyház egészen más kezdettel indult. Az első században, az őskereszténységben, a második, harmadik, negyedik század elejéig az üldözések leghevesebb viharában, igen ám csak ez a győzelmi futás nem folytatódott, és tulajdonképpen a Biblia itt mutat rá arra, hogy miért élünk mi még most itt a Földön, és miknek kell még bekövetkezniük. Mert Jézus az Isten országa alaptörvényéhez méltóan nem csak a saját életében hozott győzelmet, hanem ezt a győzelmet, ezt az erkölcsi győzelmet a rossz fölött meg akarja osztani a tanítványaival, a követőivel is. Ez beteljesedett eddig az időpontig, ennél az időpontnál azonban egy borzalmas törés következett be a történelemben, amelynek nyomán megint csak nagy vonalakban ábrázolva ezt a harmadik időszakot, egy lefelé haladó görbét ír le a történelmünk, és ez a lefelé haladó görbe, ennek mi a magyarázata, ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Akkor kezdődött ez a lefelé haladás, amikor a kereszténység, amikor Krisztus követői szövetségre léptek a pogánysággal és a pogány hatalommal, és a hatalmi kereszténység történelme az elmúlt csaknem 1500 évben valami olyan rettentő változásokat hozott a kereszténység történelmében, amit Jézus a bukás, a gyász, a halál képével fest le. De a bibliai proféciáknak, és itt ezen a helyen is tárgyalt, kétszer is hirdettem sorozatot Jelenések könyvéről, is meg is tartottuk, a Jelenések könyvének a legnagyobb ígérete az, hogy a történelem végén igenis lesz majd egy győztes, egy felfelé törekvő, egy a Krisztus győzelmét valóban elérő ország. A Biblia szerint ennek a küszöbén, ennek a történelemnek az időszakában élünk. Amikor ez a kijelentés, hogy jöjjön el a te országod, mindennél többet kell, hogy jelentsen keresztények számára. Amikor az a kijelentés, hogy meddig tart még ez a történelem tele gonoszsággal és tele vérrel és szennyel, ez a történelem megszabadul a rothadandóság fogságából. De mielőtt látjuk majd, hogy hogyan szabadul meg, mert hiszen ez lesz majd a befejező vetítésünknek a tárgya, hogy szeretném levetíteni a Bibliából az Isten országának a másik nagy jelentését. Isten országa nem csak bennünk van, hanem az Isten országa el fog jönni a történelem végén, Jézus második eljövetelével mindazok számára, akik akarják, akik tesznek valamit az Isten országáért. Dániel könyve második fejezet 44. versében olvashatjuk azt, hogy ezt mondta Dániel Nabukodonozor királynak, hogy az ország majd és a hatalom az majd átadatik azoknak, akik nem pusztítása használják fel, és szinte szó szerint ugyanezt mondja a 7. fejezet 27. versében is a prófétának Isten, hogy az ország, a hatalom majd átadatik a magasságos egek szentjei népének, tehát lesz majd egy olyan ország, amely egy kiteljesedést fog hozni a történelemben. Azok az emberek, akik Ádámtól, Évától fogva befogadták a szívükbe az Isten országát, és akik kisebbségben éltek a történelemben, ezt így kell mondanom, hogy nem többségben fognak élni, hanem egyedül fognak élni. Akik eddig kisebbségben éltek, akik szeretetet gyakoroltak, akik az élet törvényeit tisztelték az elmúlt, mint egy 6000 éves történelemben, a Biblia szerint körülbelül ennyi a föld történelme eddig, azok az emberek nem többségbe lesznek, eddig megvetett kisebbség, ez volt az osztály részük. Nem egyszerűen többségbe, nem, ők lesznek az egyedüli örökösök. Isten majd örökségül adja nekik a földet, mert Krisztus örökséget oszt, Krisztus visszaváltotta a földet a győzelmével, de Krisztus meg akarja osztani a követőivel ezt a győzelmét a történelem valóságában is, de a történelem végén, mint egy örökös társakkal, hogy az egész földet Krisztus újjáteremti, és azoknak fogja adni, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék erre a legutolsó mozzanatra, két vers hangozzék el. A két vers egymástól nagyon eltérő történelmi időszakot számítva is majdnem 200 év választja el őket, mind a két vers ismét a magyar irodalomból való. Az egyik talán nem annyira ismert, egy Bacsányi vers, a másik sem annyira ismert, ez egy Babits vers, de ami összefűzi a két verset, az, amire aligha gondolhattak a költők, hogy tulajdonképpen egy nagy bibliai fohászt szólaltattak meg. Ézsaiás könyvében és Jelenések könyvében van ez a nagy bibliai fohász: Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig tűröd még, hogy a földet pusztítsák? Meddig tűröd még ezt az uralmat, ami most van, több ezer éve van már a földön? Hát ez a pusztítás rém uralma. Ez az élet ellenességnek a hatalma és uralma. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Ez a hatalmas nagy bibliai kiáltás, mondom meggyőződésem szerint teljesen öntudatlanul, tör fel Bacsányi Jánosból aki tudjuk, hogy a francia forradalmat, a napóleoni háborúkat éli át itt Magyarországon, és aki bár egyházi neveltetésben részesült, ebben a versében nagyon komolyan szembefordul azzal az egyházzal, amely évszázadokon, másfél évezreden keresztül sötétségben tartotta az emberiséget. Mert ennek a harmadik időszaknak ez a legborzasztóbb sajátossága, hogy itt a lefelé menetel az nem az ateizmus miatt volt, vagy nem valami külső támadások miatt volt, hanem az eltorzult kereszténység vitte ide a kereszténység ügyét és a világügyét, és ezzel fordul szembe Bacsány János, és erre teszi fel a kérdést a 18. század végén, hogy meddig még? A másik vers, ami ennél sokkal gyengébb eszmeileg, az első világháború kellős közepén íródott, amelyben Babits szintén ezt a kérdést teszi fel, hogy mikor lesz már vége az öldöklésnek, a háborúnak. Ugye az első világháború az egész európai értelmiséget mélyen megrázta, lévén, hogy 1848-49 után tulajdonképpen 3/4 évszázadig nem volt háború Európában, és az iszonyatos háború ugye sarkaiból kifordított sok embert. Maga a vers nem annyira határozott eszmei arcélű, mint a Bacsányi vers, de így is egy nagyon nagy retorika és egy nagyon nagy pátosz és egy nagyon nagy jajkiáltás van a vers hátterében. Először Bacsányi János bosszus tűnődés az ámító szenteskedőkre. Nézd, a régi homályra szokott sok gyáva miképpen üldözi mindazokat, kikről a józan okosság élesztő tüze sugári tündökleni látja. Nézzed az ostobaság véres zászlóihoz esküdt vakbuzgók, mi dühös törekedve rohannak előnkbe. Szíveiket vagy gyűlölség mérgével itatván a szeretet szolgái miként gerjezgetik őket, mind fenekednek, mind hányják az ezernyi kelepcét újra, hogy a szabad észt szűkebb korlátba rekesztvén népünket levetett alacsony jármokba szorítsák. Még csak alig jöve fel valamely jeles elme hazánkban, a közjót kereső bölcs polgár pályamezőben még csak alig láttatta magát, mikor íme legottan hitvallása felől vetekednek, otromba nevekkel illetik, és mérges nyelvekkel földig alázván e fene képmutatók diadalmaskodva lerontják. Csalfa világ, gonosz álnokság, bal sorsa hazámnak, ó, hát hogy még az éjjelitis szaggatvas, az édes nyugodalom puha karjairól munkára sietve, éltének fonalát önként rövidíti, hazája mély álomba merült fiait serkenget is, régi durva homályokat oszlatván új fényre vezérli, s méltóbb állapotunk útját mutogatja, tehát így fáradozásaiért ez légyene végre jutalma? Ti boldogságunk dühös ellenségi, sötétség szemtelenül csevegő vak terjesztői, mikor lesz, s lesz-e gonosz szándékotoknak valahára határja? Ó, te világok szent fejedelme, te mindeneknek atya, s gondviselő bírája, ki por testébe lehelvén lelket szikráját szabadon formáltad az embert, meddig, meddig nézheted el, hogy dúlja hazánkat és nevedet gonoszul káromló cimbora, meddig késik még méltó haragodnak mennyköve? Fordítsd, fordítsd le ránk szemeid végetlen igazság már valahára, s kevély ellenségeinket alázd le.
1: Babits Mihály, húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi innivaló sós, vérízű széltől részegen a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábbad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át, dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is mennyi a vér, szakadjon a véresének. Van most dicsérni hősöket, Istenem, Van óriások vagdiadalmait zengeni, gépeket, ádáz munkára hűlni borogatott ágyuk izzó torkait, de nem győzelmi ének az énekem. Érztalpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát. Mert rejtek élet száz szele, március friss vérizgalma nem tűri géphalált zengeni malmokat, inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem albat fürge vért, s ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben a felleg alatt sodrábad a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ért zabolát, múltak acélhiteit, s lélekkel a testet dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgással lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusba. Most mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét vérünk nedvének, drága magyar vér italának. Nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is magyar dal március évadán szélnek tör a véres ének. Én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a bakhőst, kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó, kéznyomás a szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiártani, bátor, bátor, azt a varázsszót százezrek várta, lélegzet adó, szent, ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító, drága szót, hogy elég, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen. A szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon alleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke, legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot. Szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledés.
0: Az elmúlt előadáson is említettem, hogy amikor meghallgattuk Babisnak a Mi atyánk 1914 című versét, hogy hát itt azt vegyük észre, hogy milyen tehetetlen rimánkodás és jajongás, mint ez a Húsvét előtt című vers, hogy legyen vége. Szóval, hogy nem csak a háborúnak, de ennek az egész iszonyatos földi történelemnek, és boruljon erre már majd a homály, mondja el Babics, hogy ő gondolja. Ugye kedves költője volt Babicsnak, a legkedvesebb költője Vörösmarty, akinek ott van a vén cigányának a végén, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. A magyar költészet azért ezért is nagy költészet, mert ez az alapszólam, ami a Bibliának is alapszólama, hogy mikor, meddig, és fejeződjék be, és adjon ez a világ helyet majd egy olyan világnak, ahol emberhez méltó életet lehet élni. Kedves hallgatók, azért kellett erről annyit beszélnem, mert ez, hogy Isten országa. Mit jelent, hogy Isten országa? És egyáltalán Isten mit tett a történelemben azért, hogy legyen emberhez méltó élet? Ez emberek nagy tömeg előtt teljesen ismeretlen. Én nem is hiszem, hogy valaki ezt, hogy jöjjön el a te országod, igaz hittel és teljes értelemmel ki tudja mondani, ha nem ismeri a Bibliában mindazt, ami ehhez kapcsolódik. Én csak a jéghegy csúcsát mutattam be, de a vetítés előtt engedjenek meg még egy gondolatot, és ez a gondolat az, hogy tulajdonképpen, amikor valaki ezt mondja, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit kér? Mennyire komoly ez a kérés? Ha valaki azt mondja, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, ebben milyen tartalom van? Ebben a következő tartalom van, hogy csak azt tudja kérni, hogy jöjjön el a te országod, ismétlem, aki ismeri, hogy Isten mit tett a történelemben azért, hogy az emberekhez méltó világ legyen. Sajnos a földi történelem keretén belül ez az emberekhez méltó világ megvalósíthatatlan. Emberekhez méltó életet lehet élni egyes embereknek. Ország, világ, nagy tömegek soha nem fogadják sajnos el a szeretet és az igazság uralmát. Aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, az kéri azt, hogy először ő maga értse meg azt, hogy ez mit jelent. Mit jelent az Isten? Ki az Isten? Miért teremtett az Isten, és mi az Isten gondviselése, és egyáltalán miért is ez az egész földi történelem? Igen, másodszor a jöjjön a te országod jelenti azt, hogy csak azt tudja igazán kérni ezt a kérést, akinek van bibliai profécia szemlélete. Aki a bibliai proféciák nyomán tudja látni a földi történelmet. Aki előtt teljesen világos az, amit Isten kiterít a Bibliában, mert hát a Biblia kezdődik Mózes első könyvével ott, és befejeződik Jelenések könyvével emitt. És egyetlen egy igevers van már csak, amit be kell karikáznom. Péter apostol azt mondja minden keresztény reménységeként, hogy mi valóban új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. De itt van egy nagyon érdekes kijelentés, amire nem árt felhívni a figyelmet, mert itt van a mai egész tanulmányunknak az egyik döntő mozzanata, és ezért olvasnám fel a Péter második levele a harmadik fejezetében, a 9. verstől egészen a 13-ig azt az okfejtést, ami a Bacsányi verse, Babits verse is válaszol, hogy tudnék meddig. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, mondja Péter apostol. Hiszen sokan azt mondják, hogy ha Isten van, miért nem avatkozott már közben, vagy mikor avatkozik közben, vagy mikor lesz itt már jobb világ. Azt mondja Péter apostol, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az az Isten, aki tudott 17 évszázadig várni, hogy hát, ha más lesz az emberiség, nem lett más. Az az Isten, aki tudott 1500 évig a tenyerén hordozni egy népet, annyi sok hűtlenséggel, gyalázattal, nem lett más. Az az Isten, aki most már évezredeken keresztül szemléli ezt a borzalmas látványt, mi lett az ő földjéből, amit ő megteremtett? Az az Isten nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Milyen érdekes, ugye eszünkbe juthat a Jézusról szóló legnagyobb kijelentés, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Biblia ezt visszhangozza, az Isten hosszú tűrését. A történelemben meg kell látni az Isten hosszú tűrését. Istennek minden egyes ember végtelenül fontos. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, mármint azok számára, akik ezt nem ismerik. Mert az Úr napja nem úgy jön el a hívő emberek számára, mint az éjjeli tolvaj, mert ők ismerik, hogy hol járunk a történelem országútján. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben.

Akik még nem voltak, csak azok számára szeretném elmondani, hogy már volt egy előadás sorozatunk itt a másik oldalt az otthoni étteremben. Hát ott egy kicsit többen voltak. Azért próbáltak itt az Örökösföldön hirdetni az előadást, hogy hát ha az emberek, mivel hogy helyben van, nem kell messzéjük fáradniuk. Eldobáltunk 2000 szórólapot, de sajnos nehéz az embereket megszólítani. Ugye egyrészt megértem, mert az emberek roppan bizalmatlanok. Másrészt kicsit furcsálom, hogy az embereket nem érdekli az imádság sem, vagy nem tudom, mi érdekli őket igazán, de sajnos nem foglalkoznak vele, vagy másképpen. Az egész eladásunk, sorozatunk a Mi Atyánkon itt imádságról fog szólni, és most ebben az órában csak az imádság, a Mi Atyánk imádság az 6 kérésből áll. Kezdődik egy megszólítással, aztán jön a 6 kérés, aztán van egy befejezés. Én most csak a megszólításra fogok beszélni, és az első 3 kérésről, amit tartalmaz. De mielőtt belevágnék, hogy úgy tényleg végigellemezők és végiggondoljuk, hogy mit mond a Mi Atyánk, és hogyan is kell ezt imádkozni, még szeretnék az egy pár szót szólni magára az imádságról, mert nekem az a tapasztalatom már a környezetemben, hogy hát az embereknek utoljára sok ember csak gyerekkorában imádkozott. Ugye, akkor is azért, mert járt vagy hittanra, vagy valamilyen közösségbe, és akkor megtanították a Mi Atyánkot, én is megtanultam. Hát voltunk első áldozók, ugye mondtuk a Mi Atyánkot 10-szer, attól függ, hogy milyen rosszak voltunk, és hányat rót ki ránk a pap. Kicsit büntetésnek vettük, hogy muszáj elmondani 15-szer a Mi Atyánkot térdelve az oltáron, mert rossz dolgokat cselekedtünk, de más kötődésen legalábbis nekem nem volt a Mi Atyánkhoz, mint imádsághoz. A másik tapasztalat az, hogy sok ember ugye talán ismeri, sőt nagyon sokan ismerik az imádságot magát, de mire felnőnek, elfelejtik. Kevesen imádkoznak már. Ugye az emberek mikor kezdenek újra imádkozni? Amikor jönnek a bajok. Ugye szoktuk mondani, nagyon nehézség van, akkor még az is imádkozik, aki sose szokott. Ugye, sajnos. Nem mintha baj lenne, de jó lenne, hogyha az emberek nem csak akkor keresnék az Istent, amikor nagyon nagy bajban vannak, hanem akkor is, amikor örömeik vannak, amikor kisebb problémáik vannak, hogy mindig az Isten jelen legyen az életükben, és érezzék, és tapasztalják, hogy a Jóisten mindig támogatja őket minden élethelyzetben. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy találkoztam olyan emberrel, akik megkérdezték, hogy jó, de hogyan kell imádkozni? Ugye az is furcsa, hogy mert van egy elfogadott dolog, ugye Magyarországon keresztény államban élünk, és nekem az a tapasztalatom, hogy nagyegyházakban sokszor egy imádságot mondanak, hogy hát elmondjuk az imádságot az Istennek, a Mi Atyánkot esetleg, vagy akik ismerik az üdvözlégyet, és akkor az Isten úgy meghallgat. Volt egy ismerős, és mondtam neki, hogy hát de hogyha az Istentől kérsz valamit, és a Mi Atyánkot mondod el neki. Jó, az Isten mindent tud, de nem azt kellene elmondani, amit szeretnél? Nem a saját szavaiddal kellene kifejezni, hogy te mit szeretnél az Istentől, vagy ugye most, ha valakitől kérünk valamit, és akkor mindig azt mondjuk, hogy hozd ide az asztalt, és közben kenyeret kérünk, nem fog érteni, hogy most miért azt mondod mindig. Szóval egy kicsit úgy értelmetlennek tűnik. Az Isten azt szeretné, hogy a saját szavainkkal fejezzük ki a kéréseinket, hálánkat, örömeinket, bánatainkat. A Mi Atyánk pedig, mint imádság, persze jó tudni fejbe, ez ennek adja meg a keretét. Hogyan közelítsünk az Istenhez, hogyan szólítsuk meg, és milyen kéréseink legyenek, egyáltalán hogyan menjünk az Isten elé. Ugye Krisztus azt mondta, hogy nem azt mondja, hogy így imádkozzatok, hanem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hogy ennek a formájában, ugye mint egy etikett, hogy az Isten elé hogyan kell járulni, ebben a 6 kérésben különben minden emberi szükséglet benne van. Nem lehet hozzátenni. Reméljük, ha végig tudjuk mondani 4 aladás keretében, láthatjuk, és mindenki láthatja, hogy nem tudunk többet hozzá. Mást mi sem kérnénk. Mi sem mondanák. A Mi Atyánkban minden benne van. Jézus Krisztus nagyon tömören felvázol a tanítványoknak, hogy mert ők is kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mert látták Jézus életében, hogy milyen komoly ima élete volt. Ők is imádkoztak, de azt látták, hogy az ő imájuk ahhoz képest nem elég tartalmas, vagy nem elég mély. És a nagy kérdés, hogy hogyan imádkozzunk. Csak egy pár mondatra szeretném elmondani, mielőtt rátérnék, hogy hogyan imádkozzunk, mikor imádkozzunk, és honnan tudjuk, hogy az Isten meg is hallgatja. Mondjuk ebből is külön tarthatnénk egy-egy aladást, csak most ha ezt mondanám el, de most nem
igazán ez a témánk, de beszélgetésben visszatérhetünk rá még bővebben is, ugye, hogy hogyan imádkozzunk. Ugye Krisztus maga mondta, hogy menj be a te belső szobádba, nem. És azt mondja, zárd be az ajtót, és az atyára, aki titkon van, hogy az néz téged, és bizonnyal megfizet néked, meghallgat. Egyszerű, nem? A magánima az azt jelenti, hogy menj be a te belső szobádba. Ez nem csak azt jelenti, hogy akkor csak a belső szobában lehet imádkozni, mert ugye van nyilvános ima, de éppen mit tudom, utazom valahol, vagy kin vagyok a földeken, és valami van, akkor is mindig az Istenhez fordultok. De ha én az Istenhez komolyan szeretném beszélni, komolyan szeretném előtte föltárni azt, hogy milyen kétségek vannak bennem, milyen fájdalmaim vannak, hogy mit szeretnék, hogy miben kérem az ő segítségét, akkor nyilván egy csendes hely kell, ahol aztán zárd be az ajtót. Ne zavarjon senki. Nem lehet imádkozni, hogy közben valahol dübörög a zene, és akkor ugye Isten azt mondja, legyen csendben, az Isten néz és meghallgat téged. Vagy azt mondja még Jézus Krisztus, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ugye Márték Mörben 6. fejezetében van. Ugye néha az ember az a kényszer, hogy ha sokszor elmondom, akkor biztos az Isten meghallgatja. Ugye egy kisgyerekek csinálják ezt, hogy mindig rágják az anyjuk fülét, hogy anyuk, elmondják százszor, hát ha az anya enged. Ugye mindig ugyanazt fülják. Azt is tudja, hogy nektek ne legyette bőbeszédek, mint a pogányok. Ugye nem tudom, ki ismeri, például a buddhistáknál imamalmok vannak. Azt jelenti, hogy ilyen tengelyen forog rá, egy ilyen valamilyen alakú tárgy, arra rá van vésve az ima, és ha így megpördetik, akkor ahányszor körbefordulok, annyiszor van elmondva az ima. Mintha az Isten süketlen, és egyből nem értené meg, hogy mit akar tőle az a valaki. Azt mondja, ne legyetek ilyenek. Ha az Istenhez menjünk, akkor is tisztelettel, értelmesen, mint hogyha az Isten érti, mintha tényleg emberhez is beszélnénk, értelmesen, világosan, nem kell rendezést ugye Ádámtól Éváig elsorolni. Embereket is fárasztana, de az Isten is tudja, hogy ne fárasszuk hosszú imákkal, ő megérti. Mindig lényegetően mondjuk el, amit szeretnénk. És másik kérdés, hogy mikor imádkozzunk? Ugye, hát amikor éppen fáj valami, vagy amikor eszembe jutott, vagy valamit szeretnék kérni az Istentől, vagy mikor imádkozzunk? Mikor beszélgetünk azzal, akit szeretünk? Hát vágyunk rá, hogy beszélgessünk vele, nem? Ha minket örömér, akkor azt meg szeretnénk osztani, mint a gyerek is a szülei, vagy hazajön a kislányom, pont ide jár ebbe az iskolába, és öröm van, akkor rögtön jön, anya, mit tudom, ezt kaptam. Ha bánaton, azt is rögtön elmondja. Az Isten minket vár, hogy tárjuk elébe, ami bennünk van, és mondjuk el neki. Ugye, azt mondja az ige, hogy az első Tesztalonikerében, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen. Vagy a Máté Evangélium 25. fejezetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye, ez nem csak egy alkalomra szól, nem mindig. Ugye a Lukács Evangéliumban olvashatjuk még, hogy mondta pedig néki példázatot arról is, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondja Krisztus a tanítványoknak, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem. Most ugyanúgy, hogy nem kell lustának lenni. Ugye, az ember ellustulhat abba is. Az azt jelenti, hogy állandó legyen az imánk, hogy annak legyen rendszeressége. Ugye minden nap, ugye reggel, amikor menjünk a napba, este, ha befejeztük a napot, de közben is, ha olyan dolgok érnek, amikor úgy érezzük, hogy az Isten segítségre szükség van, mert én ezt képtelen vagyok megoldani, az Isten örömmel vár, hogy hozzáfordulunk. Őt nem terheljük meg azzal, mint a kisgyerek esetleg minket, hogy mindig ott lábatlanunk, és mindig akar valamit. Ő szereti, hogyha mi hozzáfordulunk, és mindig neki mondjuk el a kéréseinket. Akár örömünk van, akár bánatunk, akár bármilyen gondunk vagy problémánk. Ugye másik dolog, hogy honnan tudjuk, hogy Isten meghallgatta az imánkat. Ugye ez egy komolyabb kérdés, mert mondtad nekem is ilyet, hogy Nási, honnan az Isten meghallgatta. Most elmondok valamit, az elhangzik, hát most honnan lehet tudni. Ugye? Vagy az Isten olyan, mint egy automata, hogy bedobom a kérést, ugye, mint a kútba a pénzt, aztán majd mint csoda történik, és most hát meghallgatja, vagy nem. Van egy ilyen csodálatos ige a Zsoltárok 138. fejezet 3. versében. Így mondja Dávid, hogy mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőt támadt.
azt mondjuk, kiáltottam hozzá, hogy imádkoztam, azt mondja, hogy felbátorítottál engem. Azt érezte, hogy az Isten ismét adott neki bátorságot, hogy az életnek a küzdelmét fölvállalja, és ne hátrálj meg semmi. Ezzel is azt mondja, a lelkemben bennem erőtámadt. Ha mi komolyan az Istenhez imádkozunk, meg kell tapasztalnunk az imádságot, hogy az Isten ismét bátorságot ad nekünk. Az ember sokszor fél, és aggódik, és elszomorodik, és tele van küzdelmekkel, fájdalmakkal. Azt mondja, felbátorítottál engem, és a lelkemben erőtámadt. Tudjuk, mi az az erő amúgy? Ugye az erő azt nem lehet megfogni. És ha megemel a mikrofont, látjuk, hogy mivel emeltem a kezem, mert az erőt nem látjuk, csak az, hogy emeledik. Az az erő, a Szentlélnek az ereje, az az erő, ami bennünk azt a képességet, azt a kitartást, azt a fajta hozzáállást adja, amivel azt a dolgot mi véghez tudjuk vinni. Ugyanúgy van erőnk megtenni, szoktuk ezt mondani, de az erőt magát nem látjuk. Belső erőnk. És ugye sokszor az ember az Istenhez megy, és tényleg tele van aggodalmakkal, meg félelmekkel, meg küzdelmekkel, különböző kétségekkel, és ha imádkozunk, egyszer csak azt kell tapasztalnunk a lelkünk, hogy bennünk erő támadt, hogy már nem félünk, hogy mi az Istennel készek vagyunk fölvállalni ezt a dolgot. Nem tudjuk, az Isten hogyan fogja megoldani, de belül azt tapasztaljuk, hogy az Isten megerősített minket, megtámogatott minket, és el tudjuk hordozni azt a helyzetet, amire azt gondoltuk, hogy minket agyonnyom. Vagy még egy egyszerűbb dolgot mondjak, amit Ézsaiásnál olvashatunk az 59. fejezet első versében. Ímé nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az Úr füle, hogy meg nem hallgathatna. Ez egy egyszerű, ez hitáltal el kell fogadni. Az Isten maga mondta azt, hogy ő nem süket, nem rövid a keze, ő meg tud minket hallgatni. Most mondjam azt, hogy nem igaz? De az Isten maga mondja, hogy ő meghallgat engemet. Fogadjam, hogy ez így van. Hitáltal el kell fogadni. Ez nincs idő morfondírozni. Vagy a maga Krisztus is mondta, hogy aki titkon van és a tartjád, aki titkon néz, megfizet néked, de hogy? Nyilván. Az Isten látja is. Néha szoktam, hogy imádkozni, csak zárójelbe teszem, hogy hát jó Isten, te tudod, hogy hol vagyok, itt vagyok Nyíregyházán, itt vagyok az Örökösföldön, itt vagyok a negyedik emeleten, te látod, hogy itt vagyok, te nézel, te érted, hogy én mit akarok. Hogy Dávid mondja, Uram, a szó még a számon sincs, de te már érted a gondolatot, mint mondani szeretnék. Tehát Isten megért, hát tudja, hogy itt lakom, nem? Elfelejkezik rólam. Jó, néha magunkba tudatosítani, hogy az Isten igenis tudja, hogy létezünk. És figyel. Jézus maga mondta, titkon néz. És meghallgat. És nekünk ad belső legerőt. Még egy utolsó gondol, hogy jó, de kiket hallgat meg? Most mindenkit meghallgat az Isten? Biztos, hogy sokkal kevesebb lenne a világban a fájdalom és a gond, és sokkal jobban megoldódnak a problémák, ha több ember értelmesebben közelíten az Isten is imádkozna. De mi a feltétele? Ugye így olvashatjuk a Zsoltárok 22. fejezet 25. versében, mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Azt mondja, hogy nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és az orcáját nem rejti el. Bibliában úgy mit jelent a szegény? Ugye ez egy kettős értelmű, mert jelent az, hogy tényleg szegény, mert anyagilag is, de inkább a másik értelmét szokta a Biblia érteni, hogy Jézus Krisztus mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Isten azt mondja a szegénynek, aki belátja a saját nyomorúságát, belátja a saját tehetetlenségét, hogy neki nincs ereje a saját helyzetén változtatni. És ezt belátja, és nem tagadja, és az Istenhez hol, és az Isten azt mondja, ezt ő látja az emberben, és azt mondja, azokat meghallgatja. Úgy nem lehet az Istenhez mondani, hogy hát Istenem, segíts nekem, de én is meg tudnám oldani, de azért te is segíts be egy kicsit. Ugye? Vagy imádkoztam, hogy segíts Istenem, aztán én töröm a fejemet, de hogyan oldanám meg? Hát akkor minek értem a segítséget? Ez amit ha építkeznék, elhívom a köműves, de te üljél le, majd én megcsinálom. Akkor minek hívtam? Ugye van nekem arra erőm. Isten azt szeretné, hogy lássuk be a saját nyomorúságunkat, azt mondja, adnak ő tud segíteni. Isten annak nagyon szeretné. Vagy még egy igét olvashatok. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Ugye, hogyan menjünk az Isten? Az a töredelmes és bűnbánó szívet. Az Isten egyik nagy feltétele az imádság meghallgatásának, ha belátjuk azt, igen, ma is vétkeztünk.
Ma is gondoltunk gonoszt a szívünkben. Ma is mondtunk valamit, itt nem kellett. Ma is elkövettem dolgokat, de bánom. És az Istenőt nem mentegetem. Nem azért nem mentegetem, mert ki akarná magyarázni. Tudom, hogy igen, ez önzés volt, bűn volt, és szeretném az Istenettől megtisztítani, és kihozna belőle. Azt mondja, az ember ezt belátja, az Isten készséggel segít. Ugye mi se segítenénk a gyerekünknek, hogyha valami rosszat tett, de látjuk rajta, hogy esze ágában sincs megbánni, de azért kér a csokit, már most elnézést. Adnánk neki? Hát látjuk, hát nem, rosszat tettél, és még nem is bánod, és akkor még jutalmat akarsz. Ugye? Isten szeretné, ha mi is belátnánk a hibánkat, és komolyan bocsánat kérünk tőle, és azt mondja, ő azt a bűnbánó szívet, ő azt meghallgatja. Most szeretnénk akkor ennyi bevezet után rátérni, hogy az Istent hogyan szólítsuk meg. Nyilván a mi atyánknak minden egyes részérőkében tartatnánk egy órát, de az hosszú lenne, de én úgy gondoltam, hogy visszalehetett én a beszélgetésben. Úgy kezdődik a mi atyánk, hogy kicsit elcsipett, hogy mi atyánk, mondjuk, hogy mi atyánk, különben ez különálló szó, mi atyánk. Miért mi? Miért nem csak az én atyám? Ugye hát atyánk egy van, már földi szülünk, egy apánk van. Miért Krisztus úgy mondta, hogy többes számba szólítsuk meg, hogy mi? Ugye azért mondja, mert sajnos előfordult ez is a Magyarország történelmében, ugye van egy ilyen szép vers, ismerhetjük is Petőfi Sándortól, hogy van? A magyarok istene. Ugye, hogy is van az a vers, hogy esküszünk, hogy raboktalanul leszünk, hogy a magyarok istene az mentse meg a népet, mert a magyaroknak van külön istene. És akkor van a horvátoknak is? Meg mindenkinek? Minden nemzetnek külön istene? Igen. Hát az emberek megtetik az Istent, sok részre szakítják, de Isten azt mondja, hogy ha mi elismerjük őt teremtőnknek, azért szólítsuk úgy, hogy mi, hogy lássuk be azt, hogy Isten előtt minden ember az ő teremtménye. És én azonosuljak azokkal is, hogy én is csak egy vagyok közülük. Nekem nem magyarok istene van, nekem az Isten van. De az épp úgy Isten a görögöknek is, meg a négereknek is, meg az indiaknak is. És azt mondja, ezt tudatosítsuk, hogy egy a teremtő atyánk, egy az atyánk, és ezért így szólítsuk meg. Ráadásul nehogy azt gondoljuk, hogy amit szokták mondani az emberek, hogy az én Istenem, nekem a szívembe él. Mintha az Istent ki tudnám magamnak sajátítani. Az furcsa lenne, de van ilyen. Nekem van az én Istenem, neked meg van a tiéd. Mintha az Istent így lehetne így szabdolgatni. Akik, ugye ez egy toll az Isten képhez is vezet. Mert akkor nekem elképzeltem, hogy milyen Istenem van, az nekem ezt meg azt megenged, stb. Az én Istenem az ilyen, neked milyen az Istened? Hát nekem meg emilyen. Hát ilyen nincsen a Bibliában. A Bibliában egy Isten kép van. Az egy másik dolog, hogy az emberek sajnos több részre szedik, és sok képet festenek róla. Ugye furcsa lenne, ha a gyerekek azt mondják, hogy az én apám, azt mondaná nekem a gyermekem, hogy apa, te nekem az én apám vagy, de nem a testvérem apája, nekem jobban az apám vagy. Hát nem lehetek az egyik gyerekemnek jobban az apja, mint a másiknak, hisz mind a kettőnek az apja vagyok, vagy mind a négynek, mert nekem négy gyerekem van. De különös lenne, a gyerekek ezt mondanák, nem? És úgy folytatjuk, hogy mi atyánk. De miért, vagyis hogy atyánk, miért kell atyának szólítani? Ja, még egy igét szeretnék idézni. Azt mondja Pál apostol a Cselekedetek, apostolok Cselekedete 17. fejezet 26. versében, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén. Az egész nemzetséget egy vérből. Nincsen, a fajok az emberiség találtak. Isten egész nemzetség egy vérből van teremtett, tehát ő a mi atyánk. Ugye miért is atyánk? De miért, ugye ez most kicsit ellenmondás, ha mi, akkor meg miért atyánk? Mert az atyánk az meg olyan bizalmas, ugye, hogy hát az atya, ugye az, aki legközelebb áll hozzánk. Miért mondja, hogy atyánknak kell szólítani? Azt mondja a Máté Evangélium 7. fejezet 7. versében maga az Úr Jézus, hogy melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ áld néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kigyújt áld-e néki? Ugye, hogy miért mégis atyának szólítsuk? Miért nem Istennek? Bár szólíthatjuk annak is. Azért, mert annak kellene, hogy azt mondjuk, hogy mi,
annak az Isten mégis egy ilyen bizalmi kapcsolat akarna kialakítani köztünk, hogy mint az apa a fiával, mint az atya ugye az ő fiával, hogy érezzük, az Isten közel áll hozzánk, ő nem egy távol Isten, aki nagyon-nagyon-nagyon messze van, valami idegen Isten, én meg itt mormorok neki valami imád, aztán vagy meghallgatja, vagy nem. Hogy én úgy közeledjek hozzá, mint a legbizalmasabb valakimhez, aki engem nagyon megért, hát a jó teremtőm. És ez abban, hogy atya, vagy apa, ugye mi így mondanánk, a megszólítás benne a bizalom. Hogy én bizalommal mehetek az én atyámhoz. És az Isten azt szeretné, hogy ne féljetek tőlem. Ugye tudjuk azt, hogy a bűn miatt az ember elrejtőzött az Isten, és az Istentől fél, és idegennek tekinti az Istent. Nem akar a közelébe menni. Az Isten meg azt mondja, hogy én a ti atyátok vagyok. Hát gyermekeim vagytok, hát gyertek hozzám bizalommal. Szinte hívja az embert magához. A másik, ami ugye egy zárójeles megjegyzés, hogy rögtön az evolúcióval szembe megy. Mert ha ő az atyánk, és mi egyből vagyunk teremtve, akkor ő a teremtőnk is. Akkor most vagy evolúción, vagy van egy atyánk. Az evolúció nem az atyánk. Ott nincs ilyen. Ott nincs személyes Isten. Ott a véletlenek sorozata van, meg különös kiválasztódások, meg izoláció, meg nem tudom micsoda, meg mindenféle alkalmazkodás, de ott nincs személyes istenkép. Kizárja az evolúciót, az, ha én atyának szólítom az Istent. A harmadik pontban, ugye úgy folytatja, hogy ki vagy a mennyekben. Ugye miért teszi hozzá azt, hogy ugye mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Ki vagy a mennyekben, ugye helyesen hangsúlyozva. Miért kell azt magunkba tudatosítani, hogy van egy atyánk, aki mindenkinek az Istene, van az atya, aki szeretni, hogy én bizalmi kapcsolatra kerüljek vele, de hogy ő a mennyben van. Nem tudom, gondoltunk-e arra, hogy milyen jó, hogy van egy meghatározott pont, ahol az Isten létezik. Nem csak úgy elszáll a elnézést, ugye a levegőbe az ima. Aztán azt sem tudom, hogy hol az Isten. Egyáltalán van való az Isten? Vagy az valami anyagtalan szellem, valami lélek, valami megfoghatatlan valami, vagy valaki, aki azt se tudom, hogy hol van. Az Isten belénk akar vésni, hogy a mi imádságunk az bizonyos helyre megy. Ahol az Isten van, és hol van az Isten? A mennyben van. Ez olyan, tudjuk, mintha feladnánk egy levelet, de nem tudjuk, hogy hol a címzett. Visszajön elfelebb hozzánk. Hogy nem lehet írni levelet, hogy nem tudom a címzettet, akkor minek írtam? A másik pedig, hogy jó, hogy van az Isten. Hogy van egy fizikai valóság, ahol a világegyetemben az Isten ott van. És ő tudja és hallgatja az imánkat. Mert mi emberek ugye fizikai lények vagyunk. Nekünk most mondaná valaki, hogy az Isten az valami szellem, az valahol van, de nem tudom, hogy hol, de te imádkozzál. Az teljesen megfoghatatlan. Elbizonytantja az embert. Ez mi biztos. Van menny, ahol van az Isten. A másik pedig, el kell gondolkoznunk azon, hogy ha az Isten a mennyben van, akkor ő milyen tiszteletet és tiszteletet vár el tőlünk. Hogyan viszonyulunk hozzá? Aki titkon van és néz. Szóval meg kell gondolnunk azért imádság közben is, hogy azért az Isten nem azt mondja, hogy olyan havari kapcsolat legyünk vele, hogy legyen bennünk tisztelet, a világegyetem ura hallgat most minket. Akinek egy szavára lett a föld, és a menny, és az egész csillagvilág. Úgy menjünk az Isten elé. Azt mondja például a Prédikátor könyvében, Salamon, ne gyorsalkodj a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig a földön, ezért a te beszédet kevés legyen. Ugye arra ott, hogy az Isten mennyben, tehát a világegyetem ura, te pedig csak itt a földön vagy teremény. Gondoljuk meg, hogy hogyan közelítünk az Istenhez. Ugye benne az, hogy legyen bennünk elég tisztelet. Ugye ez volt a megszólítás, hogy ezzel a lelkülettel, mikor letérdepelünk, vagy ki milyen helyzetben imádkozik, ez legyen a lelkünkben, hogy mihoz kihez menjünk oda. Hogy ő mindnyájunk Istene, hogy ő az atyánk, aki teremtett minket, és ő bizony hatalmas úr. Ő csak szólt és meglett, és az a lelkülettel közeljünk az Istenhez. Ne félvállul, ne tiszteletlenül, ne legyenek bennünk olyan dolgok, amelyek meghúzza az ember vállát, ne kutyafuttába már elnézést.
Ugye most jönnek ugye a kérések. Mi az első kérés? Ugye, hogy folytatjuk a mi atyánk? Szenteltessék meg a te neved. Ugye, ezt nagyon templomba jártam, ez valahogy megmaradt a fülembe. ez a mondat a mi atyánk, hogy szenteltessék meg a te neved. Van szépen, kegyesen hangzott, ugye, hogy megszentelni az Isten nevét. De valójában mit jelent megszentelni az Isten nevét? Most ezt egy vallási közösségnek kell megtenni, egy népnek, vagy egy keresztény államnak, vagy az egyes embernek, vagy mondjuk az egyházban a papságnak, vagy maga a ceremóniák azok, vagy azok a ünnepek, amelyek azt jelzik, hogy most megszenteljük a nevét, vagy mit jelent konkrétan megszentelni a nevét. Ugye sokan úgy gondolkozik, hogy hát ha van valamilyen vallásos ünnepség, és én azon részt veszek, ugye elmegyek egy búcsúba, vagy elmegyek húsvétkor, vagy mi volt most ugye húsvét, vagy jön a pünkösd, ott én valamit megcselekszem, imádkozom, vagy énekelek, vagy csak ott vagyok, akkor én azzal úgymond megszenteltem az ő nevét. Ugye gondolhat így az ember. Hát a Biblia erről sokkal, hogy mondjam, közelebb akarja ezt hozni hozzánk, és nem ilyen külső dolgokra utal elsősorban. Az első Péter levélben így olvashatjuk: az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szerítséggel és félelemmel, jó lelki ismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Ugye ez egy kicsit hosszú igehely volt, de figyeljük meg, hogy mit is mond itt Péter apostol. Azt mondja, hogy ő is úgy kell, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg hol? A templomokban bizonyos dolgok, hogy menjünk elő, vagy tegyük azt mondja, a ti szívetekben. Ugye maga a szó is, hogy szenteni, azt jelenti, hogy valamit elkülöníteni, valamit odaadni az Istennek. Ugye oda szenten azt szokták mondani. És azt mondja, mit kell oda szentelnünk? Azt mondja, csak az egész lényünket. És azt mondja, hogy hogyan? És mondja, hogy hogyan? Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek lévő reménységről. És azt mondja, a szelídséggel és félelemmel. Ugye, hogyha ti megismertétek az Istent, és milyen reménységről szólít, hogy van a bűnből szabadulás, az Isten minket megváltott a bűnfogságából, és van örök élet, és van üdvösség. Azt mondja, hogy mindig készek legyetek szelídséggel és félelemmel. A szelídsége azt jelenti, hogy nem erőszakkal, nem ráhatással, nem manipulációval, nem megfélemlítéssel. A szelítség van, hogy a másik ember szívesen veszi. Érzi, hogy nem ráerőszakolják, hanem látja másik emberben, hogy ő tényleg a szívéből szólja azt, amit mond, és azt komolyan veszi. Ugye a félelemmel azt jelenti, hogy Isten félelemmel, hogy tisztelettel mind emberek, mind Isten iránt. Azt mondja, jó lelki ismertetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mind gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó érteteket. Ugye ez egy érdekes leírás, mert attól függetlenül, hogy az emberek, azok a hívő emberek szeretnének jó lelki ismerettel élni. Szeretnék tényleg szelítséggel az embereknek továbbadni az Isten beszédét, attól függetlenül, mit kapnak érte. Azt mondja, hogy rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket. Azért nem tudom, tapasztaltuk-e, hogy sokszor a jót adunk, rosszat kapunk érte. Ugye? Nem könnyen előfordul az életben, bárkivel. Igyekszik a legjobbat adni, igyekszik szeretettel viszonyulni a másik emberhez, tényleg őszinte, és rágalmazzák, meg még gonosztevőnek is mondják. Ne várjunk túl sok jót az emberektől, ugye? És azt mondja, hogy de megszégyenüljenek, és hogyan szégyenüljenek meg? Hogy látják a Krisztusban való jó életeteket. Hogy ti valóban úgy éltek Krisztusban, nem magatok erejéből, ahogy az Isten azt nektek megmutatta. És azt mondja, akkor megszégyenülnek, mert amivel rágalmaztak titeket, végülis visszaszáll az ő fejükre. Mint tükör, olyanok vagytok nekik, látják, hogy hogyan kellene élni. A jó élet az nem azt jelenti, amit most mi mondanánk, hogy az a jó élet, hogy megvan mindenem. A jó élet azt jelenti, hogy az Isten szerinti való szeretetben való élet. Hogy csendességben való élet. És ugye megszentelni azt jelenti, hogy én minden nap úgy kelek fel, és azt kérem az Istentől, hogy vigyázzon rám, hogy ne engemet lássanak az emberek, ne én nyilvánuljak meg, hanem az Isten lelke,
az Isten akarata, az Isten szeretete, az Isten szent lelke, ami megnyilvánul, hogy tényleg szelídséget tudjak szólni az embereknek. Akármit teszek, akár a munkámban, akár az emberekhez való viszonyban, akár csak jövök, megyek, akár csak köszönök, bármit, amit teszek, az mindig Krisztusról tegyen bizonságot, és ne magamat adjam, mert azt mondta, hogy Krisztusban. Ugye régen rossz, ha mi magunkat akarjuk adni, mert az én természetem olyan, hogy nem sokáig tudnának elviselni a kedves hallgatók, hogyha megnyilvánulna, az Istennek uralkodni kell rajta, hogy Krisztus lássák meg az emberek. Hogy amikor ugye, ahogy Jézus mondja, hogy a gonosz jóval győz meg. Hogy az ember, ha rágalmaznak titeket, vagy gonosz mondnak rátok, akkor ne vágjatok vissza. A gonosz jóval lehet meggyőzni. És akkor látják, hogy ti nem, ugye nem csak vizet prédikáltok és bort isztok, hanem az valóságos élet. Az tényleg igazi, tiszta élet. Ahogy az Isten is szeretné, hogy Krisztus is élt az a föld, Isten szeretné, hogy mi is úgy éljünk. Ugye ez egyfajta lelkület kell, egyfajta Istenhez való, ugye imádságban ez meg kell küzdeni. Mert az érezzük, hogy van bennünk más is. Vagy a harmadik kérdés benne az, hogy azért valami bennünk is munkálkodik azért ez ellen. Ugye a következő kérdés, hogy jöjjön el a te országod. Ugye azt szeretném, hogy a szívemben az Isten ott legyen, és ő nyilvánuljon meg. Akkor ezzel együtt minek kellene ott lennie? Különben az eredetében nem az van, hogy te országod, hanem az van, hogy a te uralmad. Tehát nekem azt kell kérnem az Istentől, hogy először az ő országa, ugye nem itt fog megvalósulni elsősorban, ez először bennem valósuljon meg, hogy ő uralkodjon az én lelkemben. És ezt nekem kérnem, hogy mindig jelen legyen az én életem, hogy ő uralkodjon bennem. Ha én szeretném az Istent igazán bemutatni az embereknek, akkor az Istennek kell bennem uralkodnia, hogy ne így nyilvánuljak meg az önző természetem, az én öröklött tulajdonságaim, hanem az Istennek a tiszta lénye. És hogy ezt kérnünk kell az Istentől. Aki ezzel tisztában van, önmagával is tisztában, hogy én Uram, nem tudom azt, amit kellene, de én szeretném róla tényleg értelmes, tiszta bizonságot tenni, de csak akkor tudom, ha te országod, a te uralmad, az állandóan jelen van. Szóval nem megy el hétvégére szűnrapra. Vagy nem kapcsolom ki, mert most mással foglalkozok. Most hétvége, most ünnep van, akkor most keresztény vagyok, de amúgy meg nem vagyok keresztény, mert most nem érek rá. Ugye? Mert gondolkoznak így az emberek. Vasárnap van, menjünk a templom, akkor most vallásosak vagyunk. Jön a hétfő, akkor már nem vagyunk vallásosak. Szóval így nem lehet. Az Isten, ha az Isten uralma, az nem olyan, mint a Magyarországon a demokrácia, hogy minden 4 éve másikat választunk. Ugye? Mindig más szerünk. Az Isten állandóan szeretne ott uralkodni, állandóan szeretné az ő erejét, hatalmát, az ő szeretetét megnyilvánítani, hogy lássák az emberek ezt rajtunk. Ugye ezen a földön a sátán az úr amúgy, bizonyos fokig. Jézus mondta, hogy jön az e világ fejedelme. Hát az e világ fejedelme uralkodhat az emberekben. De mi azt szeretnénk, hogy ne az e világ fejedelme uralkodjon bennénk, hanem Krisztus. Tudom. És milyen csodálatos az, hogy az Isten országa ugye az először bennünk akar megvalósulni. Mert Jézus Krisztus azt mondta, Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, hanem Isten országa ti bennetek van. Akik befogadják az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten beszéde az ő országának az alapelvei. Ugye egyszerűen van egy ország, ahol az Isten uralkodik, mert ő az Úr, és annak vannak törvényei. Melyik országnak nincsenek? Minden országnak vannak törvényei. Az Isten azt szeretné, hogy azok a törvények, azok bennünk legyenek. De csak úgy vannak bennünk, hogyha befogadjuk az ő beszédét, de ezzel befogadjuk magát az Istent is, aki uralkodni akar bennünk. De ez szabad választás. Mi ezt kérjük. Isten nem úgy uralkodik rajtunk, hogy na hát akkor én vagyok az erő, meg a hatalom, neked meg tessék engedelmeskedni, ha nem, akkor meghalsz. Isten nem fenyeget minket ezzel. A Lukács evangéliumban olvashatjuk a 17. fejezetben, Krisztus mondott erről, hogy megkérdezvének pedig a farizeusoktól, mikor jöjjön az Isten országa, s felelt nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjjön el. Sen nem azt mondják, ími itt, vagy ími amott van, mert ími az Isten országa, ti bennetek van. Azok az emberek fognak majd egy valóságos kézzel fogható országban is élni, akikben már most ott van a szívükben, hogy egy ilyen kis területen
megvalósul az Isten országa, és azok az emberek fognak mondani, hogy egy olyan országban él, ahol csak azok fognak, akik így gondolkoznak és így élnek. De. Igen, de említettem, hogy ez mind szép és jó, és talán az embernek a lelkében ott is van a vágy, hogy ezt akarja, hogy szeretne tényleg egy olyan országban élni, amelyben csak igazság lakozik, amelyben szeretet van, ahol nincsen hamisság, nincsen hazugság, nincsen képmutatás, nem csapják be az embert. Ahol én szabadon megnyilvánulok, nem kell attól félnem, hogy már megint valaki képmutatóskodik, meg állandóan becsapnak, hogy a saját gyerekeink is sokszor megcsalnak és meglopnak, hogy ebben a világban az ember nem tud egyszerűen úgy létezni, hogy ne azt érezze, hogy mindenütt megrövidítik, vagy visszélnek a bizalmával, visszélnek az anyagi javaival, visszélnek a szeretetével. Ugye az a világ már sajnos arról szól, hogy mindenne vissza lehet élni, és a másik ember csak használati cikknek tekintik, addig használják, míg lehet, aztán pedig ellopják. Mennyivel másabb az Isten országa, ahol az az elvalósul meg, hogy nem magadért élj, hanem másokért. Te élsz rengeteg emberért, de az a rengeteg ember meg te érted él. Hogy az Isten országa mindenki szolgálatra született, nem uralkodásra. Ha urak akarunk lenni, akkor szolgáljunk. Isten a legnagyobb szolga. Pedig ő az Úr. És igen, de amit említettem, van bennünk egy másik erő, amely ezt nem akarja. Ezért biztos mindjárt éreztük, hogy amikor jót szeretnénk volna tenni, egy ellentétes erő húz minket. Abban az országban, amely a szívünkben van, ott mintha egy másik ország és egy másik uralkodó is lenne, ami ezt nem igazán akarja. Úgy így szól a következő kérdés, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Miért kell ezt kérni? Ugye, ha jól halljuk, azt mondja, legyen meg a te akaratod, a tiéd, ez azt hallatszik belőle, mert az enyém más. Nem? Hogy benne van egy másik akarat, de az nem a te akaratod. Emlékszünk Krisztus, hogyan imádkozott a Gecsemáni kertben? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez hogy lehet? Krisztus nem azt akarta, amit az atya? Ugye van bennünk egy olyan akarat, amely másfele húz minket, mint ami az Isten akarata. Mondhatnám, a két akarat úgy szembe van egymással sokszor. A legtöbb ember, aki nem ismerte meg az Istent, tulajdonképpen az Isten akaratával szembe megy. Lehet, hogy nem tudod, de szembe megy. Aztán, amikor megismer az Istent, akkor már neki is az lesz az akarata, ami az Istené, de mindig nem tudja tenni. Mert az akarat akkor is ott van. Ne gondoljuk azt, hogy amikor megismerjük az Istent, és elfogjuk az ő országának az alapelveit, amikor szeretnénk tényleg úgy élni, akkor már bennünk ez teljesen, mondjuk, teljesen automatikus, mi már semmivel nem kell küzdenünk, mi már el vagyunk telve az Isten lelkével, és már nekünk ez ilyen sima és egyenes út, bennünk már semmi nincs, ami ellentállna a jónak, mi csak a jó fele menjünk. Ez nem így van. Hogy is mondja Pál apostol? Azt mondja Pál apostol a 7. fejezet, Róma Velekezét Levél 7. fejezet 19. versében, mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Hát, hogy ez a kettőség bennünk van, nem? Hány ember szeretné, amikor tényleg látja, hogy mi a helyes? Megismer az Isten igéit, látja, hogy az Isten mutatja, hogy ez az út, ezen kell járni. Vagy hogy a Pál is tudta már, mi az Isten akarata, de azt mondja Pál, hogy nem a jót cselekszem, melyet én akarok. Akarta is. Azt mondja, gonosz cselekszem, amit viszont nem akarok. Hát, hogy lehet rosszat tenni úgy, hogy nem akarunk? Szervusz János. Hogy lehet rosszat tenni az embernek, ha nem akar rosszat tenni? Lehet úgy rosszat tenni, hogy nem akarunk? Lehet? De még hányszor? Nem? Ugye azért teszünk rosszat, mert az emberi természetünk, amely ugye bennünk van és megromlott, már a terem, vagy a bűnbeesés óta, amely mindig az önzés fele hajlik, és bár mi látjuk azt, hogy az nem jó, hogy az tényleg önzés, mi szeretnénk a legjobbat, de néha olyan erős az emberi természetünk, hogy azt tesszük, amit valójában nem akarunk. Néha ki is mondjuk, hogy én nem akartam. Mit csinálják, így sikerült.
Ugye? Nem úgy gondoltam. Sokszor olyat mondunk, amit igazából csak kiszaladt a szánkon, de nem akartuk mondani. Nem akartalak megbántani, de nem is tudom, honnan jött ez. Ugye? Nem úgy akartam, de ez így sikerült. Hányszor az ember életben, nem? Egy emberi kapcsolatban hányszor, hogy az ember ugye gyerekeknél is, házasságban is, az ember egyszerűen úgy jön neki bele a dolgok, hogy utána már belátja, hogy ez rossz, és nem is így akartam, nem is ezt akartam, de mi volt ez benne? Néha az ember magát sem érti. De. És ugye kérnünk kell az Istentől, hogy az ő akarata legyen meg. Az Isten akarata az mindig a legjobbat akarja nekünk. Mi is jót akarhatunk, de mégis rosszat teszünk. De az Isten, ha jót akar, soha nem tesz rosszat. Nála nincs ez, hogy átbillenne a másik oldalra. Ugye Jézus Krisztus is így figyelmeztette Pétert, mielőtt elárulta volna, hogy vigyázzatok, ugye mondta mindenkinek, nem csak Péternek, hogy vigyázzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test az erőtelen. Ugye ezt Péternek is mondta, mielőtt elárultam, hogy vigyázz Péter, mert a lélek kész. Én tudom, hogy te készséges, én tudom, hogy benned szeretet van, és te amit mondasz, hogy én kész vagyok veled a halálra menni, ez igaz. Nem vitatom. De vigyázz, mert a lélek kész vagy, de a test, a természeted, az erőtelen. És milyen könnyen elbuktatta egy asszony Pétert, nem? Pedig ő őszintén gondolt, amit gondolt. Ő tényleg kész lett volna halálra menni. De elég volt csak azt mondani valakinek, hogy ez is közülük való. És már azt mondta, hogy nem. Ugye a természet egy pillanatra reagált és védekezett. És Jézust átkozódva tagadta meg. És Jézus erre felhívta a figyelmet, és nekünk nagyon kell kérnünk, hogy ez ne csak egy ilyen, elnest ilyen szleng legyen, hogy hát mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, aztán úgyis azt nyomja, hogy én akarok. Ugye? Sokszor hallok, hogy hát legyen meg az Isten akarata, de az egyezzen az enyémmel. Lehetőleg. Ha nem, akkor meg nem jó az Isten. Az Isten azt szeretné, hogy vizsgáljuk meg először is, hogy mi az ő akarata. Hány ember tudja, hogy mi az Isten akarata tulajdonképpen? Honnan tudnák, hogy mi az Isten akarata? Az emberek tudják, hogy mi az Isten akarata ezen a földön amúgy? Nem tudják, sajnos én sem tudtam, nem titok, ugye? Nem úgy születtünk sajnos, hogy mi az Isten akarata. Meg kell ismernünk, hogy mi az ő akarata. Ugye? Még szeretnék egy igét még visszacsatolva felolvasni, hogy mihogy nincsen bennünk erő arra, hogy tegyük azt, amit akarnánk, az Istennek valamit itt is tenni kell. És azt mondja itt a... Hol is? Ez az igen, a Filippi levélben olvasom, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jó kedvéből. Az Isteneknek még az akaratunkat is munkálni kell. Nem az akaratunkat befolyásolja, de hogy erősíti belőlük, hogy késztetéseket ad, hogy mi a jót akarjuk, és a jó mellett döntést hozzunk. Mert mi néha hezitálunk amellett is. Szívünkben akarnánk, de mégis sokszor rossz döntést hozunk, és a másik oldalra állunk, akarva akaratlanul. Miért? Mi is az Isten akarata? Mit szeretne az Isten, hogy velünk tulajdonképpen? Így befejezésül. Ki tudja, hogy mi az Isten akarata? Ha én imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az mit foglalna magában? Mondjad fel. Én is gondoltam erre, hogy egyik Isten akarsz, hogy minden ember üdvözüljön, ugye? Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözül, és az igazság ismeretére eljusson. Akkor minden ember üdvözülni fog? Mert az Isten akaratának ellent is lehet állni. Ezek szerint lehet. Mert ha az Isten akarata érvényesülne, akkor minden ember üdvözülne, és mindenki eljutna az igazság ismeretére. De azt látjuk, hogy nagyon sok ember nem fog üdvözülni, sőt az igazság ismerete sem jut el. Pedig ez az Isten akarata. De azért mondtam, hogy van bennünk egy másik akarat, ami meg néha másfele megy. És aki már komolyan megismerte az Istent, különben épp ma beszélgettem az egyik ismerősöm, hogy azt mondja, ez nehéz. Ez nem olyan könnyű. Mondom, egy keresztény életben egy nehéz dolog van. Mondhatnám, vagy mindenki máskor, de legfőképpen ez a legnehezebb. Tudjuk, mi az a legnehezebb dolog? A jó mellett döntés hozni. Azt nekünk meg kell küzdeni. Mert a természetünk nem engedi. Ha már döntöttünk az Isten mellett, akkor az Isten már
egyenletesé teszi számunkra az utat. De míg azt a döntést meghozzuk, az küzdelem, mert a természetünk nem hagyja magát. Ugye az ellenség sem alszik, a sátán is arra igyekszik, hogy minket azért húzzon a másik irányba, és mi nekünk meg kell hoznunk a döntést, hogy én az Isten oldalán maradok, vagy odállok. És ez a döntés meghozata sokszor küzdelembe kerül. Jézus Krisztus miért ment háromszor vissza? Miért mondta azt, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom? Mert ő is érezte a testében, hogy micsoda erő húzza el attól. És neki imában meg kellett küzdeni, mégpedig hallatlan mélységen, ugye olvassuk, hogy vért izzadt a lelki küzdelemben, hogy ne a természete, ami szintén neki is emberi volt nekünk, az győzzön, hanem az Isten akarata legyen meg. És ez neki is, ha neki is lelki küzdelem volt, nem is akármilyen, ugye miért nem élünk át, de azért idézőjel kicsibe, nekünk is meg kell ezt küzdeni, nem lehet megspórolni. Nem lehet úgy, hogy én keresztény vagyok, most már vidám vagyok, happy az élet, semmi gondom, mert ilyen nincsen. Aki komoly keresztény lesz, annak naponta küzdelem. Azt mondja Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Utásomat elvéreztem, ha aztnak mondja. Vagy Timóteus nem mondja, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Harc, de szép harc. A természetünket hitáltal legyőzni Isten segítsége, ez egy kemény harc. Az nem adja meg magát, és tudjuk, hogy meddig van, meddig él a természetünk? Hát ameddig él, még ebben a testben vagyunk. De azt mondja, nemes harc és szép harc, és legyőzhető. Csak mindig a döntésnél van nekünk problémák. De ha az Isten mellett maradunk, ugye az imádságnak ez is a lényege, ha mi az Istenhez mindig imádkozunk és fohászkodunk, a jó Isten ebbe a küzdelembe mellénk áll. A világegyetem ura, a teremtő Isten az, aki uralkodni akar bennünk, és legyőzi. A kérdés az, hogy én ki mellé akarok állni. És mindig itt harc van. Már természet nem hagyja magát. De minél inkább az Istenhez közeledek, hogy is mondja Pál apostol, megerőtlenül bennünk a bűnnek teste. Erejét veszti, de nem hal meg. Csak erőtlen lesz. Ugye is, ezt mondja, de az Isten le tudja bennünk győzni. És befejezésül, ugye ez volt az első három kérés, hogy a Jóisten így kell imádkozni. Mi az, amit leginkább nekünk kérnünk kell? Ugye még majd lesz még három kérés, azt majd János fogja elmondani, még majd a következőt én fogom a mindennapi kenyérről. De ennek a három kérésnek a lezárásaképpen, hogyha tényleg szeretnénk az akaratunkat és az Isten szolgálata váltani, hogy szeretnénk szembefordulni, mi az, amit nekünk kérnünk kell, ami bennünk ezt tényleg láthatóvá teszi. Jó, olvastam egy verset, épp keresném ezzel kapcsolatban, hogy költőink írtak ilyen verseket, mert Babics Mihály, nem tudom ki is, mert a Mi Atyánk című verset, hogy Addi Endrétől az imádság háború után. Ugye, vagy Arany Jánostól a fiamnak. Itt az imádságról van szó. Régen a költők még jobban foglalkoztak ezzel, mert most a költők ezzel nem foglalkoznak a Istenhez való fordulás és az imádsággal. De Reményik Sándornak volt egy érdekes vers, amit most szeretnék felolvasni, amiben azt a kérdést teszi fel, na jó, de akkor miért kell imádkozni? Szeretném elolvasni, hogy milyen érdekes, hogy milyen kétségek voltak a költőben, és lehet, hogy sok ember ma is ezek a kételyek megvannak, hogy imádkozunk, jó. Hát az Isten úgyis tud előre mindent. De az Isten, ugye szokták mondani, úgyis meg van írva. Hát az Isten úgyis látja, hogy mire van szükségem. Előre tudja. Minek kell akkor imádkozni? És akkor mi célja? De az Isten nem úgyis azt tesz, amit akar. Ha már elvégzett valamit, azt mondja a költ, akkor már most mit álltok én annak ellent? De figyeljük meg, hogy veti fel a kérdést, és milyen gondolatok futkáznak, és végül is ad-e arra válasz, hogy akkor most miért is kell nekünk imádkozni? Az a cím, hogy gondolatok az imádkozásról. Ma oly sok kérdés tépet szaggatott, és egyre sem jött mentő felelet. Testvér, de hogy gondolod ezeket? Miért imádkozol? Hogy kiért, tudom. Gyermekeidért és apjukért, a te jó uradért, minden testvéredért és magadért legutolsó sorban. De miért? De miért? Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz és a világokat tengelyük körül forgatja örök egyforgással, aki ez a te imádságot szárnyal, mi kicsiny dolgainkat számon tartja? Mit tudod te? Mit tudom én? Mit tudjuk mi? Mi az ő akaratja?
amit elvégzett, meg kell, hogy legyen. Változtat-e ez azon ima, fohász? Imádkozzál bár völgyben, vagy hegyen, vagy tengerfenekén. Ó, de ugye a remény? A remény. Vagy talán te is úgy imádkozol, mint én, hitetlenül, süketen és vakon, csak mert valamit még próbálni kell, s mert más nem tudok, hát imádkozom, mert különben a szívem megszakad. Ó, tudom, te nem így imádkozol az érzéketlen csillagok alatt. Ugye olyan sok kérdés felvetett, most az Isten mindent előre tud, az Isten mindent elrendelt, akkor most azt tudom, hogy kiért, na de miért? Hát imádkozom ezért, meg azért, szüleimért, magadért, dolgokért, na de miért? Végülis mi haszna az imádságnak? Az Isten úgyis elvézett dolgokat, akkor nem úgyis az lesz. Ugye nem voltunk meg ilyen gondolatunk, hogy mi akkor miért is kell imádkozni? Vagy azt gondoljuk, az Istennek az irgalmát kiváltjuk azzal, vagy megszám minket, mert már most imádkoztunk hozzá, vagy százszor, akkor már egyszer csak meghallgat és megsegít, vagy hogy? De miért? Érdekes kérdés különben. Megér az is egy fél órát, hogy végigmenjünk rajta, hogy szóról-szóra. Én szeretném befejezni, hogy miért is kell nekünk tudni imádkozni. Itt a három kérdés lezárólag. Mert nyilván ahhoz, hogy az imádkoznunk kell, az természetes, hogy az Isten minket ugye ebbe az életben megtartson, de az Isten azt szeretné, hogy mi közben a mi lényünk, a mi jellemünk, a mi gondolkodásunk változzon, és egyre inkább az Istenhez közeledjen. És valahol más emberekké váljunk. Az imádkozásban igaz, hogy mi formálunk gondolatokat, de hogy is mondja Jézus Krisztus, a Szentlélek az, aki titeket tanít imádkozni. A Szentlélek könyörög értetek. A Szentlélek ad nekünk olyan gondolatokat, hogy azt mondjuk ki, amit amúgy nem tudnánk kimondani. Az igaz imádkozás az van benne, hogy olyanokat mondok az Istennek, amit úgy nagyon mélyen magamba rejtettem, és talán nem is tudtam volna megfogalmazni, de az Isten valahogy felhozza belőlem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a mi belső lényünk, a mi emberünk, vagy mondhatnám, a mi jellemünk, a mi személyiségünk, az formálódjon, és valahogy az Isten akaratával összekapcsolódjon. De nem csak az akaratával, hanem az Isten jellemével is. Hogy az a jellem számunkra is kívánatos legyen. Az a szeretet az Istenben van, az a mi életünkben is valóság legyen. Hogy amikor én azt mondom, ugye majd a következő, nem a most a később eladásban, hogy bocsáss meg nekem, hogy én is miképpen, mi is megbocsájtunk, az ne csak szó legyen, hanem az valóság legyen. Hogy az emberben meglegyen az a fajta tulajdonság, az Istenben is megvan. Tudjuk, az Istennek még a szerintem az egyik legszebb tulajdonsága, és szeretné, hogy bennünk is megnyilvánuljon. Felolvasom az igét, jó? Számomra, lehet, hogy nem mindenki, de számomra. Azt mondja a Máté Evangélium a 9. fejezetben 13. versen maga az Úr Jézus, hogy elmenvén pedig, de még hogy miért mondta ezt? Jézus Krisztus leállt a bűnösökkel, meg a mindenféle ilyen emberekkel étkezni, és akkor azt mondták rá a farizeusok, hogy ez a bűnösökkel eszik. De biztos valamilyen bűnöző is. Valamilyen aljember. Ugye? És akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy elmemén pedig tanuljátok meg, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus mit mondott nekik? Hogy ennek a világnak mi a legnagyobb baja? Hogy az a világ irgalmatlan lett. Nincs irgalom. Egyszerűen, ugye mindenki tapasztalja, hogy, hogy az emberek egymással szembe a legkisebb dologban sem könyörülnek. Keményen ragaszkodnak az igazságuk, úgy vélt igazságukhoz. Nincs megbocsájtó készség. És ugye itt azt mondja, az ő is, hogy mert nem az igazakat hívogatni értem, hanem a bűnösöket megtérésre. Hát mi, ha látunk egy bűnös embert, akkor azt mondjuk, eltaposnánk, mert ő bűnös, de mi igazak vagyunk. Jézus azt mondja, hogy nem az igazakat, nem azokért, akik magukat igaznak tartják, hanem azokért, akik belátják, hogy ők bűnösök. És Isten mit csinál ezek az emberekkel? Hogy is olvastuk az elébb? Tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok. Mert az Isten tud egy nagy alapelvet. Embereken hogyan lehet segíteni?
hanem a személyrohasson a hibát, hogy ilyen, meg ilyen vagy, meg ilyen bűnös vagy, meg ez is, meg mit csinálsz, hanem irgalmas vagyok szemben, az irgalma szeretet meg.

Jézus Krisztus mit mondott nekünk? Milyenek legyünk mi? Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok is irgalmas. Ugye más úgy mondta, hogy legyetek tökéletesek, de mennyetek is tökéletes. Azt mondja, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyi atyátok is irgalmas. Nekem azért kell az Istenhez imádkoznom, és azért kell gyakorolnom az imádságot, azon felül, hogy kiért, ahogy a költő mondta, meg miért? Mert én szeretnék azzal a látásmóddal, azzal a lelkülettel, azzal a szeretettel tekinteni a másik emberre, azzal az irgalom, az Isten is tekintett én rám. Mert ha nekem irgalmazott, én a másiknak ne irgalmazzak. És Isten nekem miért volt velem szemben könyörületes? Mert tudta, hogy csak így tudja bennem megtörni azt, hogy ne legyek magamnak az önzést. Ne csak magamnak éljél. Mert ez tönkretesz téged is, meg a környezetet is. Az önző ember, az magának él, kinek okoz örömet? Hát senkinek. Végül még magának sem. Ugye? És az Isten azt mondja, hogy mindig kérjük ezeket. A lelkületünk, ugye, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod. Ez az első három kérdés. Azért kérjük az Istentől, hogy elsősorban minket formáljon át arra, hogy mi úgy tudjunk szolgálni az emberek, és úgy tudjunk emberekre tekinteni, hogy befogadjuk őket, hogy irgalmasak legyünk. Gondoljuk bele egy társadalomban. Mennyivel másabb lenne egy munkahely, hogyha a főnök irgalmasabb lenne egy kicsit, nem? Csak egy kicsit. Akár hova elmegyünk, akár a kórházban, akár ugye a szülő-gyerek kapcsolatban is, hogy megértenék. Emlékszem, hogy 39 vagy 40-es volt, amikor megértettem az apukámat, hogy miért volt olyan, amilyen volt. Más lelkület. Megpróbálni megérteni, hogy hát ő olyan, de miért? Folytsuk meg, mert ő olyan. Mi mindig megmondjuk, hogy kit kéne erre a földről kiirtani. Nem? Az Isten az irgalmas Isten. És ami szeretnénk imádságunkban növekedni, akkor nekünk ezt nagyon gyakorolni kell. Még egy igét szeretnék befejezős elolvasni. Pál apostol írja az Efézusok közé levél 4. fejezet 32. versében. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Istennek miben mutatkozik meg az irgalma? Azt mondja, az Isten megengedett nékünk. Ugye az érdekes, hogy megengedett. Azt jelenti, hogy az Isten látta azt, hogy minket csak úgy tud meggyőzni, úgy tud jobban beléteni, hogyha Krisztust odaadja. Azt, hogy a Krisztusban megengedett, azt jelentette, hogy Krisztust elküldte érettünk, hogy meghajon azért, hogy a mi kemény szívünket megtörje, hogy mi is irgalmas emberekké váljunk. Azt a Krisztusban megengednünk. Azt mondja, hogy legyetek pedig egymáshoz jóságosok és irgalmasok megengedvén, hogy ne az a kemény szívűség, az a kemény lelkület, mindig az a bírálat, mindig az a odavágás, az oda csapkodás, mindig az a kemény kritika, az a durva megjegyzések. Engedjünk meg egymásnak. Egy közösséget mi tartan össze? Ugye egy országot is? Vagy egy kisebb közösséget is? Vagy egy családot is? Ha megengednek egymásnak. Nem megjegyzik, hogy ezt mondta tavaly is, meg 20 évvel ezelőtt is. Így gyűjtjük a haragot, meg az indulatot. Hanem megértjük. Sokszor én sem voltam különb. Miből gondolok, hogy most jobb vagyok? Hát én kívánom, kedves hallgatók, barátaim, hogy az imádság az nem egy olyan dolog, hogy elmondom, mint a csak úgy, mert kötelező. Az imádság is küzdelem, ahogy is harc. Ellen White azt írja, hogy egy igazán hívő keresztény nem az emberek között győz, nem a munkahelyen, vagy nem az emberi kapcsolatában. A győzelmet azt mondja, az imádságban kell kivívnunk a belső szobánkban. Amiképpen Krisztus hol vitte ki a győzelmet? A Gecsemáné kertben. Ugye? Ő már akkor ott győzött. Mert imádságban megharcolta a hitnek szép harcát, és a sátán meg az emberek hiába csuforták, meg gunyolták, meg ütlegelték, meg kinozták, egy rossz szó nem jött ki a száján. És nekünk is a belső szobában kell győznünk. Aki győz a belső szobában, ahol az atyánk van és látja, hogy mi mivel küzdünk, az úgy fog elmenni a napba is, hogy a napba is győztes lesz azon a napon. Aki a belső szobában nem győz, vagy nem fordít rá elég időt, és nem az Istenhez kér, akkor nyakcsulálkozom, hogy a másik akarat nagyon gyorsan másfele vitte. Én azt kellem, kedves hallgatók, hogy győzzünk mi is. Minden napon győznünk kell a belső szobánkban, és mindig keressük

Jó estét kívánok, én is személyesen szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a szervezők, hogy erről a témáról szóljak, és örömmel vállaltam. Talán nem árulunk el titkot, ha azt mondom, hogy egyszer már volt egy hasonló sorozat, és ott is egy hasonló feladatot rám bíztak. Én is örömmel láttam el, és jó beszélgetés kerekedett a végén. Azzal hadd kezdjem, hogy én azért is tartom jó témának ezt a mai témát, a pénzt, mert közérdeklődésre tart számot. Mindenkit érdekel, szinte mindenkinek van pénze, úgy értem, mindenkinek van róla véleménye. Ezek elég eltérőek, én így előre bocsájtanám, hogy úgy végig gondoltam így estére készülve, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy a pénz rossz, van, aki azért szereti a pénzt, van, aki azt mondja, hogy rossz és szereti, tehát ezek a halmazai vannak a társadalomnak. Én szeretném, hogyha azért ennél mélyebbre mennénk itt a mai estén. Egy pár kérdést előjáróban hadd mondjak el, hogy körülbelül minek a mentén gondoltam ezt végigjárni. Nem formálisan, tehát nem pont ezek a kérdések lesznek, de körülbelül ilyen irányba szeretném, hogyha haladna a közös gondolatmenetünk. Az első ilyen kérdéskör, hogy mennyire tudatos, átgondolt a viszonyulásunk a pénzhez, a pénzgazdálkodásunk. Tudnék, egész alapvető kérdéseket is fel kell tennünk ezzel kapcsolatban. Én majd fel fogok tenni, meg hát megpróbálom megválaszolni, remélem a közös meggyőződéssel. Aztán a másik ilyen kérdéskör, hogy lehet-e egyáltalán jó és egészséges a pénzgazdálkodásunk, hogyha ez nem tudatos. Tehát, hogyha nem tartjuk ellenőrzésünk alatt, hanem spontán viszonyulunk a pénzünkhöz, spontán költjük. A harmadik pedig, amit így előjáróban, mint kérdésfelvetés megfogalmaznék, hogy ha szeretnénk tudatosan bánni a pénzzel, tehát hogyha felismerjük, hogy eddig nem így volt, vagy nem annyira volt úgy, ahogy szerettük volna, akkor mit tegyünk annak az érdekében, hogy ez jól működjön, jól alakuljon? Tehát gyakorlati kérdésekről is szólnék. Ezt még hadd mondjam el előjáróban, hogy ilyen és hasonló kérdésekre keressük majd a választ. A téma feldolgozása során majd én szeretnék az elméleti, meg a gyakorlati szempontokra is kitérni. Majd idézek is irodalmakból, főleg két könyvet idézek, majd előre bocsájtam. Az egyiket inkább az elméleti elvi iránymutatásai miatt, a másikat pedig jó gyakorlati tanácsai miatt. Hát akkor egy alapvető kérdéssel kezdeném, hogy valóban fontos-e a pénz? Tehát megér-e egy estét is akár, hogy most itt vagyunk? Mert sokan azt mondják, hogy annyi fontosabb dolog van az életben, és úgy érzik, hogy nem elég emelkedett, aki úgy gondolkodik, hogy hát a pénzzel is foglalkozik, meg hát ez olyan, bepiszkoljuk magunkat még szellemileg is vele, elég baj az, hogy hétköznap kell vele foglalkozni. Hát nem tudom, ki mit gondol erről a kérdésről, én azért elmondám legalábbis a saját válaszomat, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és meg is indokolnám, hogy miért. Az első indok, amit előre bocsájtanék így, az az, hogy egyáltalán nem elhanyagolható, hogy milyen anyagi körülmények között élünk, ami nyilván nagyrészt annak a következménye is, hogy hogyan bánunk a pénzzel, mert hogyha szűkében vagyunk a pénznek, akkor apró cseprő hétköznapi bajokkal kell állandóan küszködnünk, azzal telik az életünk, meg az életidőnk, az életerőnk, és ez felőrli az embert. Tehát én nem értek egyet azzal, én személy szerint legalábbis nem értek egyet azzal, aki erre a kérdésre legyint, és azt mondja, hogy nem fontos a pénz. Ez így nem igaz. Semmiképpen sem. Nagyon fontos az, hogy jól gazdálkodva a pénzzel, lehetőleg ne sok időnket töltsük azzal, hogy pénzt keresünk, és tényleg legyen időnk a magasztosabb dolgokra. Az egy más kérdés, és itt rögtön ennek a függvényeként, vagy ehhez kapcsolódva, amit elmondtam, hadd jegyezzem meg, hogy ez egy újabb kérdés, és egy nagyon tanulságos kérdés, hogyha mondjuk jól gazdálkodunk a pénzünkkel, ezzel az életidőnkkel is közvetve, és több időnk marad, akkor azt a több időt mire használjuk? Mert lehetséges elkövetni azt a hibát, hogy olyan dolgokba vágunk bele, amivel újabb problémákat veszünk a nyakunkba, mondjuk újabb anyagi terheket, és ezzel ugye reprodukáltuk, újra termeltük, újra gerjesztettük ugyanazt a problémát. Tehát erre is figyelnünk kell, ugye erre csak egy megjegyzést tudok most szentelni. Aztán egy másik érvet is, hogy mondjak, hogy miért fontos a pénzzel való gazdálkodás, részben következik az eddigiekből, de szeretném jobban kidomborítani, mert erre ritkán gondolunk. Bevallom, én magam is akkor gondolkoztam el ezen, amikor olvastam egy olyan könyvet, amit most nem tudok ajánlani, mert nem találtam meg otthon a könyvespolcomon, de tisztán emlékszem, hogy mit olvastam, ez egy nagy előny. Azt tudom, hogy arról volt benne szó, jó tanács volt a férfiaknak, hogy a feleségüket jobban megértsék az otthoni teendőkben, és nagyon jó kis könyv volt, egy amerikai szerző írta, és tisztán előttem van, amit erről a kérdéskörről írt, amit én most itt idézni szeretnék, azt mondta szó szerint, hogy amerikai viszonyok között nyilván, hogy menjünk be a garázsba vagy a lomtárba, ahol tartjuk az ilyen nem használatos eszközöket otthon, nézzünk körül,
vessünk nagyjából számot, hogy mennyibe került ezt megvenni, és hogy hányszor használtuk. Tehát egy ilyen lomtárat képzeljünk el, biztos mindenkinél van valami, hogy megvettem ezt, de nem igazán használtam, megvettem azt, nem igazán használtam. Eddig még semmi érdekes nincs benne, de utána a következtetés volt érdekes, amit leírt a szerző, hogy ahhoz, hogy megvegyem ezt vagy azt a darabot ott a lomtárba, ahhoz nekem dolgoznom kellett, kinek mennyit, ugye X órát, Y órát, hogy mennyi órabérem teszi ki annak az árát. Aztán megvettem ezt a kacatot, és tulajdonképpen nem használom, és nem használom ki. Tulajdonképpen az életem egy részét úgymond tőkésítettem, vagy lomosítottam, hogyha úgy tetszik, tehát hogy belefektettem egy olyan tárgyba, amit nem használok. Kár volt. És tulajdonképpen az volt a gondolatmenet lényege, nem csak a lomokra igaz, ez a hasznos dolgokra is, hogy amikor mi valamire pénzt adunk ki, közvetve az életünket, annak egy részét szenteljük rá, azt a részét, amit azzal töltöttünk, hogy a rávalót megkeressük. Én azt hiszem, hogy ez könnyen belátható, tehát ez nem kell előképzettség, csak ritkán gondolunk rá, de hát amikor költekezünk, akkor tulajdonképpen az életünk felől döntünk. Mert azt az időt használtuk volna másra, hogyha nem vesszük meg azt a romot, több pénzünk maradt volna, és nem kellett volna újabb erőfeszítéseket tennünk újabb anyagi javak megszerzésére. Ez például egy nagyon fontos elvnek és egy nagyon fontos szempontnak látom. És hogyha ez így van, akkor rátérnék egy másik nagyon fontos alapvető kérdésre, hogy most már kezdünk talán hajlani rá, hogy azt mondjuk, hogy de hát akkor lehet, hogy a pénz az mégis egy jó dolog, tehát nem automatikusan rossz. Ez a második kérdésem, hogy most akkor jó vagy rossz dolog a pénz. Hát mondtam, hogy ez egy alapvető kérdés, ez a második alapvető kérdés, de úgy, ahogy van, rossz szerintem. Tehát a kérdés felvetés rossz önmagában, azért, mert hogy ugye ösztönösen hangzik ezzel talán, hogy a pénz az vagy rossz, vagy függőségbe kerülünk, a pénz szerencsétlen semmiről sem tehet. Az nem egy tudatos lény. A Minden Tudás Egyetemének láttam egyszer egy műsorát, nem tudom már miről szólt, szégyellem, de egy nagyon jó levezetés volt, egy férfi előadó volt, és azt hiszem ott ezeken keretek között hangzott el, hogy sokan azt mondják, hogy a farkas az gonosz. Az a szerencsétlen állat, hogyha szembesülne ezzel az állítással, maga is megfelelő, hát ő csak azt csinálja, amit kell. Tehát az erdőben neki az a dolga. Tehát a farkas az gonosz, az egy emberi képzet, egy ilyen, hiszen magyar nyelvtan összefüggésben valamire illusztrációként hozta fel ezt a példát. Na, és köbbének, ami képzett társításnak, hogy a pénz az rossz. Akkor van, aki azt mondja, hogy a tévé rossz. Hát ezek tárgyak, ezek nem tehetnek semmiről. A hiba, most hagyd legyek stílszerű, az ön készülékében, vagy mi készülékünkben van. Szerencsétlen tárgyak, se a pénz, se a tévé, se a farkas, ha már mondta, senki nem tett semmiről. Mi vagyunk valahol a felelősek azért, hogy mi milyen szerepet tölt be az életünkben, hogy céllá vagy eszközzé válik, ez igaz egyébként nem csak a pénz, de sok minden másra, és ilyen szempontból a kérdés felvetés önmagában félrevezet, hogy én a pénzről mondjak véleményt. Ugye a pénzről tudni kell, hogy az a hivatalos titulusa neki, hogy az általános egyenértékes. Ez úgy körülbelül semmit nem mond legfeljebb, aki közgázra járt vagy jár. Ugye az a lényege, hogy ezért bármit adnak. Ezt nagyon jó kitalálták állítólag a föníciaiak, hogy ne kelljen mondjuk két pár gumicsizmával mennem a vásárba, ha egy tehenet akarok venni, csak mondtam valamit, szóval nem, nincsen pariban az értékek, de hogy ne ilyen bilaterális cserék legyenek, hogy én adok valamit valamiért, ő ad valamit valamiért, hanem ez egy általános egyenértékes, amit mindenki elfogad, ezért bárki ad árut, és ezért bárki vehet árut. Ez egy technikai eszköz, a maga nemében önmagázat, szerintem nagyon jó ötlet volt, egy jó találmány, csak az a baj, hogy az ember a jó találmányokkal is tud rosszul bánni. Ha már a tévét mondtam az előbb, nem véletlen, mert sokszor hallok ilyen sápítozást, épp a függőség okán azok sápítoznak, akik függőségben vannak, és hát nehezményezik. Én nekem ez a szokott lenni visszatérő hasonlatom, hogy nem a tévé tehet róla, hogy megy, hanem az a hüvelykujj, amelyik nem tudja, hogy mikor kell bekapcsolni, meg kikapcsolni, legyen az készüléken, vagy nyomógombon, és legyen távkapcsolón. Alapvetően tőlünk függ, hogy mondjuk egy tévét információszerzésre vagy időtöltésre használunk. Tőlünk függ, hogy a pénzt jól használjuk fel, vagy rosszul, jó célokra, vagy rossz célokra. Vagy nem is használjuk fel, mert vannak olyan típusú emberek, majd erről is lesz szó, akik szeretik egyben látni. Tehát nem az elköltés a probléma, és ez egy nagyon súlyos függőség, hogy többre-többre, ugye, hogy mindig több legyen. Érezzük, hogy nem a pénz tehet róla, hogy kupacban áll, hanem az a valaki, akinek döntenie kell róla, hogy legyen több, ne legyen több, vagy mire használjam. Tehát én azt mondanám, és ezt kell látnunk, hogy nem a pénz itt a kérdés, nem ez áll a középpontban, hanem mi magunk állunk a középpontban. És itt érnék vissza a címre, ami kérdésként lett megfogalmazva, hogy szabaddá tesz-e a pénz, mert erre nem lehet igazán választ adni. Ezt mindenki maga tudja megválaszolni.
vagy mindenki maga fogja megválaszolni. Hát ő még nem tudja, de ez mindnyájunknak a személyes életétől függ, hogy a mi életünkben vajon szabadságot eredményez a pénz, szabaddá tesz bennünket, vagy a rabjává válunk. Tehát ezt nem lehet egyértelműen megfogalmazni előadóként, vagy más fórumon, tudnék, hogy most a pénzre ez igaz, vagy az igaz. Pont erről van szó, hogy a mi szemléletünk határozza meg, tőlünk függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. És elérkeztünk az első nagyobb fejezethez itt a témán belül, én két ilyen nagyobb fejezetet gondoltam mára. Az egyik az a szemlélet kérdése, a másik pedig majd a gyakorlati tanácsok már ebből következően. Én a szemlélettel kezdeném azért, mert ezt tartom a legfontosabbnak az élet minden dolgában, gyakorlatilag a szemlélet dönt el dolgokat. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, én nagyon gyakran látom azt, hogy abba a csapdába essünk bele, egyénileg is, meg társadalmi szinten is az életben, hogy technikai megoldásokat keresünk olyan problémákban, amelyeknek a gyökere a szemléletben gyökeredzik, amelyik onnan fakad. Nem tudom, értjük, hogy mire gondolok, még egyszer mondjam, hogy sokszor technikailag próbálunk megoldani kérdéseket, tehát más síkon, mint azok igazán vannak. Hogy mondjak egy személyes példát, bocsánat, mindig ez az eszembe, hogy a magyar foci esete, arra szokták mondani, hogy nem a lábukkal van a baj, hanem a fejüket kéne lecserélni, mert olyan értelemben, hogy az az akarás, az az odaadás, hogy tudom, és biztos értjük, hogy mire gondolok, tehát, hogy nem technikai a probléma a magyar labdarúgásban sem, mert valahol a lélekben meg a fejben van a gond. És ez nagyon sok mindenre igaz. Azért mondtam az ilyen triviális példát, mert ez ugye most mindenkit foglalkoztat, mert nagyon friss élményeink vannak megint etéren. A lényeg az az, hogy a szemlélet perdöntő jelentőségű szinte minden területen, ezen a területen is. Hogy mennyire azt szeretném rögtön egy nagyon szemléletes kijelentéssel alátámasztani, ezt egy általam is ismert, sajnos már nem élő valaki mondta, akinek sok tapasztalata volt emberekkel, ügyvéd volt, hát sokféle emberrel találkozott, és azt mondta ez az illető, nincs rajta copyright, tehát mindig idézem, mert nagyon, nagyon kifejező, azt mondta, hogy rengeteg emberrel találkozott az életben, ami a pénzt illeti, a pénzhez való viszonyt illeti, két nagy csoportját látta az embereknek. Melyik lehet az a két nagy csoport? Azt mondta, hogy az egyik, akinek mindig van pénze, a másik, amelyiknek sosincs pénze. És ez érdekes, nem? Tehát, hogy lehet tovább darabolni, de nem ez a lényeg. Az egyik, amelyik mindig, hogy mondjam, birtokában van a saját keretei között marad, és van pénze, mert gondol rá tartalékkal, a másik, amelyik mindig pénzavarban van, tolja maga előtt a problémát, hitelből finanszírozza magát, stb. Stb. Ez önmagában is egy nagyon érdekes észrevétel és megfigyelés, de az igazán érdekes az most jön, a folytatás. Tudnék, azt mondta az illető, hogy ő olyan jól ismerte ezeket az embereket, hogy azt is megfigyelte, hogy annak, hogy melyik csoporthoz tartoznak, tudnék, hogy mindig van pénze, vagy sosincs pénze, ennek az égvilágon semmi köze nincs a jövedelméhez. És ez már érdekes. Egyébként gondoljunk a magunk ismertségi körére, hogy vannak-e ilyen esetek. Azért, hogy ez mennyire igaz lehet, ismerjük azt a mondást, hogy valakinek a Dárius kincse se lenne elég, nem? Tehát ez közszájon forog, hogy vannak olyan emberek, akiket nem lehet finanszírozni. Tehát mindent elkötenének. És mi a magyarázat ennek a nagyon furcsa jelenségnek, hogy nem a jövedelmi viszonyok határozzák meg a pénzviszonyokat, vagy a tartalékokat? Hát egyedül egy válasz, amit szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy tudnék, a szemlélete más a két embercsoportnak. Van, aki a kevésből is tud takarékos lenni, félretenni, összéphúzni magát az igényeit. Van, aki pedig hihetetlen nagy összegek fölött rendelkezik, és még az is kevés. Mert egyszerűen nem, mondják is úgy, hogy nem tud bánni a pénzzel. Nagyon fontos, hogy tudunk-e bánni, vagy nem tudunk. Sokan nem tudunk, sokan nem tudnak, vagy nem tudunk. Nem tudom, hogy udvariasan. Egy nagyon egyszerű irányelvet szeretnék azért még előre bocsájtani. Ezt is summázatként ide illesztettem a vázatomba, kerestem a helyét. Én azt gondolom, hogy ha annyit megjegyzünk, amit most mondok, az már sokat segít. Tudnék, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindent meg kell vennünk, amire van pénzünk. Ezt egy fontos elvnek tartom. Sőt, hozzáteszem, hogy amire meg nincs pénzünk, azt meg pláne nem kell megvenni. Most ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de azért nem annyira, ha belegondolunk. Mivel van tele az élet? Kínálnak, tukmálnak, mindenki hitelkártyákat ad, kezdek rátérni már itt a gyakorlatra is, mert nem tudom kikerülni. Bementem ilyen szupermarketekben, már nincs szupermarket, amelyik nem ajánl hitelkártyát, csak hogy vegyek. Tehát gyakorlatilag az van, hogy úgy két kézzel kapják el a vevőt, ha nem vigyázz, hogy tegye már meg, hogy vásárol, és pont náluk, és pont az ő kontójukra tudnék. Hozzáteszem, hogy aki hitelkártyára vásárol, az nem csak az árrés révén gazdagítja a vállalkozást, mármint az áruban rejlő árrés révén, hanem gazdagítja a kamatok révén, amit majd a hitelkártyán. A hitelkártya nyomán neki fizetni kell. De erre majd visszatérek még az utolsó szakaszban. És nézzük inkább közelről, hogy hogyan is tekintünk mi általában mindnyájan ösztönösen a pénzre, mint olyanra. A szemlélet kapcsán beszélek erről. Én azt gondolom, hogy szinte mindenki úgy érzi, hogy ha több lenne a pénzből, akkor biztos, hogy könnyebb lenne az élet.
Ez olyan, megint olyan alapigasságnak látszik, de nem az. Tudnék, látni kell, hogy a pénz gyarapodásával azért problémák is felmerülhetnek. Nem tudom, hogy ki ismeri azt a problémát, lehet, hogy sokan nem ismerik, hogy akinek sok pénze van, az már kezd aggódni, hogy hogyan fektesse be, hogy hát legalábbis ne veszítsen az értékéből, sőt, ha lehet, gyarapodjon. Akinek komoly vagyontárgyai vannak, annak a biztonság. Ugye a biztonsági rendszerek, most úgy értem a műszaki rendszerek, az ilyen vállalkozások, ilyen security-k, ezekben való elmerülés és ezeknek az igénybevétele is leköti a figyelmét. Aztán az előbb majdnem ugye ezt mondtam, de akkor ezt is mondom, bár nincs vázlan, hogy a biztosítások megkötése. Tehát rengeteg utánajárást és gondot eredményez, hogyha az embernek már javai vannak. Erre mondják azt, hogy nem cél, majd erre visszatérek, de azért akinek megadatik, hogy nincs sok minden, az bizonyos értelemben örülhet annak, hogy egy csomó gondtól is mentes, mert nincsenek ezek a gondjai. Most ez nem olyan savanyú a szőlő, de hát ez azért egy egyensúly, ezt látni kell, hogy ugye itt hadd idézek az egyik műből, amiből majd szeretnék, ugye Bölcs Salamon azt mondta, hogy ahol megsokasodik a jószág, megsokasodnak annak a megemésztői is. Nem véletlenül volt Bölcs ugye az állandó jelzője neki, és ez nem is a Bibliából került ki, hogy Bölcs Salamon, hogy ez a köznyelv ragasztotta rá, mert olyan jókat mondott, bölcs dolgokat mondott. Azt mondta, hogy ahol megsokasodik a jószág, átítértem, hogy ez a korábbi egy kifejezés, tehát mindenféle vagyontárgyra gondol meg javak, azt mondja, figyelj meg, ott megsokasodnak a megemésztők is. Mert akkor mindig kerülnek olyanok, akik segítenek elkölteni, különféle mókás dolgokat tudnék mondani, de megtartóztatom magam, nem mondom, ugye példákat hozni erre. Aztán tényleg így van, hogy nem csak barátok segíthetnek ebben, hanem célponttá válik az ember. Tehát tényleg így van, hogy nem csak öröm rejlik, és nem csak gondtalanság rejlik a vagyonosodásban és a pénzben, ezt látni kell. Ez az egyik dolog, amit szem előtt kell tartani, azt a hát vélt igazságot illetően, hogy rögtön boldogság következik a pénz birtoklásából. A másik, ami legalább ilyen fontos, az az, hogy mi azt hiszük, hogy ha több pénzünk van, akkor megelégedettebbek leszünk. Ezt a szót nagyon szeretném hangsúlyozni, ez nagyon fontos, ez a kifejezés és ez az állapot, hogy a megelégedettség állapota. Tulajdonképpen legyünk őszinték, hogy a pénzhez kötjük, de igazság szerint mindenki arra vágyik, hogy a megelégedett állapotban legyen. Most elégedett vagyok, tehát most jó érzésem van, nem hiányzik semmi, most örülök, mondhatni boldog vagyok, ugye boldogság összefügg szorosan a megelégedettséggel. És ennek nyilván a megléte a kérdés és az állapota az, ami kívánatos, de hadd kérdezzem meg, hogy kinek mennyi az a pénz, amitől előállna ez a kívánatos állapot az életében? Most titkos szavazást rendelnék el, mint a parlament, ugye felírnánk egy papírra. Biztos, hogy egészen széles határok között mozognának ezek az összegek. Tudnék, én azt gondolom, hogy ez abszolút egyénfüggő. Ha akkor jegyzem meg, hogy ez egy más kérdés, hogy bekövetkezne a beírt összeg elérése esetén mindenki életében, mert nem ismerjük magunkat se annyira. De biztos értjük, hogy mit akarok mondani, hogy teljesen egyénfüggő, van, aki kevesebb pénzzel, kevesebb jószággal, javakkal is megelégszik és boldog, és van, akinek a sok is kevés. Vannak, akik a pénzbe szerelmesek, ilyet is lehet hallani. Erre utaltam az előbb, hogy legyen több. Már nem tudom, mire költsem el. Igazság szerint nem szükségletemet akarom ezzel hát betölteni, mármint amit veszek rajta, hanem maga az élmény, hogy több van, még több van, szabadabbnak érzem magam. Hatalmam van, közben egyre inkább rabja leszek annak, hogy pénzt szerezzek. És még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá. Tudnék, miközben a pénz birtokába kerülésről hát gondolkodunk, vagy álmodozunk, ha úgy tetszik, azért azzal is számolnunk kell, hogy nem vagyunk egyformák abban a tekintetben sem, hogy melyikünknek a személyisége hogyan reagálna egy nagymértékű meggazdagodásra, most mondjuk így. A tapasztalat azt mutatja, meg akik elég önkritikusak, tehát magukon is érzik, hogy nem biztos, hogy jót tesz az az embernek mindig, és javára szolgál. Egyrészt lehet, hogy hamar elkölti, az még majdnem a kisebbik rossz. Lehet, hogy nem költi el, de olyan módon megváltozik az önértékelése, a másokhoz való viszonya most attól, hogy ő, hát javakban gazdagabb ember lett, hogy nem biztos, hogy jót tesz neki meg az emberi kapcsolatainak. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy az ember személyisége, a jelenbeli adottságai ereje, az hogyan tudja elhordozni azt a kísértést, ami mondjuk abban a tényben rejlik, hogy hát nagyobb összegek fölött rendelkezik. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, ez már egy olyan apróság, de fontos technikai apróság, hogy egyébként megfigyelhető, hogy aki kevesebb pénzzel való bánáshoz van szokva, ugrásszerűen más kategóriába kerülve, esze nem látja át a helyzetet. Ez olyan dolog, mint aki Trabantról áttennének mondjuk egy tankerre, mármint egy nagy hajóra, úgy értem, kint a tengerre, hogy most azt kormányozza, hát azért mások a dimenziók.
Nem tudom, hogy kinek mit mond, amikor a költségvetési számokat hallja a tévében, akármiben fogadok, hogy legtöbbünknek semmit, mert hát mihez képest? Hát ugye, azok teljesen más dimenziók. Hát ezt azért mondom, hogy akit mondjuk az életében ér egy olyasmi, hogy egyik állapotból a másikba kerül, ugrásszerűen egy teljesen más jövedelmi állapot, mondjuk felfelé, most arról beszélek optimistán, akkor korán sem biztos, hogy rögtön átlátná az ember, és tudna vele bánni. Nem tudom, hallottuk egyébként, hogy amikor vannak ezek az irdatlan nagy összegek a nyereményjátékokon, és valaki néha elviszi, lehet hallani, hogy segítenek neki, még ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, hogy ugyanemiatt, amit elmondtam, hogy azt se tudja, hogy hova nézzen, hogy annyi pénze van meg, hogy mire használja, és akkor tanácsadókat kap tényleg ilyen hivatalból, hogy legalább segítsenek elindulni neki, hogy mit csináljon annyi pénzzel. Pontosan ezért, mert ez egy külön adottság, ezt szokni kell. Még két dolgot adtél itt hozzá, még mindig a szemlélet bevezetésénél maradva, hogy egyrészt tény, hogy az alapvető adottságaink sem egyformák az életben. Nem ugyanúgy bocsájtanak szárnyra bennünket a szüleink, nem ugyanabban a társadalmi rétegben növünk fel, nem ugyanazok a képességeink, adottságaink, tehetségünk, emiatt, meg hát egyéb körülmények miatt nem ugyanaz a jövedelemszerző képességünk, hogy így mondjam, tehát más feltételek között élünk. Tehát mindenkinek a maga feltételei között kell megtalálni az útját, és én még egy nagyon fontos dolgot mondanék el részben saját tapasztalatból is, bár hamarabb jött a felismerés, mint hogy átéltem aztán tapasztalatból is, hogy az embernek a jövedelmi viszonyai azok egy életen belül is elég nagy mértékben változhatnak. Tehát az nincs sehol megírva, hogy aki mondjuk viszonylag szerényebb körülmények között kezdi, az mindig úgy is fog maradni. És azt sincs megírva, hogy akinek kiegyensúlyozottak az anyagi feltételei, az mindig így lesz, mert valaki garantálja. Ilyen nincsen. Az az embernek a próbája valahol, nem is kis próbája, hogy hogyan viseli ezeket a változásokat, amivel az élet szolgálhat. Akár fatális, akár saját maga az okozója, akár mi az oka. Én szerintem fel kell rá készülnünk lélekben, hogy különböző periódusok jöhetnek az életünkben, és tudnunk kell vele bánni, és valahol az állítja ki rólunk a bizonyítványt, elsősorban önmagunk számára, esetleg mások számára is, hogy mit teszünk egy-egy ilyen élethelyzetben. Amikor bővében vagyunk a dolgoknak, akkor tudunk-e vele takarékoskodni, tudunk előrelátók lenni, hogy még lehetnek szűkebb idők is. Amikor meg szűkében vagyunk, akkor elcsüggedünk-e, feladjuk-e, zúgolódunk-e, vagy azt mondjuk, hogy ez is egy életszakasz, ezt is át kell vészelni, ehhez is alkalmazkodok, mindent megteszek, aztán majd lehet, hogy jön jobb. Szoktak mostanában is beszélni a közöttben is, hogy a szűk meg bő esztendőkről, egyébként ennek is ugyanott van a gyökere irodalmilag, amire már itt hivatkoztam, ugye, hogy Egyiptomban volt egyszer 7 bő meg 7 szűk esztendő. Ugye 7 évig bőséges volt a gabonájuk, 7 évig aztán nem volt, és még jó, hogy tudták, hogy nem lesz, mert hát takarékoskodtak, ugye, mert nem tettek volna félre a bőségből. Na most a mi életünkben nincsenek ilyen általában ilyen előzetes közlések, hogy mire számítsunk. A bölcsember az felkészül, arra jöhetnek még nehezebb idők is. Itt egy pillanatra hadd álljak meg, egy kicsit azért hadd indokoljam azt, hogy miért hivatkozok én már másodszor, és még szeretnék egy jó párszor éppen a Bibliára. Ez tehát a két irodalom, az egyik az a Biblia, majd mindjárt azt nem mutatom fel, az közismert. A másik pedig ez a könyv, hagyd mutassam rögtön, tehát két könyvet ajánlanék a figyelembe. A Bibliát főleg az elméleti útmutatásai miatt, ezt a másikat pedig részben ugyanezért, részben pedig a gyakorlatiak miatt. Most annyit hadd mondjak el, mert később idézek belőle, már csak saját szavaimmal úgy értem, csak elhoztam, hogy bemutathassam. Bodo Schäfernek hívják, egy német úriember, Út az anyagi függetlenséghez a címe. Barátaim ajánlására több meggazdagodásról szóló könyvet elolvastam, végül is ki lehet bírni. Hát igen, igen, nem mindegyiket, tehát az utolsót már nem bírtam ki, azt már letettem, mert attól a szerzőtől már olvastam egyet, és teljesen érezhető volt, hogy azért írta meg a másikat is, hogy meggazdagodjon. Tehát ez komolyan így van, ugyanazt ismételgette és körbejárt, mint az erdőben a nyuszi, és nagyon untam. Az egy amerikai szerző volt, ott teljesen más volt egyébként a hangütése az amerikai könyvnek. Ez egy német könyv, én kicsit elfogult vagyok, bevallom, sokan tudják a jelenlévők közül, de ennek van egy fonala. És én egy párat olvastam, nem mindet, tehát nincs nagy praxisom, de aki már olvasott ilyet, majd ítélje meg, hány olyan könyv van, amelyik úgy kezdődik, eleve nem a meggazdagodásról beszél, hanem az anyagi függetlenségről. Tehát ez egy árnyaltabb fogalom. És úgy kezdődik, hihetetlen, hogy spóroljunk. Hát én még ilyet nem olvastam. Tehát. És hogy ő hogy spórolt, ezt majd elmondom, mikor odaérünk. Most inkább a másik könyvet egy pár szóban hadd mentsem magam, vagy hát hagyj támasztam, hogy miért idézem. Nem tudom, mennyire tudjuk, a Biblia ez egy nagyon széleskörű irodalom, ami a témáját illeti, nagyon sok mindenről szól. És pont azért, mert ilyen sokrétű, még a pénzről is szól.
És akkor készültem ma estére, én nekem nagyon sok jó tapasztalatom van ezzel a könyvvel, és tényleg bölcsések, józan tanácsok vannak benne minden tekintetben. Tulajdonképpen anyagiakban is, mindjárt rájövünk, mert szeretnék egy párat idézni, azért röviden kiírtam magamnak, és hát kicsit furcsa hangzik, amit mondani fogok, erről bocsájtom, de komolyan mondom, hogy befektetési tanácsok is vannak a Bibliában. Tehát egészen konkrét pénzügyi tanácsokat is olvasunk, majd meglátjuk, hogy mire gondolok. És ugye itt az előzőekhez kapcsolódnék, tehát itt csak megálltam, hogy indokoljam, hogy miért idézem annyit ezt a könyvet. Ugye arról beszéltünk, hogy az ember mennyire tud a különböző időszakokhoz alkalmazkodni, mennyiben válik játékává a körülményeknek, vagy mennyiben válik urává. Van egy nagyon jó szakasz, és ezt mindenképp szeretném idézni, ezért nem akartam ezt elhagyni. Pál apostol azt ír, akinek eléggé és hányatott volt az élete, volt ő igen előkelő helyzetben, és meg igen előkelőtlenben is, hogy finoman fogalmazzak. Azt írja, hogy ő megtanulta, hogy azokban, amelyekben van, megelégedett legyen. Azt írja, hogy tudok megaláztatni, tudok bővölködni is, ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, és a szűkölködéssel is. Magyarul neki mindenből kijutott. Ez így van, aki elolvasta a történetét, azt tudja. Más ember is van, akinek mindenből kijutott. Amit ő mond, az azért érdekes, mert azt mondja, hogy ő megtanult valamit. És ez nagyon érdekes, hogy meg lehet tanulni ezek szerint azt, hogy az embert se a jólét, se a szükség és az énség ne fordítsa ki önmagából, és ne taszítsa le a saját pályájáról. Azt mondja, hogy ő el tudja hordozni a bőséget is, és el tudja hordozni a szűkösséget is, ami egy nagy dolog szerintem. Mert vannak emberek, akik jól tűrik a szegénységet, de esetleg megszédülnek a gazdagságtól. És vannak emberek, akik jól tudnak bánni a pénzzel, de hogyha szorul a hurok, akkor egy olyan új élethelyzet, hogy nem tudnak mit kezdeni. Tehát az a fontos, hogy az ember az életében megtanulja minden körülmények között önmaga maradni. Ugye szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert. Én kiterjesztem a mondást, a pénz sem. Vagy ha igen, az nagy baj, nem? Tehát nekünk attól függ a személyiségünk, a döntéseink, a jellemünknek az alakulása, hogy most éppen van pénzünk, vagy nincs pénzünk, ott már azért nagy gond van. Tehát ezt magunknak fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi igaz ránk, vagyok-e játékszere a körülményeimnek, és hogyha igen, akkor pedig mit tehetnék ezek ellen? Ha már itt járunk, akkor arra a kérdésre is hadd válaszoljak, amit korábban felvetettünk. Tudnék, itt az idézeteket szeretném folytatni, röviden egy pár idézetet elsorolnék azért. Azt kérdeztük, hogy most a pénz az jó vagy rossz, a pénz a hibás. Idézek egy szakaszt, megint csak ugyan innen, Pál apostoltól szinte ugyanaz a szerző is. Azt mondta egy másik levelében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Bocsánat, hatásszünetet tartottam csak. Tehát ez úgy ismert, hogy minden rossznak gyökere a pénz, ezt így mondjuk, nem Pál apostol, mert általában. És ezért mondom azt, és ezért tartom jókönyvnek a Bibliát, mert nagyon pontosak a megfogalmazási. Legyünk őszinték, hogy nem a pénz, ezt már próbáltam kifejteni, hanem az embernek az a magatartása, hogyha rosszul viszonyul hozzá, hogyha kötődik hozzá, ha függésbe kerül tőle, ugye, ami a fő fonal az egész témasorozatunknak. Hogy mennyire fontos ez az apró különbség, egy másik példával is hadd illusztráljam ugyaninnen, mégis témánkhoz kapcsolódik ez is közvetve. Ismerjük azt a mondást, nem, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Na, ugyanennek az eredetije így hangzik egyébként, ennyivel pontosabb megint az általam idézett irodalom, hogy aki nem akar dolgozni. Hát legyünk őszintén, hogy alapvetően erről van szó, mert a mai világban sokan tényleg nem tudnak. Tudom is én, fizikailag nem képesek rá, mert hát rokkantak, vagy más oka van, munkanélküliek. Tehát az egy leegyszerűsítő szemét, hogy aki nem dolgozik. Az a pontos megfogalmazás, aki nem akar dolgozni, akinél a szándék hiányzik, és csak ő rajta múlik, és mégsem, hát az tényleg ne legyen, azt mindenki megszavazza. Na ezért fontosak ezek a megfogalmazások, és ha már az akarásnál járunk, akkor még egy akart hadd idézzek, szintén Pál apostol írja ugyanabban a levélben az előző versben, mint az előbb a pénz szerelmét, azt írja, hogy akik meg akarnak gazdagodni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy aki célul tűzi ki maga elé azt, hogy már pedig ő gazdag lesz, vigyázni kell, mert reméljük, hogy nem veszi komolyan, de hogyha mégis, akkor féli, hogy olyan utakra téved, amiben nem kellett volna. Azt mondja, hogy ugye szó szerint így olvastam, hogy kísértést jelent majd, ugye, mert hát milyen módon lehet gazdagnak lenni, főleg hamar. Ugye, manapság gyorsan akar mindenki, és nagyon. Egyszer régen hallottam azt, hogy
Németországban ugye sok a Mercedes, úgy alakult náluk, és hogy ott viszont sokszor egy életmunkája volt az, hogy valaki összegyűjtötte a rávalót szorgalmasan, és megvette, és egy életen át ápolta. De én is dolgoztam egy kempingben, mert tudom, egy német házaspár volt, nyugdíjasok, aranyosak voltak. Bácsi minden reggel azzal kezdett, hogy kijött, hát nem volt friss a Mercedes, finoman szólva, tehát egy 124-es Mercedes volt, csak az urak kedvéért mondom, és 10-15 év között lehetett. Minden reggel végig az egészet, a karosszériát lepucolta, minden ilyen rá nem írő dolgot levakart róla, mert ő ápolta, mert az fontos volt neki. És ezt miért mondtam el? Azért, mert manapság azért hódít az a szemlélet, hogy nem csak, hogy nagy célokat tűznek maguk elé az emberek anyagilag, de azt gyorsan is akarják elérni, nincs türelem, nem várakoznak. Ebből pedig fakad az, amit olvastam, hogy mindenféle kísértés merül fel, hogy milyen úton érje el a célját, mert hogy ez céllá vált a számára. Sok esztelen káros kívánság, végül veszedelem és romlás. Azt mondhatjuk, hogy hát a valóságot fogalmazta meg ez a szakasz is, hogy valóban így van, hogy óriási kísértés, hogyha az ember meg akar gazdagodni. Tudnék, az a helyes, hogyha mi nem célokat tűzünk magunk elé, hanem már most nem arról beszélünk, hogy egyáltalán ennek céljaink, hanem ne ilyen nagyra törőek legyenek, hanem megtanulunk az adott életkörülmények között élni. Figyeljük meg, hogy vannak emberek, akik meg akarnak gazdagodni. Hát van, aki ki is mondja, van, aki észre se veszi maga se, de ezen van. Vannak emberek, ez egy más terület, szintén inkább a ilyen egyházi világban tapasztalható, hogy a koldulórendek, vagy az ilyen szegénységi fogadalmak, ugye hallottunk már róla, mind a kettő célul tűz ki egy vagyoni állapotot, csak egymással ellentéteset. Az élet meg azt mutatja, meg a bölcsességben a józanész, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha az ember célokat tűz maga elé, mert kinek milyen út adatott. Vannak gazdag emberek, akiknek megadatott, hogy gazdag legyenek, és tudnak vele bánni, tudnék erre is példákat ugyanebből a könyvből. És vannak szegény emberek, akik hordozni tudják a szegénységet. És nem biztos, hogy ha valaki ezt magára erőlteti akármelyik állapotot, akkor jót tesz magával, és meg tud majd birkózni azzal az állapottal és azzal a helyzettel. Aztán még mindig a szemléletnél maradva, egy nagyon fontos idézetet hadd olvassak ugyanebből a könyvből, tehát a Bibliából. Ugye Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Azért idézem, mert hát ennél jobbat sehol nem találtam, hogy azt mondja, hogy nem az az élet értelme, nem az az élet lényege, hogy az ember pénzt gyűjt. Hát azért, hogyha most csinálnak egy tárgyalagos szavazás, hogy a mai társadalomnak hány százaléka van, akinél úgy tűnik, mintha mégis ez lenne az élet értelme, nagyon szomorú eredmény jön neki, azt hiszem. Nem rossz szándékkal, tehát nem veszik észre az emberek, nem vesszük észre, mindannyiunkat fenyeget ez a kísértés, hogy észrevétlenül céllá válik az életünkben a pénzszerzés, a pénzgyűjtés, és ezzel mi pedig eszközévé válunk az eszköznek, függőségbe kerülünk tőle. Itt azért engedtessék meg, hogyha már erre a irodalomra rátértem, és utána megyek tovább a gyakorlati részre, csak hát mégis az elveket itt találtam meg leginkább, hogy olyan szakaszokat is felolvassak, amelyek meghaladják a korábbiakat. Ugye, amiket én eddig mondtam, én úgy gondolom, hogy mindenféle személyes hát, vallásosság, vagy hit, vagy bibliaismeret nélkül is józan ész alapján be lehetett látni. Tényleg a Biblia azt mondja, hogy ha nekünk a szemléletünkben még tovább megyünk a szemléletünkben, akkor új perspektívák is nyílnak. Tudjuk, akkor az ember látja azt, hogy létezik személyes gondviselés, ennek a jegyében azt mondja például a 127. Zsoltár, hogy hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Tudnék, hogy nem csak az emberi erőfeszítéseken múlik a gazdagodás, mert akinek az életén áldás nyugodhat meg, ott van egy ilyen transzcendens, most hogy mondjam így valami, hogy azért az Isten is belenyúlhat az emberi életekbe. És bocsánat, lehet, hogy furcsáljon ki, de csak meg kell osztanom, ami egészen személyes tapasztalatom van e téren, hadd mondjam, mert egy hetes. Ugye most valamilyen adóbevallási időszak volt, és a barátom, aki segít a könyverésbe, ő mondta, hogy majd még este felhív, hogy mennyit kell fizessek adót. Hát elég elszomorító volt, én már körülbelül tudtam, mennyit kell fizetni egyébként, és ez a hónap nem úgy alakult, hogy gondoltam. Nem voltam nagyon felvillanyozva. Volt egy vendégünk éjszaka, általában kikapcsolom a mobiltelefont. Azért, hogy éjszaka kikapcsolom a mobiltelefont, és akkor bekapcsolva hagytam, mert éjszaka utazott el a vendég, valaki vitte, és hogyha gond lenne, fel tudjanak hívni. Alszok, mit tudom én, éjfél után volt jóval, brumm maga a telefon, le volt halkítva csak, hogy ne keltse fel a családot. És megnézem SMS-t, mondom, hát ki ír nekem éjszaka SMS-t? Megnézem, hát a barátom írt SMS-t, és annyi volt benne, hogy ne fizesse vált. Hát furcsa volt, mert ugye mostában hallottunk ilyen felszólításokat a közéletben, hogy ne fizessünk adót, mondom, hát a Péter csak nem szállta meg valami hasonló.
és alig vártam, hogy reggel legyen, mikor már világos volt, felhívtam telefon, amikor már lehetett, mondom, de Péter, mondom, hogy érted ezt, mert hát én még nagy nagyságrendben vártam ehhez képest, amit elfizetnem. És akkor közölte velem a Péter barátom, hogy hát mert tavaly más területen túladóztuk magunkat, tehát többletet fizettünk be, és hát azt most átírták, ugye ennek megfelelően jóvá írták egy másik adónemben, és hát hogy így történt. És hát én teljesen el voltam hűve, nagyon kellemes meglepetés volt, nem kell mondjam, hogy egy csomó adót nem kell befizetni. Aztán persze az emberi természet dohogott, hogy mert már tavaly befizettem, tehát most az nem kell befizetni. De a lényeg az, nem tudom, hogy értjük-e, hogy formailag olyan érdekes volt az, amit folyosan az egybeesés, hogy ez pont álmomban történt. Arra keltem éjszaka egy SMS-re, hogy nem kell adót fizetni, milyen százres nagyságrendben. Hát kívánom mindenkinek ugyanezt a tapasztalatot. Ezt csak azért mondtam, mert szó szerint is megtörténhet, én sem gondoltam volna. És még egy illusztráció, szintén már elhangzottakhoz csak alátámasztásul, ugye azt mondtam, hogy nem biztos, hogy a pénz mennyisége határozza meg a megelégedettség érzését, az annyira személyiség függő, és az a jó, hogyha valakinek megvan ez az állapota, nem a pénz a fontos, hanem hogy az állapotot elérjük. De ugyanezt fogalmazta meg szintén Pál apostol ugyanebben a levelében Timóteusnak, azt írta, hogy valóban nagy nyereség, figyelem, közgazdasági szakifejezés, nagy nyereség, micsoda, azt mondja, az Isten félelem megelégedéssel. Azt mondja, nem a pénz a nyereség, hanem az a nyereség, hogyha az ember a megelégedés állapotát eléri, megtapasztalja. Ugye itt arra út, hogy a gondviselés is ráhagyatkozik, akinek hát már van olyan érett hite. Hogyha valaki egyébként ezzel szóba áll, én erre nem akarok most több szót szentelni, hiszen alapvetően tényleg a pénz a témánk, csak hát itt találtam meg ezeket az elveket. Azért még itt annyit hadd tegyek hozzá függelékként, hogyha valaki mégis túllép ezen a ponton, és szóba áll ezekkel a bibliai elvekkel, meg a Biblia mögött létező Istennel, azért két dolgot még kap ehhez képest. Az egyik az, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden javaink, az anyagiak is, talentum, tudnélik adottság, tehetség, lehetőség, amért számadással tartozunk. Nyilván ez annak számít, aki ezt így fogja fel, én csak a rendkedvéért mondom, hogy új dimenziót kapnak dolgok, új felelősségek jelennek meg az ember életében, nem csak magamnak tartozok elszámolással, meg nem csak az adóhivatalnak. A másik pedig, ami hát ehhez társul még, az a Máté 6. fejezetében olvasható, ez a gondviselésnek az ígérete. Ott van egy nagyon szemletes példa, ezt hadd idézzem még, hogy ott úgy hangzik a beszéd, azt mondja Jézus Krisztus ott abban a szakaszban, hogy ki az, aki közülünk a termetét egy arasszal megnövelheti, és azt mondja, hogyha egyikünk se, aggodalmaskodás útján, egyébként más úton sem lehet, hozzáteszem, de az aggodalmaskodás útja. Azt mondja, mivel arra se jó az aggodalmaskodás, hogy legalább egy arasszal magasabbak legyünk, ezért hagyjuk abba, és bízunk inkább a gondviselésbe. Tehát ez csak azon nagyon találó és szellemes dolgokat olvashatunk még itt, de én tovább lépek most már a szemléletről, azt hiszem most már erről eleget szóltunk, hogy mit tehetünk akkor, és mire vigyázzunk ilyen körülmények között. Hát azzal hadd kezdjem a gyakorlati tanácsokat, hogy én azt gondolom, hogy amikor a pénzről beszélünk, egy nagyon hasonló dologról is beszélünk, csak nem vesszük észre. Az én meggyőződésem az, hogy két olyan terület van az ember életében, ami nagyon határozott gazdálkodást igényel, és nagyon rokon jegyeket mutat. Tudnék, én úgy gondolom, hogy aki az egyikkel nem tud bánni, az a másikkal sem tud, és fordítva. Mire gondolok? Az időre, meg a pénzre. Az idő pénz, mondják is. Nem azért, mert ezt mondják, de tényleg így, figyeljük meg, hogy ez két olyan tényező az életünkben, ami véges mindenképpen, és nagyon sok embernek problémát jelent a beosztása. Az időnek a beosztása is, meg a pénznek a beosztása is. És én úgy gondolom, hogy ez egyikben tud rendet tartani, meg ura lenni, tulajdonképpen nem a pénznek vagyunk ám urai, hanem önmagunknak, ha vagyunk. Tehát van akaraterőm, akkor majd lesz akaraterőm a másikban is. Tehát ez a kettő szorosan összefügg, ezt látnunk kell. Én azt írtam magamnak, hogy nem ura önmagának az, aki erre nem képes, és nekem az egy nagyon rossz tapasztalat. Én például nagyon feszít engem, hogyha valahonnan kések. Az is, hogyha más késik, annál már csak az, hogyha én kések. De valahol tényleg az, én úgy gondolom, hogy minősíti önmaga számára az embert, hogy hát nem igaz, hogy nem bírok a kereteim között maradni. Még oda kell érnem valahova, akkor mondjuk ebben a korosztályban, amit mit képviselünk, már ki lehet számolni. Bocsánat, nem érinti azokat, akik esetleg későn nyitották ki az ajtót, tehát most nem arról beszélek. De magát az eszmét szeretném mondani, hogy akkor elkezdek visszafelé számolni. Ha akkor kell odaérnem, tudom, hogy mennyi időbe telik ez meg az a periódus, tehát mint az utazás, meg előtt nekem az ébredés, meg a felkészülés, akkor nagyon egyszerűen kivonom ezeket a periódusokat az érkezési időpontból visszafelé, tehát akkor kell felkelni.
Hogyha nem, akkor kelek fel, és ráadásul jól ismerem magam sajnos, és annyi idő kell, akkor már biztos, hogy el fogok késni. Tehát azért mondom, csak bocsánat, ez nagyon bugyuta volt, meg triviális, de pontosan ezért nem értem sokszor, hogy miért nem vagyunk urai a dolgoknak, mert nagyon egyszerűen meg lehet fogni. Az időt majdnem egyszerűbb ilyen értelemben megragadni, mint az anyagiakat, de azt is meg lehet. Akkor rátérnék, ez egy ilyen általános elvi nyilatkozat volt csak a konkrétumokra. Takarékosság. Nem írtam fel magamnak, félek, hogy elfelejtem, hogy most mondom előtt, hogy lehet jól takarékoskodni. Szerintem fejben nem lehet jól takarékoskodni, nekem az a vélemény. Takarékoskodni csak papír alapon lehet, vagy számítógép alapon. Tehát takarékoskodni úgy lehet, hogy az ember felírja azt, hogy mi jött be, az általában jobban emlékszünk rá szerintem, meg azt is, hogy mi ment ki. De úgyhogy a legkisebb tételig, én nekem egyébként ilyen a rendszer, és néha találkozok ilyen üdítő ismerősökkel, akiknél ugyanez megy, hát akkor egymásra találást nem tudunk elképzelni, amikor két ilyen elme találkozik, hogy az emberiség zöméhez képest mi egy olyan szűk tábort alkotunk, akik veszük a fáradtságot, hogy igen, felírom, mert megmondom, miért fontos felírni, mert azt az érzés mindenki ismeri, hogy nézegeti az üres pénztárcát, és hogy hova lett a pénz. És még bizonytalanok is vagyunk, hogy lehet, hogy elhagytuk. Aztán, de olyan is van. De ha szerencsénk van, felidézzük azt, és korholjuk magunkat, hogy de jó ég, hát ott annyit váltottam fel, hát persze, hogy így elfogy. Na most én ezt nem bízom a véletlenre, hanem van két, egy Excel tábla egyébként, semmi extra, csak jó meg kell szerkeszteni, meg minden hónapra egy lap, és benne, hogy ennyi pénz jött be ilyen jogcímeken, ekkor ennyit meg költöttem. De ilyen tényleg ilyen, hát jó, hát 100 forintot én se írok fel, de kettőt már igen, tehát 200-tól felfelé már igen. Hát van, mindenki neki, hogy húzza a határ. De mondom, miért fontos, mert nekem is volt tavaly olyan hónapom, hogy én elborzadtam, hogy mennyi pénzt költöttem el. Aztán láttam, hogy na jó, de hát tönkrement a mosógép, meg mit tudom, szóval voltak ilyen kiadások. Akkor azt megszíneztem, hogy bocsánat, de ez nem havi kiadás, remélem. Tehát, hogy ez, szóval ezek azért exkluzáció ugye önmagamnak, hogy hát ezt meg kellett venni, meg hát ilyen azért nem mindig lesz, reméljük. És külön bontom azt, hogy mi az, ami rendszeres, mi az, ami nem. Mi az, ami egy csoportba tartozik, mondjuk a kosztra, vagy hát ilyesmire, vagy akár utazásra. Tehát mindenki látja, autóra, mit, ami biztosítás, vagy tankolás, ami egyfelé tartozik, egy költség, nem azt összegyűjteni egy kupacba. Megmondom, miért jó ez, mert olyan, hogy a röntgen alá tennénk saját magunkat. Aztán lehet, hogy elborzadunk attól, amit látunk, mert az is lehet, hogy az ember azt mondja, hú, te jó éget, én így gazdálkodok, vagy így nem gazdálkodok. De szerintem kijönni ebből az állapotból csak úgy lehet, még ezt mondani, tudatosan. Ahhoz pedig fel kell mérnem magamat, ahhoz meg nyomot kell, hogy hagyjak valahol. Tehát önmagam számára, hogy ellenőrizni tudjam a költekezésemet. Tehát mindenképpen a takarékossággal kezdődik a dolog. Fel kell mérni a lehetőségeinket, meg a szükségleteinket. Ez két különböző dolog, biztosan érzékeljük. És egy kőkemény reláció van a kettő között, hogy a lehetőségek fölé nem nőhetett a szükséglet. Ahol igen, ott eladósodás következik be. Nemzeti szinten is tudjuk, hogy történt már ilyen, meg történik ilyen, meg egyéni szinten is, és az sokáig nem következhet be. És most érek rá, egyébként szerintem nagyon nagyszerű ez a könyv, és olvasmányos. Egy pár dolgot hadd idézzek. Az egyik az az, hogy leírja a saját esetét ez az úriember. Azt mondja, neki nagyon jó állása volt. Nagyon jó keresett. És sose volt pénze, és mindig kölcsönkért. És törlesztett. És mondta, hogy egyszer leült úgy magával, kettesben jó viszonyban voltak, leült, és azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy ennyi pénzből ő nem jön ki, hogyha őszinte magához. És drákói intézkedéseket vezetett be, ugye ez még a német márka idején volt, ha jól emlékszem, azt írja, és megszabta magának, hogy egy nap hány márkát költhet. Hát persze, mert valami tervnek lennie kell, hát az állam is csinál költségvetést, és most az más kérdés, hogy eltérhet az ember, de akkor legalább tudom, hogy most eltérek valamitől, meg hogy mennyire térek el. És azt írta, hogy nagyon szigorú költségvetést írt elő magának napon, nem tudom hány márkát, és ezt el kell mondjam, ez az egyik legjobb része a könyve, hogy mondta, hogy elromlott az autójába a zár a vezető oldalon, de hát nyilván a zárcsere messze túllépte a napi keretet, és akkor német keménység volt benne önmagával szemben, azt mondta, hogy nem cserélt zárat, hanem mindig egyébként egy menő üzletember volt, tehát eléggé kínos volt neki mindig az anyósülésnél kimászni, mert azt csinálta, és mondta, hogy mindig úgy parkolt le látványosan, ami tűzfalra ráállt, vagy valamire, hogy mindenki lássa, hogy hát neki nyilván ki kell mászni a másik oldalon. Tehát azzal ment az ideje, hogy kereste a tűzfalakat, hogy hogy parkoljon, hogy az üzleti partnerek ne ütközzenek meg rajta, hogy hát annyi pénze nincs, hogy kicserélje a zárat benne átszal. Ez az egyik, ami szerintem nagyon látványosan illusztrálja azt, hogy lehetünk önmagunkhoz kemények, és kell is. A másik, szintén ő írja, egy barátjával esett meg, aki szintén tehetősebb rétegből származott. Volt egy kisgyermeke, nem tudom, annyi idős, egy kislány volt, talán 8 éves, vagy még annyi sem, nem tudom, és hogy nem lehet elég korán kezdeni a tudatosságot. A barátja beültette a kislányt egy vasárnap délután, vagy azt hiszem ebédidőben a kocsiukba, és elmentek egy külvárosi negyedbe, és beültek egy vendéglőbe. Hát mondjuk nem az ő rétegüknek
volt ez megfelelő igazán, azt írja, hogy hát foltos volt az abrosz, meg az egész környék, minden kislányot feszengett, hogy nem ehhez volt szokva, ült az asztalnál, megrendelték az ebédet, az egész egy olyan ilyen időutazás volt, hogy így mondjam, csak egy helyben, ugye egy másik városnyelvben, és mikor megették az ebédet, az apuka megkérdezte a kislányt, hogy akarod-e, hogy ilyen körülmények között élj, amikor nagy leszel? Mondta, hogy hát nem nagyon, szóval azt nem. Mondja, hogy jobb otthon. Mondta, hogy jobb. Azt mondja, jó, akkor én mostantól mindig adok neked olyan napi vagy heti 10 márkát zseppénzre. Ha úgy akarsz élni, ahogy itt ebédeltünk, akkor költsd el. Ha úgy akarsz élni, ahogy otthon szoktunk, akkor mindig tegyél belőle félre, mit tudom én, 2 márkát vagy 5 márkát, vagy nem tudom mennyit mondott, nem is az az érdekes. Nem tudom, értjük-e, de nekem ez zseniális volt, hogy hogyan lehet mély benyomást egy gyermek értelmére, lelkére gyakorolni azzal, hogy egy élmény, nem egy drasztikus élmény, de az egy érezhető különbség. És hogy emlékezzen rá, hogyha ő az életben nem akar ilyen körülmények közé jutni, akkor kezdjen el megtanulni bánni a pénzzel abban a dimenzióban, ami akkor neki adatik. Tehát a zseppénzzel is bánni kell, azzal is takarékoskodni kell. Nekem is van egy fiam, és mindig mondok, amikor adok pénzt, hogy nem cél és nem elvárás részemről az, hogy az első boltban kell valami alkalmas eszközt találni, aminek ez az egyenértékese. Úgyhogy, és haladok azért én is, tehát nem azért dicsérem a Marcit, de tényleg haladok. Mondta, hogy össze lehet rakni. Egyébként nagyon érdekes, mert ez mindjárt átvezetnék egy másik kérdésre, én is megfigyeltem otthon, hogy ha van egy cél, hogy mit akar megvenni, akkor tud spórolni a gyerek. Szerintem lehet, hogy mi is így vagyunk. Ha nincs cél, akkor meg nem vagyunk motiválva, akkor meg minek spóroljak. És én kérdezem, hogy nem lehet, hogy jön majd valami cél? Hát lehet spórolni úgy is, hogy még nem tudom mi az, de ismerem magam, hogy jönni fog valami cél. Tehát meg lehet fordítani ezt a gondolkodást, meg ezt a szemléletet. Visszatérve tehát a takarékossághoz, a fő fonalához, nagyon fontos tehát a lehetőségeink és a szükségleteink felmérése. Azt mondtam, a szükséglet nem lehet több, mint a lehetőség. Ha többnek látszik, akkor faragni kell, mert különben egy adósságspirálba kerül az ember. A szükségletek felmérése hogy történjen? Szerintem ez egy legnehezebb tudomány, mert magunkkal kell jó viszonyt ápolni, meg főleg tárgyilagosnak lenni. Az első dolog, amit elmondanék, hogy meg kell különböztetnünk a tényleges szükségleteket azoktól, amiket mesterségesen kelt bennünk az élet. Az élet tele van olyan szükségletekkel, amik nem valósak. Tehát én bígan el vagyok anélkül is, csak belém szugerálják reklámokkal, meg a baráti köröm, meg a nyájszele, meg a nem tudom mi, hogy hát enélkül nem vagy ember. Már bocsánat, de szóval, hogy ezet sincsen neked, hát szóval ez így nem megy. Van egy barátom, ő is Németországban él, és nagyon-nagyon jó, hát beszélőkében meg erodó készség, és ő mesélte nekem egyszer nagyon látványos, én azt úgy nem tudom előadni, hogy egyik ilyen nagy barkács áruházlánc volt náluk. Ő megfigyelt, és nekem úgy elmondta érdekességként, hogy vannak ezek a hosszú ilyen sólyák, vagy mit tehát, amik ki vannak rakva az áruk, és a végén nagyon sokszor, nem tudom, láttunk egyet, én már láttam ilyet Magyarországon is, hogy ki van téve egy ilyen 37 centis tévé, alatta meg egy videó, egy ilyen konzolon, és ott egyfolytában az megy, hogy azt a terméket, ami a polcon van, mire lehet használni. Most az én amúgy éles elmélyű barátom azt mondta, hogy miért van ott ez a tévé, mert te magadtól, hogyha elmész a polc előtt, rá nem jönnél, hogy mi az, pláne, hogy szükséged van rá, de külön adás keretében meggyőznek róla, hogy van ilyen is, de nem is gondoltál, hogy ez szükségleted, de van ilyen is, és ez feltétlenül vidd haza. És valószínűleg, amit így veszünk, nagy valószínűséggel ott fog landolni, mint az első hasonlatom ugye a lomtárban, és hogyha tárgyalagos vagyok, akkor majd bánom egy-két év múlva, hogy ezt a pénzt is költhettem volna másra, vagy addig se kellett volna dolgoznom, amíg ezt megkerestem. Manipulálnak bennünket, majd erre még rátérnék, de folytatnám most még a szükségletek felmérését a másik alapponttal, tehát hogy mik a tényleges szükségletek. Ha megvan, hogy nekem tényleg szükségletem, mondok egy példát, mint mondtam, tavaly rossz évünk volt, egy mosógép, egy hűtőgép, tehát hullottak az eszközök, és hát mert öregek voltak mind a kettő már nagyon. Nagyon fárasztott a tavalyi éve, meg kellett találni a helyettest mind a kettőnek, tehát amit veszünk helyette. Na most én ezt tartom egy fontos dolognak, hogyha hát tudom, hogy valami szükséget, mert azért mosógép kell, tehát úgy érzem, az nem luxus már, hűtőgép kell. A következő tétel, a következő lépés, az mint egy ilyen algoritmus, hogy hogyan takarékoskodjunk. Tehát már tudom, mi a szükségetem, hogy hogyan töltsem be. Nagyon nehéz megtalálni manapság szerintem az alkalmas eszközt, a konkrét árut vagy terméket, ami betölti azt a szükségetet. Miért? Hát hihetetlen nagy a választék. Tehát azért annyit szidják az előző rendszert, egy erőnye volt, hogy választék az nem volt. Tehát ha hajszállítót akartam, volt az a 250 wattos ilyen DK, emlékszem rá.

Az összegek vannak rátéve, aminek köze nincs már teljesítményhez se, csak egy bizonyos réteg elmondta, hogy ő ennyiért vett, ugye baráti körben, hogy ő ennyit szánt erre a vacakra. A legolcsóbb meg azért nem jó, mert az úgy ki van csontozva, hogy az tényleg olyan, aki kívülről még hasonlít, a doboz egyébként rendszerint ugyanaz, tehát egy mosógép vagy valami, de már belül teljesen más. Tehát a funkciókat úgy leépítik, van egy ismerősöm, aki egyszerűen akcióba szállított be valamit, nem mondom, akkor kiderül egy kicsoda, nagy áruházláncba egy terméket, és mindig mondták neki, hogy még rontania kell a minőségen, mert ez így nem jó. Tehát, mert akcióba. Egy fontos dolog, ezt hadd mondjam, most már konkrétumokat mondok, azért pereg ennyire. Az akciókkal vigyázni kell, mert régen az akció azt jelentett, hogy ugyanazt megvehettem olcsóbban, mert hát kifutott a termék, vagy vége a szezonnak, mert szezonális, vagy ilyesmi. Nagyon jó be lehetett régen vásárolni akcióban. Manapság az akció azt jelenti, hogy direkt arra van valami kitenyésztve egy termék, hogy ilyen bóvli áron eladják, hogy bemenjen a kuncsafta az áruházba, és akkor már csak megvesz mást is. Ha akkor jegyzem meg, hogy sokszor még azt sárulják, amit mondtak, hogy bóvli áron eladnak, mert valami teljesen más hoznak helyette, és azt mondják, hogy hát olyat pont nem szállítottak nekik. De ez már a fogyasztóvédelem feladata, hogy ezt kiszűrje. Tehát én úgy gondolom, hogy azt kell megnéznünk, hogy mi az a cikk a lehetséges szóbajöhetőek közül, amik a mi szükségletünket pont betöltik. Tehát, hogy ne vegyünk kevesebbet sem, mert az bosszúság, de többet se. Hát mint a műszaki cikkeknél ez viszonylag egyszerűbb, mert megnézem a paramétereket, csak tudjam fejbe tartani, mert annyi féle van belőle. Én például a cipővásárlásban vagyok, most már nem merem mondani, mennyi ideje, mert az rossz fényt vett rám, de nagyon régóta keresek cipőt, és nem találok, mert ritka a lába lakú cipő, azt figyeltem meg. Én nem tudom ki, hogy van bele, de én komolyan ezt látom. Tehát én el vagyok csüggedve. Néha bemutatom a régi cipőmet a boltosnak, hogy ilyesmit nem tudna valami, szóval mégis, hogy még embernek készült hasonlók. Elnézést, ez személyes volt, de tényleg ezt élem át, szörnyű, és a sportcipőket nem mondok márkákat, az ember úgy bízott benne, volt nekem, és sokáig tartott most már cserélni, hát kiderült, hogy hát műbőr, leginkább műbőrből van, hát műbőrt nem kérek, hát. És ide jutottak a nagy sportszergyártók is, tehát minden így hanyatló félben van. Az a lényeg tehát, hogy akár ruházati cikk, akár műszaki cikk, nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy nekem mire van szükségem. Ne az ár alapján vegyek, hanem a teljesítmény alapján nézzem ki, hogy mi az, ami nekem kell, aztán neki esni, aki tud az internetnek, vagy bármilyen, és keresse meg azt a terméket valahol, hogy hol a legkedvezőbb az ára. Ha az ár felül indulunk, akkor meg fogunk csalatkozni, úgy gondolom. Ma majdnem ez a legnehezebb feladat, úgy érzem. Gyorsan haladok tovább. Ha megvan a termék, akkor is szerintem meg kell vizsgálni önmagába, hogy az én szükségletem van-e olyan erőteljes és indokolt, hogy megér annyi pénzt rászánni arra, hogy megoldjam azt a problémát. Tehát ilyen végső kérdés azért illik feltenni magunknak, hogy én is voltam már úgy, hogy nagyon jó vásár volt valami, és utána gondolkoztam, hogy de hát kell az nekem annyira, és azt mondtam, hogy nem. Bocsánat, van egy kedvenc kabaré jelenetem, a Budaörsön nyílt az a nagy áruház, és akkor írtak rá egy kabaré jelenetet, és ott volt egy ilyen tumultus, és ott hangzik el ez a, már, bocsánat, csak illusztrációk nagyon jó, ott hangzik el ez a megszólalás, hogy a szkennert 5000-re olcsóban adják, és megkérdezi egy butuska női hang, hogy mi az, hogy szkenner? És a válasz Kernandás mondta, hogy nem mindegy, 5000-re olcsóbb. És bocsánat, csak szinte ez egy létező szemlélet, nem csak a kabaréban. Tehát azért tegyen fel azt a kérdést, hogy csak azért veszem meg, mert 5000-re olcsóbb, vagy nekem kell is szkenner, tényleg kell szkenner. És hát itt érkezek oda, amit már érintettem, hogy tényleg látnunk kell, hogy diktátumok vesznek körül bennünket, diktálják, hogy vásároljunk, és hogy minél többet. Egyik kedvencem egyébként a reklám közt az ilyen életérzés típusú reklámok, hogyha kávét iszok, akkor hát az hihetetlen. Tehát akkor nem is az én életemben lennék, ugye ilyen feeling típusú reklámok. Sorolhatnám tovább, reklámok, nyájszellem, annak az ösztönése, hogy mindig új kell, nem szabad, hogy már megint a régi telefonodon hívjanak fel, stb. És azt meg is kell neked venni, és mindig le kell cserélni. A lényeg az, hogy manapság látnunk kell, hogy mi fogyasztók vagyunk az egyik felén a dolgoknak, a termelők a másik felén, és a dolog már réges-rég nem arról szól, hogy a fogyasztók szükségletét kell kielégíteni, hanem hogy a fogyasztók szükségletét gerjeszteni kell, hogy el lehessen adni a terméket. Tehát ezt látni kell azért, hogy ne legyünk naivak és ne legyünk áldozatok ebben a rendszerben. Hogy ez mennyire így van, igen, ide írtam magamnak egy példát, konkrét példát, hogy konkrét legyek. Nem rég, most már rég hallottam, egy pár éve, hogy nem tudom, tudjuk, hogy például az autóknál ugye kb. 4 évre tolódott össze most már, ha jól tudom, lehet, hogy már kevesebb is, de 4 évre tolódott össze a ciklusváltás. Tehát magyarul, hogy 4 évente hoznak ki egy új valamit, mit tudom én, akármelyik autóból. Régen ez 7 évente volt. Mondják is, hogy azért is annyi baj a kocsikkal, mert azért kell idő a mérnöknek, mire azt kiteszteli, megtervezi. Tehát azért az valahol kockáztatja a műszaki színvonalat, hogy 7-ről majdnem a felére összetolták a fejlesztési időt.
És ugyanaz a barátom, aki megfigyelte a sorok végén a videós szugerálást, ő mesélte, le van szegény rokkantizálva és állandóan otthon.

És nagyon okos, mert rengeteget informálódik, és mondta, hogy egyszer hallgatta otthon a tévét, és azt hiszem még a Schröder kancellár idejében volt, ő azt mondta, hogy azt hallotta, hogy a parlamentben azt mondta a Schröder kancellár, hogy a német autóipar ott rontotta a dolgot, hogy túl jó autókat csinált, és nem dobják el időbe az emberek. Hát ezt mindenki tudja, mert hát ez ugye legenda volt a német autó. Most már nem egyébként nem legenda, mert belátták ők is, hogy ezt nem lehet csinálni. Hát akkor mikor fog legközelebb autót venni az illető? Most segítenek neki. Arról is beszélve, hogy néha halljuk, hogy hány autót hívnak vissza, ugye, hogy ilyen 180 ezer autót visszahívnak, mert valamit nem jól csináltak meg benne. Szóval itt tartunk. És egy újabb nagy szeletre hagyd térjek rá, mostan tényleg a befejezéshez közeledve, a kölcsönök kérdése. Nagyon fontos. Ma nekünk mindenki kölcsön akar adni, nem tudom, észrevettük? Tehát kínálati piac van itt is, hogy miért akarnak kölcsön adni? Azért hadd figyelmeztessek mindenkit, én az interneten olvastam, egy időben mindig voltak ilyen fórumok, amiket látogattam, és ott mindig ilyen szellemes aláírások vannak, ilyen állandó aláírások a képek alatt. Az egyik az volt, hogy olyan, hogy ingyen leves, olyan nincs. Tehát ezt ne hidd el. Tehát valahol valaki azért fizetést, neked azt ki kell fizetni. A kölcsönnel is ez a helyzet, hogy nekünk nem azért akarnak kölcsön adni, mert mindenki rajtunk akar segíteni, hanem azért, hogy tegyük már meg, hogy veszünk valamit, egyébként meg a kölcsönnek általában kamata van, ritka az a kamatmentes, nagyon ritkán van olyan, hogy kamatmentes. Ha azt mondják, hogy kamatmentes, akkor is ez a THM-et nézzük meg, mert akkor kiderül, még mindig van kamat, csak ők úgy értik, hogy kamatmentes. Nem tudom, tudjuk-e, például itt voltak ezek a lakáshitelek, és nagyon kedvezményes volt a hitele, ugye most hát ez romlottak a feltételek. Mit tettek a bankok? Nem kamat volt rajta csak, hanem kezelési költség százalékban mérve, folyamatosan görgetett, tehát össze kellett adni a kamatot meg a kezelési költséget, nem egyszeri kezelési költség, évente kellett fizetni, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy sokkal magasabb, amit fizetek, csak más jogcímen fizetem. Ha megnézzük manapság egy szerződést, több az apró betű benne, mint a nagy betű, nem? Tehát most vagy edződünk benne, vagy el kell dönteni. Én egy irányelvet mondanék azért, a legjobb az, hogyha nem kérünk kölcsön. Ha már itt szó volt róla, pénzügyet tanítottam mostanáig, egy fő is 2,5 évig előtt a statisztikát is tanítottam, és volt egy olyan példa, azt nagyon szerettem, ugye nem én voltam a tárgyfelelős, tehát én óraadó voltam, de örültem, hogy bekerült ez a példa, hogy tudom, 4 milliós autót meg kellett venni 25%-os önrészsel, tehát azt kellett befizetni, és hogy a maradék 3 milliót, azt hiszem leasing volt, nem tudom milyen konstrukció, milyen feltételekkel fizeti vissza, és végül mennyit fog visszafizetni. És volt a példának egy B pontja, na ez volt az izgalmas, én mindig győzködtem ott a gyerekeket, hogy figyeljenek az órán, mert érdemes, mert hát ugye a kulisszatitkokba ott lehet betekinteni pénzügy órán, erről szól ez a mai világ. És a B pont meg az volt, hogy mi van akkor, ha én az 1 milliót nem a kereskedőhöz viszem, hanem a bankba, beteszem, persze realista volt a példa, sokkal rosszabb kamatot kapok érte, mint hogy nekem számolják a hitelt, és azokat a részleteket, amiket törlesztenék, hozzágyűjtöm ahhoz az összeghez, és azt hiszem, ami 3 éves törlesztés volt. És kiderült, hogy mit a majd 2 autó árát össze tudom rakni akkor, hogyha nem én fizetek kamatot nekik, főleg olyan nagyot, hanem én nekem fizetnek ők kamatot, ha szerényebbet is az én betétemre. Mondtam a gyerekeknek, rögtön mondta az egyik lány, az anya mondta, hogy de akkor nem ülök az autóban, hát ez igazon, 3 évet ki kell bírni a régi autóba, de most azért, hogy most üljön kegyed az autóba, ér az magánként, mert kiderül, hogy akkor annyiba kerül nekem, hogy már rögtön üljek új autóba, hallgassak új telefont, stb. Stb. Nagyon kell vigyázni ezekkel a hitelekkel. Nem tudom, tudjuk-e egyébként, nemrég hallottam a rádióban, hogy Magyarországon a közelmúltban, vagy tavaly év során, vagy az idén, nem is tudom, de szóval egy adott időszakban 40 ezer autót vettek vissza. Új autót. Tehát olyan értem, hogy megvették az autót, nem tudták törleszteni, és visszavették. Hát az nagyon nagy szám 40 ezer. És el is mondta egyébként, ott megkérdezték az egyik ilyen ebben az ágazatban dolgozó cégnek a vezetőjét, és mondta, hogy az a baj, hogy felelőtlen a szakma, megy a verseny a finanszírozók között, hogy ki tud nagyobbat hasítani a piacból, és már mindenkinek odaadják az autót, csak vállalja be, hogy fizet. Annak is odaadják, aki szemmel láthatóan nincs abban a helyzetben, hogy fizessen majd. Ő megkockáztatja, alacsony részleteket közölnek veled, de van fenntartási költség, járulékos adók költség az autón. Meg nem lehet centire kiszámítani, hogy most nekem pont annyi pénzem van mindenholban, mert valami közbe jöhet, és az a lényeg, hogy 40 ezer család, gondolom én, kb. 40 ezer autó érintett ebben. Ezzel azért is vigyázni kell, ez jó, hogyha tudjuk, most ilyen alkalmi pénzügyi úra röviden, tudjuk-e, hogy a visszavett autókat ugye a bank értékesíti, mert addig nem kerül az autó tulajdonjoga a vásárlóhoz, amíg le nem törleszti az utolsó részletet is. Ha a bank visszaveszi, mert nincs törlesztés, akkor a bank próbál realizálni az ő pénzét, amit még nem fizettünk ki. Hogy fogja realizálni? Hát nem fogja tördelni a kezét, hanem olyan áron dobja a piacra, hogy hamar megtérüljön neki, tehát magyarul mélyen a piaci érték alatt eladja az autót. Akkor itt valaki veszít a dolgon, a piaci érték, meg az eladási ár közötti,
azt a vevő veszíti el a dolgon. Sokszor nem is maradt semmi, ugye, mert nagy része még kétel volt a kocsinak. Hihetetlen milyen csapdában meg hurokba teszik könnyen az emberek a lábukat úgy, hogy nem gondolják végig, hogy tudják-e vállalni azt a kockázatot, azt a terhet. Ugye én azt szoktam mondani, én nekem is egyébként van az autómon hitele, életemben kétszer vettem fel mind a kétszer autóra, egyszer előbb visszafizettem, most azért nem teszem ezt, mert dolgoztam egy autófinanszírozó cégnek is, és olyan jó feltételekkel adták, nem érdemes egyszerűen visszafizetni, elárulom nekem speciális a helyzetem. De különben azt mondom, hogy és most is úgy vagyok vele, hogy ha bármi beütne, én akkor visszafizetem, mert van annyi pénzem, hogy visszafizessem. Ugye tudjuk, mindig azt panaszolják, hogy a bankok annak adnak pénzt, akinek úgyis van. Szerintem az embernek is azt kell, hogy az vegyen fel kölcsönt, aki tudja, hogy ha nagy baj van, akkor vissza tudja fizetni. Mert hogyha nincs, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az ember. Ezt meg kell jegyeznünk, meg kell tanulni. És itt egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el, ami az egésznek a mögébe enged bepillantást. Megint erre a könyvre hivatkozok, nagyon jó ez a könyv. Leírja azt, hogy de olyan jól, hogy sehol se találkoztam vele. A Biblia is tulajdonképpen utal rá, de itt nagyon kibontja, hogy működik ez az egész rendszer. Az a lényege, hogy az emberi természetnek van egy tulajdonsága. Mindannyiunknak van emberi természete, és szerintem megvan alapvetően ez a tulajdonsága, hogy ami most van, az fontos, ami később van, az nem olyan fontos. Mondok reklámszövegeket, vagy mottókat. Azt mondja, hogy most 2 hónapig 1000 SMS-t küldhetsz. És aztán mi lesz? Kérdezem én. Hát aztán elmúlik a 2 hónap, aztán jön a valóság. Tehát most ez az akció lényege. Vagy vegye meg, és akkor most 6 hónapig nem kell törlesztenie. És utána? Hát utána majd le kell törlesztenie, persze. Sőt, még valószínűleg azt a 6 hónapot is kitörlesztetik velem, tudnék, amíg én használtam a pénzüket. Miről szólnak ezek, amit mondtam, hogy most legyen egy kegyetlen jó érzésem, most én vagyok a király, bocsánat, most ugye minden nekem szól, és aztán, amikor elmúlik az idő, akkor meg majd a valóság, de hát az még odébb van, az majd. Tehát így gondolkodik az ember, és ösztönösen. És azt mondja ez a szerző is, tehát ez a Bodo Schäfer, egy érdekes példát hoz, ő véletlenül bibliai példát hoz szintén, hogy amikor a Babilont építették, hát ennyiben bibliai, ott is szerepel Babilon a nagy birodalom, a fővárosát építették, azt mondja, hogy az építkezésen dolgozóknak, már nem emlékszek az arányra, de nagyon nagy része nem hadifogolyból lett rabszolga volt, mint kiderült, hanem adós rabszolga. Tehát a saját népükből kerültek ki a rabszolgák. Miért? Mert vállaltak adósságot, nem tudtak fizetni. Elvitték őket. És azt mondja, hogy hát naponta látták az emberek, hogy az adós rabszolgákat hogy dolgoztatják a falon. Azt hitte volna az ember, hogy már többen nem vesznek fel hitelt, hát látják maguk előtt, hogy hova vezetett ez az út, és vettek fel, mert hát, ha én nem úgy járok, úgy jár. Tehát ez így szokott lenni. Tehát, hogy milyen erős az emberben ez a gondolkodás, hogy most jó, mert most van szükségem, a szükséglet erős benne, most ezt be kell tölteni, aztán mi lesz majd később, azt majd meglátjuk. Vigyáznunk kell, hogy ne essünk ennek a csapdájába. Annyit hagyték ezt hozzá függeléként még, hogy nagyon hideg, józan számítások állnak a pénzintézetek részéről emögött mindig. Tehát ők tény, hogy nem járhatnak jól. Mostan az egyik legmulatságosabb reklám a tévében biztos láttuk, hogy állítólag egy fiatalember olyan, nem mondom melyik bankban, olyan konstrukciót kreált, hogy az ügyfél jár jól, és csak aztán a bank, ez a reklám lényege. Nagyon eredeti, nem igaz, persze nem kell megijedni. Szóval egyáltalán ez szóba jön, már az érdekes, ugye, meg ott van benne az irónia, hogy ez mindig úgy van, hogy a bank előbb jól jár, aztán elhitető, hogy én is. Arra kell vigyáznunk, hogy ők tudják, mert ők számolják ki, én is ezeket a módszereket, lényegében ezeket a módszereket kellett, hogy tanítsam. Megvannak ennek a módjai. Az ügyfél általában nem tud tájékozódni. Én annyit hadd segítsek, egyszer ezt én magam is egy internetes oldalon olvastam, de teljesen jó és egyszerű módszer, hogy aki nem ért a pénzügyi számításokhoz, itt komoly matematikai függvények vannak, meg számítások, módszerek, annuitások, stb. Ha valaki ehhez nem ért, akkor is egy közelítő durva becslést kaphat magának, hogy mire vállalkozik. Ez úgy néz ki, hogy veszi az ember azt, hogy írtam fel ezt a képletet? Igen. Hogy veszi azt a képletet, hogy a törlesztő részletek mekkorák, általában ugye azonosak a törlesztő részletek nagysága, vagy a fizetendő részletek, ugye mert annak egy része kamat, a másik része törlesztés csak, de most maradjunk annál köznyelv szerint, hogy amit én havonta fizetek, azt megszorzom a hónapok számával, ahányszor fizetnem kell, akkor megkapom azt az összeget, hogy összesen én mennyit fogok fizetni ezek szerint az adott hitelezőnek. Azt elosztom azzal az összeggel, amit nekem rendelkezésre bocsájtottak hitelgyanánt, tehát ami hiányzott az autóhoz, vagy amit megvettem, és amennyi az ára volt, és akkor kapok egy olyan számot, ami valahol egy és a végtelen közé esik, tehát hogy matematikailag egész akkurátus legyek, tehát egynél biztos nagyobb lesz, tehát a bank nem fog rosszul járni, és az a kérdés, hogy hányszoros a
Ugye azt mutatja ez meg, hogy hányszorosát fizetem én annak, amit kaptam magyarul. Egy egész hányszorosát jó esetben. Bár én láttam a tévében már olyan reklámot, nem tudom, láttuk-e, ilyen gyors segélyek vannak, hogy a THM az 227-től 400 valameddig változik. Jó mondtam. Nagyon gyorsan elkapják, de én nagyon figyelem már azt a részét a képernyőnek, és láttam. Figyeljük meg, ennek a reklának van egy sajátossága, ha még látjuk majd, hogy azt hiszem, hogy 100.000 forintig adnak kölcsön. És ennek oka van. Egyszer régen volt, hadd idézek megint, ha szabad, egy kabarét, mert tanúságos. Az Inke és a Halmannak volt egy nagyon jó száma régen, amit is ír, hogy is hívják, egy sorozat, vagy 15 éve. És ott egyszer arról beszélgettek, hogy mondta, ugye mindig az Inke volt a józan, ugye, aki a Halmann még mindig, akivel kimondották az igazságot, mint az udvari bolonddal a Várbeszédben. És akkor azt mondta a Halmann, hogy 100.000 forinttal tartozik az OTP-nek. És mondta neki az Inke, hogy és nem izgul már, ugye, hát akkor az nagy pénz volt 100.000 forint. És mondja, hogy hát, amíg 100 forinttal tartoztam, izgultam, most már izguljon az OTP. Tehát, és ezt azért mondtam, mert ugye az ennek a reklámnak a lényege, hogy 100.000 fölött nem adnak kölcsön, mert hát ő is tudja, hogy ilyen kamat mellett az már kockázat, tehát csak olyan összeget ad, ami mindenkit behajtható még azért. Ez is benne van. Tehát legyünk józanok, nézzük meg, hogy vajon, ugye amit az előbb mondtam, számítást, hogy tényleg megér nekem az a dolog annyit, hogy én ennyivel többet fizetek érte azzal, hogy előrehozom a vásárlást, és nem tudok várni, és takarékoskodni rá. És még egy nagyon fontos dolgot itt adtél hozzá utolsóként, és aztán a befejezésre térek, hogy nincs garancia arra sem, hogy a jövedelmi viszonyaink állandóak lesznek. Nem tudom ki, hogy van vele. Én nagyon megtapasztaltam most a nyáron, és olyan jó volt. Éppen nyáron gondolkoztam azon, most volt egy jobb időszak, megöttem ennyit személyesen elmondhatok így anyagilag, saját korábbi viszonyaimhoz mérten, és azt láthatom, hogy nem biztos, hogy ez mindig így lesz. És éppen lakás cserében voltunk, vagyunk, már eladtuk a régit, még nem vettük meg az újat. Volt egy vevőnk a régire, és úgy nagyon úgy voltam, hogy nagyon tetszett egy másik, amit megvettem volna ott, ahol költözünk egy másik városba. És hát nagyon kísértett, hogy felvegyek egy hitelt én is. Vannak ismerőseim, rokonaim, bankoknál gyűjtöttem ajánlatokat. Már nagyon úgy állt a dolog, hogy ráálltam volna, de hogy volt bennem olyan kísértés, hogy, vagy olyan kételkedés, hogy de biztos, hogy én mindig tudom, akkor úgy nézek, hogy tudom vállalni a törlesztést. Mondom, nem biztos, hogy mindig így lesz. Mondjuk, ha már ennyit elmondtam, talán annyit elárult, hogy nekem van azért személyesen olyan tapasztalatom, már itt utaltam a Bibliára, hogy én azért felvetettem ezt a kérdést a magam lelkében, hogy magasabb rendű választ is kapjak, hogy vállalhatom én ezt, vagy nem. Erre másnapra odébb állt a vevőnk. Tehát elment az, aki úgy volt, hogy megveszi a lakást, 3 éve hirdettük már. Egyrészt nem örültem, másrészt meg olyan válasznak tekintettem, hogy lehet, hogy túlmerész vállalás lett volna belemenni ebbe a másik vételbe ezen a háttéren. Aztán eldöntöttük, hogy egy barátunkhoz költözünk rá egyelőre abba a városba. Erre 4 napon belül jelentkezett egy vevő, mondta, hogy ő elviszi a lakást 3 év után. Jó, akkor úgy látszik, hogy ezen az úton kell menni, és utána még tovább alakult a dolog, nyár folyamán kiderült, hogy 2 amúgy jó jövedelmező munkám, az megszűnt. És milyen jó, hogy nem vágtam bele valamiben, ami meghaladtam az előtt. Ez egészen személyes, bocsánat, hogy elmondtam, de talán így foghatóbb, azért mondtam egy konkrét példát, hogy ezzel számolnunk kell, hogy ami most nekem lehetőség és nincs erőm felett, lehet, hogy erőm fölött lesz. Addig nyújtózkodjunk, ahogy mondják, amíg a takarónk ér, hogy jövőre meddig fog érni a takarom, ebben a mai világban, ezt nehéz megmondani, meg egyébként is akármi történhet. És az utolsó dolog, még tényleg, bocsánat, ez tényleg a legutolsó, csak röviden van idő, és nem láttam a befejezés előtt, egy érdekesség ennek a könyvnek, mert ettől jó még a könyv. Annyit hadd mondjak, hogy egyszer tartottam egy előadást más összefüggésben, más helyen, minden más volt az a lényeg. A hallgatóság is más volt, és akkor azt mondta az egyik hallgató, hogy ő olvasott egy jó könyvet, ahol arról volt szó, hogy jótékonykodjunk a pénzünkkel. Na mondom, azt én is elolvasnám. Azt mondja, de nem tudja, mi a címe. Ebben maradtunk. Aztán valaki más, valamivel később idatta nekem ezt a könyvet, elolvastam, eljutok a végére, mit ad ég, ez az a könyv. Tehát úgy kezdődik, hogy legyünk függetlenek és ne gazdagok, úgy folytatódik, hogy spóroljunk, és úgy végződik, hogy a nagy vagyonoknál megfigyeltő azt mondja ő, én nem vagyok jártas a gazdagok világába, tehát ez ilyen egész közismert nagy gazdag familiákról beszél, amerikai, stb., hogy akik nem áldoztak, ő a közjóról beszél, tehát nem ilyen szent kategóriákban, csak ilyen józan. Tehát azt mondja, akik a társadalom szükségleteit nem vállalják át rész szerint, akik jó célokra nem adakoznak, ott előbb-utóbb megfordul a tendencia és elapad a vagyon. Azt mondja, ez egy kőkemény összefüggésű, ezt figyelte meg, hogy aki csak magának tartja meg és nem áldoz rá, az megbosszulja magát idővel ez a gyakorlat és ez az attitűd. És ő mondja egy olyat, nem tudom miért pont ezt mondja, tény, hogy ennek van előzménye történelmileg, hogy az egy 10%-at azt mondja az ember a jövedelméből áldozza jó célokra, és akkor majd gyarapodni fog. Ugye jó tett helyébe jót vár, ha úgy tetszik ez a gondolat, vagy ez a motto.
Hát ez lett volna tartalmilag, amit szerettem volna végigmenni, most röviden csak összefoglalnám befejezésként. A válasz tehát a kérdésre, hogy szabaddá tesz-e a pénz, szabaddá tehet. Tehát szerintem igen, szabaddá tehet, nem rossz a pénz, csak vigyázni kell vele, nehogy végül mi váljunk a szolgáivá. Mit kell szem előtt tartanunk? És akkor itt 6 pontba szedtem röviden, mint egy összefoglalva az eddigieket. Az egyik az az, hogy a korunk és a körülményeink, amelyekben élünk, gyökeresen ellentétesek ezekkel a szempontokkal, amikről beszéltünk. Nem észszerű, nem racionális fogyasztásra ösztönöznek bennünket, és gazdálkodásra, sem az egyén, sem a társadalom szintjén. Félelmetes túlkapások vannak, ami már érezteti a hatását, és még jobban fogja is. Egy-egy társadalom büdzséjében, mint nálunk is, a világ egészében is, a környezetszennyezésben is, sok mindenben, tehát messzire vezetne még. Ezt folytatnánk. Vegyük komolyan, hogy senki sem fog helyettünk gondolkodni, abban az értelemben, hogy a mi érdekeinket szem előtt tartja. Egyfelebb anyuka, apuka, vagy hát a nagyon közeli rokonok, azt még megengedjük, de azért a piacon nem valószínű. Nagyon nem valószínű. Ellenben mindenki azt fogja elhitetni velünk, vagy azt próbálja, hogy ő viszont pont a mi érdekeinket akarja, és azért kéri, hogy vegyük meg ezt tőle, meg rendeljük meg ezt. Ismerjük ugye ezeket a klasszikus helyzeteket. Régen a Bécsben menet volt az a nagy bolt KTM, vagy mi volt annak a neve, hogy bement az ember, és akkor rögtön rátapadt egy csinos hölgy, és mondja, hogy kapok egy ajándékot, meg még ezt, ha megveszem egy iszonyatos összegért azt a vacakot, amit oda akar nekem adni, vagyok kifizetem az egészet. Tehát erről szól sajnos a mai élet és a mai gazdaság. Nekünk kell megtanulnunk az önuralmat, az önfegyelmet, hogy az adott körülmények között, ahol mindenki fogyasztásra szugerál, ösztönöz, provokál, uralkodni tudjunk a saját elképzeléseinken, meg a saját vágyainkon, mert segítséget ebben nem valószínű kapni fogunk a külvilágtól. Az is igaz, amiről szintén beszéltünk, hogy vannak magasabb rendű szempontok és életcélok. Nem szabad elfogadnunk azt, hogy az ember életének a lényege, meg az értelme, hogy pénzt keres és pénzt költ, és vándoroltatja mások zsebébe közvetve ezzel a saját életét, életidejét. Az egy más kérdés, csak azért, mert említettem, itt is megjegyzem, hogy bárki próbára teheti, létezik személyes gondviselés, amit megtapasztalhat, és ezzel kitágulnak a perspektívák, erre már utaltam korábban, erre nem térnék vissza. Egy utolsó pont itt a felsorolásban, a 6., hogy én egy külön kihívásnak tartom ebben a mai világban, mai gazdaságban, hogy ez csak probléma felvetés lesz, örülök, bocsánatom, ezt már választani sem tudok ráadni igazán, csak hogy van ilyen probléma, hogy lássuk, hogy nem csak a józanság kell ahhoz, hogy a sok kísértő körülménnyel szembe hát racionálisan gazdálkodjunk, hanem sokszor olyan tisztességtelen feltételek között kell élnünk, hogy nagyon nehéz a tisztességes utat megtartani és tisztességesen viselkedni. Hangsúlyozom, hogy minden mai aktualitástól mentesen 10 évet megyek vissza. Azt hiszem a 90-es évek közepén hallottam egyszer még a Horn kormány idején azt, hogy miért nem a Hornék tehetnek róla, egyáltalán akkor hangzott ez el, hogy miért ilyen irányosan magasak az akkori adólábak. Magyarországnak elég magasak egyébként, bocsánat, az adókulcsai, nemzetközi összehasonlításban is. És megmondták, hogy azért, mert eleve azzal számolnak, hogy az emberek egy jó része úgyse fizeti be, tehát be van kalkulálva a rendszerben, mint a pincérnek a borra való, és azért ilyen durvák. És akkor itt jön az, hogy viszont aki meg becsületes, az meg odaadja az egészet, és akkor az állam is csodálkozik, hogy hát ő azt azért nem várta, ugye? És nem tudom, tudjuk-e, ez elhangzott nemrég egy érvként, és ebben van igazság, megint csak a tényszerűség kedvére idézem, tehát semmi köze a mai témához, nem is kívánok hozzászólni, hogy tényleg Magyarországon szerintem eddig 4-szer volt talán adócsökkentés az újkori történelmünkben, és minden 4-szer több lett az adott adó nem bevétele a csökkentés után, mint előtte volt. Mert azt mondták az ember, hogy jó, hogy ennyi, hát annyit adok, ugye ez ilyen alkuhelyzet. Ezt csak azért mondtam el, még egyszer, hogy nem tudok rá megoldást. De nem lenne teljesen mondandóm, ha nem mondanám, hogy ez egy külön kihívás a mai korban, hogy ahol bele vagyunk kényszerítve, ahol nem mi választunk, hogy akarunk-e vagy nem, hogy ott hogyan találjuk meg a helyünket és a megoldásokat egy ilyen kihívás jelentő élethelyzetben. Hát én ezzel zárnám a mondandómat a probléma felvetéssel. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.

Miért vannak olyan távol egymástól az emberek? Miért van az, hogy ide születünk a világra, olyan közel élnek, játszanak egymással gyermekek, aztán felserdülnek, az utak széttartanak, és miért van az, amit a német filozófus és költő Heidegger mond, hogy maradnak örökre ismeretlenek egymásnak, amíg csak állnak a szomszédos fatörzsek. Felnövünk, mint egy fa, és ezek a szálfák az erdőben is több méternyi távolságban, de mégis egymástól mérhetetlen távolságban élnek, és végzik a maguk létét, életét. Miért van az, hogy ember között oly nehéz hidat verni? Miért van az, hogy az emberek közelítve is távolodnak? Miért van az, hogy egymáshoz közel húzódva is annál inkább idegenek lesznek? Miért van az, hogy szerelemben, barátságban, szeretetben sokszor csak ezeknek a visszáját, nem a színét, hanem a fonákját ismeri meg az ember? Hát miért van ez? Miféle borzalom, miféle átok ültort az emberiségen és az életünkön? Miért vagyunk egymástól elidegenedve és elszigetelve? Miért élünk szeretet nélkül, ami az élet sója? Miért élünk ilyen izetlen, ilyen magunk és mások számára is fogyaszthatatlan életet? Miért hiányzik az életünkből a szeretet? Persze a költészet a végső okokra nem tudja megadni a választ. A végső okokra a választ az a könyv adja meg, amely elmondja, hogy már a mennyben lázadás történt a szeretet ura és törvénye ellen, és ezt a lázadót, aki ezt szította az ember, beengedte a földre, és a földön ezért van szeretetlenség, igazságtalanság, viszály, mert aki itt van, nem adhatja más csak, ami a lényege. De a költészet is képes kifejezni ezt a szívszorító valóságot, ezt a borzadályt, ezt, ahogy előbb mondtam, ezt az átkot, hogy az élet nem olyan, ami ennek lenni kellene. A létezés elveszítette önmagát, az emberi kapcsolatok kiüresednek, és így mit ér az egész élet? És ezt valóban egy 20. századi költő, egy érzékeny lelkületű és a modern kor gyermeke költő Tóth Árpád fejezte ki talán a legmarkánsabban, legmegrendítőbben, hogy miért van az, amit a pályatársa Babis Mihály így mond, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni, de ez igaz, ez valóban igaz. Tóth Árpád egy hatalmas versben, a Babicsi rejtvényeknél talán hatalmasabb versében fejezte ki, és ez a lélektől lélekig. Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzességen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant
roppant, jeges űr lakik.

Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, közösen. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg Pál apostol Kolosszébelieknek írt levele első fejezetét, és az első fejezetből szeretném olvasni a 3. verstől a 6. versig, és utána a 19. verstől a 23. versig az igét. Tehát Kolosszébeliekhez írt levél első fejezet 3. versétől 6. verséig, és utána 19. versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, melyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne, azaz Krisztusban lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. Kedves testvéreim, amikor a Kolosszé levelet a közelmúltban elkezdtem újra tanulmányozni, akkor megragadott egy néhány gondolat a Kolosszé levélből, és szeretném ezeket kiemelni számotokra, és szeretném megosztani ezeket a gondolatokat, felismeréseket veletek. Olyan szép, ahogy az apostol megszólítja ezt a gyülekezetet, és elmondja, hogy mi hálát adunk az Istennek, minden imádságunkban ti érettetek, mert hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentek iránt vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért. Pál apostol nem járt a Kolosszé gyülekezetben, onnan mint egy, ha jól emlékszem, olyan 150 kilométer távolságra viszont időzött 3 éven keresztül, és a kolosszéi gyülekezet ennek a 3 éves időtartamnak az egyik gyümölcse. 150 kilométeres távolságban létrejött egy hívő keresztény gyülekezet, amely gyülekezetről elmondhatta azt, hogy mi hálát adunk értetek, amikor imádkozunk, mert bíztok az Istenben, mert szeretettel vagytok a hittestvéreitek iránt, a hívő testvéreitek iránt, és értékelitek, nagyra értékelitek a mennyben néktek eltett reménységet. És így folytatja az apostol, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Ez volt az első gondolat, ami nagyon megérintett, és itt szeretnék megállni egy kicsit. A görög szöveg alapján így is le lehetne fordítani, amelyet már hallottatok előbb az igazság evangéliumának beszédében. És ennél a kifejezésnél hadd álljak meg, hogy az igazság evangéliumának beszéde. Az a szó, amely itt szerepel, igazság szó, az igazság szó azt is jelenti, hogy valóság. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliuma, amely azt érte el, azt munkálta ki a kolosszéi gyülekezet tagjaiban, hogy bíztak a Krisztusban, hogy szerették egymást, és élő reménységgel tekintettek az ígéretre, arra az ígéretre, amely majd beteljesedik, amikor Krisztus visszatér. Ez az igazság evangéliumának a beszédére alapult. A valóság evangéliumának a beszédére alapult.
Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ti rátok hogyan hat-e ez. Én engem elgondolkoztatott az, hogy mennyire valóság számomra az evangélium. Mennyire viszonyolok úgy az evangélium beszédéhez, mint ami valóság, amely nem egy ígéret, hanem egy beteljesített ígéret, amely nem egy bizonytalan reménység, hanem amely biztos valóság. Csak egyetlen egy dolgot hadd említsek meg, hogyha elolvassuk Jelenések könyvét, Jelenések könyve hogyan beszél a mennyei Jeruzsálemről. Valóságként, nem? Az ígéret az egy olyan városról szól, amely készen van. Egy befejezett, kész várost mutat meg Jelenések könyve. Egyetlen hiányossága van ennek a városnak. Nincsenek ott az üdvözültek. De ez készen van. El van téve a mennyben. Ez valóság. De ez az első kifejezés, aminél álljatok meg, és egy kicsit gondolkodjatok majd az ige hirdetés után. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliumában átadott dolgok. Az Isten evangéliumában megfogalmazott üzenet, az örömüzenet. Nem bizonytalan. Nem most készülő. Készen van. Elkészítette. Csak arra vár, hogy eljöhessen. Csak arra vár, hogy átadhassa. Csak olyan emberek szívére vár, akik ezt valóságként ragadják meg hitben. Akik nem azt mondják, hogy én nem foglalkozom ezzel, mert bizonytalan, nem tudom, hogy elérhetem-e, hanem akik megragadják ezt az üzenetet, megragadják az Isten örömüzenetét, mint nekik szóló és a valóságról szóló üzenetet. Menjünk tovább, és nézzük meg a 6. verset. Ez volt a következő, ami nagyon elgondolkoztatott megint csak. Tehát hallottátok, előbb korábban hallottátok a valóság evangéliumának beszédében, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ami ebben a versben első mozzanatra, első pillantásra megragadott, megérintett, az a gondolat volt, hogy az Isten evangéliuma bárhol szólal meg. Az egész világra eljutott, azt mondja az apostol, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is. Az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem az ember életében. Ez a gondolat engem azért is ragadott meg különösen, mert akkor, amikor én a közösséghez közeledni kezdtem, akkor nem tudom, hogy az én hibám volt-e, vagy esetleg nem mindent képviselünk kellő hangsúllyal, vagy gondolattal, de bennem egy olyan kép alakult ki, hogy most van a megtérés, és majd lesz a megszentelődés. Nem tudom, egyedül vagyok ezzel a torz nézetemmel? Nektek is volt ezzel problémátok? Ez a vers mást mond. Ez a vers azt mondja, hogy az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem attól a naptól kezdve, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ez az evangélium nem úgy, ez a vers nem úgy beszél az Isten munkájáról az életünkben, hogy megtérít bennünket, és aztán majd valamikor ez meg fog látszódni az életünkön, és majd valamikor a beláthatatlan messzi jövőben majd jön a megszentelődés. Nem. Ez a vers azt mondja, hogy attól a naptól kezdve, attól a perctől kezdve az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem. Amikor az ember hallotta, és megismerte az Isten kegyelmét igazán. És akkor most jön a második rész, ami elgondolkoztatott. Mikortól kezdve? Ugye azon túl, hogy attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán, nem egyszerűen azt hangsúlyozza ki, hogy attól a naptól fogva, hanem amikor mi történik az emberrel.
Melyik az a nap, amikor igazán gyümölcsöt terem, elkezd gyümölcsöt teremni az Isten evangélium az életünkben? Három kifejezés. Hallottátok, megismertétek, és igazán. Mindegyiknél érdemes megállni és elgondolkozni. A hallottátok szót úgy lehetne lefordítani még, hogy megértettétek. Tehát amely napon az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről szóló evangéliumot megértettétek. Más dolog hallani és más dolog megérteni. Más dolog hallani azt, hogy Krisztus meghalt, érted, békülj meg az Istennel, és más dolog megérteni, hogy Krisztus meghalt, értem. Meghalt, értem. Meghalt azokért a bűnökért, amelyek terhelik a lelkiismeretemet, amelyekkel én nem tudok mit kezdeni, amelyek lelkiismeret furdalást okoznak, amelyek görcsös cselekedetekre ösztönöznek. Meghalt, értem. Igen, az evangélium attól a naptól fogva tud gyümölcsöt teremni. Amikor egy ember, amikor mi személyesen értjük meg, hogy az Isten megbocsátott, hogy az Isten elengedte a bűnadósságunkat, hogy az Isten személyes szeretettel szeret bennünket. De nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem csak ennyit mond itt, hanem azt mondja, hogy megértettétek, és megismertétek. Az itt szereplő kifejezés, a megismertétek kifejezés pedig egy tapasztalatra utal. A tapasztalására utal, az Isten szeretetének a megízlelésére utal. Ahogyan a zsoltáros fogalmaz, hogy lássátok és érezzétek, hogy jó az Úr. Amikor egy ember életében az Isten ki tudja munkálni, el tudja érni azt, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Amikor egy ember úgy érti meg az Isten szeretetét, hogy meg is érzi az Isten szeretetét, hogy megérinti az ő egész lényét, az érzelmeit, a gondolkodását, a lelkületét, mindent, felkavaró módon átérzi azt, hogy az Isten őt szereti. Azt mondja ez a vers, attól a naptól kezdve gyümölcsöt terem az evangélium az ő életében. Ez így van. Ilyenkor nem kell magyarázni, hogy de testvérem, gyümölcsöt kell ám teremni. Ez úgy működik, mint amikor az almafa egészséges. Egy egészséges almafánál teljesen normális jelenség az, hogy virágot hoz és gyümölcsöt terem. És ez a mi életünkben is így van. Nem lehet személyes tapasztalatokat átadni, igazán csak megélni lehet. Ellen White azt mondta, hogy 5 perc alatt többet tanult az Isten szeretetéből, amikor ez megérintette a szívét és feltárult előtte. Többet tanult az Isten szeretetéről 5 perc alatt, mint azelőtt megelőző 5 évben az összes prédikációból. Nem tudjuk átadni. Mégis hatalmas nagy dolog, amikor egy ember megérzi, megérti önmagára vonatkoztatva az Isten szeretetét. Nemrégiben valakinek az életében ilyen távolról szemtanúja lehettem ennek a folyamatnak. Ezt sem lehet elmondani könnyen. Megpróbálom az örömömet kifejezni szavakkal, de nem igazán átadható ez a tapasztalat. Van egy kedves ember, aki onnan indult el ezen az úton, hogy nem szeretett Krisztusról hallani. Nem szeretett Krisztusról hallani, mert állandóan bűntudatot és görcsöt okozott neki az, hogy ő nem tudja megragadni, nem tud mit kezdeni Krisztus áldozatával. Bűntudatot okozott neki az, hogy ő nem tudja átérezni ezt, hogy ő nem tud mit kezdeni vele. És néhány évvel ezelőtt volt, hogy beszélgettünk, és beszélgetés során felidéztem a Bibliának azt a gondolatát, hogy ő nem szégyel bennünket atyánk fiainak nevezni. Hogy segít-e neki az, hogyha Jézusról úgy kezd el gondolkozni, mint az ő bátyjáról.
mint az ő bátyjáról, aki szereti őt, és aki nem szégyeli testvérének nevezni őt. Ez volt talán az első gondolat, amely az ő életében ezt a nagy távolságtartást Krisztustól elkezdte csökkenteni. Elkezdett gondolkozni Jézusról úgy, mint az ő testvérjáról.

a legerősebb bizonyítéka, a legnagyobb kinyilatkoztatása Krisztus áldozatában volt értünk. És ennek az embernek az életében azt látom, hogy amikor az Isten szeretete személyessé kezd válni, akkor múlnak a félelmek, múlnak az aggodalmak, múlnak a görcsök, és megtelik a szíve olyan szeretettel, hogy belülről tudja elfogadni azt, akit korábban nem tudott elfogadni, aki zavarta őt. Kedves testvéreim, ez az igazán szó, ez ugyanaz a szó, mint az igazság evangéliumának beszéde. Így is le lehetne fordítani, hogy gyümölcsöt terem attól a naptól fogva, amelyen megértettétek és megismertétek az Isten kegyelmét valójában, valósággal. Amikor úgy igazán megértettétek, hogy az Isten mennyire szeret benneteket, mennyire szeret bennünket, akkor valami olyasmi történik az ember szívében, az ember életében, hogy az ökölbe szorult kéz elkezd kilazulni, kiengedni. Ugye a görcsben levő szív elkezd felengedni a szorongásból, és elkezd megpihenni az Isten szeretetében. Van egy Biblia vers, amit én nagyon szeretek, és azt hiszem, hogy meg fogjátok érteni, hogy miért idézem ezen a ponton fel ezt a verset. Ez a Biblia vers a 37. Zsoltárban van, és így hangzik, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mindannyian magunk elé tudunk, remélem, hogy mindannyian magunk elé tudunk képzelni egy olyan élethelyzetet, amikor valamiben gyönyörködünk. Akár kinn a természetben leültünk, és körülnéztünk, és rácsodálkoztunk, akár a tavasz szépségére, akár az ősz szépségére, a teremtett világ szépségére. Akár ültünk, és néztük a játszadozó gyermekeket. Milyen érzés van akkor bennünk? Tud az ember görcsölve gyönyörködni? Ez képtelenség. Ha valaki gyönyörködik, akkor még fizikailag is ellazul. Minden izma kienged. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Én attól félek, hogy nagyon sok esetben mi görcsösen megpróbálunk Krisztushoz hasonlóvá válni. Nem azzal van a baj, hogy mi Krisztushoz hasonlóvá akarunk lenni. Nem ezzel van a baj, hanem a görcsöléssel van a baj. Azzal van a baj, hogy mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy kegyelem által van, az Isten szeretete által van a leghatalmasabb változás a mi életünkben. Mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy nem mi, hanem vele együtt, nem magunkban, és ő sem nélkülünk, hanem együttműködve, megragadva az ő kinyújtott jobbját. Mindaddig a gyönyörködés helyett mi erőlködünk, és az erőlködésben elfáradunk, és elcsüggedünk, mert az Isten álmában ad az ő szerelmesének eleget. Én valami ilyesmi gondolatot értettem meg ebből, hogy amikor arra vágyom, hogy gyümölcsöt teremjen az én életemben az evangélium, amikor arra vágyom, hogy előre haladjon a hitéletem, akkor az Isten mindenek előtt arra hív, hogy csodálkozzam rá az ő szeretetére, hogy álmélkodjam az ő szeretetén, hogy ízleljem meg az ő irántam való szeretetét, hogy legyen békességem az ő szeretetében. És tudjátok, ez az ember, akiről beszéltem, nem tett mást az utóbbi időben, elkezdte olvasni a Jézus élete könyvet lassan. Lassan. Mondatról mondatra. És azzal a célkitűzéssel,

hogy hadd lássa Jézust. Hadd lássa meg az Isten szeretetét abban a könyvben. És egyik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy őt megérintette az a gondolat, hogy Jézus vágyakozik a mi hálánkra. Ő nem gondolta ezt. Ő nem gondolta azt, hogy mi adhatunk az Istennek valamit. És a Jézus élete könyvben felfedezte ezt, hogy Jézus vágyakozva figyeli a mi életünket, hogy ott van-e a hála. Vágyik a mi hálánkra, vágyik a mi szeretetünk kifejezésére. Aztán egy másik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy most meg azt fedezte fel, hogy Jézusnak örömöt lehet szerezni. És ő benne ez a vágy kezdett mozogni, és ezt fogalmazta meg, hogy én szeretnék örömöt szerezni Jézusnak. Én szeretnék örömöt szerezni neki. Mert megízlelte az Isten kegyelmét, mert megismerte az Isten szeretetét. És nekem az a személyes meggyőződésem, és ebben a Kolosszi levél megerősít egyébként, hogy a mi egész keresztény életünk akkor tud előre haladni, ha mi folyamatosan újra és újra megismerjük és megízleljük. Megértjük és megismerjük az Isten kegyelmét igazán. Hogy újra és újra újólag fedezzük fel és ragadjuk meg azt, hogy az Isten kegyelméből élünk, és mindent az Isten kegyelmének köszönhetünk. És szeretném, hogyha ebben egy kicsit segítene az, hogy a 19. verstől kezdődő szakaszt elolvassuk és gondolkozunk rajta. Azt mondja a 19. verstől kezdődően Krisztusról, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk mi fölfogni emberek, de ez a mondat valami olyasmit jelent számomra, hogy az Atya jónak látta, hogy ő neki életet adjon, hogy élete legyen önmagában. Jónak látta őt, hogy őt maga mellé emelje, fölemelje, és elénk állítsa, mint az ő dicsőségének a kisugárzását. Krisztus a mi alkotunk, Krisztus a mi teremtünk, Krisztus az, aki életet adott nekünk. Ő benne lakozik a teljesség. Én nem tudom, hogy mennyire tudjuk megragadni, hogy mit jelent ez valójában. Minden ő benne lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ma is minden ő benne áll fenn. Tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. Tetszett az Atyának, hogy Krisztus eljöjjön ebből a teljességből, eljöjjön abból a létállapotból, abból a helyzetből, amiről így mondja a Filippi levélben, hogy ő az Istennel egyenlő. És Krisztus önként, elfogadva az Atya tervét, eljött, hogy ő általa megbékélhessünk az Atyával. Az itt szereplő kifejezés, amely a békéltetésről szól, hangsúlyosan egy egyoldalú békélésről szól. Hangsúlyosan arról szól, hogy van egy kezdeményező fél egy tönkrement kapcsolatban, aki egyoldalulag kezdeményez. Aki nem azt mondja, hogy elmegyek 5 métert, te is gyere 5 métert, és akkor majd valahol félúton összetalálkozunk. Hanem aki elébe megy a másiknak. Elmegy egészen addig, ahol ő van, addig a pontig, és ott kinyújtja a kezét, és azt mondja, íme a béke jobbom. Én nem kérek rajtad számon, én nem haragszom rád. Én nem azt mondom neked, hogy majd akkor, hogyha szeretsz, akkor szeretni foglak. Hanem azt mondja, békélj meg velem, én szeretlek téged. Én békességet akarok köztem és te közötted. Magamra vettem a te bűnödnek a büntetését, hogy ne válasszon el tőlem a bűn. Hogy ne legyen akadálya annak, hogy megbékélhess velem. Én tettem félre az akadályt az útból. Nincsen semmi, ami elválaszthatna te tőled. Itt a béke jobbom. Ragadd meg, kérlek. Valami ilyesmit fejez ki ez az egyoldalú békesség.
amikor nem az igazságommal megyek, nem a számonkérésemmel megyek, hanem keresem az elveszettet. Ezt tette az Isten. Tetszett az Atyának, hogy azt a Krisztust, akiben a teljesség lakik, azt a Krisztust elküldje a földünkre, hogy ő általa megbékéljen velünk. Hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. És ennek az első lépése az Isten oldaláról egy egyoldalú kezdeményezés volt, amelynek a gyümölcse, amelynek az eredménye, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten. Hogy nem lesújt ránk haraggal, pedig megérdemelnénk. Hanem kegyelem időt biztosított számunkra. Félretette a mi bűneinket, ahogy a római levél fogalmaz. Félretette őket. Nem bűneink szerint bánik velünk, szeret bennünket. Ennek kell valahogy felderengjene. Az ember úgy él, nagyon sokszor úgy él, hogy vétkezett, mi a tipikus jelenség? Nem megyek az Istenhez. Hogy mehetnék az Istenhez? És az Isten pedig azt mondja, hogy én azért adtam az életemet, hogy hozzám jöhess, mert szeretlek téged. Értsd meg a kegyelmemet, értsd meg. Értsd meg, hogy nem azért fogadlak el téged, mert te már jó vagy, hanem Krisztusban, Krisztus áldozatában elfogadtalak téged. Azt mondja, hogy békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami van, csak van, akár a földön, akár a mennyekben. A második békességet szerezve kifejezés, az már nem egyoldalú békességről szól. Az első arról szól, hogy az Isten elénkbe jön, kinyújtja a karját, és felkínálja a békejobbot. A második arról szól, hogy ő békét teremt, egy kölcsönös békét teremt. Az Isten és az ember között létrejöhet a megbékélés. Keresztényekként nem kell menekülnünk az Isten elől. Keresztényekként nem kell távolságtartóan, bizonytalankodva tekinteni az Istenre, hanem mi magunk szerethetjük az Istent, és békességünk lehet. Megbékélhetünk mi magunk is az Istennel. Krisztus keresztjének vére, az a szeretet, amely megmutatkozik a kereszten, ki tudja munkálni a szívünkben, el tudja érni a szívünkben azt, hogy megbékéljünk az Istennel. Hogy valóságos béke legyen köztünk és az Isten között. Mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is. Igen, titeket is. Akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Krisztus áldozata a biztosítéka annak, hogy nem lesz olcsó kegyelem a bűnbocsánat ajándéka az ember életében. Mert nekünk az értünk meghalt Krisztus kezéből kell elvennünk a bűnbocsánatot. És az értünk meghalt Krisztus átszegzett keze arra fog késztetni bennünket, hogy ne csak elfogadjuk a kegyelmet, ne csak örüljünk a kegyelemnek, de hogy változzon az életünk. Leigázza a mi szívünket, és eléri azt, hogy a mi akaratunkkal azt mondjuk, méltó az Isten, hogy vele járjunk. És egy pillanatra hadd lapozzak át a Római Levél 6. fejezetéhez, és visszautalva a gyümölcs termésre, a Római Levél 6. fejezetének egy részletét hadd emeljem ki. A 6. fejezet 22. verse. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. Nem azt mondja, hogy meg lesz, hanem azt mondja, hogy akkor, amikor egy ember felszabadult a bűn alól, amikor egy ember ezt igazán megérti és megízleli, hogy ő az Isten erejében élhet, ő neki nem kell a saját gyengeségében járnia. Amikor megérti, hogy Krisztusban minden segítséget megkapott, csak ki kell nyújtani a kezét, csak el kell fogadnia, csak rá kell támaszkodni az Isten felkínált kegyelmére. Amikor felszabadítatott a bűn alól, és a szolgájává lett az Istennek, átadta a szívét, hogy ő méltó, hogy ő uralkodjon, hogy ő vezessen, akkor van gyümölcs. Akkor van gyümölcs.
És ez az, amit az Isten szeretete és kegyelme munkál a mi életünkben. Azt munkálja, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé. És minél inkább szemléljük az ő szeretetét és kegyelmét, minél inkább felismerjük a mi bűneink nagysága hátterén az ő szeretetének a nagyságát, annál inkább ezt munkálja bennünk. És ezt végig fogja vinni, hogyha, és itt van még egy ha. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen. A másik nagy tévedés, amellyel találkoztam, amikor közeledtem a közösséghez, hogy igen, a kegyelemre szükségem van, eddig az Isten cselekedett értem, de most jövök én. Majd én most bebizonyítom azt, hogy nem méltatlanra pazarolta az ő szeretetét. Majd most én bebizonyítom azt, hogy én igazán, igazán az ő gyermeke vagyok. Nem, testvéreim, ez nem így működik. Ez nem így működik. A lényege ennek az üzenetnek az, hogy nekem békességben kell lenni vele, és közösségben kell lenni vele, mert nélküle egy lépést sem tudok előre tenni a megszentelődésben. Nekem abban a hitben kell alaposan és erősen megmaradnom, hogy Krisztus áldozatának köszönhetően, annak köszönhetően, hogy az Atya feltámasztotta őt, és közben jár értem, közösségem lehet az Istennel, az ő kegyelme által. Jelen lehet az én életemben, segíthet engem, megtisztíthat és megszentelhet, és betölthet erővel engem. Nekem hitben vele kell járnom, és rá kell támaszkodnom. Nem nélküle, nem bizonyítva, nem emberi erőre támaszkodva, hanem abban a hitben alaposan és erősen megmaradva, hogy semmi nem választhat el az Istentől, hogy velünk az Isten, és hogy Krisztus mindenben, mindenben megsegít, amire szükségem van. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. És itt megint egy Biblia versre hadd utaljak rá át. Van egy vers, amely a reménységről úgy beszél, mint ami előttünk való reménység. A kegyelemről úgy beszél, mint előttünk való kegyelem. Péter apostol első levele, 13. verse. Felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz nektek, amikor megjelenik. Krisztus megbékéltetett minket az Istennel, az Atyával, és kegyelmet hozott számunkra. És az evangélium mégis azt mondja, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz nektek, amikor visszatér. Ugye ennek a gondolatnak a hátterében pedig ott áll az, hogy nekünk nem csak bűnbocsánatra van szükségünk, de nekünk a bűneink eltörlésére is szükségünk van. Arra van szükségünk, hogy Krisztus a mennyei ítéletben, a most zajló mennyei ítéletben magáénak ismerjen el bennünket, és eltörölje a mi bűneinknek a feljegyzését. Az evangélium azt mondja, hogy úgy mehetsz Krisztushoz, mintha soha nem vétkeztél volna. Mert Krisztus magára vette a bűneidet, és szabaddá tett tőlük. Mehetsz az Istenhez, mint szeretett gyermeke, és azzal a bizalommal kérhetsz, hogy semmi nem választ el téged őtőle. És az evangélium másik fele pedig azt mondja ki, hogy reménykedj abban a kegyelemben, amelyet hozni fog neked, mert miközben munkálkodik azért, hogy teljesen befogadd őt, miközben munkálkodik azért, hogy a vele való kapcsolat, békeszövetség ne egy olyan fegyverszüneti megállapodás legyen, amelyben távolságtartás van, hanem egy olyan békeszövetség, amiben jelen van az életünkben, és mi ő benne vagyunk elrejtve, és velünk van percről percre, és irányítja az életünket percről percre. Ebben a közösségben megtisztít és megszentel, és eltörli a bűneink feljegyzését. Kedves testvéreim, ne elégedjünk meg a bűnbocsánattal. Többet akar az Isten nekünk adni. Az Isten, ami bűneink eltörlését kínálja fel az evangéliumban. A feljegyzésekből és a mi életünkből a tökéletes és teljes megtisztítást. Ez is az evangélium része. Ha megmaradtok az evangélium reménységében,
ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. És még egy bibliaverset, illetve két bibliaverset hadd idézek fel a Kolosszé levélből szintén. A második fejezet 9., 10. és 11. versét. Ismét visszatér arra a gondolatra az apostol, amit az első fejezet 19. versében olvastunk, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon a teljesség. Itt ezt mondja, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Krisztusban az Istenség teljessége lakozik testileg. Aki vele találkozott, az az atyával találkozott. Aki őt befogadja, annál az atya lakozik, annál az Isten van jelen. És ti, ő benne vagytok beteljesedve. Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Kedves testvéreim, az evangélium üzenete azt kínálja fel nekünk, hogy azzal a valakivel lehet napi, pillanatnyi, pillanatról pillanatra előre haladó közösségünk, akiben az Istenség teljessége lakik. Nem kell a saját gyengeségünkre nézni és feladni. Nem kell elcsüggetni a hiányosságok és nehézségek miatt. Szembesülni kell velük. Néven nevezni kell őket. De elcsüggedni nem kell miattuk. Mert a megoldás ott van, kéznél van a mi számunkra. Krisztusban, akiben az Istenség teljessége lakik testileg, Krisztus felkínálja azt, hogy ő velünk lakik. Nem csak velünk, és nem csak mellettünk, hanem bennünk. És mi, ő benne. Ő mi bennünk, és mi ő benne elrejtve. Ez a megoldás számunkra, ez a segítség, ami számunkra. Olyan közösségre, olyan békeszövetségre jutni, az Isten szeretetét szemlélve, megértve és rácsodálkozva, igazán megértve, aminek az eredménye az, hogy a szívünkben lakik, hogy jelen van, és a vele való közösségtől nem távolodunk el, nem ő hagy el minket soha. Neki kell megbékéltetnie bennünket önmagával. Neki kell kiváltani bennünk azt a vágyat, körülmetélni a mi szívünket, hogy mi vágyakozzunk az ő jelenlétében járni. Hogy ne nyugodjunk bele abba, hogy tudunk róla, tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy szeret, és nélküle megyünk. Velünk, bennünk akar élni és járni. Ez az evangélium reménysége. Ez az Isten ígérete, és ezt a helyreállítást akarja mi életünkben kimunkálni. És hogyan megy ez, testvéreim? Mikortól termi ezt a gyümölcsöt? Attól a naptól fogva, amelyen megértettétek, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Én szívemből kívánom, hogy maradjunk csendben, és hagyjuk, hogy az Isten megérintsen bennünket az ő szeretetével. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy feltekintünk. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy gondolkozunk, újra és újra szemléljük az ő szeretetét, az ő áldozatát, az ő életét, és közben gondolkozunk azon, hogy az a Krisztus, akit az evangéliumban látunk, az a Krisztus ma is ugyanaz a Krisztus, és ma sem viszonyul másként, és utánunk vágyik az ő szíve. Velünk akar lenni. Amen.

0: akik tehetjük, térdet hajtva imádkozom.
1: Mennyei atyánk, hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megbékéltettél magaddal bennünket, hogy te megbékéltél velünk, és köszönjük, Istenünk, hogy nem a haragodat, hanem a te szeretetedet, a te menteni vágyásodat, a velünk való közösség utáni vágyakozásodat fejezted ki, és ezzel a szeretettel kérlelsz és hívsz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy elküldted őt erre a földre, hogy megismerhessünk téged, hogy megismerhessük a te szeretetednek a mélységét. Istenünk, nyisd meg a mi szemeinket, kérünk, hogy láthassuk a te kegyelmedet. Nyisd meg a mi szemeinket, Istenünk, hogy megértsük, megértsük azt a szeretetet, amely téged erre vezetett, amely benned van. És kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megérezzük. Megérezzük a te szeretetet hívását, hogy megízleljük a veled való közösség örömét, hogy megismerjük igazán, valójában a te kegyelmed nagyságát. Urunk, szeretnénk kérni téged, segíts napról napra annak a tudatával, annak a gondolatával foglalkoznunk, felkelnünk, hogy a te kegyelmedből kaptuk ezt a napot, hogy Krisztus áldozatának köszönhetően élhetünk, és hogy te arra vágysz, hogy semmi ne válasszon el bennünket te tőled. Urunk, kérünk, hadd ízleljük meg a te jelenléted örömét, békéjét, és kérünk, őrizd meg bennünket a te közelségedben, a te békességedben. Könyörögve kérünk, őrizd meg abban, hogy szemlélhessük a te jóságodat, hogy rácsodálkozhassunk újra és újra a te szépségedre, a te jellemed szépségére, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk felnövekedjen, megerősödjön, és hogy benned elrejtett lehessen a mi életünk. Istenünk, kérünk, munkáld ezt a mi életünkben, és köszönjük, hogy neked az az akaratod, az a te vágyad, hogy teljesen megtisztíts bennünket, hogy Krisztusban beteljesedettek legyünk, és szabadok legyünk. És köszönjük, hogy ezért munkálkodsz, és mindaz, ami ér bennünket, ebbe az irányba munkálja a mi életünket, hogy teljesen megszabadulva a veled való közösség tökéletes és teljes legyen. Ajándékozz meg ezzel bennünket, kérünk, Istenünk, ezen a mai napon és napról napra. Köszönjük, hogy olyan egyszerű útja van a gyümölcstermésnek. Segíts ezt az egyszerű utat járnunk, Urunk. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe talán kissé meglepő lehet többeknek. A Biblia történelmi proféciák jövendőlése a nagy francia forradalomról. Lehet, hogy valaki fölkapja a fejét és azt mondja, hát ilyen is létezik a Bibliában, és hát biztos, hogy ez tényleg egyértelműen erre vonatkozik, nem valami belemagyarázás, hogy ilyesmiről is szó legyen a Bibliában. Azt válaszolnám erre, hogy a Biblia ténylegesen nem történelmi spekulációkat tartalmaz, és úgy a történelem egészében nem témája a Bibliának. A Biblia az üdv történettel, a megváltási terv történetével foglalkozik, és a nagy francia forradalomra vonatkozó profétikus kijelentések azért kerülnek bele a bibliai történelmi proféciák jövendőlései közé, mert ezek a megváltás terve körül folyó nagy küzdelmet is messze menően befolyásolják. Tehát ez egy olyan esemény volt, ami mélyen szántóan hat az Isten emberért folyó történelmi küzdelmének a történetére is. Aztán az is kérdés, hogy miért foglalkozunk vele, hiszen ez az esemény most már több mint 200 évvel a hátunk mögött van. A múltba akarunk-e visszanézni, egy ilyen öncélú történelmi leckét folytatni a bibliai proféciák megvilágításában? Hát azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó, mert azt mondhatjuk, hogy sok minden olyasmi zajlik a mi korunkban, amit lehetetlen megérteni annélkül, hogy ilyen messzire visszanyúlnánk, egészen a nagy francia forradalomig, és pedig azt nem egyszerűen csak a történelmi tényeiben, vagy csak a saját emberi észjárásunk szerint ismernénk meg, vagy elemeznénk, hanem a Biblia mély történelem filozófiájának az ismeretében a nagy francia forradalomtól kiindulva értünk meg sok mindent, ami mai világunkban zajlik. Ugye úgy is szerepelt a címe a programunkon, hogy a nagy francia forradalom elindítja az emberi történelem végső folyamatait. Tehát erre az összefüggésre szeretnénk ma különösképpen rávilágítani. Hozzáteszem azt is, hogy olyan szempontból is nagyon érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hogy valóban megerősíti a Biblia ihletettségébe vetett hitünket is. Ez a valósággá válik számunkra, hogy a Biblia tényleg Istentől ihletett könyv, mert ilyen konkrétan szólni előre erről az eseményről, és ahogy említettem, egy olyan mély történelem filozófiával kapcsolni össze, mint amit a Bibliában találunk, bizony fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ha nem Istentől ihletett könyv a Biblia, akkor ki láthatta ezt így előre, és milyen alapon, és ki tudta ezeket a legérzékenyebb pontokat, ezeket a mély összefüggéseket megmutatni. Nagyon régen egy nagyon egyszerű kis történetet olvastam egy folyóiratban. Mondom, a történet nagyon egyszerű, de azért a mondani valójában mégis van igazság. Arról szólt, hogy valaki vonaton utazott, és Bibliát olvasott a fülkében. És ugyanabban a fülkében utazott más valaki, egy nála fiatalabb valaki, és hát mikor elnézegette egy ideig, hogy a Bibliáját elmélyülten olvassa, és akkor megkérdezte tőle, hogy hát mikor látta, hogy fölnéz, és meg lehet szólítani, hogy hát tényleg komolyan ő érdemesnek tartja a Bibliát arra, hogy olvassa, és tényleg azt egy ilyen szent könyvnek tartja, és hozzátette, hogy hát nem tudjuk, kik írták, hát nem ismerjük a szerzőiket, hát ez egy állítás, hogy ez az Isten könyve. És hát az illető azt válaszolta, hogy majd egy kicsit gondolkozik még rajta, hogy hogy is válaszoljon erre a felvetésre. Aztán nem sokára ugyanez az utitársa megkérdezte, hogy tudja, hogy mikor érkezik a vonat X állomásra. És hát ő neki volt menetrendje, az utitársnak elővette, megmondta, és akkor azt mondta, hogy látja, most azt hiszem tudok mondani valamit arra, amit az előbb kérdezett, hogy egy szent könyvnek tartom a Bibliát, meg komolyan veszem el, hogy ez isteni kinyilatkoztatás, annak ellenére, hogy nem ismertem a szerzőit, és nem voltam ott, amikor ez keletkezett. Azt mondta, nézzem, menetrendnek a szerkesztésénél sem voltam ott, ennek az összeállítóit sem ismerem, de egy tapasztalati ismeretem van, azt, hogy a vonat pontosan azokra az állomásokra fut be, abban a sorrendben és abban az időben, amikor a menetrend mondja. Na, ugyanez a tapasztalatom a Bibliával, hogy az emberi történelem pontosan azokra az állomásokra fut be, és még nagyon komoly időmeghatározások is kapcsolódnak ehhez,
és ez végül arra a következtetésre vezet, hogy ez egyszerűen megbízható, tapasztalati alapon megbízható ez a könyv, még ha semmit sem tudnék a keletkezéséről, vagy a keletkezés történetéről, hozzáteszem persze erről is, nagyon sok mindent meg lehet tudni, és racionális ésszel követni lehet, hogy a bibliai kinyilatkoztatás hogyan keletkezett, de mindenképpen van egy tapasztalati ismeret, és ebben a tapasztalati ismeretben osztozunk, mikor a Bibliának ezeket a történelmi proféciáit megismerjük, hogy a történelem azon a vonalon fut, és abban a sorrendben történnek a dolgok, úgy, ahogy a Szentírás erről szól. Nos, tehát akkor még megemlíthetjük azt is, most az új helyes írás szerint, tudtommal már nem írjuk nagybetűvel ezt, hogy nagy francia forradalom. Amikor én még iskolába jártam, akkor csupa nagybetűvel írtuk nagy francia forradalom. Gondolom ebben annak is szerepe volt, hogy ugye az előző politikai rendszer abszolút pozitívan értelmezte a nagy francia forradalmat, és magát is, a maga rendszerét is eredeztette az akkor elindult folyamatoktól, és talán ez is az oka volt, hogy ugye nagy betűvel írtuk, de azt kell mondanom, hogy mindenképpen nagybetűs történelmi esemény ez, mert olyan mély drámai fordulatot hozott a történelemben és az emberi mentalitásban, az emberi gondolkodásmódban, olyan folyamatokat indított el, amelyek a mai napig hatnak, és a Biblia történelmi proféciái szerint a történelem végkifejletéhez vezetnek. Ugye ezért is hangzott így a cím, hogy elindítja a történelem végső folyamatait, amelyek ahhoz vezetnek, hogy egy isteni közbelépés, egy isteni szabadítás segíthet csak a mi világunkon, mert egyébként olyan mély válságba sodródik. Minden esetre a Biblia, ha nagybetűs eseménynek tartja is a nagy francia forradalmat, de nem értékeli csak pozitívan. Ha a Biblia értékeléséről szólunk, akkor azt mondhatjuk, hogy két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat a Biblia. Egyik oldalon nagyon pozitív, a másik oldalon nagyon negatív az értékelése. És általában nem találkozunk ilyen reális kétarcú értékelésével a nagy francia forradalomnak. Vannak, akik teljesen negatívan ítélik meg, éppen azért, mert bizonyos dolgok onnét erednek, mások pedig abszolút pozitívan ítélik meg. A Biblia nagyon reálisan kétarcúnak mutatja be ezt az eseményt. Az erre vonatkozó profétikus jövendőlés Jelenések könyve 11. fejezetében található, a 3-tól a 13. versben. A Biblia soha nem bőbeszédű, nagyon tömör, nagyon pontos, tehát itt is mindössze 10 Biblia vers szól erről. Az idő keretünkben nem tudjuk megtenni azt, hogy az egész szöveg összefüggését feltárjuk ennek a szakasznak, mert ez az igazi írásmagyarázata. Szöveg összefüggésre is rámutatunk, sőt azt sem tudjuk tenni, hogy egész részletesen versről versre haladjunk, hanem csak bizonyos, nagyon fontos végső konzekvenciákig szeretnénk eljutni. Ezért egy kicsit vázlatosabban haladunk végig ezen a szakaszon, de a lényeget azért azt hiszem mindenki követni tudja. Így olvasom a 3. verset, Jelenések könyve 11. fejezetében a 3. vers. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezzel indul ez a szakasz, amit úgy is lehetne jellemezni, ezt a címet is lehetne neki adni, hogy a két tanúbizonyság története, a körülöttük folyó küzdelmek és a végső győzelmük, és ebbe fonódik bele a nagy francia forradalomra vonatkozó jövendőlés. Az az első kérdés, hogy miféle két tanúbizonyságról van itt szó. Soha se kell nekünk önkényesen találgatni, mert ha megfigyeljük, a 4-től a 6. vers, ami közvetlen ezután következik, ez magyarázat erre a szimbólumra. Megmagyarázza, mit kell érteni a két tanúbizonyságon. Talán csak ennyit emelek ki a 4-től 6. versben. A 4. vers eleje így hangzik. Ez az a két olajfa. A 6. ezeknek van hatalmuk. Ugye ugye ezekkel mindig azonosítja ezt a két tanúbizonyságot, és itt 3 bibliai szakaszra utal, 2 részletre Illés történetéből, és Mózes történetéből, illetve az egyiptomi kivonulás történetéből utal bizonyos eseményekre, és hogyha ezeket valaki nagyon gondosan visszakeresi az Ószövetségből, és átgondolja, világos a végeredmény, hogy a két tanúbizonyság a prófétai szót, a hatalommal bíró és a valójában legyőzhetetlen isteni szót, az isteni prófétai szót ábrázolja. Valaki kérdezte, hogy miért két tanúbizonyságról van szó.
nagyon nyilvánvaló, hogy az Ó és Új Szövetségre utal, hiszen ugye 400 évnyi idő van a két irát gyűjtemény keletkezése között, és úgy gondolom nem is annyira ez az oka annak, hogy két tanúbizonyságról beszél, hanem mintegy ez is az Isten előreismeréséről tanúskodik, hogy a kereszténységben nagyon sokan nem tartják egyaránt fontosnak az Ó és Új Szövetséget, sokan csak az Új Szövetséget tartják a kereszténység számára fontosnak. Én most nem akarom részletezni, hogy ugye milyen egyértelműen tett bizonyságot maga Jézus mind a két résznek, mind a két iratgyűjteménynek a szoros összefüggéséről és a jelentőségéről. Csak annyit említenék meg, hogy ez tényleg két tanúbizonyság, amelyek szétválaszthatatlanok, és amelyek együtt végzik a maguk tanúság tételét. És amikor ezt így elmondtuk, hogy ezek gyászruhába profétáltak 1260 napig, akkor tulajdonképpen ezzel rögvest utal a nagy francia forradalomnak a pozitív hatására. Mert tudnélik, amikor azt mondja, 1260 napig profétáltak gyászruhában, utána rögtön azt érzékelteti, hogy ezután a két tanúbizonyságnak valamilyen felszabadulása következett be, és ez pedig éppen a nagy francia forradalom által történt. Hogy miért profétáltak 1260 napig gyászruhában, ami rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ugye lám itt egy idő meghatározás, épp amit az előbb mondtam, hogy a Bibliában idő meghatározások is vannak, de ez nem szó szerint 1260 napot jelent, hanem itt is ad egy magyarázat, egy kulcsot a Biblia, Ezékiel könyve 4. fejezetének a 6. versében mondja ki szó szerint, és ez végig érvényesül a történelmi proféciák idő meghatározásaiban. Így mondja ki, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Tehát egy nagyon egyszerű kulcsal adja az idő meghatározásokat a Biblia, úgyhogy napokban adja meg az esztendőket. Tehát ez az 1260 nap a valóságban 1260 esztendő. És miért profétált az Isten két tanúbizonysága hosszú 1260 esztendeig gyászruhában? Ez a középkori egyház teljhatalmának az ideje volt, és mivel a konstantinuszi fordulat nyomán alakult ki ez a középkori egyház, és nagyon sok minden eltérés csúszott be a Bibliához képest, érthető, hogy ez a középkori egyházi rendszer, hogy így mondjam, nem szerette, hogy a Biblia az emberek kezében legyen, és az emberek a Bibliában keressék a kereszténység eredeti tanításait, mert hiszen ez mindig kritikát hozott felszínre az egyház tanításaival és gyakorlatával szemben, és ez az 1260 év alatt azért profétál gyászruhában a két tanúbizonyság, mert egyrészt csak nagyon korlátozottan végezhették a szolgálatukat. Ugye ma olyan természetesnek tartjuk, hogy mindenki olvashatja a maga nyelvén a Bibliát, de hosszú 1260 esztendőn át gyakorlatilag Európában csak latin nyelven volt hozzáférhető a Biblia. Egyedül csak a valdensek, egy kis úgynevezett eretnek közösség volt az, akik nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy nemzeti nyelvre fordítsanak Biblia részleteket, elsősorban a francia nyelv, provenci nyelvjárására, de még más nyelvekre is fordítottak részleteket a Bibliából, és hát ugye még Wycliffe fordított a 14. században Angliában latinból csak az Új Szövetséget, és aztán a 16. századi reformáció kezdte meg csak a nemzeti Biblia fordításokat. De nem csak a fordítás miatt volt nehezen hozzáférhető, hanem nem egyszerűen semmi ilyen igény nem volt, hogy az emberek ismerjék meg a Bibliát. A felfogás az volt, hogy elegendőek azok a képek a bibliai tanításból, amelyek templomok falain, vagy az üvegablakokon ugye a bibliai történetekről elmondanak valamit, és az a csekély kis tudás, amit valamennyit a papság közvetített, akiknek szintén nem volt, hogy így mondjam, tananyaguk a Biblia ismerete a szolgálatukra való felkészülésnél, és elsősorban a szertartások végzése volt a középkor során a fő feladatuk. De van még egy súlyosabb oka is annak, hogy így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétált a két tanúbizonyság, mert gyászolhatta azokat, akik próbálták a Biblia tanításait képviselni és követni, hiszen hihetetlen mennyiségű áldozata volt a középkori inkvizíciónak. Olyan mély erről a hallgatás ma, ugye sokszor esik szó, és teljes joggal a holokauszt áldozatairól, a sztálinizmus áldozatairól, de mély hallgatás van arról, hogy a vallási, a középkori vallási fundamentalizmus, mondjam így, annak is hihetetlen mennyiségű
áldozata volt. Nem tudom, a tényleges számot lehetne itt kihozni, akkor az a gyanúm, hogy nem csak hogy vetekedne, talán túl is haladná ezeket a számokat, mert az idő volt nagyon hosszú, amíg az inkvizíció szedte az áldozatait. És akkor hogyan is szabadult föl, tehát az 1260 év végén? Ugye arra se térnék ki, mert ez is nagyon sok időt venne igénybe, hogy megmondjuk, hogy hogy kezdődött ez az időszak, mi volt az esemény, amivel kezdődött, mi volt az esemény, amivel zárult. Csak a záró eseményre fogok rámutatni, de annyit mégis mondanék, hogy ez az időszak egy nagyon kerek időszak, mert azzal kezdődik, hogy a kelet-római császár hatalmat adott Róma püspökének, hatalmat ruházott rá jogszerűen, törvénnyel, és kiszabadította az öt folytogató barbár népek fogságából. Véget pedig azzal ér, hogy a francia forradalom, illetve a francia köztársaság, mint világi hatalom visszaveszi a hatalmat a középkori egyháztól, a világi hatalmát megsemmisítettnek nyilvánítja, és ugyanakkor fogságba viti, és fogságba viszi Franciaországba. Tehát nagyon kerek ez az időszak, fogságból való kiszabadítással és hatalomadással kezdődik a világi hatalom részéről, és fogságba vetéssel és hatalom megvonással végződik, ugyancsak a világi hatalom részéről, és a jelentőségét mutatja ennek az idő meghatározásnak, hogy 7-szer szerepel a Bibliában, összesen 7-szer, és mindig ugyanabban a szöveg összefüggésben, és mindig ugyanabban a tartalommal. Azt mondhatnám, hogy azért olyan jelentős a Bibliában ez az időszak, mert ez volt az a korszak, amikor Isten megengedte a nagy ellenfélnek, Sátánnak, hogy megpróbálja legyőzni az evangéliumot, megpróbálja a Krisztus evangéliumát legyőzni. Ahogy Jézus előre mondta, hogy majd a pokol kapui próbálnak diadalmat venni rajta, ennyi idő adatott az ellenségnek, hosszú idő, hogy megpróbálja sikerre vinni a maga megsemmisítő szándékát, mert itt erkölcsi győzelemnek kell lesz születni. Ez nem hatalmi farc volt, hanem erkölcsi győzelemnek, hogy még ha ennyi időt kap, és még ennyi rettenetes megsemmisítő eszközt bevet, akkor sem tudja az evangéliumot és Isten szavát megsemmisíteni. Tehát 1798-ban ért véget ez az 1260 esztendős időszak, és talán elolvasnám, mert gondolom, hogy szó szerint kevesen hallották életükben, hogy pontosan hogy hangzott az a kiáltvány, amit 1798. február 15-én 8-as számú hirdetményként Rómában szétplakátoltak, ami ennek az időszaknak a végét jelzi. Így olvasom. A római nép most ismét belépett felség nyugaiba, kijelentvén függetlenségét, birtokba véve a régi Róma kormányzását, megalapította a római köztársaságot. Rögtön hozzátenném, ugye külön nem részleteztem, csak annyit mondtam, hogy ez a francia köztársaság által történt, de a háttér az volt, hogy egy apropóra bevonultak Rómába a francia seregek, szóval ez a római köztársaság, a francia köztársaság mintájára természetesen a francia hadsereg közreműködésével és védnöksége alatt valósult meg. Olvasom tovább. Az Itáliában állomásozó francia hadsereg főparancsnoka a francia köztársaság nevében kijelenti, hogy függetlennek ismeri el a római köztársaságot, és hogy a francia hadsereg különleges oltalma alatt áll ez a köztársaság. A hadsereg főtábornoka a francia köztársaság nevében elismeri azt az ideiglenes kormányzatot, amelyet a mindenható nép javasolt. Következésképpen minden egyéb földi hatóság, amely a pápa régi kormányzásából származik, eltöröltetett, és semmilyen működést nem fejthet ki többé. A római köztársasághoz, amelyet a francia köztársaság elismert, mindazok a területek hozzátartoznak, amelyek a Campiformiói béke után megmaradtak a pápa földi hatósága alatt. Aláírás Alexander Berthier, francia tábornok. Tehát ez volt az a nevezetes híres hirdetmény. És azt mondhatjuk, hogy ennek milyen gyors lett a hatása, hogy a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása milyen gyorsan véget ért. Ugye 1798-tól 6 esztendőt kell csak számítani, és 1804-ben már megalakult a brit és külföldi bibliatársulat. Többen csak annyit tudnak róla, hogy régi bibliákban még ott olvassuk, hogy a brit és külföldi bibliatársulat kiadványa,
De ez valójában úgy történt, hogy Angliában 300 civil egyháztag különböző felekezetekből, különböző protestáns felekezetekből összejött, hogy megvitassák, hogy lehetne a Bibliát olcsón kiadni, a Bibliát sok nyelven kiadni, magyarázat nélküli Bibliákat kiadni, tehát magát a Bibliát az emberek kezébe adni, és hogyan lehetne a Biblia terjesztéséről gondoskodni. És azután ennek a akkor aznap megalakított Biblia társulatnak sok-sok helyi közössége jött létre, aztán Európa minden országára kiterjedt, aztán Amerikában is születtek ilyen Biblia társulat helyi közösségek, azokból 1816-ban megalakult függetlenné lett, illetve önállóvá lett az amerikai Biblia társulat, és akkor indult el az, hogy Bibliát nyomtatni olcsón, hatalmas példányszámban, egyre több nyelvre lefordítani, és ezek a Biblia társulatok Biblia terjesztőket alkalmaztak, akik nem anyagi haszonért, hanem személyes lelkesedésből terjesztették a Bibliákat. Csak példát mondok, 1900-ban a Biblia társulatnak 2000 könyvterjesztője volt a brit és külföldi Biblia társulatnak, azért az nagyon nagy számám, ennyi ember, aki járja a falvakat, a városokat, és terjeszti a Bibliákat, amelyeket hát rendkívül olcsón állítottak elő, és önköltségi áron gyakorlatilag, mert az egész nem profitra ment, terjesztették szét az emberek között. Tehát így láthatjuk, hogy tényleg 1260 esztendő végén véget ért a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása, és itt a forradalmi Franciaország működött közre, és ez a pozitív hatásai közé tartozik nagy francia forradalomnak. De szeretnék egy más dokumentumot is olvasni, ami tudom, hogy gyenge lábon áll a történelmi ismeret általában a mai nemzedékek körében, messze venne, hogy azt vitassuk, hogy mi a hibás ezért, de gondolom, hogy nagyon sokaknak nem egészen ismert az, hogy azok a dolgok, amelyeket ma így emlegetünk, hogy alapvető emberi jogok, azok mennyire a nagy francia forradalomhoz vezetnek vissza. Szeretnék felolvasni néhány részletet az Ember és a Polgár Jogainak Deklarációja című dokumentumból, amelyet 1789. augusztus 26-án hirdettek ki. Ugye 1789. június 14-én kezdődött a nagy francia forradalom, és augusztus 26-án már kihirdettetett az Ember és a Polgár Jogainak Deklarációja, és ebből olvasok részleteket. És ebből megint azt látjuk a pozitív arcát a nagy francia forradalomnak, hogy mi minden, amit ma értéknek tartunk és vívmánynak tartunk az emberi szabadság jogok területén, ezt feltétlenül el kell ismernünk, hogy a nagy francia forradalomtól származik, és annak a nagyon áldásos, későig ható következményei közé sorolandó. Így olvasom. Mi, a francia nép nemzetgyűlésé egyesült képviselői úgy látjuk, hogy a közösség nyomorúságának és a kormányzat romlottságának egyedüli oka, hogy az emberi jogokat nem ismerik, elfeledték vagy megvetéssel illetik, ezért elhatároztuk az ember természetes, elidegeníthetetlen és megszentelt jogainak ünnepélyes kinyilatkoztatását, hogy ez a kinyilatkoztatás az emberi társadalom összes tagjainak mindenkor szem előtt lebegjen, és állandóan emlékeztesse őket jogaikra és kötelességeikre. Az ember szabadnak és egyenlő jogúnak születik. A törvény a közakarat kifejezése. Minden polgárt megillet a jog, hogy a törvényalkotásban személyesen vagy képviselője útján részt vegyen. A törvény akár védelmez, akár büntet, mindenkinek egyenlő mértékkel mérjen. Nem polgár a törvényel.

Véleményének a szabad kinyilvánítása az ember egyik legbecsesebb joga. Ugye nagyon modern, és a mai napig tudjuk, mekkora értékek ezek innét erednek, 1789. augusztus 26-áról az ember és a polgár jogainak a deklarációja című dokumentumból. És eddig mindig a pozitív arcáról beszéltünk a nagy francia forradalomnak, hiszen nem véletlenül lelkesedtek érte Európa népei. Ugye, ha csak Magyarországra gondolunk is, talán sokan emlékeznek ugye Bacsányi János versére, aminek ugye ez az utolsó sora, hogy vigyázó szemeteket Párizsra vessétek, mint ahonnét az igazi haladás és a legpozitívabb eszmék származnak. De a dolog mégsem ilyen egyszerű, hogy a francia forradalomnak csak pozitív arca lenne, illetve, hogy egyedül csak a két tanúbizonyság gyászruhában profétálás aluli felszabadulását hozta volna ez az esemény. Olvassuk tovább a Bibliánkban, olvassuk a 7-től a 9. verset. Talán még a 10-et is mindjárt hozzávehetjük, de arra majd külön visszatérünk. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely a lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. Hát amikor ezeket elolvassuk, akkor meglepődünk, mert azt látjuk, hogy nem ilyen simán ment, hogy lejárt az 1260 esztendő, és a két tanúbizonyság felszabadult a gyászruhában profétálás alól, hanem közben még érte őket egy hatalmas, elementáris támadás, mert azt mondja, amikor elvégzik a bizonyságtételüket, éppen akkor, amikor ez az idő lejár, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megölik őket. Csak érdekességként említem meg, hogy ugye nem tértünk ki a 6-tól a 8. versre, ahol, ahogy említettem, bizonyos ószövetségi történeteket idéz fel, és azonosítja a prófétai szóval a két tanúbizonyságot, és az az érdekes, hogy mindegyik ige szakasz olyan, ami arról szól, hogy támadták ezt a tanúbizonyságot, támadták a prófétai szót, el akarták hallgattatni, de mindig a prófétai szó győzelmével ért véget a dolog. Szóval ezt, hogy így mondjam, előre elmondta biztatásul, hogy úgy tűnik, hogy ekkora támadás még nem érte őket, most legyőzik és megölik őket, de mintha az előző idézetekkel már biztatást közölt volna, hogy azért nehogy azt higgyük, hogy ez lesz a dolog vége, mert itt is érvényes lesz, hogy ez a két tanúbizonyság elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen, még ebből a szörnyű támadásból is ki fognak emelkedni. Na és hogy történt ez a támadás? Ez, amiről itt olvasunk, igazából a nagy francia forradalomnak a dekrisztianizációs hullámára utal, amely 1793-ban, tehát 4 esztendővel forradalmi események kezdete után indult el, amikor is megszületett tulajdonképpen a modern ateizmusnak a mozgalma is. És amikor azt olvassuk itt, hogy a két tanúbizonyságot legyőzik, megölik, legyőzik, és holttesteik feküsznek a ma városnak utcáin, talán vegyük előre ezt, amit mond, amely a lélek szerint, figyeljük meg ezt, hogy lélek szerint, mikor azt mondja lélek szerint, akkor utal arra, hogy jelképes, nem szó szerint kell venni, amely a lélek szerint Sodomának, Egyiptomnak hivatik, és ahol a mi Urunk is megfeszítetett. Ez a hármas meghatározás nagyon könnyen azonosítható. A Bibliában mindenki tudja, hogy Sodoma az erkölcsi romlottságnak a szimbóluma. És majd látni fogjuk, hogy mi szabadult el a végletekig a nagy francia forradalom idején. Aztán az Egyiptom meg onnét híres, amikor Izrael népét Mózes kihozza Egyiptomból, és a fáraó az elbocsátó kérésekre mindig így válaszol, hogy kicsoda az Isten, én nem ismerem, és én nem hallgatok rá. Mondhatnám, ez nagyon jól jelzi, hogy ugyanez a szellem jelenik meg, hogy kicsoda az Isten, én nem hallgatok rá, és én nem ismerem őt. És amikor pedig azt mondja, hogy Urunk is megfeszítetett, ugye ez is jelképesen hangzik, és a Biblia szerint Jézus egyszer feszítetett meg, de még egyféleképpen lehet súlyosan bántalmazni őt ezek után,
a halála és a feltámadása után

0: követőinek a bántalmazása által. Ugye mond ilyet Zakariás prófét, aki titeket bánt, az az ő szemefényét bántja, mondja, ugye, amikor az Isten hívő népét üldözik és bántalmazzák. Saulust, a későbbi Pál apostolt, ugye a damaszkuszi úton így szólította meg a mennyei szózat, amikor Krisztus tanítványai ellen az üldöző hadjáratot vezette. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És aztán bemutatott, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Tehát ő azonosítja magát a követőjével, a tanítványaival, és ha azt mondja a Jézus halála utáni időben, az 1260 esztendő végén, hogy egy olyan város, ahol a mi Urunk is megfeszítetett, akkor ezt csak úgy lehet érteni, hogy egy olyan város, ahol a legsúlyosabb bántalmazás érte a Krisztus követőit. És ha bárki belegondol, egy európai város van, ahol a legborzalmasabb támadást intézték, és ez volt az 1572-es Szent Bertalan éjszakája, amikor egyetlen éjszaka ezrével és ezrével gyilkolták le pusztán a hitük miatt a hugenottákat, a protestánsokat. Tehát ez a jellemzés rendkívül pontos, és az, hogy a két tanúbizonyság holttestei fekszenek a város utcáin, az szó szerint is értendő, mert amikor ez a hullám 1793-tól beindult, akkor kegytárgyakat, bibliákat, szentkönyveket válogatás nélkül dobáltak az utcakövezetre, és égettek mágiákban Párizsban. Tehát erre utal, amikor azt mondja, holttesteik feküsznek annak a városnak az utcáin, nevezetes egy körmenet, amit ugye például úgy vittek véghez, hogy miseruhába öltöztettek egy szamarat, ugye a kigúnyolás céljából, útközben kehelyből borral itatták, és mi jellemző jelenet, a farkához oda kötötték a Bibliát. Mert nem tudtak különbséget tenni Biblia és a középkori egyház dolgai között. A modern ateizmus született meg, amely mindenestől válogatás nélkül vetel istenhitet, vallásosságot, egy kalap alá véve mindent, ami istenhit és ami vallásos jelenség. Szeretném még egy pillanatra olvasni azt is, hogy ez a bizonyos 3,5 év mire utal, és hogy tényleg ez úgy tűnt, hogy megölték a két tanúbizonyságot, és legyőzték. 1793. november 24-én a francia köztársaság a következő törvényt léptette életbe. Olvasom a szövegét. Miután Párizs népe kinyilvánította, hogy semmilyen más vallást nem akar elismerni, csak az észvallását, a kommün általános tanácsa a következőket rendeli. Valamennyi Párizsban létező vallás vagy szekta templomát azonnal be kell zárni. Valamennyi vallás papjait és lelkészeit felelősség kell tenni minden nemű olyan zavargásért, amely vallásbeli véleménykülönbség okából keletkezik. Minden olyan szemét, aki akár templom, akár az imaház kinyitását követeli, mint gyanúsat, el kell fogni és be kell börtönözni. Azt hiszem, érezzük, hogy ez egy nagy sok mindennemű vallásosságnak, mindennemű istentiszteleti gyakorlatnak, tehát ezt fejezik-e az ige azzal, hogy holttesteik feküsznek a város utcáin, és hogy megölték és legyőzték a két tanúbizonyságot, legalábbis úgy tűnt ebben az időben. És amikor azt mondja, hogy 3,5 év múlva életnek lelke adaték beléjük, ugye ez pedig arra utal, hogy 3,5 esztendő múlva, 1797. június 17-én ezt a rendeletet feloldották, kinyitották a templomokat, mert nyilvánvaló volt, hogy fenntarthatatlan a mindennemű vallás és erkölcs elsöprése, és ez magának a köztársaságnak az alapját ássa alá. De szeretném a legnagyobb figyelmet a 9. és a 10. versre, ha irányítanánk, és ezt olvassuk el ismét. Tehát 11. fejezetből a 9. és a 11. verset így hangzik. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Figyeljük meg, milyen érdekes ez. Azt mondja, hogy ami ebben a városban történt, az kihat népekre, ágazatokra, nyelvekre, nemzetekre, és azt mondja, ez a szellem nem hal meg, nem engedik sírba tenni ezeket a holttesteket, hanem elkezdenek újongani népek, nemzetek, nyelvek, ágazatok valók, és milyen meggyőződésre jutnak? Ez a két próféta gyötörte a föld lakosait. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ez volt a nagy ellenségnek, Sátánnak a legnagyobb hitetése, amit az emberi társadalomban elért. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse úgy mutatja be ezt a bizonyos Sátánt, így mondja, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, és így folytatja, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát ez volt a legnagyobb hitetése, mert ezt mi most már mai ésszel egy pillanat alatt átlátjuk, hogy tényleg az Ó és Új Szövetség gyötörte a föld lakosait. Tényleg ez volt minden bajnak és nyomorúságnak az oka, és ez vette el az emberek szabadságát. Szó sincs róla, de olyan rettenetesen visszaélés történt a kereszténység alapeszméjével a középkor évszázadaiban, hogy az emberek tényleg egy kalap alá vettek mindennemű vallásosságot és mindennemű istenhitet, és hogy így mondjam, őszintén hitték, nem gonoszkodva hitték, őszintén hitték, hogy ez a két proféta gyötörte a föld lakosait, tehát mindenféle vallásosságot, istenhitet, azt ki kell iktatni, és akkor az ember felnőtt lesz, nagykorú lesz, szabad lesz, és kivirágzik az emberi kultúra. Itt megemlíteném, hogy egy érdekes részletet talán jó felolvasni Holbach a természetrendszere című művéből. Ugye ez még a nagy francia forradalom 1770-ben keletkezett, de a felvilágosodás szellemisége aztán majd, ami végül a forradalmi jelenetekhez és az ateista hullámhoz is vezetett. Figyeljük meg, hogy milyen őszintén hitték, hogy ez a két proféta gyötörte a föld lakosait. Hogy szólal meg ezt Holbach művében? Eljött az ideje, hogy az igazságtanul elnyomott emberi értelem felhagyjon szerénykedő hangjával, amely a hazugság és őrület cinkosává teszi. Akik gondolkozni szoktak, megértik azt a tömérdek szenvedést, amit a vallásos és politikai zsarnokság zúdít a földre. Akik eléggé felvilágosultak, észreveszik a végtelen szenvedések láncolatát, amelyet a tévtanok okoztak minden időben a meggyötört embereknek. Mert téveszméknek köszönhetők azok a súlyos láncok, amelyeket zsarnokok és papok raknak mindenütt a népekre. A téveszmék az okai annak a rabszolgaságnak, amelyben úgy szólván minden országban sinylődik a nép, ahelyett, hogy a természet rendelése szerint szabadon munkálkodnék a saját boldogulásán. A vallások által megszentelt tévedéseknek köszönhető az a tudatlanság és bizonytalanság, amelyben az emberiség leledzik legvilágosabb feladatait, legkétségtelenebb jogait és legkézenfekvőbb igazságokat illetően. Az ember a földnek majdnem minden táján megalázott rab, megfosztva lelki nagyságától, az értelemtől és az erkölcstől. Ugye látjuk, ezek őszintén hangzottak el, ezek a szavok. Tehát az emberek, hogy így mondjam, becsületesen elhitték, hogy tényleg ezt kell tenni, kidobni a vallásosságot, az istenhitet mindenestől, mert ez a két proféta gyötörte a föld lakosait. És hogy mennyire így volt, hogy amit így olvastunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek a két tanúbizonyság halálának, szeretnék ennek ezt az öröm hangulatból egy kis részletet felolvasni. Ez egy korabeli dokumentumból való, és egy nemrégiben kiadott Francia Forradalom dokumentumai című kötet idézi. Mercier az Új Párizs című írásából valók ezek a részletek, aki a következőket írja, hogy 1793 őszén ez volt a közhangulat Franciaországban. Hamarosan bolondos ünnepségeket rendeztek, amelyekben Párizs járt legelől. Miseruhákba öltöztetett szamarakon lovagolva, szentségtartóval a kézben a kocsmák ajtaja elé álltak, és a kocsmáros háromszor is megtöltötte nekik az áldozó kelyhet. Így egyházi ruhákat maskaraként magukra öltve vonultak a nemzeti konvent elé, ahol üdvözlő beszédeket tartottak és tapsvihart arattak. A házak udvarában faszenteket és fából készült feszületeket égettek. A mágiák lángjai a második emeletig csaptak fel, és az ablakokból tűzbe hajították a jakobinizmus által elítélt könyveket. A nép lelkesen csatlakozott az új orgiákhoz, azzal büszkélkedve most figyeljünk, hogy lerázta a vallás jármát, mert ez a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Ez a téveszme terjedt el. Nagyokat nevettek, trágárságokat kiáltoztak. Az ateista Somet diadalmámorban úszott, és azt hitte, sikerült Istent kiűznie a világ mindenségből. Gobel, Párizs érseke, a konvent színe előtt csalónak és szemfényvesztőnek vallotta magát, megtagadta és elvetette a vallást, amelynek főpásztora volt. Rengeteg pap követte a példáját, és egymással versenyezve tették le a papi ruhát. 1793. november 20-án a szentségtörő örjöngés elérte csúcspontját. A nemzeti konvent elé miseruhákba és karingekbe öltözött embertömeg vonult kettős sorokban, talicskát hoztak tele kelyhekkel, gyertyatartókkal, ezüst és aranytányérokkal. A tömeget féktelen jókedv töltötte el, és azt kérelmezte, hogy buzgóságának jutalmaként és győzelmének jeleként eltáncolhassa a karmanyolt. A konvent beleegyezett, sőt egyes tagjai leszálltak székeikből, papiruhás lányokat ragadtak derékon, és együtt táncoltak tömeggel. Megkérdezem, rá lehet ismerni a proféciának a hallatlan pontoságát, hogy örülnek és örvendeznek, hogy lerázták magukról a két tanúbizonyságot, aki gyötörte a föld lakosait. És akkor itt láthatjuk mindjárt a nagy francia forradalom két arcát egymás mellett. Olvastuk ugye az emberi jogok, a polgári és emberi jogok deklarációjának azokat a gyönyörű, szép, tiszta kijelentéseit. A másik oldalon azt látjuk, hogy amikor átfordult ebbe az irányba a forradalom, akkor saját maga hágta át. Legelsőként a francia köztársaság hágta át a lehető legdurvábban azt, amit még 1789-ben belefoglalt az emberi jogok deklarációjába. Mert volt ott olyan, hogy az ártatlanság vélelme, vagy volt olyan, hogy senkit se lehet addig bebörtönözni, ugye, amíg a bíróság ítélt meg, nem szerint, a bíróság se ült össze jóformán, dühöngött a terrort, ezreket és ezreket végeztek ki. És arról volt szó, hogy a meggyőződésért senkit sem szabad üldözni, vagy bántalmazni, de lám, bezárták a templomokat, és mindenki gyanús, aki valami vallási tevékenységet akar követni, tehát ezt a kétarcúságot lássuk meg, és ebben az egész emberi természetnek a nyomorúságát, és az emberi történelemnek a tragédiáját, hogy megszületnek szép eszmék, gyönyörűen el tudja mondani az ember a dolgokat az emberi méltóságról és az emberi jogokról, de az emberben lévő radikális gonosz, ahogy valamikor Kant mondta, vagy ahogy a Biblia mondja, hogy az emberi agyakban és szívekben fészkelő önzés, amire az a bizonyos nagy ellenség mindig rá tud játszani, annak az eredménye az, hogy ugyanaz a forradalmi Franciaország, amelyik a nagyszerű szabadságjogokat megfogalmazta, 4 év múlva a legdurvábban taposta lábbal pillanatok alatt, és a legnagyobb erkölcsi nihilizmus és a legszörnyűbb terror és erőszak dühöngött Párizs városában. Tehát ez az a reális kétarcúsága a forradalomnak, amit olyan hülyen megjelenít a bibliai profécia. Még szeretném azt is megemlíteni, hogy ugye most már egy kicsit a mai napig húzom meg a szálat, hogy ugye tudjuk, hogy ma milyen vita folyik arról, hogy mi legyen az Európai Unió alkotmányában, és sokan azt szerették volna, hogy az legyen benne, hogy a keresztény gyökerei vannak Európának, és ugye az emberek Isten előtti felelőssége. Viszont ezt nem sikerült elérni az előző alkotmány tervezetnél, ami aztán végül ugye nem is ratifikáltak, mert két európai állam ugye a népszavazáson visszautasította, de ebbe aztán végül úgy került bele, hogy Európának vallási és humanista gyökerei vannak. És én is szeretném, ha ezt mi mindnyájan tisztán látnánk, hogy azt kell mondanunk, hogy ez így reális. Mert sajnos nem egyszerűen a kereszténység közvetítette ezeket a szép jelszavakat, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség. Hanem ez a három gyönyörű szép eszme, hogy egyenlőség, szabadság és testvériség, ezt az a francia forradalom közvetítette az embereknek, meg az alapvető emberi jogokat, majd mindjárt utalok rá, egy helyet kivéve, egyetlen egy országot és nemzetet kivéve, itt az európai nemzeteknek bizony az egyetemes jogok emberi deklarációja közvetítette, mert amíg a kereszténység uralmon volt és hatalmon volt, addig éppen nem érvényesülhettek ezek az emberi jogok. Tehát Ma, hogy így mondjam, ez egy ilyen nagy összemosása a dolgoknak, egy nagy elkenése a dolgoknak, ha azt mondjuk, hogy hát Európának a kereszténység közvetítette ezeket az értékeket. Sajnos azt kell mondanom, így nem igaz. Csak az igaz, hogy eredetileg a kereszténységből származnak ezek az eszmék. Az nagyon igaz, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, alapvető emberi jogok a legtisztábban, a legcsodálatosabban a kereszténység alapiratában, a Bibliában réteznek. És hogy az emberi méltóság sehol nincs nagyobbra értékelve, mint a Bibliában, ez igaz. De hogy a kereszténység közvetítette volna ezeket az értékeket, sajnos nem igaz. Mert éppen, hogy ezeknek az eltaposása és ezeknek a teljes homályba takarása történt, és végül egy ateizmussal összefonódó, egy vallás ellenes mozgalom volt az, amely nem is tudta, hogy valójában honnét származnak eredetileg ezek az eszmék, de végül is ez közvetítette Európa nemzeteinek ezeket az emberi szabadságjogokat, az emberi méltóságról szóló kijelentéseket, és ezeket az eszméket, amik a mai napig hatnak. Egyetlen egy ország létezett, egy nemzet, ahol ugyancsak az alapvető emberi jogokat elismerték, és ahol ugyancsak megszületett az eszme, hogy egyházat és államot választunk szét egymástól, ami ugye a francia forradalom nyomán aztán elindult Európában is, és ez pedig az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol viszont egyenest a Bibliából származott. Tehát azt mondom, meg kell különböztetnünk. Amerikában valóban a kereszténység közvetítette, valóban a Bibliából vették ezt az eszmét. Mert ugye ott létezett egy olyan vallási irányzat, amit Rhode Island államban egy bizonyos Roger Williams nevű protestáns lelkész hozott először a leghatározottabban a felszínre, aki egyenesen a Bibliából vezette le ezeket a jogokat. Csak úgy érdekességként említem meg, hogy Roger Williams nem csak azt hangsúlyozta, hogy államot, egyházat szétválasztani, és nem csak azt, hogy a Rhode Island államba, aminek aztán ugye a vezetőjévé lett, meghirdette, hogy itt mindenkinek tolerancia van, bármilyen a felfogása, itt a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartása érvényesül, és kényszerrel senkit nem lehet sehova, semmilyen világnézeti változásra, vagy vallási nézetváltozásra késztetni. Ugyanez a Roger Williams ilyen elveket is képviselt, hogy a betelepülők vásárolják meg a földeket az indiánoktól, és az indiánokat, mint őslakosokat tisztelettel és becsülettel kezeljék. Na, ez az ember, aki ezeket az elveket vallotta, az egyenesen a Bibliából vette, és végül ezek olyan hatásosak lettek, és uralkodóvá lettek, hogy ezek határozták meg végül az amerikai alkotmányt. De itt Európában ez nem igaz, hogy a kereszténység közvetítette ezeket az eszméket, hanem sajnos fellázadtak a kereszténység ellen a nagy francia forradalom idején a középkori egyházi visszaélések miatt, és tényleg a humanista irányzat, a vallástalan humanista irányzat lett az, amelyik hangsúlyozza ezt az eredetileg az Istentől, és a kereszténységben a legerőteljesebben létező, eredeti kereszténységben erőteljesen létező eszméket, hogy szabadság, testvériség és egyenlőség. És végül szeretnék arra rámutatni, hogy a profécia még nem ér véget azzal, hogy itt elmondja, hogy népekre és nemzetekre hat ki ez a szellemiség, és mintha aztán mindig újabb és újabb hullámverése van, és mindig újabb és újabb területen rázzák le az emberek a vallás igáját, és mintha nem tudnának betelni a szabadság kultuszával, ez még mindig újabb és újabb gyűrűket vet, és mindig tágabb körökre terjed ki. Hanem ezután ugye említettem már részben, hogy utal arra, hogy a két tanúbizonyság megdicsőül Istentől, életnek lelke adatik beléjük, és itt még arra is szeretnék rámutatni, hogy nem csak az volt a francia forradalomnak a pozitív hatása, a pozitív arca, hogy az alapvető emberi szabadságjogokat hozta felszínre, hogy a két tanúbizonyságot felszabadította a gyászruhában profétálás alól, megszüntette a középkori elnyomó hatalomnak az abszolút fennhatóságát, hanem még egy nagyon lényeges dolog, ez viszont nem szándékosan, hanem egy közvetett hatása volt, tudnélik, hogy óriási ébredési mozgalmakat indított el. Mert így olvassuk itt a 11. fejezet 11. versében, de 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük és lábukra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézik. Érdekes, az eredeti szöveget így lehetne jobban visszaadni, akik értő szemmel nézték az eseményeket. azokban viszont az Isten félelmet keltette fel. És a 12. versben így olvassuk, és hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe a felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. Ez persze megint jelképes beszéd, de azt mondja, hogy a két tanúbizonyságnak a legmesszebb menő megdicsőülése fog bekövetkezni, annak ellenére, hogy a nagy francia forradalom ateista és dekrisztianizációs hulláma idején úgy tűnt, hogy megölték és legyőzték őket is végük. Mégis nagyobb feltámadásuk lesz, mint valaha volt, és amikor azt mondja, hogy felmennek az égbe a felhőben, és látják őket az ellenségeik, akkor arra utal, hogy a legnagyobb megdicsülése a Szentírásnak az lesz, mikor az az ígérete is beteljesedik, hogy az emberfia jön az ég felhőiben, és magához veszi az övéit. Tehát a legmesszebb menőkig fog minden teljesedni, amit az írás tartalmaz. Még a 13. versre is érdemes egy pillantást vetni, ahol még megint visszatér arra a bizonyos városra, arra nagy városra, ahol mindezek történtek, és azt mondja, lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, pontosabban így lehetne mondani, hogy megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Tehát megint csak arra a másik hatásra mutat, hogy akik hittek, akik értő szemmel nézték az eseményeket, azok megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Nézzük meg, amikor így fogalmaz, hogy lőn abban az órában nagy földindulás, hát majdnem kimondja, hogy forradalom volt akkor abban a városban. Hiszen szoktuk a forradalmat földinduláshoz hasonlítani, nem? Az is, ugye, egy egész társadalomnak a rendnek a megváltozása. Aztán, amikor azt mondja, hogy megölték a városnak tized része ellenség, gondoljunk a guillotine-ra, ugye, amit nemzeti borotvának is neveztek, ugye a guillotine-nak a feltalálójáról, és nemzeti borotvának gúnyosan és borzasztó cinikusan, hiszen hihetetlen sebességgel folytak a kivégzések, és eszméletlen mennyiségű áldozata volt a terrornak, a forradalmi terrornak. Ugye így fogalmaztak, hogy a terrornak nem az a célja, hogy megfélemlítse a forradalom ellenségeit, hanem az, hogy megsemmisítse a forradalom ellenségeit. És amikor azt mondja, hogy megöletett ebben a földindulásban 7000 ember neve, megint milyen pontosan fogalmaz, vége lett a ranguknak, címeknek, a feudális előjogoknak, minden ember egyenlő. És az egész középkori feudális rend, a trón és az oltár szövetsége is, a feudális társadalmi berendezkedésnek is vége volt, és egy teljesen új társadalmi formáció jelent meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a Biblia egyik legbámulatra méltó proféciája, amely ennyire pontosan és világosan utal arra, hogy egy nagy földindulás történt egy nagy városban, amely kihatott népekre, nemzetekre és nyelvekre, amelyből pozitív és negatív hatások egyaránt származtak. És itt ugye olvastunk azokról, hogy akik viszont értő szemmel nézték az eseményeket, és megrendültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. És szeretnék most olyan idézeteket olvasni, hogy lássuk meg, hogy ugye ez végképpen nem a nagy francia forradalomnak a szándékos cselekedete volt, de a közvetett hatása, hogy ilyen nagy ébredési mozgalmak indultak el a kereszténységen belül Európában és Amerikában, fölrázta a nagy francia forradalom eseménye őket, és megdöbbentette a beteljesedés. Azt hiszem, kevesen tudunk hozzájutni ahhoz, hogy ezeket a kortársi véleményeket megismerjük, és én most néhány kortárs biblia magyarázótól szeretnék olvasni, hogy ők értő szemmel hogyan látták ezeket az eseményeket, és milyen következtetést vontak le. Tehát így olvasom egy Edward King nevű angliai biblia magyarázótól, aki 1798-ban megjelent egy műve, megjegyzések az idők jeleire vonatkozóan. És ebben a következőket írja. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy gyorsan haladunk előre a világ egyik legérdekesebb időszaka felé, amely felkelti az emberi nem figyelmét a dolgok közelgő jeleneteire. Nem ér tehát véget a pápai hatalom Rómában, amely egykor oly rettenetes és hatalmas volt. De álljunk meg itt egy kissé. Vajon nem ez volt az a vég, amely a Szentírás más részeiben úgy van megjövendőlve, mint az 1260 év vége? Minden okunk megvan arra, hogy megértsük, most járt le az 1260 év. Semmi más nem marad hátra számunkra, mint hogy várakozzunk a végre. Mert a további végső események, amelyekről a Szentírás jelképes nyelvezete szól, közel vannak. A végső napokhoz közeledünk, remegek, amikor erről írok. Mentsen Isten attól, hogy bárkit félrevezessek, nem vagyok meggondolattlanul lelkesedő. A legnagyobb mértékben tartózkodni akarok a tévedéstől, és a legcsekélyebb vakmerő elgondolásom sincs profétáló szándékkal. A profétai szó azonban örökre bepecsételtetett. Tehát így világosan értékelték, és azt mondták be, gyorsan haladunk az emberi történelem legérdekesebb korszaka felé és a vég felé, és a végső napokhoz közeledünk, ezek az események már abba az irányba hatnak. Aztán Richard Walpi, angliai egyházi tanító, 1798. augusztus 13-án a nevezetes olvasó társaságnak az ünnepi ülésén egy beszédet tartott Máté 24:44 alapján, és ezt mondta. Azok között a proféciák között, amelyeknek fel kellett kelteniük az érdeklődéseteket, ott vannak azok is, amelyek Róma jelenlegi állapotára vonatkoznak. Ha az összes protestáns magyarázatával együtt úgy értjük, hogy a római főpapot Dániel jelképe és jelenések, valamint Pál még világosabb leírásai ábrázolják, akkor meg kell lepődnünk a profécia beteljesülése láttán. Dániel és János az 1260 esztendős időszakot a pápai kormányzat megalapításától annak megszüntéig számítják. Az 538. évben a gótok birodalma eltöröltetett Rómában, és ettől az időponttól kezdve a főpapi hatalom befolyása és tekintélye nagy léptekkel gyorsan tört előre. Európa legkiterjedtebb birodalmává lett. A jelen esztendőben viszont a pápát arra kényszerítették, hogy francia fegyveres erők kíséretében számüzetésbe menjen Rómából. Szemtanúi voltunk a pápa földi birodalma bukásának. Nem csodálkozhatunk-e ezért azon, hogy sokan kutatják most ezeket az eseményeket a mindenható ama szándéka szerint? A tudásnak növekednie kell, és ezáltal így módon felkészülhetünk a mi Istenünkkel való találkozásra. A harmadik, Gottlob Tube, a németországi Baumgartner protestáns lelkésze, ezt írta. A legfigyelemre méltóbb dolog 1799-ben, hogy a franciák arra kényszerítették a pápát, hogy elfogadja a legmegalázóbb békekötést. A saját szemünk előtt teljesedett be mindaz, és akkor sorolja, amit Jelenések könyve és Dániel könyve mond, és a végén azt írja, a pápaság jelenlegi állapota a következő, karddal ütött sebet kapott, de mégis életben van. Hogy ez az állapot mennyi ideig fog tartani, és a pápaság milyen formában fogja életét tovább folytatni, ezt még nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. A halálos seb be fog majd gyógyulni, de azt, hogy vajon ez hosszú vagy rövid időt fog-e igénybe venni, nem tudjuk. Úgy szintén nem vagyunk képesek most még felfogni, hogy milyen módon és eljárás után fog majd bekövetkezni a gyógyulás. Megkérdezem, a bibliai proféciák adtak világosságot 1798-ban, meg 1799-ben. Kristálytisztán is értelmezték az idők jeleit a biblia kutatói. És akkor azt hiszem, azzal zárhatjuk le a mi mai témánkat, hogy a nagy francia forradalom két arcúsága készíti elő a végső eseményeket. Mert az egyik oldalon egy felszabadulást hozott, a Bibliák szabad terjesztése és az evangélium szabad hirdetése lehetőséget ad a Krisztus eljövetele előkészítésére. A másik oldalon pedig éppen az emberi természet kettőssége tükröződik a forradalom eseményeiben, és azt mondhatjuk, onnét indult el az abszolút szabadságnak a kultusza, amely már egészségtelen, amely mindennemű erkölcstől és mindennemű vallásosságtól való szabadulást hirdet, és aminek a szélsőségei a mi korunkra értek be. Úgy tűnik, hogy az emberek a szabadság orgiáját nem tudják befejezni, és ez mindig irracionálisabb és mind sötétebb jeleneteket ölt, és mi ennek az eredménye? Ennek az eredménye az, hogy ez kiváltja az ellenhatást. Az emberek, akiknek a történelmi emlékezete mindig rövid, elfelejtik azt, hogy a világi hatalommal szövetkezett vallásosság soha nem szült jót, nem hozott erkölcsi megerősödést és megtisztulást, de hozta a szabadságnak a megszűnését, a lelkismereti szabadságnak, a roppant fontos értéknek az eltiprását, az emberek ezt elfelejtik, és most jelszó, ami egyre jobban uralja az embereket, és ami után sóvárognak, rend, erkölcs és vallásosság. Ez a teljes dekadens felbomlása minden rendnek, erkölcsnek és vallásosságnak, amit az a végsőkig szélsőségbe menő szabadságkultusz hozott, ez nem hozott megoldást. Most az emberek rendet, erkölcsöt és vallást kívánnak. És a Biblia lehető legpontosabban mondja azt, hogy ebből fog összeállni a valaha volt legtragikusabb képlet, és ez előzi meg Jézus eljövetelét, és ezért kell Jézusnak szabadítól megjelennie, mert azt mondja Timóteushoz írt második levél a harmadik fejezetének az első versében Pál apostol, hogy a magukat szerető és inkább a gyönyört, mint Isten szerető tömegek egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. És ezen mindig el lehet gondolkodni, hogy azok, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát semmiféle vallásos affinitásuk vagy vonzalmuk nincs, ugyan mire felveszik fel a kegyesség látszatát? Nyilván azért, mert külső hatalom kényszeríti rájuk, és mert az érdekkel fonódik össze egyfajta kegyesség látszatának az elfogadása. De az írás azt mondja, annak erejét megtagadják. Az erkölcsök ténylegesen megváltozni nem fognak. És gondoljuk meg, amikor az erkölcsök maradnak azok, amik voltak, de ez az egész a kegyesség látszatával párosul, és a lelkiismereti szabadságnak az elnyomásával, ez az a legtragikusabb képlet, ami a Biblia szerint az emberi történelemnek a végső korszakát meghatározza. Tehát afelé haladunk, hogy a nagy francia forradalom pozitív vívványai semmisülnek meg, de a negatív kinövései, azok pedig megint visszahozzák azt a keresztény fundamentalizmust, amely a társadalmak alapjává akarja tenni. Egyfajta vallási irányzatot, egyfajta keresztény vallási irányzatot, amiből csak a lelkiismeret szabadságának az elnyomása fog bekövetkezni. És azt hiszem, hogy egyetlen vigasztalásunk lehet ebben a korszakban az, amit olvasunk Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy mindezek az események zúgnak, zajlanak, de egy dolog biztos, hogy amikor a próféta kérdezte, hogy mit kiáltson ebben az időben a Krisztus dicsőséges megjelenés előtt, ezt a választ kapta, Istenünk beszéde örökre megmarad. És ez az egyetlen szilárd fundamentum, az Isten beszéde, amely örökre megmarad. Tehát láttuk, hogy a Bibliában milyen mély történelem filozófiával találkozunk, reálisan két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat. És bemutatja azt, hogy népekre, nemzetekre, ágazatokra, nyelvekre hat ki a hatása, és ezt a szellemet nem fogják sírba tenni. És párhuzamosan fog egymás mellett folyni ezeknek a negatív folyamatoknak a kiteljesedése, és az Isten két tanú bizonyságának a megdicsőülése. Szívemből kívánom, hogy ezeket minél jobban saját magunk is megértsük, és köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, a Zsoltárok könyvénél, a 90. Zsoltárnál nyissuk ki a Bibliánkat. A 12. verstől a Zsoltár végéig, tehát a 17. versig terjedő igéket olvassuk el. Így szól Isten igéje. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. A 90. Zsoltár egészében egy rendkívül szép, és talán mondhatjuk, hogy jól ismert Zsoltár. Érdemes otthon elolvasni az első verstől végig, hiszen annyira szép, ahogy a Zsoltár író a teremtés munkáitól kezdődően beszél az emberi élet értékéről, ugyanakkor rövidségéről, mulandóságáról. És tulajdonképpen végigtekinti ezt az egész gondolatsort, ami egy nagy kérdésben fogalmazható meg, hogy honnan jövünk, hová megyünk, és mi is az emberi élet értelmes célja, értéke ezen a földi világon. Különösen értékesekké válnak ezek a gondolatok, ami számunkra, amikor elolvassuk ugye a Zsoltár elején, ha visszalapoztok, hogy Mózesnek az Isten emberének imádsága ez a Zsoltár. Ugye egyetlen ilyen Zsoltár származik, egyetlen ilyen Zsoltárt olvashatunk Mózestől, aki Izrael életében és Izrael egész történelmében egy különösen nagyra becsült hívő ember, küzdő, önmagával vívó Isten embere volt, hiszen Jézus korában is, mint a prófétára hivatkoztak Mózesre, aki közvetlen kapcsolatban állt az Istennel, és aki nem csak Izrael Egyiptomból való kivezetésében vállalta ezt a hatalmas szolgálatot, amire az Isten elhívta, de azután az egész pusztai vándorlás, majd a honfoglalás előkészítésében is valóban elmondhatjuk, hogy Isten embere volt, mert magától ember azokat a terheket nem tudta volna hordozni, amiket Mózes hordozott a könyvek leírása szerint. Ezért különösen értékes az, hogy egy ilyen embertől olvashatunk egy nagyon is mai kérdésről, mégpedig az idő kérdéséről és az idő problémájáról. Mert valljuk be őszintén, hogy azért az idővel, az időbeosztással, mint egy gyakorlati kérdéssel, vagy egyáltalán az életidővel, mint adottsággal, amit az Istentől kapunk a Biblia szerint, csak éppen azt nem tudjuk, hogy meddig tart, hogy mennyi lesz, ezzel azért sokszor küzdelemben vagyunk, és vívunk ezzel a kérdéssel, hogy vajon hogyan lehetséges igével a kézben, Istenben bízva, úgy gazdálkodni a mi időnkkel, úgy bízni Istenre a mi egész életünket, hogy azon egyre inkább, egyre jobban az Isten áldása nyugodhasson meg. Még tovább kicsit élezném ezt a kérdést, mert a mai életben ugye sok mindent neveznek értéknek, és bár a Biblia is azt mondja, hogy az utolsó időkben különösen a pénz és az anyagiak lesznek majd nagyon sokra becsültek, vagy szinte mindennél többre becsültek, egy helyen mondja is az apostol, hogy a pénz szerelme lesz az, ami meghatározza sajnos a Krisztus előtti történelmet, milyen megdöbbentő ehhez képest egyik másik ószövetségi proféta szava, amelyik arról szól, hogy ugye a napon Krisztus eljövetele pillanatában az ember oda dobja az arany bálványait, vagy az ezüstjeit a szikláknak, és azt mondják, hogy essetek mi ránk, rejtsetek el annak színe elől, aki eljövendő, ugye a Messiás Jézus Krisztus. Tehát, hogy fog devalválódni, és egy pillanat alatt minden a javak terén elveszíteni a maga értékét. De miközben a Bibliából szoktuk is ezt sokszor hangsúlyozni, és ugye a mai gazdasági kérdésekben is azt mondani, hogy hát azért nem minden a pénz, meg pénzért sem lehet mindent megkapni, tehát ezek ilyen nagyon könnyen kimondott mondatok, de hát egyfajta présben élnek tömegek manapság, vagy mi magunk is akár idéglenesen, vagy időszakosan az életünkben. De én azt mondanám, hogy van itt még a javaknál, a pénznél is egy nagyobb kincs, amiről viszont ez a Zsoltár szól, az idő, az életidő. Ugye nagyon elgondolkodtató a Bibliában több igevers, ami ezzel foglalkozik, Jakab apostol levelében, amikor azt mondja például az apostol, hogy a mi életidőnk, mint egy lehelet.
mint a pára. És az Isten végtelen tekintetével és örökkévaló létezésével szemlélve a kérdést valóban annyi, nem? Mert amikor az ember kilép a hideg őszi napokon, és ugye meglátja először a leheletét, és nyugtázza, hogy eljöttek a hideg napok, hónapok, és úgy azt megfigyeli, hogy egy lehelet, ami gyorsan tova tűnik, írja Jakab apostol ezt a képet, részletezi tovább, akkor az ember tényleg úgy megdöbben ezen a jeleneten, és úgy eszébe jutnak ezek az igeversek, hogy az Isten szemével nézve, ami 60-70, vagy ha feljebb 80 esztendők, itt a korábbi versekben ezt írja Mózes is, ugye a 10. versben, gyorsan tova tűnik, mintha repülnék. Ezt mi is szoktuk magunk között mondani, nem? Hogy mintha tegnap lett volna, és számoljunk vissza, 25 éve volt. Vagy hogyha megkérdeznek bennünket, hogy mi történt 93-ban velünk? Vagy 97 őszén? Mivel voltunk foglalatosak? Akkor valljuk be őszintén, hogy határidő napló nélkül szinte már nem is tudunk ilyen kérdésekre válaszolni, de legyünk még őszintébbek. E hét kedd délelőtt 9-10 között mit csináltunk? Mik foglalkoztattak bennünket a mi gondolatainkban? Úgy rohan az idő, olyan tempóban éljük az életünket, és beszélünk gyors állításuk, csak érezzük, hogy

javak, nem egészség, nem ezek a legnagyobb kincsek az életben, hanem hogyan tekintünk a mi időnkre, a mi életidőnkre, a mi napjainkra, mióta órát hordunk, azóta már órákra, percekre, másodpercekre osztottuk az időt, és ettől csak a rohanás lett nagyobb. Hogyan tekintünk erre az időkérdésre, erre az idő problémára a mi magunk életében? És engedjetek meg itt egy gondolatot először is a Zsoltár írójáról, de bevezetés után az első gondolatot a szerzőről. Mózes életét különösen tanulságos végig gondolni, amikor ezt a kérdést tesszük fel, hogy mire kaptuk mi eddig is Istentől a mi életidőnket. Mózes életét nagyon könnyű egy idő diagramon ábrázolni, mert 3x40 évre osztható az ő életideje. Sokszor olvassátok el, nagyon tanulságos az ő életrajza Mózes második könyvétől kezdődően. Ugye a diagramunkon az első 40 év, ugye ami Egyiptomban, a második 40 év a pusztában a bárányokkal, és aztán mondhatnám úgy, hogy harmadik 40 év a pusztában a farkasokkal, tehát a néppel vándorolva. Tehát Egyiptom 40 év, pusztában pásztorként bárányokkal, és pusztában Izrael népével, avval a 2-2,5 millió, 3 millió sokasággal, ugye a kősivatag közepén vándorolva a honfoglalás felé az ígéret a Kánaán földje irányába. És amikor azt mondja az ember, hogy nem akárkitől olvassuk ezt a Zsoltárt, hanem Mózestől, akkor már az első lelki tanulságaink meg is vannak azonnal. Mert miért alakult így Mózes élete? Első 40 év. Úgy próbáljuk magunknak összeszedni ismereteink alapján, bizonyára vagy többségében jól ismeritek Mózes életrajzát. Első 12 év az édesanyjával. Nagyon fontos évek. Általában nagyon fontos évek. Ma is vannak olyan iskolák, vagy olyan tudományos iskolák, akik azt mondják, hogy 10 éves korig nem is lenne szabad iskolába adni a gyereket, legyen csak inkább a szüleivel. Inkább legyen minél többet. Ez egy abszolút megalapozott gondolat, hogy nem kifejezhető értékben, ajándékban, pénzben nem tudja a szülő pótolni azt a születésnapi ajándékoknak a nagyságával, hogy van ideje vagy nincsen ideje a gyermekére. Ez ebben az első 10-12 éve meghatározó. Az isteni gondviselés megengedte azt, hogy bár Mózes ugye egyiptomi neveltetésre volt számva, de 12 évig még az édesanyjával maradhatott. Azt olvassuk, hogy a következő 28 év, tehát 12 plusz 28, tehát az első 40 évnek ez a nagyobbik második része viszont Egyiptom udvaraiban kiszemelt, kiválasztott emberként egészen különleges a kor legmagasabb szintű oktatási intézményeiben, iskoláiban tudósaival telt el Mózesnek. Valahogy úgy foglalhatnánk össze Mózes első 40 évét, hogy Mózes az élete első harmadában mindent megkapott ahhoz, hogy sikeres, hogy boldog, hogy karriert befutó ember lehessen. És ha egy ember ezt hallja, akkor azt mondja, hogy akkor ez az élet már nem lehetett egy boldogtalan élet, akkor Mózesnek már mi oka lehet panaszra, ha az Isten megengedett egy ilyen indulást Mózes életében, akkor ez egy olyan indulás, amire ma sokan vágynak, hogy jó iskolákkal, jó diplomákkal, jó szociális háttérrel, megfelelő anyagi, kapcsolati, biztonsági háttérrel neki induljon az életnek, és ez az ember Mózes, vagy egy ilyen ember, aki ma így indul, főleg, ha még szereti az Istent is, és istenfélő és hívő ember, Mózes alapvetően ez volt, már bizonyára egy jó eszköz lesz az Isten kezében. Bizonyára egy nagyszerű életet és komoly feladatokat kaphat majd az Istentől, bízhat rá az Isten. A megdöbbentő az, Mózessel a szerzővel kapcsolatban, hogy amikor a második 40 évhez érkezünk, akkor egy hatalmas törést látunk az életében. Ennek a törésnek egy hirtelen felindulás az oka, amikor az igazság érzetére támaszkodva agyonütött egy egyiptomit, aki az ő honfitársát, zsidó honfitársát bántalmazta, és bár azt mondhatjuk, hogy a tettéből logikusan következne, hogy bajt hozott magára, tehát menekülni kellett, igazságszolgáltatás üldözte, de inkább mondjuk úgy, nem ilyen emberileg nézve, hanem az Isten szemével nézve az életrajzot, az Isten megengedte, és az Isten tudtával történt ezek után, hogy bár Mózes szellemileg, kapcsolatilag, akkor a csillagászata, hadtudománya, matematikája, minden téren az egyiptomi legmagasabb tudásból fel lett készítve, hogy kivezesse Egyiptomból Izrael népét, ahogy Mózes
nem csak a tetted miatt.